be white.

Tilos Rádió. Még mindig a keltakarót halljátok. Nem jött a következő műsor. Gil Scott Heronra emlékezünk, aki nemrég halt meg. És tavaly itt volt a Media Wave-en, meg egyéb Bakelit felvételei pörögtek itt fél kettő óta. Még egy pár szem lesz, aztán lezárjuk. További jó hallgatást!

0: today. The revolution will be televised. Will be televised. Will be televised, brothers. Because the revolution is alive.
1: This is Gil Scott Heron, Telos Radio, Budapest, FM 90.3. Always listen. Always listen to this station. Very good. Friend of mine. Good.
2: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: A gyűjtés az ember ősi ösztöne. Minden gyermek fejlődésének bizonyos szakaszában gyűjteni kezd, és ez akkor szellemi életének jelentékeny részét lefoglalja. A felnőtt emberek milliói érzik szükségét annak, hogy ezt életük nagyobb részén nem ritkán egész életükön át folytassák. A gyűjtés szenvedélye úgy látszik örök, a gyűjtés tárgya azonban koronként változó. A reneszánsz nemes urai az antik világ emlékeit hajszolták, Nagy Frigyes tubákos szelencéket gyűjtött, ma bélyegeket őrizgetnek féltett kincsként. A művészet bármely ágával kapcsolatos emlékek gyűjtése állami feladat, s kiterjedt, de még egyre bővülő múzeumhálózat gondoskodik a közgyűjtemények őrzéséről és gyarapításáról. Az államilag támogatott közgyűjtemények mellett azonban ott áll a magángyűjtők sokasága, akik a gyűjtés nagyon is hasznos szenvedélyének kiélésében szórakozást, pihenést, sőt, valamiféle határozott életcélt látnak. A gyűjtés mindig egy kicsit hiúság kérdése is, valami olyat birtokolni, ami másnak nincs. A gyűjtők ezért kerestek, és természetesen találtak is mindig olyan területeket, melyre még előzőleg senki nem gondolt. Mindig akadtak, akik egy új gyűjtési terület feltárásával új gyűjtőgárda megalapítóivá váltak. Jean-Nicolas Marie de Gaulle a 18.-19. század fordulóján nagyszerű és később szakszerűen feldolgozott paróka gyűjteményt hordott össze. Roach Smith a legkülönbözőbb korokból származó lábbeliket gyűjtötte. Meyer Bernek, a neves zeneszerzőnek testvére viszont sétabotokból állított össze hatalmas gyűjteményt. A gyűjtőidővel területének elsőrangú ismerőjévé fejlődik, és szaktudása nem egyszer a tudomány vagy művészet ismeretanyagát gazdagítja. A gyűjtés mindig pénzkérdés is. Voltak korszakok, amikor a gyűjtés fő úri szórakozás volt, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ma tömegmozgalom, és ezért a gyűjtés területe elsősorban a mindennapi életben nagy tömegekben előforduló tárgyakra terjed ki. Találóan apró gyűjtésnek nevezték el. Tömegmozgalommá válása az első világháború évére tehető, amikor egyszerre nagyon sokan kezdték összeszedegetni a különböző háborús emléktárgyokat. Igaz, hogy az összeszedett sok emléktárgyból csak kevesen teremtettek végül is rendezett gyűjteményt. Pedig az apró gyűjtésnél nem annyira az egyes darabok értéke lényeges, bár néha ez is egész tekintélyes lehet, hanem sokkal inkább a rendszerezett gyűjtemény egész. A sokféle gyűjtési lehetőség között kapott helyet a hanggyűjtés is. Gianni Bettini a legelső híressé vált hanggyűjtő volt. Bettini gyűjteményét később üzletileg is kiaknázta, méghozzá olyan borsos áron, hogy nagyobb számú felvételt csak a milliómos Vanderbilt tudott tőle megvásárolni. A Bettini gyűjteményt később szétszóródott a világban, végül sajnos elpusztult. Másik nevezetessé vált hasonló gyűjtemény Lionel Mapleson által összehordott több száz darabból álló fonogram gyűjtemény. Mapleson a New Yorki Metropolitan Opera ház könyvtárosa volt a századforduló éveiben. 1900-ban szerzett egy fonográfot, és 1901 és 1903 között a színfalak mögött a kötélpadláson vagy az egyik páholyban elhelyezkedve számos fonográf felvételt készített a színház opera előadásairól. Egy gyűjtemény nevezetességét az adja, hogy sok felvétele aránylag tűrhető állapotban napjainkig megmaradt. E felvételek megőrizték olyan kiváló művészek hangját, kikről egyébként semmiféle más hangfelvétel nem készült. A Mapleson féle gyűjtemény fonogramjain maradt meg néhány hangnyi szerep töredék, a kor legnagyobb terroristájától, Jean Durescu-től, a világhírű magyar tenorista Antesz György hangját is egy gyűjtemény tette halhatatlanná. Az első gyűjtők művészi értékű hangemlékek megszerzésére törekedtek. A hanggyűjtésnek ez a változata sokáig egyedülálló. A magnó kifejlődésével új gyűjtési terület különült el, melyet találóan hangvadászatnak neveztek el. A gyűjtés e fiatal ágának célja aktuális, vagy a mindennapi élet akusztikai jelenségeinek lerögzítése. Híres művészek, politikusok, sportemberek hangjának, nagy jelentőségű eseményekről származó hangdokumentumoknak összeszedése, vagy a mindennapi élet zajai, a fürdőszobában magát operaénekesnek képzelő és teletorokkal éneklő szomszéd hangjának megörökítése egyformán tárgya a hangvadászatnak. Egy gyűjtési terület ma már igen gazdag világszerte, és a hangfelvételek nemzetközi cseréje is kiterjedt módja a gyűjtemény gyarapításának. Az első szovjet mesterséges égitest távíró jelének hangfelvételek keresett gyűjtési objektum, és azzá vált az első űrhajós hangja is. A gyűjtés e fajtájának eszköze a magnó, s fő vonzereje a hangdokumentum megszerzésének módja, a felvételkészítés, amelyben van valami a vadászat izgalmából. A hanglemezgyűjtő ezzel szemben kész hangfelvételekből válogatja össze gyűjteményét. E terület másfajta örömet nyújt, talán kevésbé izgalmas, viszont kifinomultabb mű élvezettel jár, s jellege a nemesebb műtárgyűjtéshez áll közel.
1: Kalevala Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Újjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fel, s le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömlélendő, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zsendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr újjongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallani a végörömet vallani. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, felkel a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobban sietett a gyönyörű hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölenget látta. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap új fenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.
0: Hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen lemezfelvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalomnak. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyű gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgás folyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgás folyamatok tanulmányozására mindezidáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgás folyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgás folyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
0: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió áttételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zene folklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtő munkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó, havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
1: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok, exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok a illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgyköri közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztett fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésére is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más

Elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek mesélők is kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Hogyan csak hatalmas munka folyik el téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, s azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az angol rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagy közönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, hangyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakálú, vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: Ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az első szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggáját fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egyrészük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtőszenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat gyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény Basic Library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik-másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesebb változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázdás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolat is. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnó felvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek.
A Magno felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csak nem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindinkább nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és táncelemezők. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a séri. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését,

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezlevet emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, akiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, és ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárásra készült későbbieknek, művészi fejlődés történik értékük semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatai nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta legtűrhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebességmámla.
1: Mint a sebességmámla.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophone vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettvetelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket használják. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, és ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a kétszerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyöngyteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételről történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történik. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A magnó felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepük, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zene értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárásra készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés a sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szűkszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági számot. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számát. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát. Zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna? Az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemezgyűjtés segédeszközén. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, s tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammá dúzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvételt feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzés fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a neve. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekély értékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, és csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, amely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítési hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene Krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai, rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótak, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, Goethevén, Goethemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társ a dalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk, elégedettünk,
1: még a vérben

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

26 évesen, Juhász Ferenc verse. 26 év ahhoz elég kevés, hogy ilyetten fölsikoltsak, koponyámat ezüst papírba burkolta a dér. Pedig hogy szerettem, átkozódtam, temettem, és nem magamért. Add még nekem a sors vagy akármi annyi időt, és hitemnek annyi erőt, hogy elkiáltsam, ami csak nekem tud fájni. Virágaim még vannak, korság nem rothaszt, nem ő. Mezőimen topognak pávák, kövér bikák, tajtékszőrű csikók. Konok vagyok, s naprendszereket szikráztat föl szívemben a csók. Virágaim tán szalmává száradnak ma hullnak, vetésem kénkő, kőeső veri szét. De addig csak hadd égjek, robogjak az űr aranyményeként. Meddig? Ki tudja. Ahhoz már mi közöm. Élek, tündöklő robbanás az életem, s ha más égi test tömegbe ütközöm, útjából kivetem. Mert más kimondaná el helyettem, amit csak én tudok, amit ha csak sejt is a szív, beleretten és fölragyog. Ne féltsetek! Elszánt vagyok és hajthatatlan, s ha érdemez, nekem elég. Feltör ajkamról a kimondhatatlan emberiség.

0: Juhász Ferenc verseit.
1: A csönd virágok. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak. Emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabaduljak. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra, ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája, kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csöndvirága. Isten szájában szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcsben. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában őt magányom. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában őt korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.
2: Pilinszky.

Juhász Ferenc, ének a hazámról. Meleg sós könnye hiába hullott azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vak urai testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajongani, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát, a védteleneket a halál karámaiba terelted, Magyarország. De ím a fehérlő csontok mezejére, elsöpörve a sötétség hordát, keletről jött, miként a nap, szabadságod, Magyarország. Szívünk nehéz volt, mint a vasharang. Most zeng, dalolja sorsát. Szabad vagy hazám, újra épülő, ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogs, miként a csillagok, mikor szikrakelyhüket kibontják. Lobogs és éges konok tüzettel. Te szabad, Magyarország!

után kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. S ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riadt szívét. Mezítláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött, jóslatra mesélt. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörény vérhúzány. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzözött. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázott reménység. Rezi bordal, ne sír ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak, az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága az is elvirít. Firmát minden nap elejti, táncált bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végez dolgaid, marad valami utánat, ha nem marad, az se bánat, hörből dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég rengő erdeit. Ott ül eső boronálta fején szikla koronája, gőz oszlopok tömődnek a dús fellegei. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, hars kakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge, lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolga hemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermeit. Az erdőben vad futása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzrít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások, helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kő koponyából a fű és sivít. Gazveri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok flórát csipegető kezét, könnyű léptei. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgass, szárnya csattog és süvít.

Látomás sokkal áldott élet. Csodák, csodák és látomások. Vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szemendől, mint a könyv. Világot rázó szél nyöszögött, csontvázam pillérei között. A hús rombjait szüntelen rázza, a létezés lázas látomás. Szívemet sárkány foggal rágja, az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakára. Tarkomban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jók száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment testre. Volt tiszta könycsepp, szeríd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vaskoronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy citeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Tűz lilium az éjszakában. Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a föld csillag rimája, zöld tüskés velőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolik hasit suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkürt, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.

Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Ácsorgok mélázva, te kővillany szigeten, az oktogonon, csütörtök este van, nem átkozom magam, nem sírok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Lábamnál olajszivárvány patakok és föltorlódott esőhólyagok. Mint mozgékony bőrű kaméleonok, agyak csipke korsó szeme forog, a nyüzsgő buborék állatok vízhártya szeme. Csillám bársony bőrű gyűrődik, mozog, színét cseréli szín után. Egymáson másznak a piros taréjú esőgyíkok. Ez a tér, a virágzó kő magány Galapagos szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriás kerék forog, hajói, taxik, autóbuszok, villamosok, ablakai a kirakatok, ringyói a födetlen ivarszerű gladiólusok. Kék, sárga, zöld, piros esőzők. Kiáltoznak az újságárusok, hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik a csönd állatfény virágait, az éj pillanat lényeit, elektromosság szörnyeit. Szívem az égre feszítve látja sorsát, mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek velőducok, a villanyfolyók, a kék erek tekervényei fénylek. Jaj, emberek, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam, nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzik a tető, a fal, az ég. Fénypókhálóban fénypókocska. S fénysejt tódulással mozogva a hirdetések mimóza levele nyílik, elfordul, összehúzódik, mint mélytengeri rózsaállat feje, a ringatózik, tapogatózik. Segíts meg, emberiség! Az eső kristálypáfrányai alatt, mint celofán ős állatok, nájlon köpenyek, gumikabátok, átlátszó műanyagzsákok zizegnek, zörögnek, izzanak. Híg bőrbe bújt, asszony, hígyó bőrbe bújt, férfi, és éhesek, és szomjas. Kék, zöld, sárga, piros arccal tolonganak. Ki tudja, hogy itt vacogva állok? Kinek vegyek most virágot? Hol vannak a jó barátok? Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőt, téged keresve, hívlak kékülő szavakkal, és piros, sárga, zöld fényvonalakkal óriás sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg, aranykorsó okád villanyfürtöket, csurog a nyálkás kövezetre a foszforhab villanyfoszfor. Hová megyek? Mit énekelek? Ments meg, Uram, engem a gonosztól, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. El kéne szaladni, itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon, bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne. Ordítoznék, de mindenki kinevetne, és fölmásznék rád villanyírháló Magyarország, feküdnék neon agyadon, hogy lássák az átsugárzott bordák között megdagadt szívemet, amely tied. De nem szabad, de nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok, nem mondok átkot, csak állok az esős szivárvány vadonban, szájomból nagyanyám szava lobban, ments meg, Uram, az egyszarvulótól, a négy mellű madártól. Ments meg, Uram, a pikkelyes kostól, a vonító virágtól. Ments meg, Uram, az ugató békától, a patás angyaltól. Ments meg, Uram, engem, ments meg a gonosztól. De kinek motyogok, kinek beszélek? Kit ment meg a haláltól az ének?
hiszen én Istent nevetve megtagadtam, tövis ággal vertem ágyékát, s elszaladtam. Lángomat Isten nagyra csavartam, világrovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással, zöld könyv sistergéssel, zöld buborékulással, s most befonják fejemet a piros, kék, zöld villanygyökerek. Villanyember leomló lila szakálla rám folyik, mint csáp nyaláb köteg folytogat beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok? Mit akartam? Magamat szívedbe kapartam, mint aknatűzben a föld anya hasába a bozontos arcú kis katona. Fölötte fény halál fejek, fém levelek, körötte rubint szökőkutak vérlegyek, hús cseppkő szakadékok, lüktető eres liánok, szivárvány szemhéjak, forgó szemgolyó virágok. Mint embrió kuporgok összecsavartan lüktető véres dzsungeletben, ringatnak a lágyan mozgó bordák, verdes vér zuhatagot sistergése, a beleg zsíros fodros remegése, hallgatom, hogy dolgozik forr, a mája vese, a tüdő, a foszfor, nyitott szemem látja belső éjedet, s érzi átderengő testedet, tapogató csáp szemem. Világűröm vagy, s mély tengerem. Magam vagyok, veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros esőzuhok, kiforognak a mélyből a fényállatok, s a villanymedúza Magyarország, a tenger agya libeg fölöttem, s úszik a világűr medúza, a földgolyó a tejút öbölben. Én elhiszem, hogy puha álcádat leveted, megépül hited, s arany mozaik szárnyait kibontod, kigöngyölöd a nyálas puha ragacsból, kitin szerkezete megszikkad, megszilárdul, hártyája megszárad ki, kitin szerkezete megszikkad, időméhe csöndesen bezárul, mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod. Itt állok egyedül, ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon, a legnehezebb, a harmadikon. Csütörtök este van, nem átkozom magam, nem síratom, s elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, a kék-zöld-piros esőben, a szocializmus korszakában.

himnusz az anyanyelvű. Részlet a Halottak királya című époszban. Jaj, te madárnyelvű nép, virágbeszédű nép, medvebeszédű nép, te szöcske hang. Te tölgybeszédű, virágméh, mézevő, méh, zenéje hangú nép, te száraz fűkolász beszédű. Te szarvasbeszédű, rigóbeszédű, cinkebeszédű, te szarvasbogár hangú darázs zenéjű, te sasok kiáltozása, baglyok hallgatása, mókusok sírása nép, te fenyvesek csöndje hangú. Te sáskák zöld zuhanása hangú nép, vadrózsa beszédű nép, kökény beszédű népem, te gyertyánfák fekete csikorgása hangú, nyárfák ezüst lángulása hangú népem, te nyulak bársony docsanása, gyíkok pikkely ásítozása, piros csődör nyerítés népem, te rózsapirók beszédű, sármány beszédű, aranymálingó beszédű, zöldike beszédű népem. Te csillagok aranyforgása hangú nép, bíbic beszédű, te nádasok zöld örvénye beszédű, te nádasok barna buzogány ingása hangú népem, te moha hangú páfrány beszédű, te őjvek lobbanása hangú, te varjak kék alkonyi sétája hangú, te ködök ragyogása beszédű, te erdei patak ezüst csörgése hangú népem, te lepkék, pettyes, csíkos mohalángja beszédű. Te gyöngyvirág beszédű, harangvirág beszédű népem, te ibolya hangú, májva hangú, te kövek virágzása hangú, vizek fémbársony gyűrődése hangú, te vad lilium hangú. Te jázmin beszédű, jácint beszédű, te siklók pikkely tekeredése hangú, te zsíros gyantacsurgás hangú, te vadmész halálszaga beszédű népem, te kócsagok, gémek fehér toll örvénye, köttornya hangú. Te vadkan tajtékos szerelme beszédű, mének csatakos szügye beszédű, te piros és aranyhattyú ásítozás nép. Te pelikánok sárga tokazacskós merengése népem, te vadszamár kőbárd lépése hangú nép. Te vadkörtefa beszédű népem, sólymok kőkart keringése hangú népem, kankalin beszédű nép. Te barlangok barna bánata beszédű népem, te gombák puha növekedése beszédű nép. Te szarvasok szakállas úszása hangú népem, bölények gyász robogása, vadak lázas csörtetése beszédű. Te szitakötő kristály legyezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem. Kék árvaság, tavaszok tűz indulása, jegek lángulása hangú népen, te halállal beszéd. Te magzatvízben magzat forgása hangú népem, magzatvízben magzat lebegése hangú, te föld lehelete hangú, föld hívása hangú, föld illata hangú, föld szíve hangú, mert nincs más kívüled, hát mi volna nélküled, add vissza hitemet, te tűzlilium harangú beszéd, te vércsíkos círmú tűzlilium beszéd, te vadrózsa zsoltár, népem te vadmész ajkú. Add vissza hitemet, add vissza holnapom, te szent virág beszéd, madár beszéd, te éjem tűz lilium himnusza, te forró láp lilium a beszéd, te zöld kaláz zsoltár. Add vissza énekem, és add vissza benned hitem, te mindenség méze, kék lilium csipketál, hogy élhessek tegnapodért, nyelv, gyönyörű, ifjú lomb, nép, hogy élhessek holnapodért. Te madarak hajnali mindenség himnusza beszéd, madarak alkonyi zsoltára beszéd, te virágok hajnali harmad csillaga beszéd, virágok alkonyi csillag harmata szavú népem, te lángoló fűpuszták,
égő ősészakák szavú népem, te öreg rénszarvas mosolyú, vedd szívedre gyötrött homlokom, szavaidból nőtt testi szavam, az élet holnapi. Szavaidból hajtson ki szavam, zöld pikkely szív szárral, nagy zöld csipke szív levelekkel, véres és bársonyos szirom levelekkel, nyitott méhszájú pettyes kék illatkoporsóval, hogy beteljék szíved virág ámulattal, illatspermával, a halálon túli teremtés jóval, hogy szelíd és vad és vak és gyönyörű szíved betöltessék virág szerelem énekemmel. Hogy legyek mámorod, rejtelmed, hited, szavadból szavad, ének rejtelem énekedből, hogy legyek nemzésed, halálod, föltámadásod, magzatod és tested anya dagadása, hogy virágzó paradicsom kerted legyek, vagy virágzó szelíd temetőd, húsod lángulása, hogy jövőt dagasszak lángfújó szájammal szívedben, s fölépítsem hitem gyönyörödből. Hogy sorsomat halhatatlan hitedből megépítsem, hogy sorsodat gyönyöröm megbocsássam, te gyötrelmem, gyönyöröm, könnyem, halál szégyenem, medve ajkú nép virág szájú, te vadméz mosolyú, zöld kalász tekintetű, te pacsírta beszédű, bíbic kiáltozású, hogy véres és szőrös szégyen testemet halálból kivirágzó rejtelmes húsodba ássam. Jaj, népem, nép, te üszkös maradékot kinn a part mögött a földön, ha vagy még te bujdokló könnyűség, kiszakállasodott rejtőzés, vadló sörényű asszonyvadság, barna kancacsikó sörényű szűzek riadalma, fogadj magadba, árva testemet vedd húsodra, és vedd húsodba virágom, és fogadd be tajtékzó üstökös lángom, népem gyönyörűség. Mert gőgöm páncélját levettem, mert elébed állok nagy gőgöm kristálypáncélját levetve, mint bíbor rák páncélját levedli, s ott az üres rákpáncél szelvényesen, ollósan, bajszosan, hártyásan, fórusosan. Elébed állok én a rák király mesztelenül, verejték csatakosan, hogy feszíts meg édes mindenem, szögezd föl én egyetlenem, virágzó keresztfa életedre.

A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. A ház elé ment, onnan kiáltott. Nehéz kontját lebontotta. Szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkot. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben őt herefürtő bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ága, hallgassatok, mert fölkiált, hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék. Hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vattaszügyű nyájak. Hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiamnak. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz. Megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak. A vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken.
egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bakalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűlt toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferde vágatú orlítja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekponját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyant szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habokban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom, növesztő lakásom, nagy rügyű csecsbimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virágszálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barm. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafattá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, én hívlak, a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest. Vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet,
adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt. Kócsavnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel. Tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem Dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsötört udvar, terített asztalvája. Jaj, anyám, édes anyám, nem mehetek én oda-vissza. Ne adj nekem, te fonott kalácsot, édes kecsketejet virágos pohárba. Ne is vessed meg süppedősre ágyom, ujjaiddal ne dúld föl a ludak mellé. Borod inkább önts ki, döntsd apád sírjára, a vörös hagymákat pont be koszorúba, tajték belül lángos csüss a kicsinyeknek. Számban a meleg tej csak ecetté válna, a kalács előttem kőteknőcé válna. Borod poharamban piros vérré válna, Dunnád minden pejhe válna kék lángokká, itató kis bögréd kék kardliliumá. Jaj anyám, én jó édes anyám, a szülői házban nincsen maradásom, nekem a zöld erdő lehet csak lakásom. Gubancos nagy szarvam nem férne házadba, temető agancsom nem fér udvarodba, az én lombos szarvam dübörgő világfa. Csillag a levele, tejút a mohája, csak szagos hüveket vehetek szájamba, első szőrű gyepet vonhatok nyálomba, nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Nem értem én a te különös gyötrött szavadat, fiam. Szarvas hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd boldogtalan. A gilice sír, madárka szól, fiam, miért vagyok én a mindenségben boldogtalan? Emlékszel-e még kicsi anyádra, fiam? Nem értem én gyötrött szomorú szavaid boldogtalan. Emlékszel-e még, hogy szaladtál? Milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt? Boncoltál kecskebékát, pettyes hártya tenyerét a kerítésre szögetted. Bújtad a repülőgép szakkönyveket, segítettél nekem a mosásnál. Szeretted B irénkét, V, J és H, S, a kosbor szakálú festő volt a barátod. Emlékszel-e még szombaton este, ha megjött apád józanul, hogy örültél? Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd a régi szeretőmet. Barátaim elúsznak mellettem, mint a hal hidegen. A pipacsnyakú festő ki tudja, hol van édesanyám, ki tudja, hol van az én ifjúságom. Anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott a bánat. Ne emlegesd az én apámat, mert föl kell a sírból, sárguló csontjait összeszedi, mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét vissza.

átragyogó idegekkel, és körülálltak a dalárdistát lila sapkában, hangosan sirattak, és megfogtam homlokodat, a hajad olyan eleven volt, hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték, reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyó sziszára a gégéd, kiszőrösödött sárga dinnye szelet, kék káposztás bőrű sárga hernyó a gégéd. Jaj, azt hittem, benövi a szobát, az udvart, lassan az egész világot, a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zúgnak. Jaj, jaj, nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek. Egyik fejed felé rúgott, a másik bombán vizelt, kicsúszott, mint az akasztottak nyelve lila szemérme, a kocsis káromkodott. Mosta a víz a rezes banda hangját, fújták a cimborák zokogva, fújták a cimborák a kápolna szamár kenyeres tüskés falánál, fújták a cimborák földagadt, fekete ajakkal szállt a füstölgő ezüst kosár, fújták a cimborák kirepet vérző ajakkal, vérben gomolygó szemekkel, fújták a kártyapartikat, a fröccsöket, fölpüffett elszáradt asszonyokat, fújták a borra való címeres bolygóit föl az űrbe utána. Kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit a cimborák zokokba. Tódult a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe. Tódultak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka nagyapák, kis házak, bölcsők, zománchasú, ezüst hagyma köldökű zsebórák, húsvéti harangok, megsokszorozódott megváltók, mint nyitott madár szárny, tódultak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga pityés közlegények, fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk. S te vezényelted őket, jól van, fiúk, de szép, jaj, el ne hallgassatok! Két kezed egymáson, két aranypók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden. A cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyér héjkérgű lábadon fehér harisnya. Fújták a cimborák a ropogó esőben, mint Érc Ádám csutkák csuklottak a billentyűk, mint ős madarak karmai, kárkarodon fogai ragyogtak a sárga rész trombiták. Jaj, anyám, édesanyám! Ne emlegesd az én apámat, hagyd az én apámat, mert szemei, mint rügyek, a földből kibújnak. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot. Kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Ott állt az idő hegygerincén, ott állt a mindenség toronycsücskén, ott állt a titok kapujában, szarvahegye a csillagokkal játszott, szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülő anyját. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Száz sebem kifor szín aranyban. Naponta lerogyok száz golyó szügyemben. Naponta fölkelek százszor teljesedben. Naponta meghalok 3 milliárdszor. Naponta születek 3 milliárdszor. Szarvan minden hegye kettős talpú vasvillany oszlop. Szarvan minden ága magas feszültségű áron vezeti. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek, fogaim vashidak, szívemben tajtékzanak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros, füstölgő kőbárka a lépem, minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer, heregolyóim a nap, hold, a tejút gerincvelőm, az űr minden pontja testem egy-egy része. Galaktika fürtök, agyam egy sejtése. Te elveszett fiam, mégis gyere vissza, szitakötő szemű anyád virraszt érted. Csak meghalni megyek, meghalni oda.

Vissza meghalni megyek, csak meghalni megyek, édesanyám. Kiteríthetsz majd a szülői házban, eres kezeiddel megmoshatod testem, mirigyes szemhéjam lezárhatod csókkal, s majd ha a húsom bomlik széjjel, bűzben és virágban rothad a testem, akkor leszek véred ivó magzat, akkor leszek a kisfiad újra, mert az csak neked fáj, édesanyám. Jaj, csak neked fáj, édesanyám.

0: majd egyszer eljön a nagy számadás. Ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
1: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen felül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Dombai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedésből igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalmunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetését éppen most adta. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei terület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki haza fiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja. Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyját meri kovácsolni, nem inkább az-e a kút mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
1: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, s könnyen optikai csalódásba esetett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
0: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
0: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene regvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
0: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
0: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
0: Hát lássa, csak olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Régi nóták? Ugyan ne bolondozzon velem az út.
0: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeresem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeztik?
0: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Hát lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Elmúlt már az én időm. Nem arra való, ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekben foglalkozom. Én már csak a szent énekeket tudom.
0: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
0: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
0: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi, keserves énekek, mint például ez. És mi ennek a vers?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam.
0: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Aj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyebek elveszi a kedvünket az éneklést. Aj, mikor még lángol.
0: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
0: no.
2: Egy. Hát aztán, hogy esetleg? Csak úgy szó,
0: de, hogy hang, ahogyan énekelni szoktak.

0: No, you don't see it. Come to the Migrigen.
1: Migrigen. Nu eszembe jutott még.
0: Na.
1: Rózsa bokorba jött a
0: világ. Nem is régi is, uras.
1: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkon.
0: De gondolkozik csak még. Nem ismeri-e a nagyhegyi tolvaj? Kádár katonai táját, hogy hová mész te három ár?
1: Nem.
0: Soha se hallott?
1: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát ez megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredem.
0: Megvan. Valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon lényeg. Kerek. Ez a zsemmel.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi. Ezt a keret.

Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk, azon kellett igyekezzünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkán nagyobb örömet szerzett minden másnak. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között.

0: talán sikerül pótolnunk az elutazottakat. Addig is minden ünneplés csak hazug célzó. Ezt hirdeti a csend.
1: Volt egy öreg apa. Volt néki, 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyek. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.

0: Tóth Aladár a Cantata Profanáról a Pesti Napló 1936. november 10-i számában.
1: A farkasok dala ez a titáni muzsika, a szolgalelkűség kora. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyére markoló üzenet, melyet egy költő óriás küld nekünk, egy királysas lelkű ember, aki köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság magányára. Hogyan került korunkba ez a megdöbbentő korszerűtlenség? De hát, ha ő beszél igazán igazul, a mai idők és minden idők mélyéről kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett, elnyomott igazát. Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolunk. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőjének nincs visszhangja ebben a szállatban?
0: Szabolcsi Bence, Bartók Béláról.
2: Bartók, aki 1934-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából hozzáfogott a Magyar Népdalkincs rendezéséhez, egyre inkább visszavonul a tanítástól, s 1940-ben nyugdíjaztatja magát a Zeneművészeti Főiskolán. De ő, aki kezdettől fogva gyűlölettel és megvetéssel fordult a fasizmus ellen, akkor már évek óta aggódva tájékozódik az emigráció lehetőségei felől is, mert, mint 1938-ban írja, az a közvetlen veszély forog fenn, hogy Magyarország is megadja magát ennek a rabló és gyilkos rendszernek. Tehát, ami a Cantata Profana óta úgy rendkívüli erővel él benne, tiltakozni, menekülni, ki a szabadba,

A zene húros és ütő hangszerekre a zeneköltő egyik leggrandiózusabb művele, mely a kezdő fúgától a szilaj táncfantázián és egy éjszakai monológon át a himnikus ditirambusig ível, egymagában példázva a kor infernóját és útját a paradízóig. És ez a dantei út, ez a himnikus felemelkedés ezentúl jóformán Bartók egyetlen művéből sem hiányzik.

0: Újfalusi József.
1: A természet matematikai rendjének, a kozmikus szerkezet szellemi gyönyörűségének kísértése talán közelebb volt Bartókhoz a zene komponálása idején, mint bármikor. Annyi kortársához hasonlóan kereshette volna ő is a művészeti igazságot elvont formai kombinációk megejtő káprázatában, rövid úton átválthatta volna az erkölcsi törvényt a csillagoség számmisztikájára. Ő azonban elutasította ezt a lehetőséget. A közvetlen szerkezeti megoldás lehetetlenségét éppen a zene első tételében, századunk zenéjének ebben a szigorú zártságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti

barátságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti A hangból szorongó, szűkközű dallamgyűrűkben felkígyózó téma remekművű fúgává tornyosult. Jákob létráját egyszerre tolja két irányba, mind feljebb és mind lejjebb. Küzdelme szinte a lélek halhatatlanságát író csokonaiét idézi. Mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egy porba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sírpartjára húznak ónlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára.

0: Pierre-Jean Jouve a zenéről a La Nouvelle Revue Française 1938. július 1-jei számában.
1: Bartók zenéje. Ez a gyönyörű muzsikus pálya csúcsán alkotott mű. Erőt ad minden modern művésznek.
2: Mert azt érzékelteti, hogy rajta keresztül az ősereg.

0: mi lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tilson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam tenyérrel, de úgy, hogy bele is csaptam az arcába. És ekkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát, elfordította a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combjas satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel, magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evel tiportam még belé. De most aztán végül. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorította csomóba gyűrt ingét, és fölzokott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holtkor sírta. Épp a bajom napján, és így? Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mostóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merülucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésénél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak dacolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne nehezteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban, förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót.
a teremtését ültem el tőle. Azért ez már, hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott var! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata. Itt ugyanazt írja Tótul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétb. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a tornácra, és egyéb hián a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. Na csaje, csauzsieto, hallottam meg mamovkát a hátam mögött. Vagyis, no, mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül? Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradás. Az a tengervér. Hogy krvavá poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvavá poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyajkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krasjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmankor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta,
verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szem áteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krsiak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után, nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk. Zablát kell vetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni, viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy mikor az állat föl van fújódva, kergetni semmi szín alatt nem jó. Trokárolást igaz nem láttam még, csak elletést, de közte bizony olyat is, mikor hárman húztuk, és szétszakadt az anyjában a borjú, akkor is vágni kellett rögtön. Vagy amikor rosszul jött ki a tehénből a pokla, ahogy Krsiak bácsi mondja. Egy szóval vért, azt parasztgazda láthat épp eleget. Ellenben embervérzését csak egy ízben láttam eddig, és ez apácskám vére volt. Nagy betegünk szegény igen bőven s erősen rögösett hörgött és öklendett föl patyolat hálóink mellére, utóbb óránként már-már. Hát, azt feledni nem lehet. S a fiúi tehetetlenséget sem. Irigyelvén szinte közben a sürgő asszonyi tisztogató, öltöny s ágyruhaváltó buzgalmat. Ezen újabb és újabb keselyű mohó lecsapást a tennivalóra. Női vérrel pedig egyáltalán nem volt mindez ideig dolgom. Az ilyesmit dugdosság, szégyellik. Hinni sem akartam, mikor cimboráimtól először hallottam, hogy a nőknek minden hónapban vér ömlik a lábuk közül. Tetejében nem is tarthatják vissza úgy, mint a szükséget. Hogy az én Zsofka nővérem már pedig soha nem véres, mert én azt látnám. Ki is kacagta. Na, majd alá lesünk, aztán majd láthatod. Arról pedig, hogy miként repett első ízben a szűzlány,
Gregor árult el ezt-azt félszókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom, kiütközött is jókorán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által. Hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után Felgázba, Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk. Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostsee parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át, Rügennek hívták, széles, meleg fövenye és szelíden nyaldosó türkisz tengere volt. És ez a Stralsunddal szemközti partja is, ahol letanyáztunk a gyógyfogadóban, ritkásan népesült. Nem tudtam, hogy gyermekálmaim Jadvigájától úgy szólván egy kőhajításnyira vagyok. Bár korábban is emlegették Winkler Alfonzékat, de hogy azok Stralsundban laknak, és hogy mi annak tornyait látnánk most innen, és hogy ezért Jadviga is itt volna közel, hát én ezt mind nem tudtam akkor. Mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat. Meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én. Aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig. A povkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. 7 voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, már hogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3 az egyik nőszemély volt persze, a borzas vöröshajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba és egybe másba, én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott sündörgött és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam. Pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacagást támadt. Kivált persze női. Na, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Huny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársonya broszát a fövenyasztalra, hol lehúzta róla, s mint 1000-nyi tótul lapatyoló, kuncogó cselédlányka
Csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak, de ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, és onnan folyt a nevetés, italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett ucorodni. S habár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem. A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva mozgolódást támadt, egy-két fiatalember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először ketten, két férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra, és úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket is. Akkor már a másik két férfi is fölkelt, meg a franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok a pocsolyába, be a tenger hullámokba. A lányok is minden szégyennék. Sőt, egyik másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát, beledugdosva lábacskáját a vízbe, s jújgatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra, visszabújván gyorsan a strandkosarakba. A harmadikkal a csucsori szájú szőkével meg franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte franci utol, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadt a bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák kapni. De ezt olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, s a többiekkel együtt a kúrhausz felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból, hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, hogy visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor megálltott. Kicsit fölsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalap emelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, habár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, s az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe, kinek aztán
napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotrottam onnan hamar. S noha este a kurhaus teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte, és megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia burit, de ő kapta, és befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez. Láttam, buta fiú, hogy tegnap

Hogy van idő, csak lassan. Ki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsér. Lábjegyzet? Hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelben két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se, csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadwiga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve megböktem hátasó véknyát, s az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadwigának a nász éjszakán, és ez nem húzódozott, s hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat, szédülvén is az italtól, a szellőre fekve vitettem. Mert arra felé mozdult a lába, amerre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a düledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet, azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák. Meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni. De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündap motorját favorizáltam, még azt is el nem zabrálták, meg a hajtányozást, lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne erre felé. Hú, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át, visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki. S vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, s az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én ezért folyton megkövetem, s ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl, sóhaj. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadwigára nagyon.
Leugorván az udvaron a ló

0: Úról nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem.
1: Jadviga!
0: Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom. Jadviga! Milá! Oda se hederít. Föltolul, aztán mind jobban fölhergel, valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, vadkertész juhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában a ládán. Mitagadás, eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, s ki a tanyára. Gregor már nincs otthon. Lábjegyzetbe, hogy ezért a tanya csak Gregor tanyának lett hívva. Gregorszki szállás. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely. Gregor. Mindig öreg volt. Ezért Starinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lóré sín, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az elenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás agálcalonnát, kenyeret. Veszem az ingalól a jegyzetkönyvemet, különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. És nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérről. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk, ahogy 2-3 éve. A mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem, amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg görbe útjaimra. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe, és noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. S emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne. Hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba, azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Ezt tán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg, az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, s ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szöllősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen, akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, akarja üstökét az illető, de aztán földerül. Tudod, mit mondok én neked? próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szőlősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már arra. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvontam. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegbe próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem a szemem. Hogy? Rábólintott úgy. Egyszer még leánykoromban egy intéző, fesember volt különben, azt mondta, hogy amim nekem van, azt soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát. Hagyott maga után. Pedig nem sokáig kapott. De jól nézek én ki. Mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett, és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldőlánynak. Hogy hát akkor, hogy mennyire tartaná. Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell, nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni, próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküldött. Hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam, mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúr felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak. Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám, nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik öröme én bennem. Jó, hát ő is, na, hogy örül nekem, de hogy egymásnak ne hányhassunk semmit a szemére, elszámolunk pontosan mindent. Szóval fölírta, mit adnak három pár kolbászért a piacon mostan. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat. És még ki se nagyon tudódott. A kamarási csárdában így jártottam az eszemet most az Erzsin, és megint a Jadvigán. Éjfélig ittam, enni is adtak, de nem csitult az odabenti lélekháborúság. Magamba gunnyasztottam. Tűnődvén, hogy benézzek Erzsihez, vagy ne, amíg megvan. És ha be is enged, és hogy mit évő legyek máskülönben is. Aztán berúgtam csak csöndbe. Lábjegyzet. Egyszer, csak úgy viccből, megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból, Erzsik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai, hocinesze dolgokat el se lehetett képzelni. Legalábbis tetszhető nővel lábjegyzetvége. Öntudatlan mámorban kapaszkodtam már a szellőre, ha ő akkor nincsen, hát az árokban alszok. Máskülönben majd, hogy nem hazavitt. Úgy rántottam el jobbra az abláját, hogy most nem haza, hanem a Gregorhoz megyünk. Levackoltam a konyhán, az öreg gatyában ágyból kelve nézett ki, és kérdezés nélkül hozott rám egy dunyát. Délfele ébredtem, Gregor éppen hazanézett akkor, ennem adott, utána lediktálta nekem, hogyan állapodott meg Medovárszkival az istálló csináltatásról. Majd aláíratom a mesterrel a papírt, ha látom. Délután is ott maradtam, és éhes disznó makkal álmodik, leírtam, hogy volt a Lottéval. Én, Osztatni András, 1915. április 3-án mesterrel megegyeztem egy istálló csináltatásában Vinicai tanyámon kőméves és famunkákra. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl az építménynek. A vállalkozó mester neve Medovárszky Mihály, ki a munkát 110 koronáért vállalta. Az aljától 4 hüvelykre, a földben másfélre égetett téglából. A tégla alatt 2 hüvelyket kiásni alapnak és visszadöngölni. A falazás fölött a vert falnak 9 hüvelyk magasnak kell lenni. Úgy, hogy a nagy gerenda 10 hüvelykre essen a földtől. A keresztgerendák között vályokból és sárcsömpölyekből padlást csinálni, betapasztani fél col vastagon. Az ajtót a legmegfelelőbben, ahogy szükségesnek látszik, kell csinálni 2 szárnyasra. A jászolt egyiket keresztbe, másik 2 a végére. Alájuk pedig az alsó ágyazott fákat az oszlopokhoz szegezve és a falba eresztve. 2 ablakot, továbbá oszlopocskát és fogast készre készíteni. A padlásra 2 ajtót, homlokzatára meg lyukakat vágni galamboknak. Galambházat lécekkel vagy náddal elkeríteni, betapasztani. Az istálló közepét élére állított égetett téglákkal kirakni. A rudakat, hol az állások lesznek, beágyazni. A jászórudakat, még ha akácból lesznek is, egyenesre lefaragni és rendesen beépíteni a falba. És mindent egy szóval, ami a kőmíves és ágymunkához tartozik. A fizetség a munka alapján porciónként jár. Foglalónak kap 15 koronát. Medovárszky Mihály, SK. Máma a Václavszky gróf megérkezése a szála elé. Ettől a már javakorabeli úrtól az a virtus, mely bár taszít, mégis bámulom, hogy ő maga ül a bakra, Sprád és kocsisát küldi az atyafi tagadóra hátra, hol egy hely van csak, a grófnak és senki másnak, most mégis a kocsis veszít benne. Hogy a gróf hergeli vágtára az ezüst szeges hámba befogott 5 korom fekete telivér kancát, melyekkel mondják számtalan hajtóparádét is nyert már. Ahogy futó örvényként verve föl a port, beviharzik a főúton, s végül már föláll, hogy bal kézre fogva a 10 ágra futó hajtószárat, jobbjába kapja hosszú, bojcdíszes ustorát, és úgy ütlegelje vele paripáit, hogy maga is íbe hajoljék előre-hátra, mint lesújtáskor az a félkarikába görbülő ustornyér. És ahogy a templomnál végezetül jobbra rántja a gyeplőt, hogy a fogat a főtérről a nagy utcára forduljon, de ő maga ezen közben menetből, s úgy ugrik le pont a szála elé a bakról, hogy ugyanazon lendületből hajítja a kocsisnak a hajtószárat hátra, meg hogy földet érvén meg se nyekken, épp csak megigazítja kivarrott kabátját, s belép a fogadói kávéház középső nagy ajtaján, és utána se néz a pompás fogadnak, amely aztán rendre fél napokat rostokol a téren, hogy megvárja mulatókedvű urát. Hogy ez azért akárhogy, de mégiscsak valami. Mesélik, mikor egy folyamodványát hosszasan fektették a mamelukok, és neki ezt már komoly pénzei bánták. Egy ízben, ahelyett, hogy kivárta volna a megyeházán, míg visszatérnek a tintanyalók az ebédről, a nemzeti megterített teraszára hajtott be közéjük ebből a fogatával. Talán nem árt, ha olykor megemlegetik az embert. Lábjegyzetbe sok mende monda terjengett Vaclavszky grófról később a kocsmában uradalmi népektől. Főleg mikor már nem élt, és mivel magszakadás miatt örököse nem volt, majorja csak romlott szét, mert a városi villaházában nem szeretett, hanem épített egy Karolina majort, és főleg csak azt élvezte. Habár 20-30 házas kis telep, de létesült ott neki nagy udvarház, melynek feltörő ártízi hévize bebírta fűteni is, és csináltak udvari gyógymedencét, melyet második világháborútól kezdve aztán gyakorol a mai napig. Barátja által a feltörő forrás hajtó heve belet kötve lapátkerék áttétellel a régi szélmalomba, mely szél által is újból forgott, és generátori beiktatással kis erőmű szerűen adott az egész telepnek áramot. Cselét házikókba és kunyhókba villanykörték lettek ingyért lógatva. Dacára, hogy supognál, a nyomorgás eléggé megmaradt. Ilyen mániái voltak. Gazdálkodási hanyagolások rovására persze. Megállítólag, hogy szeretett orgiázni odakint, hogy volt neki intéző fölhajtója és leányszállítója, fürdős ivászati helye hulyákra mesztelen nőkkel. Fene se tudja, mert pusmoráztak az emberek mindenféléket irdatlan nagy természetéről, még hogy a hátára fölkötött farkú díjazott kancáját is, a magas hokedliről. De hát ez nyilván, hogy az alja nép mocskos túlzó fantáziája. Jadviga beleír Ondris naplójába. Először. Most már ide a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigó szín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszoret, olvasni, Zacsínan túltok Nyizsecsku, én Osztatni András 1915. februárról 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Magát simogatom, és követem ujjammal a halovány lila vonalkák között. Jó darab ideig a szememmel siklottam be csupán sorai közé, de most már úgy érzem, engedi, hogy kézzel tapintsam, sőt, tollal karistoljam testét, naplókönyvét. Ha a bőrén nem hagytam meg hajdan, a most is eleven percek körömjeleit megteszem így. S ha becsukom a könyvet, ráhajtom a fejem, akár a keblére valamikor. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához. Ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az elapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjú alakját, azt se bánom, amikor más nők karjában, ölében, és magunkat, kettőnket, ahogy akkor maga látott minket. Mennyire bánom, hogy nem hamarébb adta kezembe ezt a könyvet, hogy csak akkor bízta rám titkát, amikor meghallotta a szólítást, amit én mindig egy hajókürt riadó jelének képzelek. Miért csak azután vehettem elő naplóját a nagy dikó aljából, hogy maga már elment? Hisz annyiszor segíthetett volna rá minket az egymás felé visszavezető útra az, ha felfoghattunk és befogadhattunk volna egymásból még több olyat is, ami a teljességgel soha meg nem ismerhető másik ember mélyén búvik, amit erővel rángatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnánk kilesni, torz képet mutatna, amellett becstelenség volna. El is rösteltem magam, amikor elég régen már, keresvén valamit abban a ládában, ráleltem erre a könyvecskére, s a szemembe ötlött, hogy végre máma oltár elé vezethetem Jadvigát, és nem csuktam össze rögtön, hanem végigfutottam az első lap aljáigra. Amint, hogy maga pedig hányszor kérte, röstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén, amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül rám támadott, kivele, mikor, hogyan, kivel, nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakad bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ide írva lennék képes ezekről is szólni. És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt, ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. Talán segített volna nekünk, ha olyan tájakra merészkedünk, melyekre maga ifján kezdett járni, amikor elapokra írt, és én nem csak most vetődnék titkai mezejére. Mert így találkoznunk, s együtt laknunk e belső tájainkon nem sikerült soha. Jegyzet eredetileg nem ez következett, csak ide lett téve. Misu ma már délelőtt kimozdult, végre nem gubbaszt fájdalmában egész nap itthon, átment a vasutasokhoz. Talán Marciékhoz is kinéz a tanyára? Közbevetett lábjegyzet, zárójel, hát elég ritkán volt ilyen. Ez kb. 1937 május lehetett, zárójel bezárva. S én magamra maradtam nyugodtan magával. Hol vágjak hát bele? Drága moly Mili, azt a réges-régi titkomat bízom először magára, és nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit, gyámomat, a maga édesapját, Osztatni Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném örök időktől fogva, s lelkem szívem minden ízében. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, erre maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához, én is így hívtam őt. Szeretet és hála, mint egy érzelmeket szomjazó bakfis magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelem. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így. Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk. És nem tudtam, tényleg nem tudtam, drágám, hogy maga mit tud róluk. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Hanem éppen az volna rejtélyesebben, hogy került-e akadály e választások szabadságának útjába, vagy sem. Mert látom, hogy amiként előttem, úgy maga előtt is titok maradt. Hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia. Hisz egyfelől György apácska hirtelen eljegyzése és lakodalma Racskó Mamovkával nagyon is dacbólinak látszik a maga soraiból, ugyanúgy, mint abból a pár elharapott szóból, amit gyámapám nekem erről mondott. Hogy a másik oldalon, apám és anyám közt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyéim? Mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is, a maga édesapja és az én édesanyám. Egymástól távol, mégis egymásnak. Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska, hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkodze, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem és a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta, ő pedig végzetesen körbenült bennünket is, magát és engem, soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapám. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. És hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet. Mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem első. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is három fotográfiát. Lábjegyzet már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak, és nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hincvéssel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt. Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmá lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam. Egyszer pedig szoknyát próbált rám. Az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóujját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron a mandolint, és lábujjhegyen a nyitott ablakozóba konik, fölül a párkányra, s azon mód hálóinkben mezít láb kilép, s a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, s én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egyévesen is láttam és hallottam. Egy ízben, a Szentpölteni kápolnában, egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant velem. A vakáción elmentem mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt, előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a télonyra bíz felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének, mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt repesgetik. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfis koromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgy hiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam. Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most látna, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Szentpöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépet. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről, édesanyámmal. Történetük, mintha hályogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessem mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy mamóvka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam ennek. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban, megpillantásakor nyakát karolva, és arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, ha valami szépet vagy kacagtatót mondott, és kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. lábjegyzet Osztatné Márton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is, ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Sankt-Pöltemből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfons Winkleréknél kívánt elhelyezni. Lábjegyzet. Ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája, Palkovics Endre, ugyanazon évben halt meg. Az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő Mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Sankt-Pölteni zárda. Tehát 1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915 februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénlány volt, majdnem 28 éves, míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleréknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ővele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán, és ez egészen más várakozás volt, mint bakfis koromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. És valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó, szeszélyes kedvemről véges végi utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét, azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen, és a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam, s ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedjen. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle, hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, és azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert kivált kép ő ráfigyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az úti könyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg, a fogadóban ugyanaz, ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimari szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg, és a kereveten aludt. Most pedig Berlinben, halva, hogy csak egy páros ágyú szobát kínálnak, indult volna már is mást keresni. Akkor félre vontam őt, édes apácska, ne bolondozzam már, hát miért mennénk tovább? El leszünk abban a szobában ketten, legalább spórolhat. Végül hajlott erre. Éjjel ugyancsak későn jött fel, és nadrágban ingben feküdt le. Színlelvén, mintha fölriadnék, meg is korholtam. Ugyan hát, hogy lehet így aludni? Magára izzad minden. Rálegyintett, hogy megteszi így is. Akkor fölültem, s a takaró alatt magam alá húzott lábbal, nyújtózkodva mondtam, hogy kiszállt az álom a szememből. Ő az italtól is bódultan hosszasan bámult, és én, ha másképpen nem, hát akkor úgy, mint a hajdani kislány borultam nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Ő pedig oly drágán morgott, hogy jól van, na, jól van, te vadóc, és csitítva lapogatta hosszan a hátam. Utána anyámról beszéltettem, hogy hol szoktak találkozni. Eljárt-e hozzájuk, vagy másút is? Hát kettesben adódott-e lennék? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki, de itt már kinézett az ablakon. Jaj, miket beszél apácska, szóltam rá, hát hogy nem keltek egybe, van a közös paplan. Szájaltam tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbe véve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzett be, hogy Jadviga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zuhogó esők után. Lábjegyzett. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió, meliorációba elpisálva hiába. az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nádkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele rossz szavak korbácsa alatt. Tizedik hete vagyunk férj és feleség. Akkor ezt olyan 1915. április 8-10-e körül írhatta. Szólhatnék-e most nőmhöz úgy, ahogyan tavaly? Mint a hajdan neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett. Tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburgerhof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszállással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem Alfonz Winkleréknél, és önnáluk Jadvigánál. Közben jegyzett, hogy a Winkler retyerutyák ezen ágára később NDK oldal dacára vagy miatt nem fonódott külkapcsolat. Jegyzet vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza. Gazda tanonckodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finklerház előtt szólítottam meg, fölküldtem levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadvigának az saját kezeibe adja. Jadviga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza, ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonzéknál sem szállásolhat, nem is vizitelhet, édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem állta. Jöhetne én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána vendégek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki, eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadviga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés a régi szeleburdi Jadviga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem ereszt le,
1: szopva, tövig fulladozva. Jó nagy taslintyám levesbe került. Jegyzet vége.
0: És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban. Csak most persze már magáz. És oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza Felgázdba. Fogadjon nekem szót. Én ugyan nem, amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába. Magamat is meglepve, hogy így vakmerően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába. Konok elszállással. Láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintetet. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött, hangjában már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, és az utca vége felé mutatott, amin túl az ide látszó fűszvák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára, de előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el, és csókra emeltem föl a kezét, de számmal alig érintettem, már is elkapta. Jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt, és ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innen felől házak övezték. Az enyémen kívül még 2 utca torkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utca öblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadviga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam. Előhúzott zsebórámmal a tenyeremen. Balra egy pékség volt, festett széktáblával, jobbra 2 emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással, Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A sétányra levezető lépcső mellett fehérkötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával a rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken porcukrozott töltött sütemények pompáznak, és vagy 8 féle gyümölcsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön, aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli, rebarbara lepény. Jól van, rábólintok. No, tak kostúj me toto rebarbarovnyíka. Harapok bele, kilépve. Lábjegyzetbe, no, akkor kóstoljuk, de nem tudom, mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát, meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem még, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyikának a nyomába se érhet. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül máma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült.

ismert paprikátlan persze, akárcsak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec lábjegyzetben. Német, szlovákul. De kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, más szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor Apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, és ahogy tette az óber, meg akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Van, natürlich, mondta az árát, nem is oly sokat. És hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam, és hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Jawohl, bitte, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldökéltem még ott egy órát, egy másikat pedig végig toporogtam a parton, azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást, és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én, és hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is feltámadnának. És lehet-e így csodát remélni? Avagy rólam ő rá is átragadnának? Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni, hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hisz a hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, és ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedvem, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondriško nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszki Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63

darab kőr is, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a tanyán.

0: Tilos Rádió. Szervusztok, kedves rádió hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió gyűjtők és gyűjtemények napja. Most a Müsziből jelentkezünk élőben. Azért ez a hatalmas vízhang, mert csak egy óriási nagy cseppkőbarlangban tudtuk megrendezni itt a Müszinek a hátsó részén, ahol tulajdonképpen az összes tér egybeér, és ez a cseppkőbarlang szerencsére lehetőséget ad, hogy rengeteg gyűjtővel beszélgethessünk most, hiszen a mai nap erről szól. Ezért most szeretném megkérni, hogy a mai vendégeink gyorsan mutatkozzanak be, és a gyűjteményük profiát és az érintettségük százalékos arányát, hogyha megemlítenék, és utána belevágunk a mélyébe.
1: Sziasztok, Molnár Péter vagyok, MP, a Hiányzó darab nevű podcastnak a showrunnere, illetve gyűjtő, társasjáték, a Commodore annó megboldogult cég termékei, illetve keleti fegyvereknek a, már távol-keleti középkori fegyvereknek a gyűjtője. Röviden ennyi.
2: Sziasztok, Pálfi Balázs vagyok. Elsősorban flippereket gyűjtök, és mindenki meg is tekintheti ezeket a gépeket a Flipper Múzeumban.
3: Sziasztok, Sági Balázs vagyok, a Játszóház projekt rendezvénysorozat főszervezője. Mi társasjátékos rendezvényt szervezünk, és van egy csomó társasunk.
4: Sziasztok, Angél Tvosék, Stilos Rádió, és Transformers gyűjtök, meg robotokat, meg játékokat, meg figurákat, meg autókat, meg kis autókat, meg nagy autókat, meg zenéket, meg ilyen beteges dolgokat.
5: Sziasztok, Kopácsi Péter vagyok. Én 80-es évekből és a 90-es évek elejéből gyűjtök G.I. Joe figurákat, ahhoz kapcsolódó mindenféle járműveket és playseteket, illetve maszk gépeket és Transformers-eket is, de azt csak arányait tekintve nagyon keveset.
6: Sziasztok, én DJ Suriken vagyok, és lemezeket gyűjtök, illetve a Sátán szomorú kis húga című képregény sorozatnak a késői kiadványait, amik már csak ilyen limitált példányokba jöttek ki.
0: És ebben műsorkészítő társam is lesz, hiszen ő az egyetlen, akit ismerek azzal kapcsolatban, hogy írt már a gyűjtésről szakdolgozatot, és igaz, hogy ő a lemezgyűjtésről, de megírta, úgyhogy ő egyel bejebb van, mint mindannyiunk. Bár mi máshogy lehet, hogy bejebb vagyunk, mint ő, tehát nem kell ahhoz szakdolgozatot írni, hogy az ember úgy érezze, hogy nem csak hogy obskurus gyűjtő, hanem bizony helye van egy olyan gyűjtői fórum, mint egy múzeum, vagy egy kiállítás, vagy ne adj Isten, egy jó árverés, amiben az emberek részt vesznek. Úgyhogy az első kérdés mindig tudna lenni, hogy a gyűjteményi válás. Mindenki, amit gyűjt, onnantól kezdve lesz gyűjtemény, hogy ő maga elnevezi azt, hogy ő ezt gyűjti, kirakja polcra, nagyisten, elkezdi nézni azt, hogy hogyan tudja a hiányzó darabokat, vagy a nem létező darabokat megszerezni. Mert ugye a megszerzés lenne az egyik dolog, amitől az érdekes lesz, és a megszerzés és a gyűjtővé válás között mit állt el nektek? Tehát mindannyian már azért benne vagytok abban, hogy költöttetek rá mosolyogva és gyermeki önfenedséggel komoly összegeket és energiákat, hogy beszerezzetek darabokat vagy időt, amit ezzel töltöttetek. Úgyhogy ezt a határt szeretném, hogyha megtalálnánk, ahol elkezdődik a... Amikor azt mondod, hogy ó, az első, amikor úgy éreztem, 4 darabnál volt, hogy ez már egy gyűjtemény, és ott tartok, hogy bizony elutaztam egy észak-norvég faluba, ahol el kellett töltenem 2 hetet, mire kiimádkoztam azt a darabot. Szóval, hogy egy ilyen kis legendáriumot, hogyha kérhetnék.
1: Hát így visszagondolva nekem egész gyerekkorom óta meg volt ez a szertágazó rákattanási faktor, tartott mindig valameddig. A telefonkártyákon, a Lutra albumon át, a gyűjtögetős kártyajátékon, Matchbox, stb., de sőt, volt bakarit lemez korszak is, de mindig abban maradt, és a legelső olyan gyűjtés, ami gyűjteményé, tudatos gyűjteményé lett fejlesztve, az a retro informatikának egy ilyen elég szertágazó része, de aztán később egyre inkább le lett szűkítve a Commodore gépek, tartozékok, perifériáknak a gyűjtése, karbantartása közé. Mi volt a legelső? Hát az... Hát volt egy merész húzásom, amikor egy budapesti laktanyának látatlanban felvásároltam az 1990 előtti gépparkját elektronikai hulladék áron, és... és egy barátommal elmentünk. Minden, nem akarom a részleteket így, ez ilyen szürke zónában mozgó dolog. És utána volt ámulás-bámulás, volt közt olyan is, ami nagyon olyan, hogy nagyon röviden ennyi. Később a gyűjtőmunka kiegészült, na jó, ezt is szerezzük be, mert bár, tehát én a funkcionális gyűjtő, a vitrinás, meg a kereskedőnek ilyen érdekes keveréke vagyok, nem vagyok vegy tisztán besorolható egyikbe sem, de szerintem is senki sem. Valamit úgymond befektetési szándékkal veszek el, kevésbé titkolt szándék, hogy később én azt esetleg el fogom adni, vagy esetleg elcserélni.
7: Menjünk tovább a professzionális gyűjtőre.
2: Én nem is tudtam, hogy ehhez hozzá lehet jutni először. Egy aukciós oldalon láttam meg egy flippert, természetesen arról még lecsúsztam, de megtaláltam a kontaktot, megvettem az első gépet. Én felhasználóként kezdtem az egészet, szóval nem volt tudatos, hogy én szeretnék gyűjteni, hanem szerettem volna otthon egy flippert, ami működőképes, műszaki ismereteim a nullával egyenlőek, innentől kezdve természetesen az a gép sosem működött, tehát akkor jogos volt az igény, hogy még egy vagy még kettő gépet szeretnék beszerezni, mert hogyha éppen szerviz alatt van az egyik, akkor is tudok még játszani a gépeken, ha már erre adódott lehetőség. És egy nagyobb csomagot láttam meg az egyik oldalon, és akkor úgy gondoltam én is, hogy azt az 50 gépet megveszem, és abból maradt 3-4 nekem, és az ingyen lesz. Na, de hát nem nagyon értettem hozzá, jobb gépeket könnyen el tudtam adni, rosszabb cseréket csináltam, a kevésbé piacképes gépek nálam maradtak, de a cseredarabokat annyira megszerettem már, hogy tulajdonképpen amikor 20 darab volt ezekből a kevésbé piacképes gépekből, úgy döntöttem, hogy én ezeket már nem fogom eladni, hanem akkor keresek egy koncepciót, amivel ezeket megtarthatom, és megnyithatom a nyilvánosság előtt őket.
3: Én azt hiszem, ebből a sorból egy picikét kilógok. Én nem annyira személyes indítatásból. Van ez a társasjátékgyűjtés dolog, inkább az volt a cél, hogy azért volt szükségünk egy társasjátékgyűjtemény kiépítésére, hogy megpróbáljuk minél jobban elterjeszteni ezt a hobbit. Ez volt a célunk, hogy olyan rendezvényeket tudjunk szervezni, ahol mindenki meg tud ismerkedni a modern társasjátékokkal, és akkor ehhez értelemszerűen egy, hát minél teljesebb és minél jobb gyűjteményre van szükség. És akkor innen jött, és hát én ezt már az egerejétől gyűjteménynek neveztem, így a 15. játéktól kezdve. Hát van, hát több mint 400 játékunk van, de 200-250 különböző, tehát van, amiből több van.
4: Hát Transformers vonal, ugye még ilyen általános iskolás koromban elcseréltem egy Matchbox kék villám helikoptert egy G1-es Decepticon repülőre, egy Trustra, és az akkor egy elég jó dealnek tűnt, tehát így értékében ilyen 1-10-hez lehetett már akkor is szerintem, tehát viszonylag hasznos csere volt, és az, igen, most is körülbelül ilyen árban vannak egyébként, vagy ilyen árarányban vannak, és megvan a mai napig, de igazából ott már éreztem, hogy azért ebből kelleni fog másik hozzá, ugye, mert egyedül nem lehet, tehát egy repülő nem tud mindent lelőni, viszont közben volt rengeteg matchboxom, azok is megmaradtak, és ahhoz is jöttek hozzá. Igazából gyűjtő mindig is voltam, tehát játék függő voltam mindig, úgyhogy... Tehát ugye van az a típusú ember, aki újonnan besomagolva tartja meg, és soha nem nyúl hozzá dolgokhoz. Én meg inkább az vagyok, aki játszott vele mindig, és átalakítja, megfogja, leszedi, összerakja, átépíti.
8: stb. Ez
0: ének a telefonvonalak, hogy akkor a mai napig ezt tolod? Tehát, hogy ott
8: persze,
0: van, hogyha...
8: Persze.
0: Például mondjuk nem folytatódik a kedvenc sorozatod, akkor beülsz a sarkodba a kedvenc Transformers-eiddel eljátszatni?
8: Most voltam beteg egy hétig kb. Otthon, úgyhogy az egyik sorozatot, ami eddig kimaradt, azt megnéztem, hogy ugye ez 30 éve megy Transformers sorozat, tehát így van mit nézni belőle. Az 52 rész az 26 óra, nem olyan sok. Nyilván emellett aludtam is, meg rajzolgattam is, meg hát gyógyultam is. De mondjuk most, mielőtt idejöttünk, azért is a keresztfiammal ilyen Gundam robotokat építettünk, és meg utána egy kicsit játszottunk egy ilyen Transformers-es PS3-os játékkal, ami eddig nem volt meg, úgyhogy igen.
0: És a G.I. Joe mitológia, ez hol kezdődött el épülni?
5: Kora gyerekkoromtól kezdve én pontosan ennek az ellenkezője voltam, aki 6 évesen is a karácsonyfa alatt sírva könyörgött a snitzerért, hogy úgy bontsak föl mindent, hogy nehogy valami megsérüljön. Tehát nekem, én igazándiból soha nem is játszottam ezekkel. Én ezeket birtokolni akartam mindig is, és kiállítani saját magamnak. Tehát én ezt játékként ezeket nem használtam sosem.
0: Ezt meg akartam kérdezni, hogy aki eleve kiállításra szerzi meg a dolgait, azoknak van-e olyan pillanat, amit elgondolnak, mint ideális kiállítási helyzet, mert a Flipper Múzeum Balázs esetében ugye az van, hogy azt játszatni kell. Ott nincs mese, a flipper az akkor él, ugyanúgy, hogy a hanglemez, játszva van, le van játszva a dolog. Na de a te esetedben pont azon, hogy te úgy gyűjtöd a G.I. Joe katonákat és alkatrészeket, hogy már szinte ki se bontod? Vagy hogy is
5: hát sajnos most már nagyon nehéz olyanokat szerezni, amik bontatlanok, illetve lehet, csak gyakorlatilag már megfizethetetlen kategóriába kerültek. Azért egy jó párat sikerült megszerezni, de igazándiból azért, hogy kiállítsam őket, azért nagyon sok barátom könyörög, mert szerteszéllyel van egy barátomiknál egy teli garázs, egy másik barátomnál egy teli szoba, meg nekem otthon még szintén egy szoba van tele velük. De minden precízen zacskóba eltéve.
0: A nap elején volt egy rész, ami erről szólt, hogy a gyűjtés és a gyűjtögetés határa onnantól kezdődik, hogy ez mennyire zavarja be a privát életedet. És mert egy életvidem fiatalembernek tűnsz, és nem hoztál magaddal most egy csomó mindent, azért lehet, hogy még rendben van ez a dolog, de egy kicsit úgy lehetsz, mint a flipper gépekkel, hogy ez valahogy túlnőtt önmagadon, de mégsem tudod elereszteni ezt a dolgot.
5: Hát nagyon jó a kérdés, mert egyszer már elresztettem, egy 10 pár évvel ezelőtt eladtam őket, de 10 évig bírtam nélkülük, és előről kezdtem. Tehát ez már a második kör ebből a gyűjtögetésből. Most már szentül megfogadva, hogy biztos, hogy soha nem fogom őket eladni.
9: Másodjára mennyivel volt nehezebb ezeket beszerezni, amiket egyszer már beszereztél és eladtál? Tehát egy ilyen 10 év késéssel mennyivel vált meredekebbé a pálya?
5: Igazándiból, ha lehet ezt mondani, jókor szálltam vissza, és sikerült, tehát most már több mint kétszer annyinál tartok, mint amikor eladtam őket. Úgyhogy sikerült megoldani, ebben egy-két barátom nagyon sokat segített, meg hát ugye amióta van eBay és nemzetközi oldalakon lehet licitálni, de teljesen megnyitottak a lehetőségek. Régen csak a Petőfi csarnok volt, ugye, ami eléggé beszűkítette ezeket a dolgokat.
0: Mármint bocs, hogy Balázsral hasonlítottam össze, de ott is tényleg a fizikai tér, mint megkötés azért meghatározza, hogy ez meddig fejlődhet egy ilyen gyűjtemény, és egy flipper gyűjtemény már a hangosságával az első példánynál is szerintem eléggé megosztó tud lenni.
2: Hát tulajdonképpen az első pillanattól kezdve először másnál tartottam, de akkor utána én is, szóval így három gép volt egymás tetején, de úgy gondoltam, hogy ez nem ideális, mert tényleg szerettem volna őket rendbe rakni, meg kipróbálni, és úgy nehéz, hogy egymás fölött van három masina, úgyhogy megvettem ezt a pincét, de most már kinőttem ezt, és még egy raktárat telepakoltam. Én szerintem egyébként a gyűjtés az egy nagyon fontos dolog, hogy egy észszerűséget ne kérjünk számon tőle, illetve az is, hogyha van egységnyi helyed, akkor legalább két egységnyi gyűjteményi darabod van hozzá. Szóval, hogyha ez nem így van, hogyha bármilyen racionalitást próbálsz a gyűjtőnél felfedezni, akkor ez nem is igazi gyűjtő talán.
5: Mindenképpen megnyugodtam, remélem a család is hallgatja.
0: Na igen, hát innentől már csak egy lépés az, hogy magát a gyűjteményt, mint ideális helyzetben hogyan képzétek el, mert annyiféle módon és annyiféle inspirációból gyűjtünk, akik itt vagyunk, hogy akárhogy is már felmerültek ilyen ideális állapotok, tehát, hogy mézben és tollban mesztelenül fürödve végig simulunk az összes egyes darabon, de úgy, hogy ne sérüljenek természetesen, de mégis jól, jó állapotban. Tehát azért valami ideális állapotot.
9: Az ideális állapot az, hát mondjuk egy ilyen 15 éve volt egy ilyen helyzet az életemben, amikor volt lehetőségem egy kis lakásba beköltözni, avval a reménnyel, hogy ez a lakás, hogyha elég ideig ott tudom magamat tartani, akkor majd az enyém lesz. És az az anyámnak a mahinációja volt ilyen családi vagyon, nokra, ki hogyan teszi rá a kezét. És abban a szempontból volt problémás, hogy ez a kis lakásban volt egy 20 négyzetméteres szoba, ami fizikailag használható tér volt. Én akkor már egy ilyen másfél szobás lakást megtöltöttem lemezzel, tehát nehéz volt ebbe az egy szobába elképzelni a jövőt. És amikor anyámmal beszéltem, akkor ő mondta, hogy de hát ott van egy tök nagy kamra a konyhához, és akkor oda be tudnám rakni a lemezeket. És akkor látszott, hogy az ő elképzelése arról, hogy hol henteskőzik az ember mézbe a lemezgyűjteményben, meg az enyém, az más volt. És végül is most létrejött az ideális nappali, ami magában egy ilyen 25 négyzetméter, és ott minden falon van lemez, úgyhogy ilyen szempontból baromi megnyugtató lett, és ez a lakberendezésileg is gyakorlatilag elégséges, tehát nincsen szükség dekorációra szerintem. Ja igen, szigetelni a szomszéd. Hát az a kérdés ugye, hogy meddig? Mert amikor egy statikus be kell hívjál ahhoz, hogy a lenti szomszédokhoz ne szakadjon át nagyon sok zene, akkor ez egy problémává válik, de az melletted lakó szomszédoknál ez így nem para.
1: Hát kicsit több mint 30 négyzetméteren tárolok olyan 6-7 köbméternyi Commodore-t. Na én ez ügyben csalok és kislógok a ideális gyűjtők közül. Én a gyűjtő szenvedélyemet mennyiségileg ne vigyen el ebbe a hoarder, azt hiszem angolul így nevezik, irányba, hogy indítottam például ezt a podcastet, és azáltal, hogy ilyen emberekkel veszem körül magam egy-egy műsor erejéig, én úgy érzem, hogy részben megkapom azt a pótszert, hogy én valós birtoklási vágyat érezzek az újabb és újabb darabok megszerzésére, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Egy barátom miatt mondjuk most így nemrég elkezdtük a közösen, hogy együtt éljük hát a kezdetektől a kardokat gyűjteni, hát nem tudom azt már hová fogom rakni, de majd kiderül.
7: Most elég jó helyzetben van az infiltrenőzőm, pár szóval miértetnád, hogy voltam.
2: Hát tulajdonképpen azt mondom a Flipper Múzeumnál, hogy gyűjtői szempontból ismer darab, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelent ez nosztalgiát, és nagyon sok ember megismeri tényleg azt is, aki régebben nem volt, vagy túl fiatal ahhoz, hogy találkozzon ezekkel a gépekkel, és teljesen más élményt ad, mint a videójáték.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most múlt héten volt az Arcadia, vagyis két hete volt az Arcadia fesztivál, gyűjtemény és szórakoztató hétvége. Hogy is volt ez? Meg mi a hivatalos elnevezése? Ugyanis itt még a te gyűjteményed ki volt egészítve, hát egy csomó minden más. Tehát egy ilyen játéktermi expo volt tulajdonképpen. Öltönyös emberek járkáltak kitűzőkkel és nagyítóval nézegették a gépeket, nem?
2: Igen, ez egy játéktermi nosztalgia fesztivál volt. Itt a flipperek mellett nagyon-nagyon sok videójáték is volt. Egyébként most erről próbáltunk egy pár visszajelzést is kérni, és azt látom, hogy a videójátékokra még nagyobb igény van, mert úgy gondolom, hogy a flippereknél egy pár gép, ami esetleg régi kedvenc volt, az nem találnak meg a Flipper Múzeumban, de a videójáték az egy új rész, és nem nemzetközi szinten is azt látom, hogy visszajönnek azok is a klasszikus videójáték dobozok. Prága mellett már 6 éve létezik a videójáték múzeum, és most egy
10: pár hónapon belül Pozsonyban is lesz egy 50-60 darabos gyűjtemény, ami megnyílik a köznek, szóval
0: azt... De úgy tudom, Pest is már kezd felzárkózni, tehát hogy már vannak újra videójátékozós helyek.
10: Van végül is most egy konzolmúzeum, ami egy másfél hónapja nyílt, és van egy nagy videójáték gyűjtő, aki tervbe vette, hogy videójáték múzeumot fog csinálni, de hát erről nem az én tisztem beszélni.
0: Az ideális helyzetről beszélünk, tehát a gyűjtemény ideális állapota, hogy ki van téve.
8: Nem tudom, mennyire lehet márkákat mondani, de ez egy ilyen általános ilyen idióta gyűjtői teória, hogy van ez az IKEA Detolf típusú vitrin, ez egy ilyen 4 polcos üvegvitrin, és ebből korlátlan mennyiségűt föl lehet hordolni. Tehát most pont az történt, hogy amikor most novemberben vettem egy harmadik ilyen vitrint, hogy már nagyon tele volt a többi tömködve, és most az betelt egyébként.
9: Aztán az egész kontinensen nincs ilyen szép.
8: Igen, igen. Ez egy csodálatos, ez szép, és hogy most megnéztem, hogy igazából fölfér még a tetejére a másik három, hogyha nagyon muszáj, tehát ezek így jól tudnak sorba állni mindenhol. Nyilván nem lesz a tetejére rakva, mert ennek nem sok értelme lenne, de igazából egy kicsit jó, hogyha határt szab az, hogy mi fér ki.
7: Balázséknál összefügg a szórakoztató helynátságában, mert ugye azért játszott.
3: Így van, én azt hiszem olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi gyűjteményünk az hát hetente minimum egyszer, de inkább kétszer ideális állapotába kerül, azaz játszanak vele. Mi úgy gondoljuk, hogy a társasjáték gyűjtemény az akkor van ideális állapotában, amikor több száz ember használja, és... Nem, igen, hát azt hiszem, hogy a hagyományos értelemben vett gyűjtők elborzadnának, hogyha meglátnák, hogy mi történik a mi társas játékainkkal, amikor felváltva úsznak sörben és sorsmagyaróban, akkor... De így van, mi úgy gondoljuk, hogy azért vannak, hogy játszanak velük, és ez megtörténik, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Még egy utolsó kör... Mert lassacskán megérkeznek a DJ-k, akik nagyon sokan vannak szintén, és egyrészt nagyon kösz, hogy ezt egy kicsit bevállaltátok, most ismerkedünk a gyűjtőiség mélységeivel. Megpróbáljuk legközelebb tényleg, azt hiszem, lélektani típusonként külön választani, nem is tárgyanként, hanem...
9: Nem lehetne, mert én tök jól érzem magam, hogy egy ilyen anonim gyűjtői... Sziasztok, Gábor vagyok, már 20. Azt értem, hogy van egy ilyen... Nem mennék el a nem tudom 12 lépéses program felé, hanem először csak, hogy éljük meg együtt, hogy ez nem egy betegség, hanem egy állapot.
0: Szerintem igény van rá, még akár úgy is, hogy távgyógyítással itt a rádión keresztül megoldjuk ezt a helyzetet. De ahogy hallottuk, mindenki elégedett a maga módján a saját gyűjteményével, mert szociálisan együtt tud vele élni, tulajdonképpen a családja is már megbékélt vele. Néha rezzen össze a szemük, amikor esetek. Igen, azt hiszem, hogy mindenki az örökségre hajt.
9: Volt egy ilyen pillanat, van minden, úgy látszik, hogy a különböző gyűjtői típusoknak megvannak a maguk IKEA szekrényei. A lemezgyűjtés körében az Expedit volt az, ami föl is háborodtak a gyűjtők, amikor az IKEA kivonta ezt, és a Kalax nevű gyengébb minőségű és bénában kinéző polcrendszert ajánlotta. Bár megtartották a belső polcméreteket, de ebben már senki nem volt elégedett. Fölment az égbe az ára ezeknek a polcoknak, a ilyen használt cikkes portálokon, és én is beszereztem egy párat, hogy akkor tankoljunk be belőle. Erről azt kell tudni erről a polcról, hogy amikor rakod össze, mint minden ilyen IKEA leíráson, rajta van, hogy egy emberke nagyon szoború, és ne csinálja, és ketten van értelme. És összerakod ezt a polcrendszert, ez ilyen 20-valahány kiló, mikor készen van, de nincsen rajta fogás, mert a földön van fölállítva, és onnan kéne fölállítani a fal felé. Amikor az ember egy ilyen nejlon hevedert alá csúsztat a csomagolásból, avval megemeli, kézzel alányul, elkezdi nyomni, és van egy ilyen holdpontja a dolognak, amikor azt érted, hogy ezt most vagy sikeresen nekitámasztom a falnak, vagy visszadől, és a, ugye ez ilyen 5x5-ös, tehát hogy nem tudom hány darabba fog szétvágni, és ott fog megtalálni a családom vérbefagyva, hogy ebbe a szekrénybe békében nyugszom. Tehát hogy egy ilyen fajta lehetőség mindenképpen van benne, hogy nem, tehát hogy egyrészt kivégzed magad, és akkor az örökösök megtartják a gyűjteményt, de még jobb, hogyha parázol az örökösöktől, hogy nem rögzíted a falhoz a szekrényt. És ahogy ők piszkálják, akkor lehet, hogy ők előbb végzik, csak ugye ez kérdés, hogy rendesen benajlonoztad-e a lemezeidet, hogy nem mocskolódnak össze, amikor ráborulnak a életed társára.
5: Irigykedve hallgatom azt, akinek egy-két polc megoldást jelent, rettenetesen. Nálam, nálam egy ilyen hát egy 30-40 négyzetméteres szoba jelentene talán megoldást. Igen, sasszéba menve, igen. Máshogy nem nagyon lehetne megoldani. Nem, mert a... Én jelenleg nagyjából én cipős dobozokba tartom bezacskózva a dolgokat, de hát máshogy sajnos nem fér. Nem is annyira a figurák, mint inkább a gépek óriási nagy helyet foglalnak el, és azokat nem nagyon lehet hova tenni, de hát előbb-utóbb bízom benne, hogy megoldódik ez a dolog.
0: Hát esetleg a... Azok az óvodák, ahol a gyerekek inkább nézni szeretik a dolgokat, nekik csinálnál egy nagy kiállítást. Mert ezek ilyen hatalmas diorámák, gondolom, beállítod ők a taxiból, hogy repülnek, lőnek, nem tudom. Mert hogy amiről beszélsz, az egyben kilátástalannak is tűnik. Tehát hány G.I. Joe kiállítás, G.I. Joe figura kiállítás volt már ma Magyarországon?
5: Volt egy pár azért, már főleg vidéken voltak ilyenek. A vidéki gyűjtők sokkal lelkesebbek, és hamarabb mozgatják meg a gyűjteményüket. Most például, hát ha nem is az én posztom lenne elmondani, de Transformersből, és azt hiszem Szegeden volt egy viszonylag nagyobb kiállítás. Csak ezek tényleg, mondjuk az én bolondságommal ugye nagyon féltem őket, de nagyon iszonyatosan törékenyek, tehát elmerevednek ezek a műanyagok rettenetesen, nem a figurák, hanem a gépek, és gyakorlatilag már egy portörlésnél is törnek, szakadnak a rajtuk lévő dolgok.
9: De erre megoldást hozhat a szarvas marhatartásban már bevált villanypásztor, amivel az ember a kiállításon körbehúzza a vitrineket, és akkor...
11: Nem működik sajnos. Pont itt, ahol most vagyunk, itt is volt robotos kiállítás, és itt a dupla üvegajtó mögé rejtettük a dolgokat, de mindig voltak kisgyerekek, akik bepréselődtek. Meg hát... Undorító állatok játszani akarnak a játékokkal. Egyébként még a visszatérve a hagyaték témára, hogy teljesen ilyen humor szinten, de elkezdtem egy Excel táblába gyűjteni, hogy mi van meg, és hogy az melyik sorozatból, melyik figurának a kirelmie. Nyilván ezt végignézni és egy eBay listát mellé rakni, azt már nem volt pofám, mert az ugye elég fájdalmas lenne. Meg ugye ez változik, igen, ezt, hogyha valaki egyszer majd ki akarja dobni, akkor legalább végig gondolja előtt, hogy kidobja. Egyébként hajlamosak vagyunk tényleg ilyen izéket, ilyen látokat venni, tehát ugye itt van egy doboz robot, nem tudom mik vannak benne, a gyerek már megunta, és akkor vidd el 5000-é, és akkor van benne egy darab, ami 5000 forintot ér, a többi kicsit többet általában.
3: Hát elég sok időt fektetünk abba, hogy válogassunk. Azért most szerencsére a társasjátékok nagyon felszállóákban vannak, és rengeteg jelenik meg folyamatosan, és hát bizony nem mindegyik jó. Rengeteg jó is jelenik meg, de ezeket ki kell válogatni. Úgyhogy erre azért elég sok időt kell fordítani, hogy az ember megtalálja, hogy mik az igazán jó játékok, és aztán azokat megrendelje onnan, ahonnan éppen tudja.
0: Na jó, hát a flipperek esetében ez biztosan egészen máshogy van. Tehát egyrészt ez a hagyaték a múzeum esetében megoldódott, csak legyen elég négyzetméter ott a környéketeken, ugye?
10: Hát itt végül is gondolom minden tárgynál megvan a sajátos árlista már a neten, hasonló, szóval nagy csodák nincsenek. Egyébként az érdekes, hogy 3-4 évvel ezelőtt még sokkal kevésbé használták az emberek az internetet.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez csodák. Az egész beszerzés, ennek az egész gyűjtőjésének megvan a rátalálás öröme, illetve a kitúrás öröme, és az akárhogy is benne van a gyűjtőjéségben. Nem tudom, hogy nálad ez mennyire van meg?
10: Abszolút meg volt, csak manapság már ez sokkal nehezebb. Tulajdonképpen annyit tud az ember csinálni, hogyha hogyha lát valamit, akkor gyorsabban reagál, de akkor utálni fogja a többi ember, az se jó. Tehát inkább az próbálja az ember, hogy
12: új csatornákat
10: találni, ismeretlenebb közegbe bemenni, mert azért fontos, főleg, hogyha az ember kirakatban van, hogy azért ne legyen sok ellensége, hogyha egy mód van rá.
0: Ja, egy se jó, hogyha az nagyon pontosan céloz puskával vagy pisztolyával. Minden esetre a gyűjteményképzésnek szerintem az én esetemben én is robotokat gyűjtök, lemezeket gyűjtök. A saját örömöm fenntartása a célja, és ebben azért egy kicsit mindannyian hasonlítunk, hogy a saját öröm még mindig benne van ezekben a dolgokban, tehát onnantól kezdve, hogy egy kicsit túlnő rajtunk, még nem veszítjük el az örömünket a dologban, és nem hagyjuk, hogy a gyűjtemény a nyakunkba üljön, és az elnyomjon bennünket, mert akárhogy is, de valahogy minden nap részt veszünk a gyűjteményünk életében, tehát hozzányúlunk, megtekintjük, megmozgatjuk, meghallgatjuk ezeket a dolgokat.
10: Igen, én azt látom egyébként, hogy a gyűjteményeknél sokszor az a vége, hogyha van az embernek egy keret, és azt úgy nagyjából kigyűjtötte, nem tud tovább lépni, akkor unalmassá válik, és nagy részt akkor megszabadult tőle, mert nincs további cél. Én még mindig megtaláltam azt az utat, amivel tovább lehet lépni, szóval nem járok úgy, hogy gyűjtöttem a bélyeget, kaptam 5 kilót, és akkor azóta nem gyűjtöm, ez mindig találtam ki utat ebből.
0: Jó, akkor azt hiszem, hogy az időnk közelébe jártunk, mert lemezgyűjtők is begyülekeztek egyre többen, és itt el is mentek, úgyhogy még maradtak egy kicsit. Mert hogy a műszi lemezbőrze még tart, felteszünk egy számot, iszunk egy hársfateát, és még egy pár szóra visszajövünk, mert most akkor megtekintjük a kérdéseket. Megkérnénk, hogy indítson el egy zeneszámot, DJ Shuriken barátunk a beszerezhetetlen, viszont ár nélküli példányokból. Biztos mindannyiótok gyűjteményében van ilyen, hogy találtok, vagy láttok, vagy hallottok valamiről, amire nincs hivatkozás az interweb hálón, hanem nincsen. És akkor mi történik? Még erről egy pár szót mondanám, mert a Gábor esetében ez egyértelmű, lejátsza és megtartja. De ugye amikor kérnek érte egy összeget, tehát hogy a új darabok, amiket soha nem láttál, ami nincsen kategorizálva. De neked is van egy házi készítésű flipperetek.
10: Igen. Azt ajándékba kaptam, úgyhogy ez ilyen szempontból pozitív. Egyébként mindennek meg van árazva, hogyha az embernek van a zsebében elég pénz, bármit beszerezhet, de az úgy nem cél. Mindig az ember azért, hogy ha valamit nagyon szeretne, akkor is egy picit a piaci ára szeretne beszerezni. És Magyarországon igen, ahogy veszettük, azért is nehéz, mert én azt tapasztaltam, hogy a vételár meg az eladási ár között sokszor ilyen 30-50% marzs van, és ugye a közép lenne a normál piaci ár. Amikor elkezdtem nézni a flippereket, akkor még az európai-amerikai árak alatt voltunk bőven, de mivel ez is ugyanolyan cikk, mint bármi más, most felzárkoztunk, sőt, próbálunk egy picit drágábbak lenni, mint a környező ország ebbe, úgyhogy nehéz. Szóval különlegességet nagyon nehéz úgy találni, hogy az eladó nem tud róla, senki más nem figyel, szóval ez azért nem olyan, mint egy festmény, ahol az ember hirtelen felfedez valamit, ami óriási érték lehet, és akkor sokan meg azt hiszik, hogy hamisítvány.
5: Árképzés szempontjából nagyon nagy, ilyen szempontból kétélű fegyver pont az eBay, amit az előbb említettem, mert Magyarországon legalábbis ezeknél, de szerintem a Transformers figuráknál is általában, ha valaki talál egyet otthon, az rögtön megnézi a bontatlan, gyönyörű állapotú példánynak a legdrágább árát az eBay-en. Igen, és a fölé lövi be egy picivel, odaírva, hogy akkor nincs se vám, se posta, és ez így nagyon-nagyon megéri. De ugyanez tapasztalható a játékfigura gyűjtésnél is, tehát az utóbbi 5-10 évben az árak gyakorlatilag triplázódtak, és most már mindenki kitalálta, hogy ebből fog megélni, ami itthon nem nagyon lehetséges, kint igen, ahol mondjuk hetente 3 ilyen yard sale, meg garage sale van, és az emberek ezresével veszik a figurákat, és rakják össze őket.
0: Akkor még az, amit ti képviseltek, az egy szintje ennek a gyűjtésnek, de biztos találkoztatok olyannal, amire azt mondjátok, hogy azt a mindenit, nem csak, hogy sehol se vagyok ehhez képest, hanem most képzeljük, hogy hozta ezt össze? Tehát, hol vannak a világ nagy Transformers, G.I. Joe, társasjáték és flipper gyűjteményei? Mint hogyha erről még kevesebbet tudnánk, mint magáról arról, hogy G.I. Joe és transfer gyűjteményeket lehet látogatni.
10: Gyakorlatilag, ha az Egyesült Államokat nézzük, ott azt látom, hogy korlátlanok a lehetőségek. Én is azért csak emiatt szeretnék ott élni, hogy beszerezzek jó pár gépet, aztán hazajönni vele. Ott azért mások a léptékek, de azt gondolom, hogy azért a gyűjteményeknek ott is sokszor határt szab a hely, illetve a gazdasági racionalitás. Van mondjuk 2-3 olyan múzeum ott, ami nagyobb, mint a budapesti, de úgy igazán azt mondom, hogy ott se próbál valaki úgy menni, hogy beszerzek 5000 különböző flippert, ugyan 5-600-nál megállnak.
5: Hát igen, szerintem az egész gyűjtői társadalomnak az elitje vagy a krémje minden tekintetben az Egyesült Államokban van. Tehát ott tényleg felfoghatatlan mennyiségben fellelhetők ezek a dolgok, és az árak is. Tehát ott ki lehet fogni és meg lehet venni nagyon-nagyon jó áron olyan dolgokat, ami mondjuk kint 5-10 ezer forintnak megfelelő dollár, itthon meg 30-40 ezer forint alatt véletlenül sem lehet beszerezni semmilyen módon. Tehát igen, én tudatosan kerülöm az Egyesült Államokat, mert ez nagyon komoly probléma lenne, ha kijutnék oda egyszer.
13: Szerencsére Japán.
11: Pont azt akartam mondani, igen, hogy amikor az ember így azt mondja, hogy hú, Amerikában vannak a legnagyobb gyűjtemények, akkor még nem jártunk Japánból, meg Hongkongba. Tehát csak hogyha tényleg leszűkítjük Transformers-re a dolgokat, akkor kapásból ott van. Tehát az egész történetében, a Transformers története az úgy indult el, hogy volt japán sorozat, amit megvásárolt a Hasbro, és ki is nyírta, és csinált helyette egy másikat, néhány figurát átvéve. De hogy alapvetően a sztori is, tehát mit én lement 2 évad rajzfilmekből, ami mindenhol ment a világon, és aztán lett a mozifilm, 86-os mozifilm, ami után így szétment, hogy japán, meg amerikai vonal. És az amerikai vonalnak a figurái azok ugye Európába könnyebben bejutottak, de Japán az annyira, tehát most 80-as évek japán játékai annyira nem kerültek ide. Tehát viszonylag ott is egy olyan gyűjtés van, meg egy olyan játéklista, amiket nagyon nehéz beszerezni. És ugye ne felejtsük el azt, hogy itt tehát Japánban nem az volt, hogy a Transformers sorozat elindított valamit, hanem a Transformers sorozatot azért vitték át Amerikában, mert Japánban ez az egész robotos, meg a tankos átalakulós kultúra az ilyen nem egy mesefilmről, vagy nem egy sorozatról szól, hanem itt 50-60 különböző sorozat van. És akkor azoknak a szokásos játékparkja, tehát ugyanez a franchise koncept alapján.
3: Hát azt hiszem, hogy a társasjáték témakörben is Amerika lesz fogja elvinni a pálmát. Hát ennek valószínűleg pénzügyi okai vannak, mint a többi esetben is. Hát van pár olyan fotó, ami terjeng az interneten, ilyen társasjátékokkal berendezett szobákról, illetve házakról, amik hát olyanok, mint amikor beszabadultam egyszer a magyarországi, az egyik ilyen nagy magyarországi nagykernek a raktárába, és akkor így valami olyasmi.
0: És mielőtt felcsendülne ez a dal, akkor még egy utolsó, hogy biztatnátok-e a közvetlen hozzátartozóitokat arra, hogy ők is inkább kezdjenek el gyűjteni, hiszen gyűjteni jó. Igen, mindannyian bíztatják, akkor itt van DJ Shuriken is elindítja a számot, ez a gyűjtők napja, itt a Tilos Rádióban. Köszönjük a vendégeknek, a Flipper Múzeumnak, ugye a társasjáték, Transformers és G.I. Joe katonák, illetve hanglemezek lesznek. Most megyünk tovább.

0: Attention, attention.
1: Figyelem, figyelem. Szabad Európa, figyelem.
2: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
4: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

0: Jó napot kívánunk, Csabán György vagyok, Hammer Ferenccel ülök itt. Feri, mondhatom Feri?
1: Feri.
0: Feri, Hammer Feri. Feri, ez így?
1: Igen, az a nevem.
0: És a névjegyed nem is ez van?
1: Nem.
0: Sokféle névjegyed van?
1: Nem, egyféle van.
0: Egyféle.
1: Csináltattam magamnak.
0: És azon mi van? Azon Ferenc van, fogadjunk.
1: Persze, azon az van rajta, hogy
0: megnézi. Most hosszasan keres.
1: Lázasan keres.
0: Van névjegy tartója. Egyébként. Komoly ember.
1: Nem névjegy tartó, ez kérem.
0: Hát mi?
1: Hát én kártya tartom minden szenszor.
0: Kártya? Nekem tessék, adod?
1: Itt van.
0: Öribe?
1: Itt van az egyébként.
0: Szóval Hammer. Ezen Ferenc van természetesen, Hammer Feri. De hát az is egy kicsit olyan érdekes helyzet, hogy ilyen, tehát mindig valami nevet kell adnunk, hogy milyen relációban ülünk itt. Aha. Mert hogy a Ferenc, vagy Feri a Tilos Rádió alapítója is. Ugye itt nincsen pontos kánon ebbe a kérdéskörbe, de akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy akkor a te verziód az hogy néz ki.
1: Már hogy értem?
0: Hát, hogy mint hogy a Tilos alapító az azt jelenti, hogy van valami alapítói, van valamilyen élethelyzet, vagy szituáció, vagy...
1: Alapítói őstörténet?
0: Hát, ja.
1: Alapítói őstörténet szerintem, mint mindenki gondolom úgy szokta mondani, hogy és akkor ott voltunk a Tilos az A-ban.
0: Igen, ez
1: tehát, hogy ez alapvetően az egy ilyen életmód klubnak volt tekinthető, meg egy ilyen kocsmának, szóval délután este felé, meg reggelente, meg minden ott voltak ott az emberek, és aztán ott több mindenféle projektek voltak, és akkor ez volt az egyik ilyen projekt, hogy akkor visszajöttek Hollandiából, azt hiszem, és hogy hát éppen egy rádióadót is sikerült, azt hiszem, hazahozni, hogy akkor ez már milyen frankó lenne, hogy akkor most már csinálnánk Tilos Rádió, hogy csinálnánk Kalóz Rádió, és akkor ez így le. És aztán onnan minden ment magától.
0: És te ismerted azok az urakat, akik ott ilyen spontán, ilyen olyan networkingből, vagy egyszerűen csak a Palotai úrtól kértél egy kávét, vagy egy
1: sót? Nem, hát ott összebarátkoztál. Mondom, ez inkább olyan volt, mint egy klub akkoriban a Tilos az A szerintem. Tehát, hogy ott alapvetően sütt időt töltöttek az emberek, tehát mit velem előfordult, hogy jöttem az egyetemről, és akkor ott oda mentem. Ott volt már ez délután. Vagy az egyetem helyett van. És akkor sok, tehát ott volt, hogy ott dolgoztam, dolgokat ott csináltam, ott találkoztam emberekkel, meg ilyesmi, és aztán akikkel ott együtt elkezdtük csinálni, azokat félig meddig onnan ismertük, aztán voltak új fiúk is, akik máshonnan jöttek, azokat nem ismertem, de aztán hamar összeismerkedtünk, és ilyen kis csoportokban dolgozott mindenki vitte az adás, mert ha jól emlékszem, ugye hétfő, szerda, péntek volt talán akkor az adás, napi 2 óra volt talán, azt hiszem, 93,3-on volt, azt hiszem, és akkor az volt, hogy mindenki a kis csapatjával készítette el a műsort, és akkor vitte el a magnót, hordozható magnót, meg az adót, meg az antennát egy olyan magas helyre, ahol ezt le kellett. És akkor ott kellett várni, amíg le nem ment az adás. Ez nem volt olyan nagyon. És akkor ebben ilyen kis csapatok voltak, és akkor én voltam így a Kerényi Gyurival, meg a Kádár Tamással.
0: Aha, és akkor éreztél valamit, hogy most mert hogy a sajtószabadság napja van, tehát ilyen zicsereket meg fogok próbálni.
1: Abszolút,
0: hogy
1: persze.
0: Te most akkor itt a sajtószabadságon.
1: Igen, persze. Persze, az azért, tehát egyrészt én akkor azért már tanultam szociológiát, akkor én már olyan elég... Hát már ki is jártam talán már éppen az egyetemet akkoriban.
0: Tehát, hát ez 91.
1: Igen, na azért mondom, tehát akkor én már éppen végeztem is, és éppen pont akkor végeztem. Tehát az, hogy milyen szerepe van, és ráadásul ugye akkoriban Magyarországon elég sok beszéd volt ezekről a dolgokról, mert akkor jöttek létre a demokráciának, meg a kapitalizmusnak az alapintézményei, érdeklődő fiatalember voltam, és engem úgy amúgy is érdekeltek ezek a dolgok, és azért mondjuk az elég menő volt, hogy ott az ember ügyetlenkedik ilyen rossz drótokkal, meg banándugokkal, meg minden, és akkor két hét múlva a New York Times ír róla egy cikket mondjuk. Ez mondjuk nem volt szokványos akkoriban. Ma sem olyan nagyon.
0: És a szociológus, a történelem szociológia szakon végeztél, és ez a média iránti érzét, mondhatnánk, nem tudom pontosan, hogy definiálnád magad, de nem is kell, de ilyen média szociológia, elég sokat foglalkoztál.
1: Igen. Igen, de akkoriban még nem. Tehát én engem akkoriban teljesen más dolgok érdekeltek, sőt, amikor rá 8-10 évre, kb. Amikor igen, az kb. 7 évre volt rá, amikor elkezdtem az ELTE-n tanítani médiát, a média szakon, de még akkor sem médiát, hanem inkább ilyen politológia szerűséget, és én tulajdonképpen ott az egyetemen tanultam meg ezt a...
0: Tehát ott kezdett a mint média.
1: Aha, igen. Egyre inkább kezdtem olyan dolgokat tanítani, és akkor ezeket úgy megtanultam az egyetemen nagyjából. Tehát ugye, mint a klasszikus példákból az 50-es években, amikor az orosz tanár két leckével van a diákjai előtt. Tehát én is nagyjából így csináltam.
0: Szakirodalom, autodidakta, önképzés.
1: Igen, abszolút. Jó.
0: De hát ez tök jó, nem?
1: Persze, hogy.
0: Azóta is képzed magad folyamatosan, lifelong learning, minden.
1: Hát persze, hogy.
0: És mikor kezdtél el zenélni? Már így, hát azt is tudom, hogy az ilyen korán, de tehát nekem akkor is elég fura, illetve nagyon érdekes, jó értelembe véve, hogy tulajdonképpen néha te egy punk zenekarszerű élethelyzetben punk zenekarosat játszotok, vagy szóval nyilván ez egy szakrális, rituális cucc, hogy akkor ott így összeborzoljátok a hajatokat, és
1: ja, hát ez olyan kulturált testmozgás, tényleg úgy átmozgatja az embert, hogy különösen 50 fölött azért fontos, hogy az ember ne csak az elméjét csiszolja, hanem adott esetben az izmait is, és akkor rekesz izmait is, azt is lehet erősen acélosítani ebben a gyakorlatban, és ezen kívül pedig ez egy nagyon mulatságos élmény együtt lenni ezekkel a fiúkkal, akikkel csináljuk ezt a dolgot. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az események, és aztán hogyha az ember a passziójáért még pénzt is kap, hát az meg már az már több.
0: De most hogy kérem, kb. Mondjuk egy évben hány koncertetek van? Ez egy Lopunk nevű zenekar.
1: 10 kb.
0: 10, tehát mondjuk havonta egy, nem pörgetitek túl, nem. De néha van, hogy összejött.
1: Igen, legközelebb november 11-én a Korvintetőn fogunk játszani.
0: És ilyen próbálni is kell, vagy egy
1: szoktunk,
0: nem
1: igen,
0: szoktunk. Rendesen?
1: Nem.
0: Egy, két, három,
1: nem, nem rendesen. Ciszt az nincsen, azt hiszem, igen, mert hogy azt hiszem a kotát olvasni, azt senki nem tud a zenekarból. Illetve én tudok egy picit. Hmm. De én viszont nem nyúlok hozzá a hangszerekhez.
0: Te énekelsz. Te recsitálsz, tehát én hangokat adsz ki.
1: Mikrofonkezelő vagyok.
0: És csak van szöveg, tanulsz, vannak ilyen izék?
1: Persze, az nagyon fontos. Hát ezeket, mert azért úgy, az sokszor van, hogy úgy legagyízzák a kollégák ezeket a számokat, hogyha nem tudnak angolul, meg ilyesmi. És aztán, hát nekem is volt, hogy hirtelenében meg kellett tanulni 6-8 számot, mert helyettesíteni kellett mást, és akkor az mondjuk nem volt egyszerű, és akkor én is egy kicsit gagyiztam. De aztán utána rájöttem.
0: Az mit jelent, hogy a sálálálálálá?
1: Hát például
0: ágyúvágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágy
1: ott egy folyosón lakunk az esztétika szakkal, és akkor hogy a pontosság az egy nagyon érdekes esztétikai élmény. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy ez most valami van, és ez olyan pontos, akkor az önmagában tud egy esztétikai élményt nyújtani, és akkor erre figyeltem, és akkor rájöttem arra, hogy sokkal hatásosabbak ezek a számok, hogyha az ember pontosan próbálja csinálni őket, és akkor ez az egyik, a másik, az viszont ezzel szemben viszont van egy másik érdekesség, hogy én hát úgy elég jól tudok angolul, és akkor hát én ezeket megtanultam, ezeket a szövegeket az internetről leszettem, és megtanultam. És aztán egy idő után, és tulajdonképpen a többiek kezdtek el noszogatni, hogy, hogy valami nem jó, hogy, hogy ez kicsit olyan ez, mint hogyha ilyen angol óra lenne tulajdonképpen. Hogy, és akkor kezdtem el azt csinálni, hogy tulajdonképpen az angol szöveget mondom, de bizonyos fontos refréneket, meg fontos sorokat úgy énekelek, mint akkor, amikor még nem értettem őket. Tehát akkor viszont tényleg gagyizok, de egyszerűen azért, mert én nem véletlenül értettem azt úgy, mert az én magyar fülemnek pontosan annyi értelme volt ennek. És viszont, hogyha ezt, én ezt így csinálom, például Ramon számoknál ez rendszerint előjön, akkor ez paradox módon annak ellenére, hogy gagyizok, de mégiscsak angolosabbnak tűnik, mint amit én angol tudással mondanék. Szóval ez, ezek olyan érdekes dolgok.
0: De ezt mondhatjuk azt, hogy ez punk zene, vagy punk basszus. De ez azért, mert amikor te fiatal voltál, akkor volt a punk.
1: Hát persze,
0: a fénykorában, és igen. Akkor ilyen, nem tudom, a megfelelő együtteseket, nem vagyok nagy punk szakértő, ez persze, az a Police, vagy nem tudom. Vagy
1: nem, hát a Sex Pistols, Ramos,
0: Sex Pistols,
1: Strangers, Damned, meg ilyesmi. Persze akkor még Strangersnek hívtuk például pár évig. Hát figyelj, senki nem tudott angolul, ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy ez tényleg ilyen, mint az ilyen tapogatózása. A nagy ködbe, hogy mi ez, meg mit jelent, meg mi, hogy kell érteni. Úgyhogy.
0: De a punk az nekem valamiért ilyen lázadó dolognak tűnik, vagy dühös, vagy család, csúnyán beszélnek meg.
1: Igen.
0: Uh-huh. És hát is így csúnyán beszélve énekeltek.
1: Hát miért, mert szerinted kisípoljuk helyette, vagy hogy?
0: Nem, csak azért azon gondolkozom, hogy tehát, hogy most mi itt egy rádióba ülünk, és nyilván akkor itt ilyen

0: hogy ezek a rettenetes hatások, amiket a média így gyakorol a fiatal gyermekek, meg a fiataloknak a testi és a lelki fejlődésében, ez csak magyarul történik, mert angolul feltehetőleg nem.
1: De hát pont a fiatalok kezdenek el most már egész jól beszélni angolul,
0: hát ezért,
1: nem utolsó az internet használata és hatása.
0: Így van, így van.
1: És az teljesen természetes nyilván, hogy az interneten ezek egy-egyben hozzáférhetők minden korlátozás nélkül, és ez még inkább így lesz.
0: Persze, hát különösen a zene. Különösen az elem, azért jó minőségi mozgókép azért van, hogy nem annyira hozzáférhető, vagy például könyvek, folyóiratok, azok néha eléggé kell kepeszteni, hogy az ember meg tudja szerezni magának, de a zene az még az a legjobban hozzáférhető.
1: Meg, tehát most például van ez a nap, és akkor úgy gondolkoztunk rajta. Én kifejezetten azt gondolom, hogy a sajtószabadság kérdéskörébe tartozik, hogy elég vad zenéket is le lehessen játszani. Ugye ebben nem mindig értek egyet itt a kollégákkal, mert Én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiónak az lenne a feladat, hogy főleg olyan zenéket játszon le, ami sehol máshol nem mehetne le. Tehát az összes kereskedelmi és közszolgálati ízében a zenei szerkesztő hanyat dobná magát, hogyha meghalaná John Zorn és a Yamantakai-nak az előtt bejátszott kis művét, és hogy itt meg lehet, tehát ez is egyfajta ilyen cenzúra, nem cenzúra, de hát ez egy közösségrádió, itt mehet, de este 10-től lesz egy olyan blokk, ahol magyarul is olyan számok fognak lemenni, ami most napközben is mehetne, de nem fog menni, mert hát...
0: Hát igen, ez egy fontos kérdés, ahogy így mennek így, vannak így a fejlemények a médiában, meg az infokommunikációban, meg a digitális iparban, azért azt látom, hogy az ilyen jellegű fontos felmutatása azoknak a tartalmaknak, amik komerciális, inkább mint politikai okok miatt nem kapnak helyet a nagy mainstream médiában. Ez egy egyre fontosabb dolog, mert korábban azért, hogyha belegondolsz, például csak visszatérve a punkra, az, hogy a Sex Pistols az úgy végezte, ahogy végezte, annak többek között a John Peel-nek, a BBC rádió legendás szerkesztőjének is nagy szerepe volt, hogy azok után, hogy gyakorlatilag az összes hirdető és az összes média csatorna és az összes még a wurlitzereket üzemeltető kocsma szövetség, vagy tudod, amiben a lemezek voltak. Mm-hmm. Mind kiakadtak a God Save the Queen után. Akkor a John Peel azért ugye már játszott a BBC-be, és akkor volt állítólag valami olyan hogy akkor hívták őt a raportra, hogy hát hallott, hogy van ez a szörnyű szenny zene, hogy hát nem is értik, hogy lehet, és akkor mondta, hogy ja, persze, mi már 3 hete semmi más se játsszuk, csak ezeket. Na már most, amit ezzel akarok mondani, az, hogy ide kellett ugye egy bátor szerkesztő, és ez a bátor szerkesztő itt momentán a BBC-ben dolgozott, de ugyanilyen bátor menedzserek és szerkesztők kellettek kapitalista lemezkiadó vállalatokhoz, akik adott esetben be tudtak vállalni ilyen karcosabb new wave zenéket, amik először azért nem biztos, hogy olyan nagyon közönségbarátak. Az XTC-nek az első lemeze például, hát azért ez nem egy ilyen lagzilajcsi dolog. És ennek ellenére mindenféle szakmai legitimáció alapján, mondván, hogy hát mit tudom én, nem most jöttünk le a fáról, van free jazz is a világon, attól, hogy a mainstream nem szereti, attól az még lehet, hogy sikeres lesz.
1: Hogy később lesz a mainstream.
0: Így van, és akkor ezt át tudták nyomni. Na most ugye egészen, és akkor persze nagyon vicces, hogy eközben ezeket a kapitalista lemezkiadó vállalatokat, az alternatívok persze mindig is ekézték, hogy persze nekik mindig csak a lóvé, meg minden, de hát ugye azért nem szabad elfelejteni, hogy itt azért befektetett pénz is volt, meg minden, tehát itt volt. De ennek most ugye sok szempontból vége van, mert először is nem lemezekről beszélünk, hanem számokról, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a lemez, tehát amikor 10 darabjával áruljuk a számokat, és nem egyesével.

0: az ugye ez egy teljesen más algoritmust hoz létre a zene forgalmazásával kapcsolatban, és ráadásul ez nagyon sokszor a terjesztő az nem a konvencionális lemezbolt a Váci utcában, hanem az emberek terjesztik a különféle tartalom megosztó oldalakon. Tehát a YouTube-on, vagy a
1: Spotify-on,
0: vagy a Facebook-on, vagy mit tudom én. Na most itt ilyenkor, és ilyenkor megint csak azt lehet mondani, mint a média kutató, azt mondhatnám, hogy hát akkor ez aztán a piros betűs ünnep a média elmélet kalendáriumában, hiszen az embereknek a kezébe adtuk a döntés lehetőségét arról, hogy olyan zenét hallgassanak, amilyet akarnak, az emberek kiszolgálják magukat, alulról jövő, bázisdemokratikus, tehát tényleg, mint a csodálatos. Na, és akkor nézzük meg, mi a végeredmény. Ugye csupa olyan zenekar hoz létre ez a kultúra, meg olyan zenéket, amik tulajdonképpen mind arra vágynak, hogy bekerüljenek a Petőfi Rádióba, mondjuk.
1: Nem mind, de igen.
0: Szóval de tipikus... de úgy zömmel. Tehát, igen. Hogy és egyszerűen tehát az alulról jövő zenékből egyszerűen nagyon sokszor nincs benne a bátorság, nem arra nézve, hogy másmilyenek legyenek, mint a többiek, azért, mert hogy attól félnek, hogy akkor majd nem fognak tetszeni, vagy stb.
1: A punk zenekar az természetesen nem fog játszódni a Petőfi Rádióban egy darabig még.
0: Én ezt semmit nem lehet sohasem kizárni, de mert ez olyan...
1: Hát még elindul a szakár valami tehetségkutatón, vagy ilyen.
0: Múltkor ránk írtak a...
1: Valami kertévés?
0: Igen, az RTL klubból a valamelyik ilyen megasztár.
1: Hogy nem megasztár.
0: Igen, hogy esetleg bemennénk-e, és hát ezt a nagyon udvariasan elhárítottam ezt a megtisztelőt.
1: Igen. Nem.
0: Igen.
1: Csak mert nekem az foglalkoztat, hogy a net, hát meg ezek az egyéb, tehát igen, hogy nem egy bakelitet veszünk, ami egy tárgy és egy ipari termék, hanem ez ugye sokkal rugalmasabb, de hogy a net az nagyon keményen felborítja, illetve idézőjelbe teszi ezeket a szabályokat. Hát tehát szerintem már az is marhasság, hogy este 10-kor lehet, hogy beteszünk egy olyan számot, amit tudom én, ha a punk kultúránál maradunk, akkor a Flash zenekar cenzor című számával elindulunk, vagy a Tudósok zenekarnak, ha angolul mondom, fák, vagy nem tudom pontosan mi a helyes fordítás című darabját, mert ugye angol ezt mondhatjuk, és mi este 10-kor azt gondoljuk, hogy alszanak a gyerekek, nem? Vagy mit gondolunk?
0: Hát egyébként rendes gyerekek azok alszanak szerintem.
1: Rendes gyerekek.
0: De komolyan. Tehát szerintem, most tök komolyan mondom, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor szerintem nagyon kitol magával is, meg a gyerekeivel is, hogyha nem szoktatja rá őket egy olyan életmódra, ami...
1: Ez te vagy ugye, akinek vannak például.
0: Persze.
1: Na most hány évesek?
0: Hát 19 meg 21. Aha. Most már azért ez már elmúlt.
1: És ők 10-kor alszanak.
0: Hát nem, de nagyon sokáig. Tehát ilyen 10-12 éves korukig szerintem...
1: Jó, akkor nem te vagy a tipikus példa. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az a probléma, hogy a kicsin gyerekekhez olyan tartalom jut el, ami megborítja. Nyilván esetleg más érzékeny nyugdíjas nénikhez is, de alapvetően ez szokott lenni. Na most erre van egy védekezés, hogy ki van írva a tévébe is, hogy 12 éven aluli gyerek szülői felügyelet nélkül nem, vagy stb. De ez a netre semmilyen módon nem. Tehát hogy lehet, szerinted lehet a gyerekeket az internet korlátozni? Nyilván gyerekeidet már nem, azért nem vagy jó példa, 14 éves gyerekeket lehet.
0: Hát szóval szerintem ezek akkor működik jól, hogyha ezek a dolgok már messze-messze sokkal korábban meg vannak beszélve, mint amikor ez az adott esetben sor kerül valami problémára. Tehát ez egy ilyen nagyon banális, egyszerű dolog, hogyha az ember foglalkozik a gyerekeivel, és nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és már azelőtt megbeszél ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, mi a pornó például, vagy mi az az erőszak, vagy az, hogy hogyan függ össze az embereknek az életmódja, vagy az embereknek a sorsa azzal például, hogy milyen kultúrát fogyaszt. Tehát ezek ilyen egyszerű, banális kérdések. Hogyha erről sokat beszél az ember, akkor szerintem meg alapvetően, tehát nem csak a média fogyasztásról beszél sokat az ember, hanem egy csomó más dologról is sokat beszél, akkor szerintem ezek egyszerűen nem lesznek problémák. És akkor már tulajdonképpen bármi történhet. És ezzel együtt persze én egyáltalán nem akarom lebecsülni azokat az erőfeszítéseket, vagy kezdeményezéseket, hogy hát az ördög nem alszik, azért mit tudom én, egy kicsit lekorlátozzuk a hozzáférhető internetes tartalmaknak a...
1: Le lehet?
0: Szerintem nem minden gyerek egy vele született geek, hacker, tehát azért, tehát néha a tanítványaimon is fogom a fejemet, hogy hát néha, komolyan mondtad, média szakosok is néha annyira műveletlenek az ilyen digitális készségek tekintetében, tehát hogy ez egy mítosz azért, hogy a gyerekek mindent megtalálnak, hát egy csomó gyerek megtalál, de egy csomó gyerek egyáltalán nem talál meg, szerintem. Vagy azért nem, mert nem érdekli például. Tehát, hogy tehát sokféle. Tehát szóval alapvetően, de ez nem csak az internetes, problémás internetes tartalmakra igaz, hanem gyakorlatilag az összes problémára, az összes veszélyre, az összes kockázatra, ami előkerülhet egy gyerek vagy egy tizenéves élete során. Szóval ezeket a meccseket akkor kell lenyomni, amikor azok még nem problémák.
1: De most egy felelős szülő attitűdjéből beszélsz, és nagyon szép, amit mondasz, és én is próbálok ebbe hinni. Én most abból az irányból kötekszem, hogy most én pedig egy rádióban ülök, vagy ennek a képviselője vagyok, ebben a rádióban napközben nem illik olyan dolgokat mondani, bizonyos dolgok, időnként kapunk ilyen kis 50 000-es büntetést, mert persze. Arról beszélnek, hogy, és akkor most ezt nem mondom meg, hogy miről, egy tudományos cikk szerint a nem tudom mi, de az kiüti a biztosítékot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes képmutatás, és itt komolyan a technika fejlődésére, meg az internetre. Most a Tilos Rádió egyébként is tudna, de eleve nyert egy pályázatot, hogy különböző alternatív streameket indítson, és komolyan felmerült az, hogy indítson egy streamet, ami természetesen nem fogható autóba vagy FM-en, de hát úgy is egyre többen hallgatják a rádiót interneten, okostelefonon keresztül, és ez nyilván kitágítja a lehetőségeket, tehát ezt Kaliforniától nem tudom én meddig, Ausztráliáig is meg lehet tenni, és ha ugyanez az alternatív stream most azon beszélnénk, akkor beszélhetnénk csúnyán is, vagy kimondhatnánk azokat a szavakat, és mivel egyre inkább így lesz, ez egyre inkább nevetségesebb lesz az, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit mondhatunk, mert mások is figyelik, hogy...
0: Hát, igen, de ugyanakkor, tehát más szempontból meg egy kicsit ez egy olyan kérdés, hogy a képmutatást ezt nem ítélem el őszintén szóval, mert tulajdonképpen a kettős norma az egy nagyon fontos értéke a mi civilizációnknak, mert hogyha nem lenne kettős norma, akkor állandóan csak egymást beleznénk és egymást öldökölnénk. És tulajdonképpen én az optimális nevelés, vagy az a nevelés, amik sikeres, azt gondolom ennek a céljának, hogy akkor az a gyerek az soha ne beszéljen csúnyán, hanem azt, hogy, akkor beszéljen csúnyán, amikor annak megvan ott a helye, meg az ideje, és nem keveri össze a szezont a fazonnal. És hogyha erre képes, erre a distinkcióra, hisz az egész élet semmi más, csak különféle különbségtevéseknek és distinkcióknak a mestersége, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt, és akkor felőlem úgy beszél a barátaival, ahogy akar egyébként. Mert hogy ott azért, hát hagyj beszéljen már úgy, ahogy akar.
1: És akkor a kettős norma jegyében, akkor az tök oké, hogy van egy alternatív stíma a tilosnak, ahol meg úgy beszélnek a műsorkészítők, ahogy akarnak.
0: Hogyha ez fontos, tehát hogy azért mondom.
1: Hát van rá lehetőség, és van rá igény az, hogy mi lesz, hogy milyen lesz pontosan, ugye még nem megy, illetve időnként kísérleti jelleggel megy a bánki.
0: Nem, egyébként ezek az ilyen pukkasztások, meg normaszegések, meg devianciák azért ennél fontosabbak szerintem, mert hogy egy kicsit analóg saját magával a sajtószabadsággal egyébként, mert a sajtószabadság sem önmagában csak azért fontos, amiért az benne van az összes ilyen demokrácia tankönyvben, meg média kutató tankönyvben, hogy hát azért nagyon fontos a szabad média, mert így elszámoltatható a politika, mert így fejezheti ki saját, mindenki saját magát, a gondolatait, vagy azt, hogy vagy azért, mert hogy így lehet közös ügyeket megbeszélni. Amúgy különben elszigetelt kis kreclikben élnénk, és akkor ezt én mind aláírom, és én ezt nagyjából úgy el is ismerem, hogy ez így van, de emellett van még egy másik fontos funkciója szerintem a szabad sajtónak, vagy a szólásszabadságnak, a szabad szólásnak, és pedig az, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen marker, mint egy ilyen jelző dolog. Mert tudnélik, tehát kb. Olyan, mint amikor nézünk egy jéghegyet, és amikor látjuk a tengeren a jéghegyet, és látjuk, hogy ki áll, akkor azt is sejthetjük, hogy alatta van egy 25-ször akkora bazinagy. Na most, és a sajtószabadságnak a természete, meg a formája, az megmutat egy csomó elrejtett dolgot. Gondoljunk abba bele, hogyha például van neked mondjuk 10 millió forintod, akkor 10 millió forintból összetudsz hozni egy olyan online pilot kis oldalt, dolgozik benne néhány ember néhány hónapig, amiben, hogyha jó szakmai munka folyik, meg ilyesmi, eléggé meg lehet nehezíteni egy pár politikusnak az életét. Vagy a hatalomgyakorlásnak a küllőiből lehet az egy-két botot tenni azzal, hogy mondjuk megírja, hogy az ember, hogy a legfőbb ügyésznek a sofőrje az éppen kihozott 200 milliárd forintot, vagy mit tudom, hogy egy ilyen népi metaforával éljek. Na most 10 millió forintból ezt meg lehet csinálni, hát ez egy használt nyugati autó. Nem? Vagy...
1: jó autó, igen.
0: Hát azt mondom, egy kis fagyizót lehet talán be. Tehát ez nem egy olyan iszonyatosan nagy vállalkozás, amivel egy relatíve nagy bosszúságot lehet okozni a hatalomgyakorlóknak, és éppen ezért tekinthetünk a hatalomgyakorlókra nagy tisztelettel, amikor képesek megtartóztatni magukat attól, hogy ilyen nagy bosszúságot okozó gonosztevőket nem korlátozzák az ő tevékenységükben, pedig lehet, hogy lenne rá eszközük. Ugye? És akkor beszélhetünk sajtószabadságról, hogyha abban a politikai elitben és a demokrácia intézményeiben megvan az elszánás és az akarat arra, hogy ezeket a bizonyos normákat betartsák, annak ellenére, hogy ez nagyon kifizetődne rövid távon, hogyha ezeket néha sikerülne elhallgattatni, igaz? Na most ebből viszont következtethetünk arra, hogyha ilyen nagy haszonnal járó dolgok esetében is meg tudják magukat fékezni, akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk jóval nagyobb erőfeszítést kellene tenni azért mondjuk, hogy mondjuk a piacot tönkre tegyék azért, hogy a saját érdekeiknek megfelelően történjenek a dolgok, akkor ott is úgy fognak csinálni. Tehát, hogy hogyha már nagyobb lenne az erőfeszítés, akkor mondjuk a kereskedelmet tönkretenni a saját érdekeiknek megfelelően, akkor ha már nem tették a szabad sajtóval, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy a kereskedelemmel megteszik, igaz? Tehát ebből az következik, hogyha van egy ország, amiben a hatalom tiszteletben tartja a szabad szólást és a szabad sajtót, akkor abból azt gondolhatjuk, vagy azt következhetjük, hogy a kevésbé necces ügyekben is tiszteletre méltó módon jár.
1: És azt mondod, hogy akkor ezzel mint egy valamilyen értelemben a demokrácia mérhetjük?
0: Így van, hát ezért is van.
1: Demokrácia méter.
0: Így van, így van. Tehát ez egy nagyon jó markere annak, hogy amúgy hogy mennek a dolgok ebben a bizonyos országban, és azért szeretik olyan nagy kedvel összehasonlítgatni ezek a különféle sajtószabadság központok ezeket a dolgok, ezeket az állapotokat, azzal együtt egyébként, hogy empirikus kutatásokat nézve azért ezek nem nagyon pontosak. Tehát az, hogy két médiakultúrát összehasonlítani és lepontozni, hogy akkor te leszel a 22-t, te meg 27, azért az beláthatjuk, hogy azért ez nem
1: olyan. Hát mert ilyen bonyolult szerintem a magyar helyzetben is, ugye ez nagyon érdekes, hogy az állam a állami reklámokkal, tehát hogy ez, hogy akkor most hogy borogatja a piacot, vagy most tényleg nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai
0: sajtótermékeknek. Tehát a piac, egy jól működő piac, az egy rendkívül fontos fundamentum egy jól működő sajtószabadságnak, és hogyha az nincsen, akkor akkor onnantól kezdve már azt lehet mondani, hogy kicsit semmi sem lesz már onnan.
1: Azért én még annyit hozzátennék, hogy ez a sajtószabadság mérce, ez azon gondolkoztam, miért jöttél, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott országban milyen, hát hogy mondjam, a demokráciának milyen egyéb ellensői vannak, vagy nagyon egyszerűen akarom mondani, milyen csúnya dolgok vannak. Uh-huh. Mert ugye az annál érdekesebb, tehát lehet, hogy Svájcban annyira nem érdekes, vagy nem tudom, most tételezünk valami jól működő demokratikus országot, ott nem annyira érdekes, hogy mint a napi sajtó most mennyire szabad, vagy mit ír meg, vagy hogy van, mint ha mondjuk ezt Türkmenisztánba, vagy valahol máshol néznénk, ahol ugye hát lenne mit megírni. Uh-huh. Tehát, hogy az ugye más a szorzója. Tehát ez a... Ezen a...
0: Hát igen, de ugyanakkor viszont itt van egy ilyen önmagát gerjesztő ilyen örvény is ebben, hogy minél szabadabb a sajtó, akkor emiatt elképzelhető, hogy annál nagyobb konzekvenciája, annál vagy nagyobb következményei vannak annak, hogy mit ír le. Tehát, hogyha például mondjuk egy német tartományi miniszterről megírja azt az újság, hogy ő az irodai levélpapírján küldött egy levelet mondjuk az unokaöcsének, az iskola igazgatójának, ami Magyarországon meg nem is érti az ember, hogy ez most miért lenne, akkor ezt már adott esetben hivatali visszaélésnek és nyomásgyakorlásnak és nepotizmusnak értette az az év aktuális.
1: Erkölcsileg.
0: És szó nélkül vette a táskáját és lemondott, szóval, hogy tehát természetesen. Tehát, hogy akkor ennek ilyen következménye.
1: Azt jelenti, hogy a következő műsor itt toporog a hátunk mögött?
2: Az Anáik is pontosak lesznek, és van 9 bejátszásunk, de én bírnám, hogyha mert tudna maradni, és átfolyna velünk ebben.
3: Maradhatok meg egy kicsit.
2: Ha van időd, mert a Larry Flint című filmről fogunk beszélgetni, lesznek bejátszások, és akkor annak kapcsán csak két bejátszás között kb. 5 percünk van mindig. Tehát, hogy nagyon szigorúan kell tartanunk a ritmust, mert az egész így építkezik. Szerintem most indítsuk el az elsőt, és ezzel menjünk át a következő műsorba.
1: És akkor most az egyik műsor átmegy a másik.
2: Hallatszunk? Jók ezek a mikrofonok? Mert reggel probléma volt a Gulyás Marci mikrofonjával. Van még füles, hogy én is halljam.
1: Persze.
4: Hello.
2: Sziasztok.
4: Volt szignál.
1: És akkor megvan, hogy mi fog ráindulni?
2: Igen, akkor most indítsuk az első bejátszást.
5: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
2: Nem, álljunk le
4: ez
2: gyorsan.
4: Ez is jó.
2: Nem.
4: Csak ez majd máskor jön.
2: Álljunk le.
4: De azt nem vezetjük át, Gyuri, hogy
1: mi fog történni? Tegyünk be egy zenét, és akkor...
2: Akkor vezessük fel azzal, hogy egy olyan filmről fogunk beszélgetni, ami
5: egy
2: konkrétan
5: a...
2: Igen, akkor a sajtószabadság egyik emblémája. És hogyha valaki nem látta a filmet, akkor körülbelül így az elejét elmondom, hogy van egy Hustler Gogo Club.
4: Milos Forman, Larry Flint, provokátorok.
2: Igen.
4: Ez a film címe.
2: Milos Forman filmje, igen, aki 68-ban disszidált Amerikában, és már híres rendező volt, amikor ezt a filmet

0: Rendezte. Na, szóval van egy ilyen topless bár, és akkor ott ilyen csajok vetköznek, és hát gondolja a főszereplőnk Larry Flint, aki egyébként egy valóságos figura, és mai napig is él, hogy hirdetni ezt a topless bárt ilyen belső hírlevéllel, és akkor elmegy egy nyomdába, ahol azt mondja a nyomdász, hogy de hát ezek személyem sértő képek, és mondja, hogy nem érdekes, mert ez csak ilyen belső használatra lesz. De közben elkezdi nézegetni a Playboyt, és hát rájön, hogy tulajdonképpen a Playboy sem szól másról. Igaz, vannak benne cikkek, hogy tulajdonképpen ő is indíthatná egy olyasmi lapot, mint a Playboy, és akkor most jöhet az első bejátszás.
1: Hú, oda néz, milyen szép cicik!
2: Szép cicik, de úgy tűnik nem igaziak. Nem értem ezt a magazint, ez az egész...
1: Nézd a fenekét, igazán.
2: Homályos képek, sok-sok cikk, nem tudom, mi a fenéről szól. Olvassátok a Playboyt? Igen. Uh-huh. És tetszett? Bocs, drágám. És tetszett az a cikk a mostani számban a sztereó lemezjátszók szakszerű használatáról?
3: Azt hiszem, azt kihagytam. Hé! Hey.
2: Uh-huh. És megfogadtátok a tanácsot arról, hogyan kell készíteni tökéletes martinit?
3: Hé, hey Larry, menj már odébb, vigyázzon!
2: Kinek szól ez az újság, könyörgöm? Mert nekem ebből úgy tűnik, hogy aki nem keres 20 ezer dollárnál többet egy évben, az nem is répázik. 7 millió ember veszi rendszeresen, és senki sem olvassa. Uraim, a Playboy becsapja önöket!
0: Tehát ez volt az első bejátszásunk, borzalmasan hangzanak ezek a magyar szinkronok, tehát eredetiben annyira klassz eredetiben, hogy legszebben. Igen.
4: Fáj.
0: Szóval az első felismerés, hogy ugye csinálnak egy lapot, amit senki nem olvas, viszont mindenki vásárol. És,
4: de hát azért, mert nézik a képeket.
0: Igen.
4: De ezt, tehát ugye ezt a Ferenctől is akartam kérdezni, tehát hogy biztos láttad a Larry Flintet.
5: Nem.
4: Nem? Házi feladat. Akkor nehéz erről beszélni.
0: Tehát nem nehéz, az tehát hogy azt állítja, hogy arra jön rá, hogy a Playboy becsapja az olvasókat, mert egy olyan terméket ad el újság címszó alatt, amiben nyilván megjelenek cikkek, amit senki sem olvas, mert mindenki csak a mesztelen csajokat nézegeti, hogy...
4: És egyre tovább megy, mert a Hustlerbe nem is szervek is vannak, tehát hogy a személy, az áll, tehát ez az álbecsapós izért, és akkor ugye ez az amerikai, tehát egy csomó jelenet a bíróságon játszódik, ugye, hogy mi a szólásszabadság
6: kérdése, hogy az
4: amerikai alkotmány első kiegészítésebe megnéztem egyébként, azt hiszem, hogy az valami bonyolultabb dolog. Egyszerűen az van csak benne, hogy a szólásszabadságot védi az amerikai alkotmány.
6: Pont.
4: Ez az egy,
7: egy félmondat. The Congress shall no make laws regarding the regulation of free
4: expression. Nyilván a bírósági szakirodalomban, meg a precedens jogban van egy csomó kérdés, és ez körül mozog a Larry Flint, hogy igen, tehát hogy tehát ugye akkor is kell védeni a szólás szabadságát, hogyha az akár ízléstelen, vagy gusztustalan, vagy...
6: Hogyha nekem nem tetszik.
0: És azt mondja, hogy azért meg, hogy megmutatják a nemi szerveket, a teremtőnél kell reklamálni, mert hogy ő csinálta
4: ilyen. És hát persze nyilván összehúzzák egyéb gazságokat, tehát hogy a tévéiradóban lehet látni, hogy valaki autógarambolva négy ember szétlocsan, vagy éppen most Aleppóban hány hulla van.
6: Na, tessék,
4: sokat. Ez ott hulla van, vagy egy gyilkosság van, vagy nem tudom.
0: Ne tegyetek közel, mert besipol.
4: Ahol véres fejű emberek fekszenek a földön, azt lehet, de...
0: Akkor szerintem hallgassuk meg pont ezt a részt, ezt az álcázott cenzúra, ez a következő 33 másodperces bejátszás.
8: És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit?
2: Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa!
8: Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban?
2: Hát... Nézze,

0: Nézzel, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte.
1: Hát itt Budweiser nyilván az eredeti, de a Heineken is jó, mert azon meg van a magyar Heineken vörös csillag még?
2: Van. De Borsodit kéne mondani, nem?
1: Önkényuralmi jelként.
2: De nem Borsodit kéne mondani?
1: Borsodit? Mert...
3: Tudom, hát akkor még nem volt.
2: Ja, akkor még nem volt ez Borsodi, amikor volt
1: Heineken.
3: Nem, mert hogy ez a film ugye az 50-es évek körül születik a Larry Flint, és akkor ez a 70-es évek közepe ez a sztori.
2: 70-es évek közepén Magyarországon Heineken, meg még kevés, de Amerikában
1: se. Jó, de ezt nem akkor.
2: Jó, rendben.
1: A DVD-ken.
2: Ugye. De hogy a szabadság?
3: Hát igen, hogy azért, mert meg lehet vásárolni, vagy akár egy fiatal kezébe kerülhet, attól még nem kell.
2: Én emlékszem arra, hogy és esztétika szak, Balassa Péter, nem akarok nagyon, nagyon bátran, boldog vagyok, hogy nagyon klassz, hogy meg lehetett azt élni, hogy jártam úgy egyetemre, hogy megtiltották a bölcsészkar folyosóján az esztétika szakon a dohányzást, illetve azzal párhuzamosan volt valami kis gond az egyetem másik szárnyában, elloptak egy számítógép darabot. És akkor az került bevezetésre, hogy mindenkinek kifele és befele menet belenézhettek a táskájába. És a Balassa tanár úr éppen valamilyen órát, azt hiszem, utána varázs egyetelemeztük minden héten, és az óra elején azt mondta, hogy ezt komolyan gondolják, hogy még nem állnak kinn az utcán az egyetem előtt. Hagyják, hogy belenézzenek a táskájukba, és hogy nem dohányozhatnak a folyosón, dohányzik valakit. Én akkor, és végig dohányoztuk az órát, és én akkor megértettem valamit abból, hogyha feladom, akkor baj van. És a Larry Flint meg pont ezt tudja ilyen nagyon szabadon, és ráadásul egy nagyon komoly, megfelebbezhetetlen dolog egy pornóval, ami minden irányból támadhatatlan és támadható csak és kizárólag.
3: Mert meg az a csodálatos még benne, hogy egy tök civil szóval, hogy egy
2: abszolút.
3: Ilyen
2: rendes
3: amerikai alkoholista papa, valahol a világ végén két gyerek, ugye ez egy testvérpár, ez a Larry Flint és a nem tudom, hogy hívják a másikat.
1: Figyelj, nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy Milos Forman nevű ember csinálta meg ezt a filmet, és amikor a filmet bemutatták, nagyon jól indult a film, mert nagyon jó a film, remek színészekkel, és ugye egy idő után elkezdték betámadni a New York Times-nek
2: különböző cikket.
1: Hát, hogy az egész filmet elkezdték elkézni, és akkor a Forman írt egy válaszlevelet, hogy hát ő a fasizmusban nőtt föl, az egy elég radikális a sajtószabadság szempontjából, és aztán a kommunizmusban az a megint másik a dolog, és akkor itt most, hát akkor most itt mi itt a probléma pontosan, mert hát ezt nyilván egy kelet-európai ember tudta igazán jól megcsinálni, amellett, hogy nagy mester volt, és akkor ugye kiderült, hogy két irányból támadták, egyrészt feministák, de nem arccal, tehát már akkor is voltak ilyen lobbik, amik hátulról, a másik pedig az derült ki később, hogy a konkurens filmstúdió működtetett egy elég komoly ilyen dezinformációs troll hálózatot, az Oscar, mert ugye nevezték az Oscarra a Woody Harrelsont is.
2: Mondjuk a Courtney Love, szóval, hogy igen, mondjuk Courtney Love-ról azért emlékezzünk meg, hogyha a feministák tiltakoznak, hogy mennyire csodálatos volt.
1: Tehát tulajdonképpen abban rögtön nem volt túl sikeres a film anyagilag, mert eléggé megijedtek, hogy akkor itt most akkor Jézus Mária, tehát a pornográfia és a nőjogi, vagy ez a politikai korrektség nevében komolyan becsúsztak páros lábbal a dolognak. Aztán persze nyilván minden...
2: Hát hiszen Amerika.
1: De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondja, hogy a szart is védeni kell tulajdonképpen, tehát hogy nem lehet...
2: Alapvető jog.
1: Most nem tudom, hogy kell-e, vagy ez hol a határ, meg ez Amerika... Te voltál, éltél egy
4: ideig. Laptam egy darabig. Nem is azon gondolkoztam, hogy itt hogy akkor, amikor a 70-es években nem az ilyen erotikus magazinokat, hanem pornófilmeket kezdték el tulajdonképpen bírósági eljárás alávonni, és pontosan abból a megfontolásból, hogy nem az első alkotmány kiegészítés alá sem, hanem azért, hogy például megvalósít olyan egyenlőtlenségeket.
2: Jó, hát ez jogos.
4: Amik, vagy az, hogy hogyan bánnak sokszor ezekben a filmekkel, a filmekben a nőkkel, meg ilyesmi. És hozzáteszem, hogy ez sem volt egy könnyű meccs, mert ebben is voltak jobbról is, balról is sikerek és sikertelenségek. Tehát a lényeg az volt, hogy végül is azt a fajta pornográfiát és azt a fajta szókimondó erotikus kifejezésmódokat egyébként egyáltalán nem a bíróságok szüntették meg, hanem éppenséggel a piac.
2: A kereslet?
4: Hát persze, uh-huh. Hát ugye most volt tavaly, hogy úgy jelent meg a Playboy, hogy benne nem volt benne mesztelen csak.
2: Ja. És tehát a filmen hogy... meg a netten vajon? Hát ugye az megszabadította ezt.
1: Nem a net, tehát már nem annyira.
2: Hát nem kell lapozni, hanem.
4: Hát egyrészt, tehát hogy egyszerűen azok az olvasók, akiknek ők szánják ezt a magazint, azok hát hogy talán nevetségesnek tartják azt, hogy ilyen nagyon kifotoshoppolt,
2: nagyon
4: attraktív nők úgy ott gepesztenek, hogy
2: mutassanak. Minden hónapban nem vesznek ilyet.
4: Szóval, hogy, tehát, hogy az olyan, mert aki az ember, hogyha gondolom az ilyen tartalmat szeret, akkor az erre specializálódott helyekre megy, ahol viszont nagy kanállal kap ennél sokkal szókimondóbbat. Tehát pont ez a lényeg, hogy itt most hülyeskedünk, hogy hát legyen benne egy kis amerikai irodalom is, de közben legyen ott a Centerfoldban azért legyen ott egy nagyon attraktív mesztelen nő. Ez már olyan.
1: De azért, mert ez ilyen, tehát hogy az árukapcsolás, hogy egy motor, hogyan csinálunk egy igazi Martinit, két nő. Hát a Hustler az egyel tovább ment, mert abban voltak nemi szervek, igen. Tehát nyilván az a piacon.
4: És egyszerűen az is elképzelhető, hogy tehát nem egyszerűen csak a hardcore pornónak a győzelme tulajdonképpen az, ami ilyen módon kiszorította a mesztelen nőket a Playboyból, hanem egyszerűen az, hogy elképzelhető, hogy például az új olvasó közönsége a Playboynak például, hogy azok nők is például, és akkor például lehet, hogy mondjuk egy nő mondjuk már nem annyira víg, hogyha nézegeti
1: ezeket. Tehát akkor csipendél fiúkat kellene rakni.
4: Akkor
3: már vígabb, hogyha.
4: És aztán, egyrészt másrészt meg hogy még azt ad. Meg hogy, tehát, hogy egyszerűen szóval az erotikus szókimondásnak úgy tűnik, hogy más az algoritmusa, meg más a normája, és amiben egyszerűen ez itt már úgy tűnt, hogy teher volt már a Playboynak, mint sem egy fontos eladható.
1: Bele fog bukni.
3: Na, de akkor hallgassuk meg a következő bejátszást, mert ugye konkrétan erről szól. Ez Edward Norton, az ügyvéd, aki védi Harry Flintet.
5: Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van, az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit. És nem tehetünk semmit.
2: Jaj, mindig szerelmes leszek Edward Nortonban már, amikor ő mondja, amikor ezt elmondja.
1: Ez nem az Edward Norton mondta.
3: Ezt de ezt az Edward Norton magyar hangja mondta.
2: De hogy ja, tehát hogy az eredetibe, ja. Ja, de hogy milyen egyszerűen van megfogalmazva benne minden, nem?
1: Hát figyelj, jó forgatókönyvírói voltak a Formannak, de most azt érzem, hogy ez egy nagyon romantikus kor lehetett. Ugye ez ja, az előbb szóba került, ez a, hát volt egy dog, mellett... van egy dogfilm, ez az Inside of Deep Throat, a métorokról, illetve ugyanennek a, gyakorlatilag ugyanez a sztori, hogy a börtön, a,
3: igen. Betelefonálunk van, szia!
2: Halló!
6: Sziasztok, Edward Norton, hello!
2: Ja, szevasz!
1: Hello, Edward!
6: Hallgatom ezt a szerűfizet, és nagyon szeretem a filmet, meg remek film egyébként, de alapvetően szerintem egy óriási hazugságra épül, majd pedig az, amit szeretünk itt Magyarországon félreérteni, hogy az Egyesült Államok az nem szabad ország. Az állampolgároknak komoly problémák vannak ezzel, főleg az elmúlt 10-20 évben, főleg 2001 után, szeptember 11 után. Tehát hogy azért hogy arról is lehetne esetleg fejteni, hogy milyen mértékben csorbulnak a szabadságjogok ebben a nagy dumás Amerikában.
2: Jó, oké, szeretnék néha annyira szabad lenni, amennyire ők nem azok.
6: Vetettek át olajvezetékeket, és bármikor a Patriotek kapcsán bemehetnek a házadba, és elvihetnek szó nélkül, bírósági ítélet nélkül. Tehát ez már sok-sok-sok éve pedig az nem egy szabad ország. Hogy erről esetleg erősnek kell emlékezni, amellett, hogy a Larry Flint, mint film, és amit képvisel, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó film, meg jó is, amit képvisel, csak hogy ez Hollywoodnak egy óriási becsapása, hogy a közvetíti az Egyesült Államokról, hogy ez egy szabad ország lenne.
2: Egy klassz, nagy hazafias filmet láttunk a Larry Flintben szerintem.
6: Igen,
3: egy
6: ez egy átverés, aminek nagyon sok
3: zsebből
6: végezte
2: dolga.
6: Okay.
2: De ide állnak, remek.
6: Igen.
2: Ja, de jó nézni.
1: Oké, köszi, hello.
3: Köszi.
1: Tehát egyrészt a minden film átverés. A dokumentumfilm az azt játsza, hogy
3: az
1: nem.
3: Az az egyik legnagyobb átverés.
1: Azt játsza, hogy nem. Ez de közben objektív, de a film az ez egy mese. Tehát egy film nem azt mutatja meg, hogy milyen Amerika, vagy mi, amiről szól, hanem az egy az ideák. Tehát, hogy ez, attól ez tök érvényes, hogy nem tudom most mi van. Fogalmam sincs, hogy mennyire szabad ország Amerika, meg mihez képest.
2: De még mondjuk mindig viccelődnek a Trumppal, ami Magyarországon például nem szokás, hogy politikusokkal viccelődünk. Tehát lehet, hogy nem szabadok.
3: Hát meg ez egy keresztény kultúrkörbe érvényes szót.
2: Kapkodok, de a Ferire nézek, mert ő biztos ja, ebben.
4: Ja, hát ez, tehát szerintem azért elég, az előbb is beszéltünk arról, hogy például vannak ezek az demokratikus országrangsorok, amik azt hivatottak eldönt, megmutatni a világnak, hogy melyik ország mennyire demokratikus, az, hogy ezeket nagyon nehéz ilyen egyszerű mérőszámok szerint.
2: De Amerika benne van az első 10-ben?
4: Általában benne van, igen. Most ugye a probléma az, hogy minden politikai rendszert a saját maga által szabott és saját maga által tiszteletben tartott normák szerint lehet tekintetbe venni. Na most elképzelhető, hogy tehát például ilyen alapon, például Amerikában bizony egy kisvárosban lakni, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint Manhattanben lakni, vagy San Franciscóban lakni. Amikor mondjuk az ember bemegy idegenként egy kisvárosnak, egy ilyen tipikus amerikai kertvárosnak az utcájába, és ráhívják a rendőrt, mert hogy idegen van az utcában. Tehát ez most...
1: Ez te voltál az, aki...
4: Nem, tehát ezt láttad, ismerősöm történt meg. Tehát, hogy, tehát egyszerűen azért, mert hogy...
2: Ismerjük, akik itt laknak.
4: Mert hogy az egy deviancia, hogy egy idegen van az utcán. Ugye? Tehát, hogy
2: gyalog.
4: De ugyanakkor viszont, és akkor emiatt akkor azt lehet mondani, hogy akkor, vagy például csak az, hogy igen komoly szomszéd terror figyelhető meg, például akkor, amikor az ember a gyepet nem nyírja le rendszeresen, és akkor, mert hogy itt...
2: Randa.
4: Nem, annál sokkal nagyobb probléma, mert akkor a szomszédságra az a vízió
2: hárulhat,
4: hogy itt olyan emberek vannak, akik nem írják a gyepiket,
2: és akkor
4: adott esetben például a környéknek az ingatlanpiaci besorolásába adott esetben, tehát ez egy kollektív érdek,
1: mindenki
4: így van, és akkor az úgy van, nincs levágva a fül, akkor átmennek, hogy
2: Erről a fűnyíró?
4: Ugye? Na most ugye a probléma? Na most, tehát itt megint csak az van, és éppen ezért, akinek mondjuk a mániája az, hogy ő gazt termeljen a kertjébe, az igen rosszul teszi, hogyha Amerikába megy.
3: Viszont
4: ugyanígy megvannak, vagy például a Dogville című film, az nagyon sok tekintetben ez egy nagyon pontos leírása a nagy városi központoktól távol eső kisvárosi életformának. És az nem egy szabad, de ugyanakkor viszont mégiscsak azt lehet mondani, hogy és szeptember 11 valóban belekavart ebbe a dologba, hogy nagyon sok vonatkozásában az életnek az amerikai szabadságjogok azok még mindig példamutatóak.
1: Tehát például a sajtószabadság ügyében azért.
4: Igen, szóval, hogy mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem létezik a szabadságoknak egy ilyen végső nagy elszámolása, amiben sommással meg lehet állapítani. Ráadásul egy nagyon nagy és egy nagyon bonyolult országról, hogy ez mennyire demokratikus, mert mennyire nem szerintem. Úgyhogy ilyen értelme nem értek egyet a hallgatóval.
3: Nekem csak az jutott eszembe, hogy láttam egy kis filmet arról, hogy egy amerikai társaság, megvesz egy nudista társaság egy komplett ilyen kisebb várost, és akkor oda beköltöznek, és a postás is mesztelenül viszi a leveleket, meg a boltba is be lehet menni mesztelenül, meg nem tudom, és hogy viszont ennek az nagyon morbid, vagy nem is tudom, tehát hogy az előnyei is ott vannak, hogy nem mennek be egyik városba, a másikba idegenek.
1: Ruhával be lehet menni ruhástól?
3: Igen, be lehet menni ruhástól. Aztán.
2: Hát csak kilóksz a sorból. Hello.
3: Szia.
7: Halló, kilóksz.
3: Igen, itt vagy.
7: Jó, van, oké, mert köszönöm. Egy kérdésem lett volna még az előző amerikai betelefonálóhoz kapcsolódva, hogy még azt érdemes körüljárni, hogy a demokrácia és a liberalizmus a sok eszmeiség talaján álló Amerika, az hogy lehet, hogy mind, tehát a több mint 100 éve két pártra osztik a szenátusban, hogy a demokrata meg a republikánus van, míg Európában alig találni olyan kormányzatot, a mi kis országunkat kivéve, ahol ne lenne 3-4-5 párt koalícióban, ami igazából egy demokratikus verzió, vagy legalábbis egy, ha nem is demokratikus, de legalább egy megbeszélős, több a liberalizmusnak egy nagyobb dimenzióját kinyitó dolog. Amerikában pedig azt látjuk, hogy mindig két párt közé, még most, amikor nem lehet választani a két jelölt közül, akkor is 40%-on állnak a jelöltek, plusz-minusz 10%, holott az egy csomó dolog lehetne, és miért nem tud ott kijönni az, hogy több hely, több-többből tudok választani. Miért van az, hogy...
2: Szerintem az alapfékek erősebbek az egészben.
7: Hogy micsoda?
2: Az alapfékei a, a közös tudásnak, meg elvárásnak.
4: Én őszintén szóval...
7: Alapékei a közös tudásnak. Hát ez olyat mondtál...
2: Hát egy ilyen fából vaskarikát, de mégis igaz.
4: Én azt szeretném mondani, hogy...
7: Várjál, alaptudásnak a fékei?
2: Igen.
7: Mi az alaptudás, és mik a fékek az alaptudás?
2: A demokrácia...
7: Alaptudásnak miért kell fék az alaptudásnak? Alaptudás az, amiből mindenki nő. Azt nem kell fékezni. Hát... Ezek, tehát ezt nem értem. Tehát az a lényeg, amit akartam mondani, hogy ott mindig csak két párt van, több mint 100 éve, aztán 2-3 független szenátor kerül be ezekben a alsó-felsőházakban, nem tudom, hogy pontosan hogy van. De mindig a republikánus, illetve a demokrata annak megfelelő, a kornak megfelelő elnevezéssel. Tehát én arra gondolok, hogy Amerika egy erőszakos és képmutató ország, és az erőforrásokhoz való hozzáférésért egyszerűen szövetkezni kell. Beolvasztja magába a két párt. Tehát, hogy először van 8, és akkor látják, hogy mit tudom, egyenként nem érünk semmit, az egyik összeszövetkezik a másikkal, az eszemben lévő, a tó másik partján lévő összeszövetkezik a másik kettővel, és addig, amíg mi nem találunk ki az erőforrásokhoz való hozzáférésre egy másik algoritmust, addig mindig két párt lesz. És hogyha az Amerikai Egyesült Államok politikai kormányzata adja nekünk a példát, az szerintem zsákutca. És azt nem értem, hogy itt, mit tudom én, 18.000-20.000 kilométerre távolságtól attól az országtól, miért kell nekünk azt, vagy a másik oldalt, a szovjet, orosz, kommunista, nem tudom milyen, német, akármi. Tehát Magyarország, ami egy nagyon különleges ország, én nem itt születtem, de jó, megtanultam nyelvet, mert különleges országra találtam, és a kultúrája és a nyelve is van, lenyűgöz engem. Hogy miért nem tudnánk valami mást kitalálni, Svájc, Svédország, inkább Svédország, valami más, de nem kéne valamelyik hatalomra segít nyelni. Ebből is lehetne, ha ezt körül még tudni, kicsit körül tudnátok
1: nyelni. Egy gyors kérdés, melyik országban születtél?
7: Az mindegy.
1: Mindegy, jó, oké. Okay.
4: Szóval ezek az elhangzottakkal kapcsolatban szerintem az, hogy egy országban hány párt van, az egy nagyon durva mércéje annak, hogy ott milyen a demokrácia. Egyszerűen, tehát hogyha ilyen értelemben azt lehet mondani,
7: hogy... A demokrácia azt jelenti, hogy a nép akarat. Az, hogy hány párt van...
4: Az, hogy a demokrácia mit jelent, annak azért többféle, az szó szerint azt jelenti, hogy a nép akarat, de abban mindenek előtt, de hogyha belegondolok, a demokrácia önmagában nem más, mint a többségi szavazás. Tehát, hogy az erősebb kutya ugat, ugye? Tehát, hogy ez viszont azt jelenti, hogyha csak annyit gondolunk a demokráciáról, hogy az erősebb kutya ugat, abban őszintén szóval én semmi elismerni valót nem látok, mert itt az egyszerűen az történik, hogy akkor a többségnek valósul meg a diktatúrája. Na most viszont...
7: Én emeltem ki a liberalizmust, mert a liberális az, hogy sok gondolat van, nem csak demokráciát emeltem ki, hanem a sok gondolat, és a sok gondolat mögött felsorakozó emberek ereje...
4: Így van, de hogyha megnézi az ember az amerikai...
7: A sok nagy ember...
4: Így van, csak hogyha megnézi az ember az amerikai közéletet, vagy a kultúrát, akkor azért nagyon nehéz visszafejteni azt, hogyha ránéz az ember valakire, vagy valamire, hogy akkor ez most demokrata, vagy pedig republikánus. Először ott kezdődik, hogy a demokrata párti szavazókban benne vannak a New Englandi, újangliai, amerikai arisztokratáktól kezdve a latinokon keresztül
7: ez
4: a fekete...
7: Ez eredeti amerikai. Tehát addig, amíg ezt meg nem módosították bizonyos körök,
4: hát, de én most mostani helyzetről beszélek, és éppen...
7: Van egy folyamata.
1: Hagyd már, hogy végigmondjon egy mondatot.
4: És a... Szóval... Szerintem a pártoknak a száma az egy... Tehát az tekintet arra, hogy a pártokon belül is éppen akkora különbségek vannak olykor, mint két párt között, úgyhogy innentől kezdve ez egy technikai dolog. Mert hogy a párton belül nagyon sokszor az történik, hogy azok a versengések, amik egyébként egy másik demokratikus országban a pártok között történik meg, ez nagyon sokszor a párton belül történik meg. Ja. Most ezt mondjuk technikailag...
1: Én szerintem sehol, hogy a 15 párt van Olaszországban, attól több a gondolat, mint a...
4: Hát persze.
2: Meg hát, hogy mihez tartjuk magunkat.
3: Ezután a betelefonáló után viszont berakjuk a következő részt. Építkezik a műsor. Nincs zene, mert mindjárt vége van.
2: Na most,
3: mondjad.
8: Ja, csak azt akartam, hogy a Petosztám igazából nagyon is számít, hogy piacgazdasági példával éve nem mindent, hogy egy cég van a piacon, vagy versenyző piacon, vagy két cég van a piacon. Ebből a szempontból mondjuk az egypárt rendszer Kínában ugye nem olyan demokratikus. Most más kérdés, mit értünk rajta, és ugye az amerikai rendszer a két párt, szerintem azt se tekintető, hogy abszolút demokratikusnak, tehát Amerikában olyan nagy belépési korlát van ahhoz, hogy, tehát, hogy valaki politikába kezdjen ezen a két párton keresztül, hogy ez gyakorlatilag fölér majdnem egy párt rendszerrel, olyan szempontból, hogy teljesen esélytelenítve.
4: Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Például ott volt a Bill Clinton, aki egy nagyon elmaradott államnak, egyáltalán nem egy privilegizált társadalmi csoportjából jött egy nagyon...
8: Nem figyelte arra, amit mondtam. Tehát Kínában a kommunista pártba is be tudsz lépni, és a kommunista pártba is lehet főtitkár bárhonnan jött. Ugyanígy Észak-Koreába is be tudsz lépni az egy párt rendszerbe. De pluralizmusról nem beszéltünk Amerikába, ahol kettő párt van évtizedeken keresztül, és ugye kettő párt van, ez nem egy teljes értékű demokrácia, ugyanis ha nem szerzel magad mögé olyan óriási pénzerőt, ami ott a szuperpek nem támogatnak felül mennyiségű gazdag és cég, akkor esélytelen, hogy te bármit elérjél.
4: Igen, de most az a probléma, hogy akkor, amikor Amerikáról beszélünk és politikáról, mindenki az amerikai elnökre gondol, holott az amerikaiak zömének a számára a demokrácia az sokkal inkább az, hogy az iskolai bizottságba el fog menni, vagy mit tudom én, szervezik.
8: Kínaiaknak is ezt jelenti, és ott is van ilyen, tehát ez nem szerelés. Tehát azért nem, tehát Amerikában két párt van, a városházától az elnökig a szenátuson át mindenhol, ami nem tekinthető egy követendő demokratikus modellnek, mert nem demokratikus, pont, hogy a pénzt adta.
2: De lehet, hogy a civilek erősebbek ott
1: köszi.
2: Például.
1: Hello.
3: Köszi.
2: Hello. A civilekben akkor ott lehet bízni.
3: Játsszuk be ezt a Orwell-i dolgot most.
0: De azt hiszem, George Orwell mondta egyszer, hogy a szabadság mindenek előtt azt jelenti, hogy elmondhatjuk másoknak, amit nem akarnak hallani. Amerika csak azért a világ legerősebb országa ma, mert a legszabadabb ország. De ha valaha figyelmen kívül hagyja saját alapvető örökségét és a hozzátartozó alapelveket, nem lesz többé szabad.
2: Ja, szóval, hogy a civil, szerintem, tehát végig politikáról beszéltünk, de ugye a Larry Flintben pont az a jó, hogy egy ilyen nagyon durva, szélsőséges tematikán keresztül abszolút civil, és mégis alapdolgokért harcol, és tudjuk mindannyian, hogy ez egy mese, meg azt is értjük, hogy Amerika, meg amerikai nem messze van, de hogy alapdolgok vannak benne, és ez a mindannyian egyetértünk, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol szabad azt gondolni, amit akarunk, azt szerintem fair.
3: Igen, szerintem se azzal kellene vitatkozunk, hogy tényleg Amerika tényleg szabad el, hanem hogy ezek az elvek, ezek ilyen igazi szabadságelvek ebben a környezetben lett kimondva. Ugye ne felejtsük el, hogy 1975-öt írunk, tehát ez a film akkor ahhoz képest most már
2: bár ezzel vitáznánk mi is, nem?
3: 40 éves. És nekem nem Amerika jelenlegi, nem tudom, hogy demokrácia van-e, vagy nem ez hitelesíti a filmet, hanem a precizitása, vagy a, nem tudom, ez az ügyvédi bravúra, hogy megvan ez írva.
2: Amire egyszerűen gondol, kimondja a szabadságra való igényét.
1: De marha érdekes, hogy elindul egy ilyen a film kapcsán.
2: Abszolút.
1: És a legvadabb kérdések közepébe, hogy mi a demokrácia, meg a hány párt, meg nem párt, meg a hány gondolat, meg kéne csinálni egyszer tematikus Amerika napot, mert messze van, és nagyon
2: mutatunk
1: más és izgalmas. És akkor ilyen típusú szakértőket meghívni. Valójában a sajtószabadságból indultunk ki, és az egyik vannak még a Watergate ügyjel kapcsolatban, tehát van azért ennek így filmirodalma, de hát ez vegy tisztán arról szól, hogy meddig
3: hogy egy civil, hogy a civil hogy tudja a saját jogait érvényesíteni egy olyan országba, ahol tisztelik annyira a jogot, hogy végig lehet vinni egy ilyen pert. Most, hogy valóban szabad-e az ország, igen. vagy nem. Egyébként köszönjük a Hammer Ferinek, hogy, hogy
1: igen, közben el kellett menni, a Hammer Ferenc volt a vendégünk.
3: És Müller Dóra, Szabány György, Győri Csilla, Larry Flint, és a Pótban köszönjük, Bazsi, hogy lekevered nekünk a műsort. Szerintem menjünk még egyet a filmmel, ugye az jön, hogy Larry Flint visszaperel egy vádra.
2: Ja, és mindenki, aki megnézi, az eredeti nyelven is próbálja megnézni.
3: Illetve csak a szinkron nyelven.
1: Nem, nem angolul játsszuk be.
2: De hogy a szinkron is

0: Szóval, ha kész vagy rá, nagyon ki kell találnunk, hogy akarod megoldani.
1: Visszapereljük.
2: Hogy?
3: Igen, Jerry, ő perel téged.
2: Ő perel engem? A rég szerelmére milyen alapon?
3: Lefénymásoltad a reklámját. És szétküldted 1 millió adománykérő levélben.
2: Igen, és?
3: De nem kértél tőle engedélyt. Ez a szerzői jog megsértése.
4: Hát szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
5: Ja, búcsót eresszük.
4: A leges hát
6: nem az úgy, jó, akkor eresszük rá most már a
4: búcsút.
6: A búcsút, és még akkor ez alatt a 3 perc alatt a megoldást is megkapjátok. Mi elköszönünk, jön a következő műsor.
5: Larry Flint, a Provokátor, Milos Forman filmje, a Sajtószabadság.
6: Pont 3 perc van még, úgyhogy engedjük el. Sziasztok.
4: A szabadságról.
6: Szabadság.
4: Igen.
0: Az egyik legbecsesebb eszme ebben az országban, hogy legyen korlátoktól mentes szólásszabadság és nyilvános vita. A mai napon arra keressük a választ, hogy egy közéleti személy joga a becsületsértés elleni védekezéshez fontosabb-e, mint az a közérdek, ami biztosítja minden polgár számára a szabad véleménynyilvánítást.
7: De mi volt a vélemény, ami megjelent a bizonyítékban?
0: Azzal kezdeném, hogy ez egy ismert Campari reklám paródiája.
7: Értem, csak folytass.
0: Jól van. Még fontosabb, hogy szatíra egy közéleti személyiségről, Jerry Falwellről, aki ez esetben igazán elsőrangú alany volt a szatírához, mivel feletté valószínűtlen a megjelenése egy italreklámban. Ő olyan személy, akit szószéken, Bibliával a kezében szoktunk meg, amint prédikál a ma jól ismert üdvözült mosollyal az arcán.
7: De hol van itt a közérdek, amiről az imént beszélt? Talán érdeke valakinek, hogy nevetségessé tegye őt?
0: Igen. Igen, bíró úr, közérdekű dolog, hogy Jerry Falwellt nevetségessé tegyék, amennyiben közérdek az, hogy a Hustler kinyilvánítsa abbéli véleményét, hogy Jerry Falwell baromságokat beszél. Nyilvánvaló, amikor valaki kritizál egy közéleti személyt, elkerülhetetlen a lelki sérülés. Mindnyájan tudjuk. Ezt a világ legkönnyebb dolga állítani, és lehetetlen cáfolni. Ettől válik értelmetlen normává. Valójában arra jó, hogy megbüntessük a szókimondást. És ez az ország arra a szilárd meggyőződésre épült, legalábbis részben, hogy a szókimondás abszolút nélkülözhetetlen nemzetünk egészségéhez.
8: Ha az alkotmány megvéd egy ilyen... Minek nevezett Grootman?
9: Féreg.
8: Férget, mint én, akkor mindnyájunkat megvédi. Mert én vagyok a legrosszabb.
0: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
8: És jó vagy rossz?
0: Felolvasom neked. Az alkotmány első cikkeje a gondolatok szabad áramlásának alapvető fontosságára épül. A szólásszabadság nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem elengedhetetlen az igazság kereséséhez és az egész társadalom működéséhez. A közélet nyilvános megvitatásának világában a kevésbé tetszetős motiváción alapuló tevékenység is az alkotmány védelme alatt áll.
8: Szóval győztünk.
0: Igen, úgy van, győztünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szevasztok, kedves rádióhallgatók, itt vagyunk az éterben, és...
2: Csabit hallottátok a pult mögül, én Szabi vagyok, itt van velünk Hori és dr. Peták István a vendégünk.
3: Üdvözöllek titeket!
2: Szervusz! Jó reggelt! István, azt szeretném kérdezni, hogy akkor legyőztük a halált?
3: Még nem győztük le a halált, illetve talán azzal kezdeném, hogy a jó hír az az, hogy az a halál nem, amit mindig hallunk tévében, rádióban, hogy az első számú halálok a szív- és érrendszeri betegségek, azoknak a halálozása nagyon drasztikusan zúdul.

0: zuhant az elmúlt években, tehát az elmúlt években 50%-kal esett a szív- és érrendszeri betegségek halálozása.
1: Ezt gondolom annak tudható be, hogy egészségesen étkezünk, illetve sokat sportolunk és edzük ezzel is az érfal rugalmasságunkat, illetve a szívünket.
0: Hát én azt gondolom, hogy sajnos nem így van, hanem az orvostudomány, az, hogy hazabeszélek nyilvánvalóan, hogy az orvostudomány igenis, már ugye talán így az elmúlt években volt egy érezhető, egy általános szkepticizmus a tudománnyal szemben, ez egy nagyobb, ez kicsit elvinni a beszélgetést, úgyhogy nem megyek ebbe az irányba, de a tény az, hogy például Németországban a legtöbb transzplantációt ma már nem, tehát szívtranszplantációt nem úgy csinálják, hogy egy másik, egy halott betegnek a szívét helyezik be, hanem műszívet raknak be, tehát robotszívet. Tehát ott tartunk, hogy gyakorlatilag elindultunk ugye
2: a mármint a német közegészségügyben a robotszív behelyezés már, hogy is mondjam, nem is választható opció, hanem tulajdonképpen
1: mikor váltottál a robot szíves sertészetet?
0: Igen. Sőt, az ember szívet, tehát hogy ma már technológiailag ott tartunk, hogy ez akár rutinszerűen megoldható, hogy az ember tovább éljen úgy, hogy már nincs is szíve. Tehát ezt meg tudtuk oldani.
2: És na, sőt, erről...
3: Ez filozófiailag
1: problematikus.
0: Igen, de igazából ugye én csak az érdekes, hogy innen indulunk, mert valójában ugye amiről beszélgetni fogunk, az a rák, és csak azért kezdtem így a választ, mert valójában azt látjuk, hogy a daganatos betegségek halálozása viszont nem csökkent ilyen mértékben. Ez viszont a rossz hír.
1: És de azért egy kicsit ki is beszélnék, mert az is problematikus szerintem, hogy az orvosok oldják meg ezt a kérdést helyettünk. Tehát, hogy nagyrészt mi vagyunk felelősek, persze biztos, hogy van biológiai vagy genetikai determináltság is, de nagyrészt mi vagyunk a felelősek egy csomó olyan betegségért, ami elvisz minket. És amikor ezt helyettünk megoldják az orvosok, akkor végül is egy degenerációs folyamatot erősítünk az emberiségben.
0: A daganatok esetében a mai tudásunk szerint a válasz az, hogy is. Tehát egyrészt felelősek vagyunk a daganatok kialakulásáért saját magunk, de részben nem. Ezt egészen pontosan tudjuk, körülbelül 2 éve jelent meg az a Science cikk, ahol azt vizsgálták, hogy a szövetekben, az emberi szövetekben lévő úgynevezett őssejtek, amikor egész életünk során osztódnak és pótolják az elhalt sejtjeinket, akkor ezekben az őssejtekben véletlenszerűen kialakulnak génhibák. Egyszerűen azért, mert annyiszor le kell másolniuk a teljes génkészletet, hogy egy bizonyos statisztikai valószínűséggel hiba kerül a másolásba, és így létrejönnek daganatsejtek. És ezért ebből a kutatásból az arra következtettek, hogy az emberi daganatok körülbelül fele, az teljesen véletlenszerűen jön létre, tehát az tényleg pech. Tehát körülbelül a daganatok fele nem megelőzhető.
2: Tehát az orvos tudomány válasz a rák kialakulása, hogy pech.
1: Igen, ez egy lejteri a kap, ha jól értem.
0: Igen, tehát az esetek fele, ennek 2 üzenete van, mert ugye a másik fele a daganatok...
3: Bocsánat, ez az a másolási hiba, amikor másolási hiba következik be, az ez a pech faktor, ha jól értem.
0: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van 25 ezer génünk, ami ugye nagy számnak tűnik, de az izgalmas az, hogy véges számú génünk van. Uh-huh. Tehát ahogy egy autóban is véges számú alkatrész van, bár ugye nem nagyon állnánk neki most már mi szétszerelni, ma saját magunk a garázsba, de tudjuk, hogy véges számú alkatrész van. Ugyanígy az emberi gének is véges számúak, és az emberi genom ugye az az információ, ami tartalmazza, hogy épülnek fel a gének, az is véges. Tehát az 3 milliárd nukleotidból, tehát ilyen építőelemből áll, ebből az ACGT-ből, amit a Gattaca filmről is ismerhetünk betűsorból áll. De ez is véges számú, nagy számú, de véges számú. És ezt az emberiség most már ismeri, ugye 2003-ban fejeződött be a Human Genome Projekt, amikor legalábbis meg szereztük az első térképet arról, hogy úgy körülbelül hogy néz ki az emberi genom. És 2003 óta szisztematikusan hozzáhasonlítjuk ezt a normálist a daganatokban talált génszekvenciához, és így ki tudtuk szűrni azokat a géneket, amikben olyan hibák vannak, amik daganatok kialakulásával összefüggésbe hozhatók. És most jutottunk el oda, hogy a múlt heti állás szerint 609 ilyen gén van. Tehát a 25 ezerből csak 609 olyan van, aminek a hibája a daganatok kialakulásáért felelős. Tehát ahogy másolódik a genom, mert ugye minden sejtosztódás során ezt az egész 3 milliárd hosszú DNS-t, illetve 25 ezer gént le kell másolni, hogyha egy másolási hiba történik pont ebben a 609 gén valamelyikében, az elindíthat egy daganatos folyamatot.
1: Hogyha jól sejtem, akkor, akkor az a teljes génkészletnek olyan 0,25%-a. Fontosak ezeknek ők, ki lehet
0: ez a, dobni? Ez a matematikai onkológia, amiben rögtön belecsaptál.
1: 0,25%-ot ki lehet dobni, arra nincsen szükségünk.
0: Hát ugye ez a...
3: Csak az a kérdés, melyik 0,25-öt dobott ki?
1: Hát erről fog szólni az adás,
0: igen,
1: nem?
0: Okay. Igen, és azért még valamiről beszélgetünk, mert valójában pont ott tartunk, hogy most már tudjuk, hogy melyik gének, melyik hibái felelősek. Tudjuk, hogy ebben a 609 génben eddig 3 millió féle mutációt találtunk, tehát ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet, és a egy daganatban tipikusan minimum egy, de leggyakrabban 2, maximum 8 ilyen hiba van. Tehát a 609 gén 3 millió mutációinak a kombinációi 8-ig. Ugye az is nagyon misztikus, hogy 8-nál több nem nagyon van. Ennek az az oka, hogy ezek olyan gének, amik egy ilyen jelátviteli utakban helyezkednek el, és egy jelátviteli útban több ilyen potenciális rákgén van, de egy úton belüli gének közül mindig csak az egyik hibás.
1: Aha, értem. Tehát akkor az internet router az, ami problematikus.
0: Kommunikációs probléma.
3: Még csak nem is az, hanem a jel, ami továbbítódik, ha jól értem, és jól emlékszem, amikor múltkor az előadásodat hallgattam.
1: Ezeknek a rákos géneknek a negatív élettani hatását ismerjük, lehetséges, hogy van valamilyen pozitív élettani hatásuk?
0: A daganatos sejteknek, vagy a géneknek?
1: Azoknak a géneknek, illetve annak, hogy egyáltalán daganatok kialakulhatnak. Tehát lehetséges, hogy ez egy evolúciós hiba, vagy ez egy feature?
0: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy működik a rendszer, hogy amikor ezt a 3 milliárd betűt le kell másolni a sejtnek, akkor óhatatlanul kerülnek bele gépelési hibák. Ugye hát, hogyha valakinek le kéne gépelni egy 3 milliárd betűből álló könyvet, le kell másolnia, akkor biztos, hogy kerül bele typo. Most ezért vannak olyan enzimek, amik proofreadingelik, tehát hibajavítják. Tehát elolvassák és kijavítják, ha találnak hibát. Ezeket a hibajavító enzimeknek nevezzük, és hogyha találnak hibát, akkor vagy kijavítják, vagy ha nem tudják kijavítani, akkor elindítják a programozott sejthalált. Tehát azt mondják, hogy akkor ez a sejt egy selejt, és meg kell tőle szabadulni, mert potenciálisan veszélyt jelent a szervezet számára. Ugye, ha nagyon szigorúan működik ez a rendszer, és minden picit hibás sejtet kidob és elpusztít, az jó, mert akkor kicsibb daganat kialakulásának a veszélye, viszont nagyon fölgyorsul a sejtpusztulás. Ezért úgy van beállítva a rendszer, hogy legyen annyira szigorú, hogy eléljünk 50-60 éves korunkig legalább úgy, hogy nincs daganatunk, de nem annyira szigorú, hogy megöregedjünk nagyon fiatalon, mert elpusztulnak a sejtjeink a fölhalmozódott hibákra. Ezt onnan tudjuk, hogy ha olyan egeret hozunk létre, hogy kiütjük belőle ezt a hibajavító fékrendszert, akkor sokáig élnek, csak nagyon sok daganatos betegségük lesz. Ha pedig túlműködtetjük, akkor nem lesz daganatuk, viszont megöregednek nagyon gyorsan. Tehát, hogy valójában ezek a daganatokat úgy kell elképzelni, hogy sajnos ez a rendszerbe be van építve ez a hiba, és úgy van optimalizálva a rendszer, hogy mégis ezt a 80-90 évet le tudjuk élni.
1: De akkor, hogyha jól értem, akkor azért van beépítve így a rendszer, mert nekünk így optimálisabb.
0: De így van beoptimalizálva. Hogyha visszamegyünk a dolgok gyökeréhez, akkor onnan kell elindulnunk, hogy amikor a sejtek úszkáltak az őstengerbe, akkor semmi dolguk nem volt, csak osztódni, ahogy csak bírnak. Enni és osztódni. Amikor elkezdtek több sejt szövetséget kötött, és több sejtű szervezeteket kezdtek kialakítani, akkor meg kellett tanulniuk kommunikálni egymással, és megosztani a feladatokat. És ezért jelentek meg a sejtek felszínén ilyen kis antennák, receptorok, aminken keresztül hormonok jeleit tudják fogni, és akkor egymásnak üzentek, hogy most te ott a hátsó végen most osztódjál és kapaszkodj meg itt a sziklába, én a másik végen meg azért osztódjál, mert most be kell kebelezni egy másik sejtkupacot, és akkor elkezdtek így dolgozni egymással és kommunikálni. De alapvetően az ösztönösen talán be van építve a DNS természetébe, hogy ő a vérében van, hogy megpróbál elindítani egy új evolúciós vonalat, és leszakadni a többiekről, és egy új élőlényt kialakítani. De ugyanez az adott szervezetnek nem jó. Megbontja a szövetséget, és mindig az az evolúciós kérdés, hogy a kompetíció az előnyösebb, vagy a kooperáció, és megpróbálja a szervezet leszabályozni, hogy a kooperáció minél tovább fennmaradjon, és mi, mint ember, minél tovább éljünk.
3: Csak azon gondolkozom, hogy én egy picit a környezeti oldalról, meg a környezeti terhelési oldalról jövök, hogy hallgattam sok olyan statisztikust, aki azt mondja, hogy a túlnépesedés az amiatt van, hogy egyre egészségesebbek vagyunk, egyre jobb az orvostudomány, egyre tovább élünk. És most amiről mesélsz, az fogalmazódott meg bennem, hogy valahogy kikerültük ezt az evolúciós féket, azzal, hogy egyre jobbak az orvosaink, jobb az orvostudomány, kiiktattuk azt, hogy az evolúció saját magát korlátozza. Nem tudom, érthetően kérdezem-e, hogy picit furán hangzik.
1: Erre utaltam én is azzal, igen, hogy
3: kiütöttük gyakorlatilag a korlátozó féket, egyre tovább élünk, egyre többen vagyunk, túlnépesedést okozva ezzel, ez jó irány-e? Vagy hát hagyni kéne a szervezetet saját magát szabályozni?
1: Erről szól az Idiokrácia című dokumentumfilm. Igen.
0: Én azt gondolom, hogy hazudnék, ha azt mondják, hogy nem örülök neki, hogy tovább élhetek. Uh-huh. Tehát én önző módon azt gondolom, hogy...
3: Biztos
0: hogy...
3: sokan vagyunk ezzel, így igen.
0: Igen. Tehát, hogyha szavazni kellene, akkor biztos erre szavaznék, és én azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak az a feladatunk, hogy legalább azt a 120 évet megadjuk mindenkinek, ami elvileg ugye a
1: nyugdíjkátra
3: van. Ez a részvényben ezt vagyunk.
0: Mert elvileg ugye ezt is tudjuk már, hogy a biológiai óránk 120 évre van beállítva, tehát hogy annyit tudunk úgy egyébként élni, hogyha nem semmilyen betegséget nem kapunk. Hogy azon túl akarunk-e élni, vagy akar-e az orvostudomány abban segíteni, hogy azon túl is éljünk, az szerintem ott kezdődik ez a filozófiai beszélgetés, meg etikai beszélgetés. Én addig azt gondolom, hogy az lenne az igazságos, hogyha mindenki megkapná ugyanazt a 120 évet. Tehát ez mindenkinek jár.
3: De volt részed ilyen beszélgetésben? Más tudósokkal? Ilyen etikai beszélgetésben? Ugye, aki mondjuk szögesen a másik oldalt képviselte, ezt a környezeti oldalt. Túlnépesedünk, nem kell ezt ennyire komolyan venni, most biztos sokan nem fognak kedvelni.
1: Hát, tudok mondani egyébként még egy opciót, hogy azok éljenek nyugodtan hosszú ideig, akiknek az életének van értelme. Viszont akkor belefutunk abba a kérdésbe, hogy mit jelent az, hogy van értelme, és ki fogja meghatározni.
2: Igen. Hát ez összefügg ugye a mentális eredetű testképünkkel, ami elvileg befolyásolja azt, hogy mennyire rákosodik el különböző dolgunk. Ez az, ami az 50-50%, ugye, hogy mennyire befolyásolod a saját világod, a testképedet, és ezáltal a benne zajló folyamatot.
1: Meg az életmód. Tehát, hogy mennyire pihened ki magadat, mennyi folyadékot
2: fogyasztasz, mit eszel. És ide jön vissza az a dolog, amiről beszéltetek, hogy bár az orvostudomány ott tart, hogy képes mesterséges szervekkel pótolni elképesztő testi folyamatokat, viszont pont az életmódra tulajdonképpen nem helyez további hangsúlyt, sőt a hétköznapi valóságban azon túl, hogy persze most már elérhető a világon bármely típusú életmódváltás, az orvosok effektív, akik ezt a szercserét végzik, azért inkább egy terápiának hívják, vagy egy szanatóriumi ellátásnak, mint az, hogy egy rendes életmódváltásba belevigyék az illetőt.
1: Szerintem Csabi, a te fejedben a Battlestar Galactica című nagyszerű sorozat lebeg, ahol az orvos szájában mindig lógott a cigaretta, de éppen körünkben van egy orvos, hogy megkérdezem, hogy te egészséges életet élsz?
0: Igen, mert mindig félek, hogy megkérdezik.
1: Az tök jó, nekem az mindegy, hogy mi az kiindulók.
3: Igen, mondjuk ez egy jó motiváció, tehát gondolkoztam évek óta, hogy most a 17-es fogadalmam mi lesz, de majd én is elfelébek, nehogy csak nagy megkérdezzék, és jót kell válaszolom.
0: Igen, tehát én minden reggel 5:30-kor kelek, mert elmegyek egy fél órát futni. Mert nagyon komoly statisztikák bizonyítják, hogy valamiért ez a fél óra mozgás, ez nagyon sok daganattípusnak a kockázatát felére csökkenti.
3: Mielőtt még valaki azt mondaná magában otthon, és könnyíteni, hogy heti, havi, nem, ez napi.
0: Ez napi.
3: Napi fél nap, óra.
0: Napi fél óra. De nem kell feltétlenül futni, lehet, hogy ez egy gyaloglás is elég, tehát hogyha leszállunk a villamosról egy megállóval korábban, az is nagyon sokat számíthat.
1: Így van, energiafelhasználás szempontjából fél óra gyaloglás és fél óra futás, az gyakorlatilag ugyanannyi.
2: A rák szempontjából.
0: Tehát valamiért, ezt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de ez alatt a fél óra alatt ugye leesik a vércukorszintünk, meg az inzulin szintünk. Az inzulint gyanúsítják egyébként, mint egy fontos olyan növekedési faktor, ami daganatok kialakulását provokálhatja. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a mechanizmus, de ez egy például nagyon egyszerű módszer arra, hogy felére csökkentsük. Tehát, ahogy mondtam az elején, a fele az viszont olyan szerzett génhiba, amit a környezeti ártalmak okoznak, és tudunk befolyásolni. Tehát például ezzel a fél órával, ugye leszoktam a dohányzásról, én 2000. augusztus 1-én, úgyhogy ez már elég régen volt, úgyhogy azóta...
1: Az már meg lesz.
0: Az már, tehát,
3: de nem tudok szabadulni ettől, hogy azért szokott le, mert fél, hogy megkérdezik.
0: Igen, biztos, igen, nagyon szoki azt mondani, hogy dohányzom, de hát ez is egy motiváció. A másik, hogy most 45 éves vagyok, és elmentem vastagbéltükrözésre, tehát az is megvolt a nyáron, mert az is nagyon ciki lenne, hogyha vastagbéldaganatom lenne úgy, hogy nem mentem el szűrésre. Ugye elvileg, amit a nemzetközi ajánlás az, hogy legkésőbb 50 éves korunkban kell elmenni, de gyakorlatilag 45 éves kortól kezd el emelkedni a kockázat, és úgy gondoltam, hogy én nem bírom idegekkel.
1: De ide nem kell naponta menni.
0: De azt viszont nem kell naponta, jó, hogy az az. A jó hír az az, hogy tipikus esetben elég 10 évente. Mert a csodálatos az, hogy a vastagbélrák esetében, hogy mindig egy polippal kezdődik, egy jó indulatú elváltozással.
3: Ez csodálatos.
0: Hát ez azért jó, mert befelelő.
3: Mindig egy polippal kezdődik a vastagbélrák.
0: Mert ez könnyű látni, könnyű észrevenni, és a tükrözés során ezt a polipot le is csippenti ugye az orvos. Tehát ugye úgy ébredünk, hogy nem azt mondjuk, ha mondják, hogy hát most nincs daganata, hanem azt tudják mondani, hogy nem is lesz 10 évig. Mert azt tudjuk, hogy 10 év, mire újra kinő egy polip és elváltozódik. Tehát, hogyha 10 évente a vastag belünkben, tehát, hogyha 10 évente elmegyünk, akkor elméletileg és gyakorlatilag is ezt lehúzzuk a listáról. Tehát a nyuszika listájáról ezt a halálnemet le tudjuk húzni.
3: Akkor ezt most itt megkérdezem, mert fölírtam magamnak a szűrést, kötelező szűrést. Ugye például sokan ismerik a tüdőszűrést, hogy az kötelező, az benne van, és oda el lehet menni, hogy a rákszűrés, az miért nem ilyen? Költsége miatt, vagy máshogy alakult ki a tudatban? Vagy
1: miért nem ilyen Magyarországon, mert ismerek országokat, ahol kötelező.
3: Aha.
2: Illetve van-e kombinált rákszűrés?
3: Erre a kérdést, igen.
0: Tehát a vastagbél rákszűrésről rengeteg szó esik mostanában. Most az elmúlt években nem tudta a szakmai közvélemény igazából eldönteni, hogy mit ajánljon a 10 évente tükrözést, vagy az egy-két évente végzendő székletvérvizsgálatot. De valójában mind a kettő jó, és mind a kettő jobb, mint a semmi, tehát ez teljesen, és most én úgy tudom, hogy nagyon komoly egészségpolitikai szándék, hogy ez elinduljon. Ilyen kísérleti formában több megyében én úgy tudom, hogy ez elindult. Tehát szerintem ez elérhető lesz a betegek számára, vagy a nem betegek számára, szerencsére, akik még nem beteg, hogy ezt a társadalombiztosítás biztosítsa. Én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt nem akarja megvárni, az menjen el, most már rengeteg magánszolgáltató végez ilyet, most már elérhető ez altatásban, ugye egy olyan altatószerrel, ami egyébként biztonságos, és azért nem mellékhatása, hogy pozitív álmokat generál.
1: Tehát úgy nem hoztál magaddal.
0: Egyébként igen, tehát nem
2: akkor
0: tudom,
2: hogy ez...
0: Igen, most... Igen. Tehát nekem is nagyon jó élmény volt a pastagmilyen tükrözés, úgyhogy az a nagyon szomorú vagyok.
1: Karácsonyra ezt kapja a család, már látom.
0: Igen, ez nagyon jó ajándék.
3: Vigyázzatok, mert cseten megszóltak, hogy ez nem olyan mókás történet, de azért most majd oda kifogjuk.
2: Ez az édes álom szerint, hogy megszépíti az összes élményt.
1: Van az a pénz, tudod?
2: Igen, tehát vastagbért tükrözés édes álommal, azt hiszem ez lesz.
0: Igen, igen. Jó, tehát pozitívan, de egyébként jogos a csetelő hozzászólása, hogy nyilván most próbáljuk ilyen pozitíven felfogni, de nyilván aki nem ilyen szerencsére, az nem ilyen pozitív ez a történet. Ami miatt próbálunk ilyen pozitívan szerintem beszélni róla, mert szembe akarunk nézni. Tehát már magában ugye az első lépés a rák leküzdése irányában, hogy merünk beszélni és kimerjük mondani ezt a szót, hogy rák, mert valamiért ez olyan tudattartalmak csatolódnak, minthogyha erről tilos lenne beszélni. Tehát érdekes módon, ha
2: valaki... Hát amint az ember elkapta, ott a családjában azért nem fognak róla beszélni.
0: Igen, és ez nagyon furcsa, mert ha valakinek infarktusa...
2: Elkapta, mit mondtam? Hát
0: igen, ezért nincs is. Tehát, hogyha valakinek infarktusa volt, vagy koszúrérbetegsége van, erről nyugodtan beszél mindenki, és a családjával, és a barátaival, de ha rákos lesz, akkor nem beszél róla. Pedig nem, semmi logikus indok erre nincs.
3: De mit hallottál a környezetben, hogy kellemetlen, vagy de én sem tudom elképzelni, hogy mi lehet az, hogy
1: szerintem kultúrásan vagy... nem szoktunk beszélni a halálról általában.
3: De hát ez nem halál, ez még egy betegség.
1: De ez a halálnak egy másik neve. Egy gúny neve a halálnak.
2: Hát a halál felé sétálás biztos útjának egy mutatója.
1: De egyébként közben rájöttem, hogy mit szeretnék kérdezni azoktól, akik félnek, hogy mit szeretnének inkább kapni karácsonyra, vastagbéltükrözést vagy vastagbélrákot. Mert ha választani lehet, akkor
2: és csak ebből a kettőből lehet választani, ugye? Hát én az édes álmot választanám.
0: Igen, igen. Tehát és azért próbáltam ilyen vidáman beszélni erről, hogy úgy álljunk hozzá a szűréshez, hogy ne úgy, hogy jó ez a nap arra, hogy megtudjam, hogy rákos vagyok-e, daganatos vagyok-e, hanem úgy álljunk hozzá, hogyha most elmegyek, akkor ki tudom védeni, hogy ne is legyek. Tehát, mert ugye senkinek nincs kedve megtudni, hogy daganata van. Úgy gondolja, hogy hát inkább legyen az holnap.
1: De... Én akkor kivétel vagyok, mert én nagyon szeretném megtudni, hogyha bármi ilyesmi probléma van a testemben.
2: Na de ezért is kérdeztem a kombinált rákszűrés lehetőségét, illetve azzal, hogy megtudom, hogy rákos vagyok, attól én még élhetek 100 évig is, ugyebár.
0: Így van, tehát hát mondjuk... az információ, tehát ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy ha tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor meg tudjuk változtatni a jövőt. Tehát a jövő ismerete az a jövő megváltoztatásának a lehetőségét rejti magába. Ez egy nagyon sokszor földolgozott irodalmi, meg filmes paradoxon, hogy akkor már nem is az lesz a jövő, ha megtudom, hogy mi lesz a jövő.
3: Ugye én itt még két kérdést, csak itt a rák felismerésével kapcsolatban felírtam, hogy a rák megelőzhető? Ugye erről beszélgettünk, hogy az életmód, de hogy van az a másik 50%, amikor a pech faktor van. Hogy így abban van. Az esetben is jó ez a dolog, és akkor mondjad, Szabi.
1: Hát ez tök egyszerű kérdés, mert hogy amivel lehet foglalkozni, azzal foglalkozni kell, amivel nem lehet foglalkozni, azzal nem érdemes foglalkozni.
3: Igen, ide kapcsolódik a másik, hogy ha időben észrevesszük, akkor ez mennyire csökkenti a kialakulás kockázatát, vagy magát a kialakulást. Hogy azért csak oda csatolok vissza, hogy vidámkodunk itt, hogy igenis el kell menni, igenis meg kell előzni, tehát fáradtságot kell venni arra, hogy elmenjünk naponta fél órát futni, ezért része a megelőzésnek, vagy bármilyen testmozgást végezzünk. és hogy elmenjünk szűrésre, mert hiszen én sem tudok most semmi, még viccből sem tudok olyan okot kitalálni, ami miatt erről ne beszélnék a családon belül erről, hogy én rákos vagyok.
0: Ugye igen, tehát van, úgy hívjuk ezt, hogy van a primer prevenció, meg a szekunder prevenció, tehát a primer a megelőzés, amikor elmegyek futni és egészségesen élek, a másodlagos megelőzés, azok a szűrő vizsgálatokon való részvétel, amikor olyan stádiumban diagnosztizáljuk a daganatot, amikor még nem okoz panaszt. Ez a definíciója a szűrésnek. Mert amikor a panaszunk van, az már nem szűrés, akkor már kivizsgáljuk.
3: Aha.
0: És a szűrésekkel azt tudjuk elérni, hogy egy olyan, és a szűrés ezért van az, hogy az csak azt nevezhetjük bizonyított a jó szűrési módszernek, ami olyan korai stádiumban mutatja ki a daganatot, amikor még ha akkor fedezzük föl, akkor a túlélési esélyünk jobb, mint hogyha később. Tehát nagyon érdekes probléma ez, hogy a vastagbél tükrözés az azért ilyen, mert olyan korai stádiumban fedezi föl, amikor egy pici műtéttel ugye meggyógyulunk. Uh-huh. A tüdőrákok esetében például a tüdőszűrés az erre nem alkalmas. Tehát a tüdőszűrésre a TBC miatt megyünk, mert azt arra találták ki. De a tüdőrák szűrésére nem alkalmas. Föl lehet vele fedezni, de sajnos nem elég pici, nem elég érzékeny. Most a nemzetközi ajánlás az, hogy aki dohányzik, annak érdemes egy natív spirál CT-re elmennie, mert a CT képes arra, hogy olyan pici elváltozást is kimutasson, amit egy pici kis műtéttel el lehet távolítani, és valóban kimutatható, bizonyítható, hogy így a betegek túlélése megnövekedik.
1: Na hát ez is egy csodálatos karácsonyi ajándék lehet.
0: Egy spirál CT. Egyébként ezek...
1: Komolyan, tehát nagyon fura hangzik, amit mondok, de képzeljétek el, hogy milyen az, amikor a szeretteinknek potenciális egészséget...
2: Már kettőnél tartunk,
1: potenciális egészséget,
2: ahhoz, hogy meglegyen a bérlet.
1: Hosszabb életet adunk ajándékba. Ilyen nagyon furcsa módon. Szerintem
2: vagy legalább az önmegismerésnek egy igen különös módját, hogy az összes rákra megszűrjük.
0: Hát igen, mert szeretünk, azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyen.
2: Jó kedvben.
0: Igen.
2: Mert akárhogy is egy rák hírétől kevesebb jobb kedv lesz, akárhogy is.
0: Igen, de azt is szeretnénk itt most beszélni azokhoz is, akiknek esetleg már daganatot diagnosztizáltak, vagy a szerettei között van, hogy tényleg azt áthatni, hogy ne legyenek magányosak. Mert hiszen fontos arról beszélni, hogy ez ugyanolyan betegség, mint a többi. Nagyon sok esetben már krónikus betegségé tehető, egy részük gyógyítható is, és arról is beszélnünk kell, hogy kezdtem az elején, hogy mivel a szív- és érrendszeri betegségek halálozása ennyire lecsökkent, ezért egyre inkább a daganatos megbetegedések veszik át a vezető halálok szerepét. Tehát nem azért, mert több lett, hanem mert túléljük a többit, átcsoportosult, és az emberiség számára ez most az első számú ok, ami meghatározza azt, hogy nem tudunk addig élni, ameddig elméletileg élhetnénk. Uh-huh. És ebben mindannyian érintettek vagyunk, akik már daganatosak, és akik még nem. Tehát gyakorlatilag már a mostani statisztiká szerint is ugye minden harmadik embernek daganatos betegsége lesz az élete során. Tehát itt a szobában most ugye...
3: Jajjaj.
1: Tehát ugye... Magammal kezdem egy, kettő, Csabi
0: három. És én vagyok itt negyedik.
2: Az étkezési dolgok benne vannak a megelőzésben? Most az életmódnak a futás részét emelted csak ki, de a rántott csirke, majonézes krumpli salátával, esetleg még hozzá egy kis...
3: Nem akarom elvenni Isten kenyerét, de én most voltam egy manuál terapeutánál, aki sok mindennek a keveréke, de ő azt mondta, hogy ez semmire nem, tehát semmelyik nem olyan erős étkezés, hogy mit eszünk, a rossz a levegő, mint az életmód.
2: Tehát, hogy a reggeli futás több azért,
1: az életmódban benne van az étkezés is szerintem. Igen, parancsolj, drága hallgató!
4: Na, sziasztok! Egy kicsit gyakorlatiasabb kérdésével itt nagyon sokszor elhangzottak ezek a szűrővizsgálatok, hogy tulajdonképpen, mert hogy például mondjuk egy dohányosnak ajánlott egy CT-vizsgát, hogy ez mennyire reális, hogy az ember el is jusson egy szűrővizsgálatra, illetve hogy ezt így kérhesse az orvosától adott esetben, mondjuk ezzel kapcsolatban. Mert hogy egyáltalán általában azt hallani, hogy a beutalt betegeknek is több hónapos várakozási várólistája van, hogy egyáltalán valamilyen szűrővizsgálatra vagy vizsgálatra, ami nem azonnal szükséges, adott esetben hónapokat kell várni.
0: Igen. Tehát a válasz erre az, hogy...
4: Mert hogy említette, bocsánat, még ennyi, és leteszem, tehát hogy a vendég említette, hogy erre van kezdeményezés, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat néhány megyében kísérleti jelleggel elkezdenek elérhetővé tenni, vagy nem tudom, ezt most így nem biztos, hogy jól értettem, csak hogy fölmerült bennem az, hogy jó, akkor én most meglepem magam egy végbéltükről, vagy egy vastagbéltükrözéssel, vagy elmennék, most magamról beszélek, de nem feltétlenül magamra gondolok nyilván, tehát hogy egy CT vizsgálatra, mikor egyre kevesebb, vagy nem tudom, tehát hogy igazából egyre kevesebb helyen lehet ezt néha végrehajtani. Vagy hogyha ez nem igaz, akkor kérem cáfolja meg, leteszem, köszi!
3: Köszi, szia!
0: Tehát a várólisták és az hosszú időpontok azok az OEB finanszírozás korlátai miatt vannak. Egyébként kapacitás, diagnosztikai kapacitás van az országban. Tehát hogyha az orvosunknak elmondjuk, hogy minket az a lehetőség is érdekel, hogy magánfinanszírozásban kifizetnénk ennek a költségét, akkor nem kell várni ennyit. Tehát gyakorlatilag, hogyha beütjük a Google keresőbe ezeket a szavakat, akkor megtaláljuk azokat a szolgáltatókat, akik magánfinanszírozásban most elérhetők, tehát most be lehet sétálni egy olyan egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol egy napon belül ezt elvégzik. Tehát akár egy CT vizsgálatról van szó, ott egy radiológus kollégával tudnak beszélni, és ő ezt el tudja végezni, ki tudja értékelni. Tehát ez sokszor probléma az, hogy az orvosok egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert az állami ellátás rendszerén belül nem szívesen tájékoztatják a betegeket magánfinanszírozott lehetőségekről. Holott elméletileg erre van joguk, sőt abszolút a jogrendszer szerint az orvosoknak általános tájékoztatási lehetőségüket és kötelezettségük van. Tehát nyugodtan elmondhatnák ezt, csak nyilván nem sok kellemetlenségük lenne, és ezért ezt nem teszik. Ezért azt javaslom a mindenkinek, hogyha egyáltalán bánnak fölmerül, hogy 10-20-50 ezer forintot magánfinanszírozásból finanszírozna, akkor ezt nyugodtan mondja meg az orvosának, hogy őt az is érdekli. Tehát amikor azt mondja, hogy 3 hónap múlva van időpont egy CT vizsgálatra, vagy egy MR-re, akkor kérdezze meg, hogy de egyébként lenne abból egészségügyi hasznom, hogyha ez a jövő héten lenne, és nem 3 hónap múlva, mert akkor én inkább szívesebben vállalnám ennek a költségét, hogyha erre lehetőség van.
3: Ez, csak gondolkozom, hogy mostanában volt dolgunk orvosi téren, és hogy egyszer nem tudja az ember eldönteni, hogy mi a jó, hogy már az internethez fordul, és kiböngészi a saját magát diagnosztizálja, és hogy milyen furcsa, és hogy ez etikus-e. Ez már etikai kérdés, hogy az orvos nem tájékoztat, mert kellemetlensége származik belőle, vagy nincs ideje, vagy tudom is én bármi ok miatt.
2: Én a kombinált rákszűrés összeállítása mellett vagyok. Lehet, hogy ez egy piaci rés is lehet, nem? Tehát most ahogyan...
1: Hogy érted? Mit nevezel kombinált rákszűrésnek?
2: Hogy kiterjedten, amilyen veszélyeztetettségi fokozatok vannak, annyiféle rákszűrést.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Én vagyok ismét, szóval nem egyáltalán nem a vendéggel szeretnék ezzel vitatkozni, csak megemlíteni azt az aspektust is, hogy mint egy rendszerkritikusan, hogy igen, ez a probléma, hogy egyrészt az OEB finanszírozás miatt az ember nem jut el időben adott esetben, mielőtt diagnosztizálhatnák, vagy mielőtt meghalna adott esetben egy betegségben egyszerűen arra a szűrővizsgálatra. Az valóban csodálatos a kapitalizmus véleménye, hogy akinek van pénze, az megteheti, hogy elmegy magánszűrőre. Itt valóban tényleg nem a 10-20 adott esetben 50 ezer forintról, de valamikor arról van szó. Viszont a másik oldala, mert hogy ezt érintettétek, hogy ennyire etikus vagy nem etikus, tehát egyrészt az orvosnak ugye, ahogy a vendég is említette, kötelezettsége lenne tájékoztatni mindenféle lehetőségről, ami belefér úgymond az orvos tudományba, hogy így mondjam, és mégsem teszik meg, másrészt viszont meg nagyon szívesen és pénzért vállalnak olyat, hogy adott esetben adott gyógyszert ajánlanak, vagy írnak föl a betegeknek. Tehát, hogy ez így, hogy fér össze ez a két dolog egymással?
1: Én egyébként még csavarnék egyet, tehát szerintem, hogyha van rá lehetőséged, és elmész egy fizetős szolgáltatásban kivizsgálni ezeket a potenciális problémákat a testedben, akkor végül is azzal nem a TB terhelet, tehát azokhoz fog eljutni a TB vizsgálat, akik nem tudják megfizetni ezt piaci alapon.
4: Egy nagyon szép ideális esetben igen, Szabi, de ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy írnak föl adott esetben kórházban orvosok vizsgálatokat, amiket nem is végeznek el, hanem pont azért, hogy a kórház bevételét növeljék, fölírják, hogy XY-on elvégeztük ezt vagy azt a vizsgálatot, holott nem végezték el azt a vizsgálatot. Egy. Kettő pedig adott esetben, aki meg mondjuk egészségesen él, és fizetik utána, vagy ő fizeti a járulékot az országos egészségügyi pénztárnak, blablabla, egészségbiztosítási pénztárnak, azzal például mi van? Tehát mondjuk adott esetben én 10-15 éve voltam mondjuk, vagy éven keresztül mondjuk voltam háromszor a házi orvosnál, és abból kétszer mondjuk jogosítvány miatt. Na akkor mi van? Tehát, hogy akkor tényleg miért nem megy az a pénz arra, akinek meg szüksége van rá? Na most csak ennyi, csókolom, folytassák.
1: Hello. Szerintem folytassuk egy kicsit a muzsika után. Dr. Peták István a vendégünk, és alapvetően a molekuláris farmakológiáról szeretnénk beszélgetni, csak még nem jutottunk odáig, hogy megértsük ezeket a gyönyörű szavakat. Maradjatok velünk, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja.

0: two beautiful dancers. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho my dancer. And applause to the beautiful princess on the dance floor. Và sau đây Lilian xin được gửi tặng cho tất cả.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
2: Dr. Peták István a vendégünk, és hamarosan eljutunk a molekuláris farmakológiához, de itt a zene alatt nagyon sokat beszéltünk.
3: Nem csillapodtak a kedélye.
2: Igen, az egészséges életmódról, és fölmerült a futás esetében, amit szerintem kötelezővé kéne tenni mindenki számára, hogy azért ez elég problematikus, főleg azoknak, akik nem nagyon mozogtak az életükben.
4: Igen, ezzel kapcsolatban szeretném csak elmesélni, hát ha valakinek szintén tudok ezzel segíteni, hogy én 43 éves koromig úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok futni, mert egy 500 méter után rettenetesen megfájdult a térdem, a hátam, és szerencsére hallgattam a fájdalomra, és nem erőltettem tovább, és sokan persze kitartóbbak, és sokan le is sérülnek, tehát és akkor egy nap üldögéltem a kertbe, és jött a szomszéd, aki mezitláb futott, hogy hát kérdeztem, hogy megőrültél, hát mit csinálsz, és akkor mondta, hogy nézek utána az interneten a természetes futás, natural running, helyes futás, hogy fönn van az internet, tele van olyan YouTube videókkal, ami mind ugyanazt mutatják, hogy mi a helyes mozgásforma, hogy ne a sarkunkat rakjuk le először, amit ugye lehetővé tesznek a modern cipők.
2: Átveréssel tesznek lehetővé, tehát lehetővé teszik, hogy lerakjuk a sarkunkat, csak hogy a test az azt érzékeli olyankor, hogy puhára érkezünk, közben meg betonra fogunk megérkezni, és így ezzel van. Tesszük tönkre az izületeinket.
4: Így van, tehát a cipő, ez a nagyon puha sarkú szupercipő megvédi a sarkunkat az ütődéstől, de nem védi meg a térdünket és a gerincünket. Tehát az az iszonyatos sok, az az ütés, az elképesztő erővel szalad végig a vázrendszerünkön, és tönkreteszi a térdünket, meg a hátunkat, tehát a gerincünket, tehát ezért átverés ez a szupercipő. Tehát, és mert különben, ha mezitláb lennénk, vagy egy vékony talpú cipő, ezt nem tudnánk megcsinálni.
2: Érdekes módon ezek a nagyon olcsó kínai dorkó tornacipők a legpraktikusabbak ilyen szempontból, mert ott nem érkezel a sarkadra, annyira vékony a talpa.
4: Igen, most önmagában persze a cipő lehet jó, meg lehet jó a sarka, mert én is olyan cipőbe futok, aminek ilyen klassz, puha sarka van, csak attól függetlenül nem arra érkezem, mert addig nézegettem ezeket a videókat, amíg ki nem gyakoroltam, hogy hogyan lehet inkább az elülső részére érkezni a talpnak, illetve a közepére, hogy visszanyerjük ugyanazt a mozgásformát, amit a kisgyerek is tud, mert a kisgyerekek simán szaladgálnak mezitlába betonon.
2: Pipiskedve szaladgálnak.
4: És pipiskedve szaladgálnak, és ugye így futnak a kenyai futók, meg az etió futók, mezitláb megnyerik a maratont, hogyha nő, akkor még meg is már áll kétszer szoptatni, és úgy megnyeri. Tehát ugye ez azért van, mert valójában ez csodálatos történet, hogy az emberi test egyébként a hosszú távfutásra van kitalálva.
3: Há, az oroszlán elő, ugye?
2: Igen, hát vagy az oroszlán elő, vagy a gazella után. Hogy hívják a szomszédodat?
4: Már nem emlékszem, hogy melyik szomszédom volt.
2: Ja, úgyhogy... Csak azért, mert nekünk volt egy műsorunk a természetes futásról, a mezitlábas futásról, a Futni születtünk könyv kapcsán beszélgettünk olyan magyar futókkal, meg olyan futóegyesületi szervezőkkel, akik ezt propagálják, és így próbálják visszavezetni a városi élőlényeket a futkározásra. De...
4: És akkor azért említettem meg ezt, mert tényleg a futás az a legegyszerűbb, legolcsóbb módja annak, hogy ez a fél óra mozgás meglegyen, és hogy sokan ezt megpróbálják, és sokan csalódnak, és kellemetlen emlékük van. És azért akartam ezt gyorsan elmondani, hogy keressenek erre rá, menjenek el ilyen szakemberhez, mert valójában ez ugyanolyan, mint az úszás, hogy gyerekkorunkban elfelejtünk úszni, és újra meg kell tanulnunk felnőtt korunkban. Ugyanígy a futás is olyan dolog, amit újra meg kell tanulnunk felnőtten, hogy ez tényleg egészséges legyen, és ne legyen belőle sérülés.
3: Akkor ennyire egyszerűen, mi kell a futáshoz? Egy pár mezitláb.
2: Az akarat, igen az
3: tehát,
2: akarat,
3: hogy még víz akarat. Se kell, és medence.
2: Én abból is gondolom, hogy nagyon determinálva vagyunk a futásra, mert mindig, amikor elkezdek futni, nekem az volt a mániám, hogy Forrest Gump-oztam. Tehát, hogy különböző helyek között nem busszal mentem, még nem is biciklivel, hanem inkább futottam. és nagyon-nagyon hamar rákapott a testem arra a fajta örömérzetre, amit a futás okoz. Tehát le kellett kontrollálnom magamat, hogy naponta maximum 10 kilométert fussak, azért, mert olyan boldogságot jelentett ez a mozgás. Hiszen van mögötte egy 200 ezer úszkve, vagy 3 millió éves evolúció, ami ebbe az irányba tolt el.
3: Ezért az a jó hír, hogyha nézzük a tömegsportokat, akkor a futás azért a közé tartozik. Tehát, hogyha van egy maratonfutás itt Budapesten, akkor nagyon sok embert megmozdít, szerencsére.
4: De ne vigyük el ebbe az irányba, igen, hiszen itt most sejtszinteket próbáljuk megkapirgászni, és ezekre a kombinált rákszűréstől a rák különböző gyógyításaig próbálunk, hát én nem is tudom, színes információkat megtudni, hogy hol tart ma a tudomány.
5: Igen, tehát ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően a daganatok úgy jönnek létre, hogy azokban a génekben, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amik a sejtek közötti kommunikációért felelősek, ezekben jönnek létre hibák, mutációk, amikor egy-egy betű vagy betűszakasz kicserélődik. És ezeknek a hibáknak, ahogy erről beszélgettünk eddig, a fele véletlenszerűen jön létre, fele környezeti hatásokra, de az egyik üzenet az volt, amiről eddig beszéltünk, hogy megfelelő életmóddal tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, de megszüntetni nem. Tehát a másik üzenet ugye az, hogy aki viszont daganatos beteg lesz, az ne gondolja azt, hogy feltétlenül ő a hibás, és a környezet se gondolja azt, hiszen mert hogy valójában nem tudhatjuk, hogy nála miért alakult ki, ezt soha nem tudhatjuk, és az emberiségnek föl kell arra készülnie, hogy lesznek daganatos betegek, és azokat meg kell tudunk gyógyítani. Tehát mindenképpen a gyógyítást sem adhatjuk föl, és itt fejlődnünk kell. Ami egy nagy lehetőség az emberiség kezében most az, hogy legalább kezdjük érteni molekuláris szinten, hogy miért alakul ki a daganat, mi az oka. Ez ugyanolyan forradalmat indított el az onkológiában, mint annak idején, amikor rájöttünk, hogy a fertőző betegségeket baktériumok és vírusok okozzák. Tehát ha annyit láttunk, hogy tüdőgyulladása van az illetőnek, addig csak a lázat tudtuk csillapítani. Amióta tudjuk, hogy egy baktérium okozza, tudunk okiterápiát adni az antibiotikummal. Itt is arról van szó, ha tudjuk, hogy az adott daganat kialakulásának milyen gének hibái az okai, és erre van gyógyszerünk, amik ezeket az okokat génhiba szinten kiiktatják, akkor ugyanilyen okiterápiát tudunk adni, ezeket célzott terápiáknak nevezik.
4: És hogy áll ez a típus? Mert azért ez egy olyan ugrás a baktériumok kezeléséhez képest, ugye a jelet vitelt megváltoztatni gén szinten, vagy hogy is van ez?
5: Így van, tehát hogyha van egy olyan jelátviteli út, ami mondjuk egy növekedési faktorreceptort irányít, például a leghíresebb az ilyen a HAM sejtek, HAM növekedési faktorreceptora. Ez elindít egy jelátviteli utat, ahol 4-5 ilyen jelátadón megy keresztül, és hogyha ebben a jelátviteli génben van egy hiba, ami egy például a tüdőrákok 5-10%-ában ebben a génben van hiba, akkor ez egy ilyen bekapcsolt állapotba rögzül, úgy kell elképzelni, mint akkor beragad a gázpedál az autóban, azt is tudjuk, hogy melyik márkánál volt ez, de beszorul, és ilyenkor a gyógykezelés az, hogy kikapcsoljuk ezt a beszorult gázpedált, tehát kikapcsoljuk azokat a hibás receptorokat, amikben ez a hiba van. És erre már például van gyógyszerünk. Ugye az első beteget azt 2003-ban kezeltük, és prospektíven ez az első között volt a világon, erre nagyon büszkék vagyunk, itt Magyarországon történt, és ez a beteg például 5 évig daganatmentes volt, és végül egy súlyosabb hasnyálmi gyulladásba halt meg, amit egy töltött káposzta vacsora okozott.
2: Tehát ez konkrétan?
5: Ez konkrétan. Konkrétan. Ezt nem is már félve mondtam el, mert hogy nem akarom
2: mert
5: tényleg...
2: Mert jön a karácsony.
5: Jön a karácsony, és...
4: A karácsony veszély. Szerintem ez abszolút közszolgálati dolog.
5: De abszolút. Ez kicsit arra is rá akarok ezzel világítani ezzel a példával, hogy mennyire fontos
4: látnunk, hogy a daganat is csak egy krónikus betegség, és hogy aki daganatos, az még nem biztos, hogy a daganatába fog meghalni. Én ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy vigyázzon a zebrán. Csak azért, hogy tudatosan...
6: De én akartam mondani, a legelején, amikor a halálesetekről beszélgettünk, hogy azért a háztartási balesetek azért vezetnek még mindig minden világon.
4: Hát ez is fontosak. Tehát, hogy tudat, tehát hogy csak hogy próbálok itt maradni a molekulák szintjén, hogy valójában a csodálatos az, hogy az a rengeteg kutató munka, amit az emberiség a természet megismerésére fordított az elmúlt évtizedekben, hogy megértse, hogy hogyan működik a sejt, a sok alapkutatás, a humán genom projektnek volt értelme.
3: Az ugye 2003-ban ért véget.
4: Tehát az véget ért 2003-ban, és ténylegesen elindította az emberiség életében a posztgenomiális korszakot, és nagyon sokan vártuk, hogy milyen előnyöket hoz ez, és van, és mi az onkológia területén tudunk mondani konkrét példákat arra, hogy mi volt az értelme, hogy ezt megcsinálta az emberiség.
2: Én még leragadtam a töltött káposztánál.
6: Amúgy
2: konkrétan csülökkel, vagy csülök nélkül,
6: hogy egyáltalán a káposztatőt
2: és munkát
6: okozta. Lehet, hogy maga a
2: káposztatőt
6: sok volt a paprika benne.
2: Igen, az én fejemben a káposzta egy nagyon egészséges étel. Ráadásul ugye télen az egy viszonylag jól elérhető C-vitamin forrás.
4: Tehát igen, nagyon finom, és én is nagyon szeretem, tehát én senkit nem akarok erről most lebeszélni, csak nyilván mértékkel kell lenni, nem, hogy ne legyen nagyon zsíros, és hogyha...
6: Mi a határa meg ugye a káposzta zsírosság?
4: Tehát általában a zsíros ételek, főleg, hogyha alkohollal vannak kombinálva, ez egy nagyon erős EPE elválasztást indít, és hogyha, és ez, ha hirtelen stresszeljük az EPE elválasztást és a hasnyálmirigyet, akkor túl működik, és elkezdi saját magát emészteni.
3: Na ez így már tipikus karácsonyi.
6: Hát mit is szól?
3: Áremiszom, mert kocsival vagyok, valami
6: rövidet talán. Ugye, mert még biztos a cukor is segít ezen a dolgon, vagy
2: mondanál még ilyen töltött káposztásat? Csak ha már itt a karácsony. Mondd azt, hogy a beigli.
3: A zserbót ne, már imádom. Csak azon gondolkoztam, bocsánat, hogy visszakanyarodom mindig, hogy az antibiotikum felfedezése azért közel 100 éve nagyjából akkor kezdődött, hogy a rák miért csúszott eddig? Tehát mondjuk az mint egy 70-80 évet késett a rák kutatás, hogy a rák gyógyításnak az ilyen precíziós felfedezése, ennek mi az oka? Ennyivel bonyolultabb volt, vagy kellett hozzá 2003-as géntérkép befejezése?
4: Tehát kellett hozzá először is a DNS felfedezése, Watson és Crick által, ugye az 50-es évek elején volt, tehát már itt van egy csúszás, illetve hát ugye azért bonyolultabb abból a szempontból a daganat, hogy a saját sejtjeink válnak daganatossá. A másik probléma az az, hogy az említettem, tehát egy daganatban több génhiba is lehet egyszerre, tehát ez okozza most egyébként a legnagyobb fejtörést, mert ez úgy kell elképzelni, mint egy olyan tüdőgyulladást kellene meggyógyítanunk, amit 5-6 baktérium egyszerre okoz. Hogyha csak egy okozza, tehát például aznél a tüdőrákos daganatos betegnél is ez volt a szerencse, hogy gyakorlatilag ez volt az a fő oka a daganatának, és erre tudtunk célzott gyógyszert adni. Hogyha egyszerre több ilyen van jelen, akkor már kombinált kezeléseket kell adnunk, hogy mindegyiket legyőzzük.
6: Alakul, de ugyanígy vissza a kérdés, tehát hogy mennyire kombinált egy rákszűrés, tehát hány százalékát lehet ezeknek a okozóknak kideríteni. Gondolom ez is jó cipőben jár már.
4: Most az egy tehát két fajta génhiba van. Az egyik, ha veleszületett, öröklődő, a másik a szerzett. És a daganatokban a génhibáknak a 90%-a szerzett.
2: Tessék, és életmód.
4: Tehát ott jön be ez, hogy a
6: szerezzük.
4: Az öröklődő génhibák csak a daganatok 10%-áért felelősek. És vannak olyan öröklődő génhibák, amikről már tudjuk, hogy megnövelik az adott daganat rizikóját, és ezeket már tudjuk is vizsgálni, és tudjuk a személyre tudjuk szabni a megelőzést is. Mert az biztos, hogy ez lesz a jövő.
6: Tehát nem az... ez a hajlam, ugye, hogy a családban volt már rákos eset, akkor nagy eséllyel a többi leszármazottban is lesz.
4: Tehát, hogyha van egy ilyen szabály például a vastagbéldaganatoknál, hogyha a családban már volt, akkor érdemes 10 évvel hamarabb elmenni a szűrésre, mint hogy a rokonunknál azt diagnosztizálták. Tehát, hogyha valakinél már 50 éves, az édesapjánál 50 éves korban diagnosztizáltak vastagbéldaganatot, akkor lehet, hogy érdemes már 40 éves korban elmenni.

0: Tek az milyen eredményre vezetett?
1: Ez egy nagyon izgalmas új beszélgetést nyithat meg, hogy hogyan érjük ezt el, hogy a több millió mutáció kombinációjához mindegyikhez megtaláljuk azt a kombinációt, ami végül is hatásos, és ez az emberiség számára egy hatalmas kihívás, de nem megoldhatatlan.
2: Ez lényegében egy mintavétel, ha egyszer már előfordult, akkor katalogizáljuk, és utána csak vissza kell keresni, mint tehát az egyezést kell megtalálni.
1: Így van, erre sok nagy nemzetközi adatbázis van, de mi is kifejlesztettünk erre egy szoftver megoldást, egy online megoldást, ami egy öntanuló gép, és mindig megmutatja az orvosnak, hogy ehhez a beteghez leginkább hasonlító genetikai eltérésű betegeknél mi volt a leghatékonyabb terápia.
0: Uh-huh. És de ez felveti azért a gén szekvencia adatainak bizonyos mennyiségét, vagy minőségét, tehát hogy nem biztos, hogy a nem is tudom Miskolc mellett, hogy hívják azt a kórházat, de hogy ott azért a géntérképkészítés még gyerekcipőbe járna.
1: Amin nagyon dolgozunk, itt Magyarországon konkrétan, már 19 onkológiai centrummal van együttműködési szerződésünk, egyébként a Miskolci Kórházzal is van, és nem kell, hogy helyben történjen a genomszekvenálás, vagy a géntérképezés, ez ugye mert az a...
0: Nem, én az adat felhasználásra gondolok konkrétan, tehát attól, hogy van egy számítógép a helyiségben, még nem biztos, hogy ezt tényleg így is amúgy használják. Hát ne felejtsd el, amit említettél, hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy ez ennyire a hétköznapokban átszűrődik, és az, ahogyan eddig bizonyos
3: processzek. Erőszakkal nem lehet senkinek segíteni. Tehát, hogyha
0: de nem már, mint hogy...
3: Az engem sokabban érdekel, hogy elérhető-e. Tehát, hogy például ez egy nyílt platformú rendszere, hogy bármilyen orvos elérheti-e, vagy csak azok,
0: Igen, tehát akik... az orvosoknak az egyéni választása, vagy az, én nem is tudom, hogy az orvosokat hogyan szokták éppen az aktuális fejlesztések irányába terelgetni.
1: Itt ez egy nagyon új dolog. Tehát az egy-egy gén vizsgálata az már rutinszerűen megtörténik Magyarországon is, ami egy új szakasz az orvoslásban, amit úgy hívunk, hogy precíziós orvoslás, amikor a teljes molekuláris információ alapján dolgozunk egy személyre szabott kezelési stratégiát, ez azért még új. Ez az Egyesült Államok felől jön ez is, ez ott már a nagyobb onkológiai centrumokban 400-500 gén vizsgálata történik meg egy daganatos betegnél.
0: Közel vagyunk akkor ahhoz, amit én kérdeztem, ez a kombinált rákszakasztás.
1: Tehát ugye abban a szempontból igen, tehát a molekuláris megközelítés az, hogy találjuk ki, hogy az adott beteg daganatát milyen génhiba okozta, és ez egyre inkább fontos kérdés, tehát nem csak azt kell tudnunk, hogy tüdőrákja van, vagy vastagbélrákja, hanem, hogy milyen génhiba okozta daganata van, mert ugyanaz a génhiba többfajta daganatot is kialakíthat.
0: És itt jön jól az adatbázis, ugye, ahol...
1: És egy adott daganattípus, meg többféle génhiba. Tehát, hogy ez, és ezért egyre inkább nagyon izgalmas, hogy olyan konferenciákon, olyan interdisziplináris megbeszéléseket tartunk, ahol vannak tüdőgyógyász-onkológusok is, meg vastagbél gastrointestinális daganatokra speciális onkológusok, és kicseréljük a tapasztalatokat, hiszen ugyanaz a gén okozhatja mind a kettőt, és az egyikben csak a százalékos gyakoriság különbözik egyébként. Tehát valahol lehet, hogy már egy daganattípusban van tapasztalatunk, hogy hogyan működik egy gyógyszer. Most például volt egy ilyen nagyon izgalmas eset, amit a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának a konferencián mutatott be a Debreceni Egyetem, ahol a közreműködésünkkel, tehát egy kollaborációban egy betegnél egy olyan génhibát találtunk, ami egy másik daganat típusban törzskönyvezett gyógyszer hat. És egyedi engedéllyel ez a beteg megkapta ezt a kezelést, és nagyon-nagyon jó reagált rá.
3: Mármint azért, mert a gyógyszer maga az a génhibát kezeli?
1: Így van. Tehát ez egy olyan génhiba volt, amit leggyakrabban melanómában fordul elő, ez pedig egy epeuti daganat volt, itt nagyon ritka, de ugyanazt a génhibát találtuk, és egy olyan gyógyszert kapott a beteg, ami erre a génhibára hat, amit a melanómában már rutinszerűen használ, de epeutiban még nem, pedig ugyanaz a génhiba volt, és ezt egy engedélyezett beteg megkapta, és ezt az esetet például azonnal el is fogadták nemzetközi publikációban, ezt a magyar

0: teget, hogy most a világ megtudja, hogyha
1: ez a típusú
0: Ausztráliában vagy Amerikában látnak egy ugyanilyen beteget, ugyanilyen génhibával.
2: Kezeljük úgy, mint hogy melanomája lenne.
0: Akkor kezeljük úgy, mint a melanomája.
1: Ez pontosan mennyi idő szerinted, mert te mondod, hogy precíziós gyógyítás, a precíziós diagnosztika, ami most ugye fejembe összeállt, az mikor válik reálissá? Tehát, hogy én otthon egy...
2: Mikor lesz hozzá
1: lelőni, mert van egy
2: mobiltelefon kis alkalmazást keresel,
1: ugye? Igen, majd erről beszéljünk, mert van egy nagyon okos kis szerkezet, ami, ha jól tudom, Magyarországon
2: mint
1: is itt van.
2: A Star Trekben.
1: Ezt nem mondjuk el még, mert majd a végén. Ez még mikor válik hétköznapivá, hogy egész gyorsan lehessen precíziós diagnózist felállítani?
0: Tehát technológiailag készen állunk, tehát már most elérhető ez nálunk is, tehát hogyha...
3: De nem az van, hogy most bukott be Amerikában pont egy ilyen cég, aki azt mondta, hogy mi minden diagnosztizálunk nálatok, csak adjatok csomó pénzt.
2: Hát ők konkrétan egy mobiltelefon kiegészítővel akartak diagnosztizálni.
0: Erről nem tudok, erről a történet. Melyik történet?
3: De a szünetben megkeresem neked. Egy őrületes lufi volt az egész, mert folyamatosan ugye hamisították az eredményeket, és az ígéret miatt, mivel startup volt, gyűlt a lelkesedő támogatásra.
2: Hiszen mindenki szeretne egészséges lenni.
0: Én sejtem, hogy melyik lehet.
3: Egy nőci volt a vezetője.
0: Igen, most meg is fogják filmesíteni, és Jennifer Lawrence lesz. Ő szereplő, és nagyon várjuk.
3: Lehet, hogy az egész csak egy ilyen film előtörténet volt. Minden esetre, hát azért hol tart a valóság? Mert te inkább foglalkozol a valósággal, mint hogy ugye startupba gyűjtesz. A diagnosztika meg annak a könnyített változata területén.
2: AliExpressen meg lehet már rendelni ezt a kis gépet?
1: Az nem, ezt a kis gépet, mondjuk el.
0: Na jó. Igen, tehát ott tartunk, hogy elérhetők olyan asztali genomszekvenálók, amik akkorák, mint egy mikrohullámú sütő, nem sokkal nagyobbak, és képesek több száz gén egyidejű vizsgálatára.
1: Nem kérhettek ilyet karácsonyra, vagy a kombinált szűrés van, vagy ez az asztali gén szekvenáló.
2: Van egy nálad egy ilyen induló csomag, amit olcsón meg lehet vásárolni rögtön.
0: És hát igazából ezek egyre inkább megjelennek most már Magyarországon is, kutatóintézetekben és molekuláris diagnosztikai laboratóriumokban. Igazából a kihívást az jelenti, hogy hogyan dolgozzuk fel azt ezt a fantasztikus sok adatot, amit ezek a készülékek meg föltárnak számunkra. Tehát igazából a fejlődésnek a gátja az informatikának a fejlődését jelenti, és mi is ezért 3 éve már nem a diagnosztika fejlesztésére fókuszálunk, hanem az informatika fejlesztésére, hogy készen álljunk arra, hogy amikor megjelennek már a 3. generációs genomszekvenálók, amik már tényleg akkorák, mint egy pendrive, és már ilyet is mutatnak a ezek.
2: Közben mutatja a képet, tényleg akkora, mint egy pendrive, számítógépes csatlakoztatható, tényleg, hát ez amit mondtam, az
1: AliExpress István azt mondta, hogy ezt tesztelik itthon Magyarországon.
0: Így van, tehát már tesztelés alatt van Magyarországon.
2: Tehát a képen körülbelül egy 1 centiszer, mondjuk 4 centis eszköz látható, számítógéphez dugva, és ez az eszköz alkalmas ugyanarra a diagnosztikára, mint a mikrohullámú sütő nagyságú?
0: Így van. Hát ugye az a fantasztikus, hogy amikor a Human Genome projekt történt, az több milliárd dollárból egy nemzetközi összefogással készült egy olyan genomszekvenálás, amit ez a pendrive fog nekünk csinálni.
2: Ez nagyon jó. Jaj, Laura, annyira furán érzem ma reggel. Csinálok kávét, csináld meg, légy szíves a szekvenciámat.
1: Hát egy ilyen adás alatt az egész távot tehát tudjuk vizsgálni gyakorlatilag. Az mondjuk elég közel van, nem?
2: Aki tilos támogatói tagkártyát vásárol, annak megcsináljuk ezt.
1: Kombináltat.
2: Mennyibe kerül egy ilyen kis eszköz? A nagyobb is, meg a kisebb is.
1: Az a neve, elmondhatjuk a nevét?
0: Még nincs kereskedelmi forgalomban, ez a nanopor technológiának.
1: Igen, Minion az van rá.
0: Minion a gép neve. De amik forgalomban vannak már, azok ezek a asztali szekvenálók, ezek ilyen a tipikus azon kb. 50 millió forint egy ilyen készülék.
2: Ami szerintem az egészségügyi költségvetéshez képest nem olyan nagyon magas, tehát hogy így lehetne a kórházakba vagy egészségügyi központokba elhelyezni egy-egy darabot szerintem.
0: Így van, tehát ez elérhető. Az kérdés, hogy kell-e mindenhova, mert mert ugye nagyon könnyű magát a mintát is szállítani, tehát ugye a, tipikusan a vizsgálat az abból a parafinos blokkból történik, abból a biopsziából, amit ugye egyébként is, amikor a daganatot diagnosztizálják, akkor vesznek egy biopsziát, abból történik egy szövettani vizsgálat, és tipikusan marad belőle, amit 30 évig tárolnak. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogyha egy betegnél ilyen molekuláris vizsgálatra van szükség, hogy kölcsönkérjük attól az intézettől ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, és berakjuk egy ilyen szekvenálóba. Tehát itt most jelen pillanatban van egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy igazából hány ilyen genomszekvenálóra van szükség az országban. Tehát valószínű, hogy nem kellene
2: most,
0: sok.
2: Most hány van?
0: Ez nincs erről központi nyilvántartás, de több tucat az én tudomásom szerint. Nyilván ezeknek nagy része kutató laboratóriumban és kutatási célra használják őket, de megjelentek diagnosztikai célú genomszekvenálók is. Ami tényleg probléma, amire a mi fejlesztésünk, amit említettem, fókuszál, az az elemzés. Az a bioinformatikai és orvosbiológiai kiértékelés, ami lehetővé teszi, hogy a több száz gén, több millió mutációja esetén az adott betegnél kiválaszthatóvá teszi a megfelelő kezelést az orvos számára.
1: Csak annyi jutott eszembe, hogy kicsit visszarázódjunk, hogy egy ilyen genomszekvenáló az bármit tud diagnosztizálni a rákon kívül, vagy az csak, hogyha én még tudnám a választ is, felteszem a kérdést, de nem tudom ráadásul.
0: Hát sok minden másra is lehet használni, és használják is. Tehát úgy egyébként például baktériumokat is lehet vele szekvenálni, és ez például ez a tehát maga a genomszekvenáló, mint eszköz, olyan áttörést hozott az emberiségnek, mint a mikroszkóp meg a távcső. Tehát azért is érdemes megszoknunk ezt a szót, hogy genomszekvenáló, meg új generáció, meg szekvenáló, mert a mikroszkóp is egy idegen szó, de már mindenki tudja. Igen. A szekvenálót is, hogy meg kell tanulnia szerintem általános iskoláig mindenkinek, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel belelátunk a sejtbe, tehát már a mikroszkóppal látjuk a sejtet, a szekvenálóval meg belenézünk a molekulák szintjére, lemegyünk a sejt magban a DNS láncig, és már látjuk a DNS láncot is. És ez forradalmasítja az orvostudomány több területen, nem csak a daganatkutatásban.
1: Csak hogy mindig ugye más területen is felvetül bennem az a kérdés, hogy lassan a Marsra megyünk, tehát olyan szuper technológiát találunk ki, és hogy ilyen csodaszámban beszélünk ezekről a gépekről, vagy diagnosztikai eszközökről, hogy hát szuper agyak léteznek a Földön, és mérnökök, és találják ezeket a dolgokat, és mégis ilyen mamut léptekkel haladnak ezek a fejlesztések. Nekem mindig ez az érzésem valahogy, hogy pont olyan dolgokra fordítjuk az energiánkat, Mars kutatás, erről egy komoly családi vitám volt múltkor, hogy miért kell nekünk a Marsra menni.
2: Hol álltál, melyik oldalon? A pró vagy a kontra?
1: Hát nem tudtam megválaszolni, hogy én próbáltam védeni azt az oldalt, hogy biztos van ennek jó oldala, a kutatási, fejlesztési rész, és ebből lesz majd valami, hogy onnan Mars kőzetet hozunk, abból a rákkutatás felé elindulunk. Talán próbáltam védeni ezt, de a másik oldalon meg jogos kérdés, hogy miért nem az itteni földi dolgokra költünk fejlesztési pénzeket, miért kell nekünk a Marson?
2: Mikor voltunk a szomszédnál csak úgy bekopogtatni hozzá, hogy van?
1: Például, igen, és semmiben nem kerül.
0: Igen.
1: De bocsánat.
0: Nem, off egyébként csak annyit csatlakoznék ehhez, hogy amikor az Egyesült Államokban kutattam, ugye majdnem 5 évig, egy csodálatos helyen a St. Jude Children Research Hospitalban, egy gyermekonkológiai központban, ahol tényleg nagyon optimálisak voltak a feltételek a kutatáshoz. Egy nap jöttek a kollégák, hogy megyünk tüntetni. Uh-huh. Ugye a rákutatásért. És akkor mondtam, hogy hát nekem leesül a bőr a képemről, hát itt annyira mindent megkapok.
1: Annyira
0: a
1: rákutatás,
0: annyira mindennek van. És mondták, hogy ezt én rosszul látom, mert hogy folyamatosan a kommunikálnunk kell a közvélemény felé és a képviselők felé, a kongresszusba és az elnök felé, hogy nehogy a hadi kiadások miatt elvonják a rákutatásra szánt pénzt. Tehát, hogy folyamatosan mutassuk a társadalomnak, hogy igenis van értelme, hogy költünk a kutatásra és a diagnosztikásra és a betegek kezelésére, és hogy valójában az erőforrásokat például mondjuk a fegyverkezés felől kéne átcsoportosítani, hiszen sokkal több ember hal meg rákban, mint akár az ellenség, mint a háborúkban. Tehát, hogy mi a valódi veszély. Az a baj ez a daganattal is, hogy láthatatlanul halnak meg ezek az emberek. Tehát ma Magyarországon naponta 100 ember hal meg rákban. És nincs a híradóban, nincs minden este arról híradás, hogy ma is meghaltak 100-an. Pedig hogyha, és én azt szoktam azt mondani, elmondani, hogyha egy árvíz lenne, és egy kis falut körbezárna a Duna, ahol 100-an vannak, és végignéznénk a tévében, hogy szépen lassan megfulladnak, akkor mindenki megőrülne, és azt mondaná, hogy azonnal küldjünk helikoptereket. De mivel, hogy ezek de mi nem látjuk, és nem tudjuk, és így ezért is vagyunk most itt, és azért beszélgetünk róla, hogy tudatosítsuk, hogy ez történik.
4: Csak még az egyszer jöjjön el, mikor nem látja senki sem, hogy eljött, én boldog vagyok, tempet mit adtam, nem tudok. Magának adtam a lelkem mindenem, el ne feledjen engem sohasem. Szeressen még tovább, nagyon jó barát, ne égjen a

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinát.
1: Ja, hát hallgatja. Mennyit nevettünk most, hogy ilyen rákról beszélgetünk, meg a halálról, meg a töltött káposztáról. Merre tovább? Már nagyon-nagyon kevés időnk van. Hogyan mentsük meg az emberiséget a pusztulástól?
2: Tehát amit mi tudunk ehhez hozzátenni, ami a mi missziónk, hogy minden beteg hozzáférjen a személyre szabott célzott kezelés lehetőségéhez. Ugye, amiről említettem, ezt most precíziós orvoslásnak nevezik, amikor végre a molekuláris információt föl lehet használni, ez minden területet át fog változtatni az orvoslásban, de a legnagyobb forradalom az onkológiában zajlik, hiszen hogyha a daganatnak ismerjük a molekuláris hátterét, hogy az adott betegben konkrétan melyik génhiba okozta a daganatot, akkor ezt az információt be tudjuk építeni abban, hogy a különböző terápiás döntések során neki mi a legjobb választás. Most ez nagyon fontos azt látnunk, hogy ehhez azon túl, hogy megvan a molekuláris diagnosztika, kell ez a döntéstámogató rendszer, amit kifejlesztettünk, és az is nagyon fontos, hogy az eredményt a kezelő orvossal, illetve a helyi onkotímmel közösen megbeszéljük. Ezeket úgy hívják, hogy molekuláris onkotím, amikor a molekuláris biológus csapat, meg az onkológus csapat, sebész, patológus közösen beszéli meg, hogy na ezek alapján az információkra mi a legjobb döntés. Mert lehet az is, hogy bocsánat,
3: gyors telefon, gyorsan, igen, nem csak, igen, hogy valaki van a vonalban, igen, halló. Vagyok.
4: Nem, én ezt így nagyon addig is legalább láttam gondolni, hogy mit akarok mondani. Okay.
2: Akkor megyünk tovább, mert tényleg ezt fontos látni, hogy amikor precíziós orvoslásról beszélünk, az nem jelenti ma még minden esetben azt, hogy bekapunk egy tablettát és meggyógyulunk. Itt még nem tartunk, szeretnénk ide eljutni. Ez egy út, amin tartunk. Egyre nagyobb százaléka a betegnek akár ilyen hatékony kezelést kaphat, de ma még valójában akkor használjuk ki az információt, ha például azt látjuk, hogy olyan génhibái vannak a betegnek a daganatában, ami terápia rezisztenciát jelez előre, mert olyan sok mutáció van, olyan fajta, amire nem tudunk most hatékony célzott terápiát kapni, akkor az adott betegnél lehet az a helyes döntés, hogy azonnal meg kell műteni, vagy pedig a kemoterápia, amit ugye sokan nyilván nem szeretnek, hiszen tudjuk, hogy sok a mellékhatásuk, de mégis bizonyos betegeknél lehet az a legjobb döntés, hogy azt fogadják el, és pont a célzott kezelés, ami hatástalan lenne, rövidíteni meg az életüket. Tehát azt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez a bizonyos személyre szabott döntés szülessen meg, az, ami bizonyítottan megnöveli a betegek túlélését, hogyha ezek a döntések jó döntések.
3: Parancsolj, mondhatod. Háló.
4: Oké, okay. Na, hát biztos már elhangzott, meg szerintem az egész műsorból már úgy ezt lehet úgy azért kiérezni és gondolni, hogy azért az előidézőnek azért sok, tehát a rák kialakulásának az előidézőnek sok az összes többink hív azért a környezetünknek a káros hatásai szerepet játszanak. És hogy tulajdonképpen az, hogy az embereknek minél gyakrabban ilyen káros stressz hatásoknak vannak kitéve, akkor, tehát mert ugye lehet mondjuk pozitív stressz is mondjuk, tehát a figyelmüknek a felkeltése, vagy az erősítése, vagy éppen öröm, vagy éppen bármi olyan, ami pozitív kicsengéssel hat az emberre, az tulajdonképpen ugye pont megakadályozná ezt, hogy mondjuk ilyen negatív stressz által keltett mutációk, káros mutációk a sejtbe, hogy kialakuljanak.
1: Köszi, válaszolunk.
2: Igen, tehát arra vannak, egyrészt arra van bizonyíték, hogy aki már daganatos, de egyébként optimista, tehát pozitívan áll a betegség, ez jókedvű, az tovább él. Ez sajnos ez így van.
3: Te hogy ezt, amit nem akar meghalni.
2: Igen, és így. Nem tudjuk pontosan miért, de tehát az immunrendszer is jobban működik, nem stresszel annyira.
3: Ez már az életmód tanácsadásban benne van, tehát hogy aki jókedvű, tovább él.
2: Így van. Az optimisták tovább élnek, a jókedvek. És szerintem nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogy az ember egy olyan lény, aminek az evésen és az iváson kívül ugye simogatásra is szüksége van. És a simogatást egymásnak tudjuk adni.
3: Való.
2: Egy mosoly képében is, és tudunk már segíteni egymásnak, hogy tovább éljünk.
1: Igen.
5: Szevasztok, jó reggelt, szia, szia. István Balázs vagyok. Júri.
2: Szervusz, szia!
5: Örülök, hogy hallom a műsort. Kicsit szeretnék hazabeszélni, és esetleg meg tudnátok pedzelni azokat a különleges személyre szóló kezeléseket, amik azok az emberek számára lehet nyújtani, akiknél mondjuk a családban gyakoribb a daganatos betegségek előfordulása, mondjuk egy öröklött mutációnak, vagy egy öröklött genetikai hibának köszönhetően, hogy azok számára például annak elérhető.
2: Messziről beszélsz, hol is vagy most?
5: Én most éppen Németországból hívlak téged, titeket.
2: Balázs.
1: Csüssz!
2: Nem. Fantasztikus, mert éppen rád gondoltam, hogy vajon hallgatod ezt a műsort, és bíztam benne, hogy igen.
5: Most szóltak, hogy kéne hallgatnom, úgyhogy bekapcsolódtam, és nagyon örülök a témának, meg ahogyan ezt megbeszélitek. Csak hogy figyelembe veszik-e már Magyarországon a döntéshozatalnál az örökletes faktorokat? Ez egy kérdés, amit én nem tudok.
1: Biztosított társaságok, vagy a TB, vagy kicsoda?
5: Akár magánegészségügy, akár egyébként állami egészségügyben vannak ilyen olyan programok, amikor a genetikai konzulens, egy genetikus a családban sok daganatos megbetegedést tapasztal, és akkor esetleg gyanúja támad, hogy egy örökletes daganat szindrómában szenved a páciens, és akkor ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni Magyarországon. Állami vagy akár privát egészségügyben milyen vagy most kifejezetten a műsor az a cézoterápiákról szól.
3: Szerencsére sokrétű a műsor, úgyhogy...
1: Igen, fraktalizálódunk, sőt annyira, hogy én most meg is kérdezném, hogyha már Németország is a vonalban van, hogy mi a különbség mondjuk Németország és Magyarország viszonylatában az ilyen szintű egyéni terápiában vagy diagnosztikában?
5: Diagnosztikában az magyar állami egészségügyet nem tudom, én egy privát szolgáltatónál dolgozom, de itt ugyanúgy elérhető privátban és állami szinten is az ilyen molekuláris diagnosztika. Ilyen pillanatban ezek ugyanúgy gondolom, mint Magyarországon új generáció szekvenálással futnak, sokkal szebb felbontással és gazdagabb adatokkal és többfajta cézoterápiára adnak lehetőséget. Kicsit másabb szegmensbe dolgozom, nem vagyok annyira update ebben a témában, de ugyanúgy elérhetőek, szerintem hasonló módszerek elérhetőek Magyarországon, jó, szerintem inkább a privát szférában, mint ami itt egyébként Németország is. Tehát minőség szempontjából van egy-két cég Magyarországon, akik simán hozzák a német minőséget.
1: Szuper, köszönjük szépen!
2: Szia!
3: Kollega volt?
2: Igen, kollégák voltunk. Uh-huh. Évekkel ezelőtt együtt dolgoztunk, úgyhogy és tudom, hogy ő szereti a Tilos Rádiót, és ezért gondoltam, hogy hát, ha tényleg hallgatja, és bár tudtam, hogy Németországban van, úgyhogy izgultam.
3: Ott is lehet hallgatni, szerencsére.
2: Mint halljuk.
3: Tilos.hu-n keresztül. Jó. Térjünk vissza még ugye az egyéni megoldásokra, illetve arra, hogy kinek van lehetősége ezt megkapni. Tehát amikor már a géntérkép alapján megállapították a lehetséges kezelés, pontosabban magán ezen az ülésen vagyunk, a gyógyszerezés, tehát hogy hol tartunk a gyógyításban, mert arról volt egy-két szó, hogy bizonyos hasonlóságokat már korábbi gyógyszerek alapján lehet, de most, hogy új géntérképek kerülnek elő, biztos új módszerek is a megoldásukra.
2: Így van, tehát a jó hír az, hogy már több mint 50 célzó gyógyszer van forgalomban, tehát amik közül választhatunk. Ezek nyilván lefedik a leggyakoribb génhibákat, tehát hogyha haladunk, egyre ritkább génhibákra keressük a megoldást, illetve több mint 300 célzott hatóanyag van klinikai vizsgálatokban. Na most ezekről azért nagyon fontos beszélni, mert ugye ebből rögtön lehet érezni, hogy komoly esélye van annak, hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akkor olyan génhibát találunk a daganatába, amire a hatóanyag még csak klinikai vizsgálatban van. És ilyenkor megpróbáljuk megkeresni, hogy hol van a legközelebbi olyan onkológiai centrum, ahol pont olyan hatóanyagot vizsgálnak, amit arra a génhibára fejlesztettek ki.
6: Ez ugye tipikusan nem csak Magyarország, hanem akkor ez mondjuk...
2: Így van, hát mi ezt abszolút kiterjesztettük Európára, uh-huh. mert azt gondoljuk, hogy Európán belül tudnunk kell mozogni, és hogyha olyan, ha például most van egy nagyon kedves betegünk, aki vállalta is a nyilvánosságot, aki egy gyöngyös patai hölgy, aki tüdőrákkal diagnosztizáltak 4 évvel ezelőtt, és egy olyan génhibát találtunk nála, amire hatóanyagot csak klinikai vizsgálatban találtunk Spanyolországban, Malagán. Úgyhogy,
3: és oda kell utazni.
2: És oda kell neki utazni. Életében először járt külföldön, először látta a tengert, megtalálta használni a Facebookot, és most havonta utazik azóta is Malagába. És hát fantasztikus történet, hogy
6: nem
2: azóta...
6: Nem akartok ti ilyen rákosak lenni, gyerekek.
2: És most elvileg is dagadott
3: mentes. Ez többszörös gyógyszer szerintem.
1: Ami... Igen, hogy nagyon komplex gyógyítás. Szerintem az is nagyon pozitív, hogy eljut Malagára. Szerintem az is egy nagyon érdekes történet, és az, hogy mellette még kap egy ilyen kísérleti gyógykezelést is, ez szuper pozitív.
2: Tehát ezzel fontos tudnunk az, hogy a klinikai vizsgálatokban mindig ahhoz a hatóanyaghoz jutunk hozzá, ami a tudomány mai származása, állása szerint a legnagyobb valószínűséggel hatékony. Tehát úgy persze nem, azért van a klinikai vizsgálat, mert még nem tudjuk biztosan, hogy mennyire jó, vagy hogy jobb-e, de ugye a klinikai vizsgálatokat független tudományos etikai bizottságok hagyják jóvá, és azt nézik meg, hogy abban a klinikai vizsgálatban résztvevő betegek valószínűsíthető haszna többe, mint a kockázat. Mert is, hogyha teljesen csak matematikailag gondolkozunk, hiszen évről évre tovább élnek a betegek az új gyógyszerek miatt, hogyha már most megkapjuk a jövő gyógyszereit, akkor hozzáférünk ahhoz a plusz hosszabb túlélési esélyhez, mint hogyha pár évvel később lettünk volna daganatosak. Tehát matematikailag biztos az az állítás, hogy azok, akik klinikai vizsgálatokban vesznek részt, statisztikailag nagyobb eséllyel tovább élnek, mint akik nem. Mert egyszerűen ez matematikai.
1: De még mindig csak a nettó élettartamról beszélünk.
2: Igen, most ugye az egy kérdés, hogy mikor beszélünk. Ugye a gyógyítást mindig nagyon óvatosan használjuk az onkológiában, mert hosszú évek után is kiújulhat váratlanul a betegség, úgyhogy egyszerűen ez egy nemzetközi elfogadott nomenklatúra, hogy 5 év daganatmentesség után kezdünk el arról beszélni, hogy most már valószínűleg...
6: Tehát sosem mondod azt, hogy gyógyult valaki, csak azt mondod, hogy tünetmentes.
2: Így van, így van, biztosan, hogy biztos. De hát végülis mert az a cél, hogy olyan sokáig tünetmentes legyen, hogy ne a daganatában halljon meg. Ez a végső cél.
6: Telefon. Halló.
7: Halló. Csak egy kérdésem lenne az előbb ez a malagai kezeléshez, hogy lehet magyarként bejutni egy spanyol centrumban lefolytatott klinikai vizsgálatba, és hogy ennek kifinanszírozza a költséget.
6: Uh-huh. Oké.
2: Okay. Így van. Tehát a klinikai vizsgálatokban a maga a kezelés az mindig térítésmentes. Ezt mindig a gyógyszergyártó biztosítja, és azokat a vizsgálatokat is, amit a klinikai vizsgálat céljából végeznek.
6: Tehát bocsánat, nyilván ez egy win-win szituáció, hogy a gyógyszergyár is kap egy olyan egyedet, most nevezzük így, kicsit furán, akin tud kísérleti gyógyszert alkalmazni gyakorlatilag.
2: Így van. Tehát a beteg nem kaphat térítést ezért, maximum csak a költségtérítést kaphat, tehát például ebben az esetben is a repülőjegyet is fizeti a gyógyszergyár. Tehát plusz kompenzációt nem kap a beteg, de a költségeit térítik, és a gyógyszer is térítésmentes. Amiből viták lehetnek, az, hogy ha ott van Malagán, és olyan kezelést kap, mit tudom, hogy közben valami más betegsége, valamit ott kell kezelni, hogy akkor azt kifizesse, elméletileg ugye van egy Európai Uniós megállapodás, hogy ugye az egészségügyi biztosításunkat tudjuk használni más országban is az Európai Unión belül, amennyiben, de ezt külön egyeztetni kell az OEP-el, ugye most, vagy most nem OEP-nek hívják, de a biztosítóval, hogy indokoltnak tartja el, hogy ott kapjon külföldön kezelést a beteg. Itt vannak bizonytalanságok, ezzel nagyon sokat küzdünk. Ez vizsgálatról vizsgálatra változik, hogy ilyen esetben, hogyha a biztosító, tehát mondjuk az OEP nem vállalja ki a plusz költségeket, akkor a helyi vizsgáló vagy a helyi centrum átvállalja ezeket a költségeket.
6: És arra mi a válasz, amit még kérdezett a hallgató, hogy lehet ezekbe a programokba bekerülni?
2: Tehát joga van az európai állampolgárnak részt venni egy másik ország klinikai vizsgálatában. Általában ezt megszervezni nagyon nehéz. Ugye mi abban próbálunk segíteni, hogy egyrészt megnézzük, hogy érdemes-e oda menni.
6: De hogy hozzátok megye, vagy a körzeti orvoshoz elmegy, aki egy etikus körzeti orvos, ugyanről az elején beszéltünk, hogy tájékoztat, megfelelő tájékoztatást ad, vagy az a vége, hogy valahogy hozzátok eljut, mint rák centrumhoz.
3: Igen, mert azért egy gyöngyöspontai asszony rák története is biztos
6: az is egy adás.
2: Igen, hát ebben az esetben, az ő esetében a kezelőorvosa javasolta ezt, és ő küldte a vizsgálatkérést hozzánk.
1: De ez azt jelenti, hogy Gyöngyöspatán van egy ennyire progresszív orvos?
2: Mátraházán, a Mátrai Tüdőgyógyintézetben.
1: Innen is üdvözöljük.
2: Igen, nem tudom, szerintem nyugodtan mondhatom, a Urbán László főorvosról van szó, mert tényleg megérdemli, hogy említsük a nevét, aki nagyon korán fölismerte, hogy a tudomány mai állása szerint így tud a betegeinek a világszínvonalú ellátáshoz hozzáférés biztosítani. Tehát ő dicséri az, hogy ezt megkérte, és támogatta a beteget abban, hogy ide eljusson. Ugye azt kell látnunk, hogy mielőtt, tehát nem minden betegnek érdemes elmenni Malagára. Tehát ez fontos üzenet azért, hogy csak azért mondjuk ezt, mint példa, hogy akár még ez is szóba jön, akkor, hogyha pont olyan génhibája van, amire pont olyan gyógyszer van, és csak ott. Hogyha olyan génhibája van, amire nem nincs ott, akkor nem érdemes.
3: Igen, tehát jelentkezni nem lehet a spanyol kísérletre, ahhoz...
2: Mert pont az a lényeg, hogy személyre szabottan kell abban tanácsot adnunk a betegnek és a kezelőorvosnak, hogy milyen klinikai vizsgálatból való részvételből lehet elméletileg haszna. Tehát mert azért, és pont a molekuláris információ azért csodálatos, mert sokkal-sokkal hatékonyabban tudjuk kiválasztani azokat a betegeket, akiknek egy adott klinikai vizsgálatban érdemes részt venniük. Tehát sokkal nő a statisztikai valószínűsége, hogy az adott beteg abból haszna van. Tehát például arra van fantasztikus nagy kutatási eredmény, hogy ha egy beteg célzott klinikai vizsgálatba vesz részt, ahol a molekuláris információ alapján lett ez kiválasztva, ez a vizsgálat, akkor a legmagasabb az esélye, hogy ebből haszna lehet. De hogyha nincs ilyen egyeztetés, molekuláris egyeztetés, akkor a kemoterápia jobb, mint a célzott. Tehát ha nem célzottan használ célzott, az rosszabb, mint a kemoterápia. Csak a célzottan használt célzott jobb, mint a kemoterápia. Tehát erre van, tehát ezt nagyon fontos látni, hogy ha mi csinálunk egy molekuláris profilvizsgálatot, és utána kielemezzük a helyzetet, akkor mi arra koncentrálunk elsősorban, hogy ne kapjon hatástalan, fölösleges kezelést akár, és már abban is segítünk, hogyha meg akadályozzuk, hogy
6: lefordítva, hogyha meragadt a gázpedál, és mi a féket pöckölgetjük, akkor az nem vezet eredményre.
2: Így van, és csak közben megy az idő, és ennél az esélye a karambolnak.
6: Van telefonunk? Nincs. Jó. Tehát ez az, ami a célzott...
2: Tehát ez azért mondom, mert nagyon fontos ezt elmondanunk, mert ugye nem akarok olyan várakozást kelteni, hogy mindenkinek egy ilyen malagai úttal azonnal célzott gyógyszert. Egyre nagyobb százaléka a betegeknek neki ezt javasoljuk, de nagyon soknak azt javasoljuk, hogy a hagyományos kezelést válasszák, és abban próbálunk csak segíteni mentálisan is és lelkileg, hogy biztosak lehessenek abban, hogy mi föltérképeztük a jelenleg mondjuk legalább Európában elérhető osztás lehetőséget, és ahhoz annak a ismeretében lehet arról dönteni, hogy tényleg az a kezelés, amit egyébként is kapott volna, ténylegesen, valóban tényleg az most a legjobb, és most azt kapja, de ugye mi egy egész programot ajánlunk, ahol a következő terápiás döntéskor újra lefuttatjuk ezt a keresést, tehát ha egyszer nem célzott kezelést kapott, lehet, hogy a következő vonalban, következő választásról viszont már addigra lesz olyan célzott kezelés, amit érdemes lesz megkapni.
3: És hát ez egy nagyon biztató dolog, hogy a célzott kezelés így Magyarországon is elérhető, és hogy látod a frissülését úgy a diagnosztikai módszereknek, mert ugye, ahogy mondod, itt adatbázis építés van, és az új esetek feltérképezése mellett, nem tudom, a régi rák eseteket is elkezdtétek végignézni, hogy ez a legalább a diagnózis megszülessen?
6: Ide kapcsolódik a kérdés, csak hogy Európán belül, ha csak nézzük, mennyire vannak összekötve ezek az adatbázisok. Mindenki, tehát nektek nézzük a világot, a számotokra az amerikai adatbázis mennyire elérhető?
2: Tehát vannak olyan adatbázisok, amik összesítve tartalmazzák a daganatokban talált génhibákat. Például ezek kereshetők ingyenesen az egész világ számára.
3: De ez egy teljes lista?
2: Hát az a lista, amit leadtak, önkéntesen szolgáltattak kutatási projektek. Ez egy ilyen önkéntes adatbázis. Ami nagyobb probléma, hogy nagyon kevés olyan adatbázis van, ami összeköti ezeket a génhibákat klinikai terápiás válaszokkal. Az sokkal bonyolultabb megszervezni, és mi ezen dolgozunk, és a mi informatikai rendszerünket választotta most több nagy vezető európai onkológiai centrum, hogy egy hálózatot hozzanak létre, és közösen kutassák, hiszen előfordul, mert akkor ugye nem kellene mindenkinek repkedni Malagába, hogyha összetudnánk kötni azt, hogyha itt ilyen hiba van akkor, és ez a beteg jól hatott, azonban a pillanatban az összes centrum tudni fogja, és vagy ha nem, azt is. Tehát, hogy ne ismételjük ugyanazt a hatástalan kezelést többször több betegnél.
1: Én találtam egy olyan nyilvános amerikai adatbázist, a genetikai asszociációs adatbázis, ahol azt mondja, hogy a komplex betegségek és deformációk egész tárháza, és mindenki számára elérhető.
2: Igen, tehát ugye ez általános adatbázis a különböző, tehát van ilyen, hogy a klinikai tapasztalatokat összekötik. Ugye az onkológiában nehéz dinamikusan gyűjteni a terápiákra adott választ egy adott betegnél, hogy meddig hatott egy adott gyógyszer, mikor újult ki, meddig élt a beteg. És teljesen fókuszáltan erre a területre próbálunk megoldást nyújtani.
1: Olyan kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen célzott gyógyszer, az hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa?
2: Tehát jelenleg azt tudjuk farmakológiailag, ugye innen most a molekuláris farmakológiáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a molekuláris információ alapján kiválasztani egy célzott gyógyszert, ami molekuláris szinten hat és ismert a hatásmechanizmusa. Tipikusan ezek a gyógyszerek, két fajta van a kis molekula, kis kémiai molekulák, klasszikus gyógyszerek, tabletták, ahol a molekula megtalálja a hibás gén által előadhat enzimet, és kikapcsolja a kórus működését. Tehát oda beilleszkedik, mint a kulcs a zárba, abba a fehérje struktúrába, ami eltorzult a mutáció miatt, és állandóan egy hamis növekedési jelet biztosít.
6: Ez maga a sejtbúrjánzás.
2: Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni. Van egy másik fajta, amikor antitesteket hozunk létre, ami kívülről blokkolják ezeket a receptorokat, ezeket biotechnológiai gyógyszereknek nevezzük, ilyenek is vannak forgalomban.
6: Azt említetted, azt, ha jól tudom, 98 és 2002 között nagyjából akkor kutattál Amerikában. Most itthon vagy, itthon csináltál céget, itthon van ez a programotok. Hol szeretnél jobban kutatni a jövőben? Akár lehetőség miatt, akár magad miatt, hogy ugye magyarként. Oké. Okay. Halló.
8: Halló, hát halló vagyok.
1: Ja, jó.
8: Hogy, okay. Hogy ilyen orvos válaszol módon, de rámasztáltak a frászt.
1: Sikerült. Töltött káposztával?
8: A mobil cipőzés, mit kell csinálni az ember?
6: Hát ne ott van, egy... ne ott van egyedül. Vannak erre külön csatornák videó.
1: De itt vállaljuk a Tilos Rádióban némi támogatásért.
6: Átküldjük a YouTube linket.
8: Ugye ez körzeti orvos, hogy egyből kell lenni a kórházba.
6: Hogy a folyosón. Gyorsan elmondjuk.
8: Olyan, én nem voltam már.
1: Jó, rögtön elmondjuk.
6: Jó.
3: Na, hallgass bennünket, mert most még épp jövőképzés van, egyrészt a hírek közelettével.
6: Igen, akkor ápoló kérdését majd utána, mert hogy Amerikában vagy Magyarországon kutatnál a jövőben inkább? Ugye ott ragadtunk le.
2: Azt szeretném, most Magyarországon látok rá lehetőséget, hogy ennek az informatikai fejlesztés segítségével olyan rendszert hozunk létre, amit globálisan lehet használni. Például ezt a rendszert idén januárban a Szilícium völgyben mutattuk be. Uh-huh. A személyre szabott világkonferencián a nagy óriások között.
6: Ez elég nagy dolognak hangzik.
2: Hát nagyon izgalmas is volt, amikor az IBM után mondtam, hogy mi vagyunk a fiúk a Retek utcából.
6: Azt tudom, ez ahol találkoztunk, ott is volt a Boys
2: from Retek Street, hogy ne azonisítsanak, és de nagy az érdeklődés, hiszen nagyon erősek vagyunk matematikusokból, van egy nagyon speciális gárdánk, molekuláris biológusok és informatikusok, akik nálunk dolgoznak, fiatalok, tehetségesek, akik olyan világszínvonalú megoldásokat tudnak nyújtani, amit föl tudnak használni európai legnagyobb egyetemek is, és nagyon érdeklődnek, és vannak együttműködéseink is már, illetve az Egyesült Államokban például a University of Illinois molekuláris farmakos professzorával találkoztam ismét pár héttel ezelőtt, és megismételte, hogy nagyon szeretné, hogyha ezt a rendszert és ezt a megoldást, amit itt kifejlesztettünk, ott is bevezetnénk. Tehát a vízióm az, hogy itt megtartani a fejlesztési központot, uh-huh, Budapesten, mert ez egy fantasztikusan klassz város fejlesztésre, de ugyanakkor, amit kifejlesztünk, azt szeretném, hogy az egész világon használja.
6: Rákkutató nagyhatalom lehetünk? Magyar fejek, magyar kutatók, magyar mérnökök?
2: Igen, én azt hiszem, hogy ebben az új korszakban, amit a matematikai onkológiának nevezünk, ahol az informatikának óriási szerepe van, itt tényleges, reális esélyünk van, hogy nemzetközileg versenyképesek legyünk.
6: És hogy ápolót ne engedjük el információ nélkül, mit kell tegyen az, aki el szeretne menni egy rákszűrésre?
2: Én azt gondolom, hogy ha már például 50 éves elmúlt, akkor biztosan vagy volt a családjában vastagbéldaganat, akkor a házi orvost meg kell kérdezni, hogy finanszírozottan, tehát hova tud menni, nyilván akkor várni kell, de szerintem akkor ki tudja harcolni, hogy a házi orvoson keresztül, hogy kapjon erre jó finanszírozott, uh-huh, megoldást. Hogyha ezt nem akarja végigjárni, akkor be kell írni a keresőbe, és azonnal
6: magánult a Google
1: hirdetések. Kolonoszkópia.
6: Tehát legyen erőszakos
2: minden. Vastagbélcük, igen. Mm-hmm. Igen.
6: Vagy keresse Szabit.
9: Hú, lányok, ilyen későn, ilyen durván. Fúj. Szerb Horváth Gyuri itt ül velem szembe. Tényleg ez most már az a szerb, ez végig halálig fog tartani ez a szerb-horvát? Tehát, hogy ebben is van a változás, mint a Jugoszlávia nevében?
10: Mindig van változás, köszöntöm a hallgatókat. Most az a változás, más munkahelyemen, vagy az új munkahelyemen, igen, egyáltalán, hogy van, ott kizárólag Horváth György név alatt futhatok, és a Szerb Horváth György az megmarad egy ilyen írói névnek, uh-huh, ami hát néha furcsa behelyzeteket eredményez, mert hogyha írok valamit, természetesen Szerb Horváth György név alatt jegyzem, uh-huh, és
9: ketten vagytok most már? Azt mondod? A Horváth Györgyben a Szerb
10: Horváth
9: György?
10: Hát veled igen, veled igen. Szerb Horváth settenkedő, de nem, azért ideig nem menjünk, hanem az egy ilyen furcsa rendszer, például ahhoz, hogy te pontokat, most a Magyar Tudományos Akadémián dolgozom, a kisebbségutató intézetben, és ott bármilyen fellépést, még akár ezt is elkönyvelhetném, mint hogy ez egy föllépés. Uh-huh. Tehát, hogy én bejelentem, hogy de mivel név szerint nem lehetek Szerb Horváth, ezért horvát vagyok, és így kell ott bejelölnöm. És az MTMT, vagyis a Magyar Tudományos Művektára.hu néven, ha beírjátok, akkor ott megtalálsz engem is, mint kvázi tudóst. Uh-huh. Ezt tényleg az idézőjelbe tenném, mert még nem doktoráltam, meg ez oké, hogy tudományos izéket írok, de ez nem tudom. Vagyis tudomány, de nem úgy tudomány. Uh-huh. Hanem majd, ha a Gyurika elvégzi a PhD-t, akkor de akkor is szeporvált fogom aláírni a magam, mert valahogy egyszerűen ez... Hát, ahogy te is kitaláltad a neved, nem?
9: Hát meg az azért ez egy jó kérdés, amikor megkérdezték tőled, nem Jugoszláviában, hogy horvát, mi van, provokálsz?
10: Nem, ezt a...
9: Nem így volt?
10: Én annak idején nem voltam szeporvált, hanem ezt a
9: biztonság... Nem, a horvátra kérdezték.
10: A horvátra kérdezte meg a biztonság... Nem provokált, hanem beszervezett, hogy szervezem be a horvát katonákat, hogy egyrészt vagy én szerezzek információkat, vagy esetleg átállnak az oldalunkra. Mert ugye kvázi én ott úgy eszel voltam. De szerintem ezt megírtam már százszor.
9: Igen, azért arra akartam utalni, van olyan, aki...
10: Igen, jó, hát a fiatalok.
9: Igen. A fiatalok.
10: A fiatalok. Ezek számára nem ismerős, de ez... Azért. És hát ugye voltam itt 2 évek körülbelül.
11: Igen.
10: És örülök, hogy itt vagyok, de azóta tehát örülök, hogy bekerültem az akadémiára, hogy így mondjam, ami, tehát nem vagyok munkanélkül. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy...
9: Tudjuk.
11: Ez egy nagyon fontos dolog. Ez ugye abban is fontos, hogy akkor van mit csinálod napközben?
9: Ez annyit jelent, hogy a...
10: napközben, hát nem biztos, mert napközben itt nagyon jó főnökeim vannak például. És ez nem az olyan, hogy napközben dolgozom, mert ez egy akadémiai intézet. Tehát a dolgozás ez nem akkor működik, amikor te bemész.
9: Bent vagy.
10: Nem, az egy hablaty, az egy értekezlet, meg egy hanem amikor hazamész, akkor fogod a... Vagy amikor kutatsz, vagy amikor kitaláljuk, hogy mit fogunk kutatni.
9: És meg életformád is tudósi életformává vált? Emiatt és ezáltal?
10: Nem teljesen, vagyis anyukám örülne neki.
9: Igen.
10: Tehát ez jó hangzana, hogy a kisfiú tudós, tehát...
9: De ez levéltárban vagyok, anyu.
10: Anyu, meg a kutatók oszt. De ez jó, mert anyu... Ezt elmondhatom, vagy nem mondhatom?
11: Elmondhatod,
9: de nem tudjuk, miről van szó, de elmondhatod.
10: Az elényeg, hogy pár éve vettem anyukámnak egy laptopot. Ő egyébként a nagy rajongód, Bakácshoz volt kis helyesen, ott is
9: de nem kell. Neki, az anyjának vagyok, érted? Ez a szomorú, hogy érted, nagyon fajtás.
10: Szerintem ez még ugye a párodat is ott ismerted neki a fórumba, amikor beszélgettünk.
9: Igen. Sok dolgot kiszerettünk, igen.
10: És anyukám azt hiszi, hogy hogy akkor van ez a laptop, a Skype,
9: igen.
10: A Facebook, és folyamatosan rajta vagyok. És én ugye ezek a tudományos intézetek úgy működnek, hogy megnéz kedden, meg csütörtökön. Tehát amikor értekezletek vannak, amíg a leghaszontalanabb dolog, mert folyton csak értekezzünk, meg megbeszéljük, hogy senki nem dolgozik semmit, meg elmenjük ebédelni. Ugye ez egy gyönyörű környezet, a vár.
11: Amúgy nagyon sokan, akik irodába dolgoznak, tehát ilyen bejárós helyre, mindenki ezt mondja, hogy a megbeszélés a leg, értéktelenebb időintervallum a melóhelyen, mert hogy lényegében nem történik értelmi munka, de akkor te is ezt az eszmét
9: hallottad. Hát, de hát most...
11: Ami igaz, semmire se jó.
10: Megbeszéljük azt, hogy mit fogjuk, igen, fogunk csinálni a következő egy, kettő, három évben. Igen. Tehát, hogy mit kell megérni, hova fogunk elutazni, kutatni, mit fogunk kutatni.
9: Miket kutatsz? Még
10: anyámnál.
9: Ja, anyámnál. Igen, bocs.
10: És anyám ezt nagyon szereti, hogy kedden is csütörtökén beszámoljak arról, hogy mi történik az akadémián. Ugye, ami egy természetesen fura dolog, hogy én elértem ezt a szintet. És
9: ahhoz képest, neked vagy a Makainak kellett tenni magyarságvizsgát? Te tettél magyarságvizsgát?
10: Hát én nem.
9: Te nem, akkor a Makai
10: de,
9: volt, igen.
10: De ő milyen? Miből?
9: Én csak gondold el, hát azért nagyon nevetséges és vicces volt. Valószínűleg százszor többet tudott, mint a kérdező. Én állampolgársági vagy valami, igen. Jó.
10: Na jó, de nem, de jó, én 18 év alatt kaptam meg a állampolgárságot.
9: Igen, 18 év alatt.
10: Hát az összejött, nem?
1: Uh-huh.
10: 18.
11: Ja.
9: Hol ott?
10: Hát addig jártam.
1: Csak a nagykorúságot megkapják ennyi idő alatt.
11: Igen.
9: Figyelj, valakinek nehezebb mondják.
10: És hányszor kérdezték, hogy ki lehetnék itt is, ott is.
9: Igen, állandóan.
10: Mindig. De most, hogy van ez a civil foglalkozásom, hogy így ez nincs. Úgyhogy, és anyukám emiatt boldog, vagy nem, hát nem azt mondom, tehát, hogy legalább azt hiszi, hogy van egy normális állása.
9: Jó, de ne,
10: ez a világ legrosszabban fizetett állása.
9: Jó, de nem mond meg neki. Tényleg ez lett az anyával kíméletes, hogy tudósnak lenni, hát igen, az ilyen halás széle.
10: Most mi is azt álltuk ki, hogy egyrészt lehet reklámot mondani?
9: Biztos, igen.
10: Vagy lesz itt honor? Nem lesz.
9: Mi? Pénz? Itt? Nagyon helyes voltál, igen.
10: Akkor nézzük meg, hogy a Fonulba a február 16-án lesz egy nagy esemény, a vajdasági...
11: Hadd szakítsalak félbe, ezt bármit mondhatsz, csak előtte kell egy kis
9: mondatot mondani, mert 50 ezer főt van
11: megbüntetni. Program ajánló következik, itt mondasz, amit akarsz, utána mondod, hogy program ajánló volt, és vége.
10: Ez komolyan így van?
11: Igen. Nem szivatlak, tényleg.
10: Ajánlom, megnézzük a fonul.hu-n. 26-án lesz egy ilyen vajdasági est, az én monodrámámat is bemutatják.
9: Igen?
10: És, igen.
9: Azt, amit már bemutattak szabad vajdaságban?
10: Amiből ilyen botrány, nem a botrány, stb. Uh-huh. És utána lesznek koncertek, és...
9: Mi a címe monodrámának?
10: Van valami bejelenteni valója? Uh-huh. Címe. Ez lesz ugye 26.
9: Kik adják elő?
10: Egy ember.
11: Hát monodrám.
9: Jó, hát figyelj.
10: Többen is. Fölugrok néha. Bokácsod meg.
9: Színész?
10: De igen, egy színész adja elő. Képzel.
9: Jó, valaki a saját szövegét egyedül adja elő. Na hát van olyan szerző.
10: Jó, végülis ez stand-up comedy tulajdonképpen. Csak a hazamat. Na.
9: Mit szeretnél? És mi lesz még? A darabod lesz?
10: Igen, utána lesz egy beszélgetés, és utána lesz több koncert, meg ilyen rendező. Azt hiszem, hogy 1000 forint, amivel megleptek, mert én azt hittem, hogy ez mind ingyenes lesz. Én az összes barátomat meghívtam. Hogy gyertek. És hát jó, hát látod, hogy még 1000 forintot.
9: Hát figyelj, azt talán még belefér, igen.
10: Bírnál.
9: Hát nem is az, a szerb-horvát miatt, de az utána lévő koncertek miatt megéri, nem? A koncertek is benne vannak?
10: Benne, meg ott olyan nevek vannak, hogy szerintem celebritik is jönnek messze. Tehát...
11: kellő promó, igen, mindenki jöjjön.
10: Nem tudom.
9: Nem tudom, hogy tudják a hallgatók, a bátyát csinálja a folyamot, nem?
10: Nem, ő az igazgatója.
9: Ő az igazgatója. hogy
10: de ez egy...
9: Nem az összefonódás nepotizmust akarok beszélni, hanem hogy állati jó programot nyom. A fonó az egy állati jó, erős zenei, kulturális program. Igen, na, azt akarom mondani.
10: De beszéljünk őszintén.
9: Igen?
10: Most semmi értelme így beszélni, hogy például a bátyám az tegnap előtt írt, amikor, hogy mi lesz ez Gyuri. Ő se tudta, hogy mi az.
9: A monodrámát?
10: Nem. Ő sem látta egyébként, de mindegy, ami bőbotrában. Nem, hanem ami szerintem úgy működik ez a manager project világ, hogy rászervezik egymásra, és vannak emberek, most nem mondok egy nevet, aki ebből él. És odahoz lesz a vajdasági programot, és ebből megél. De ő meg a húga, a lánya, bocsánat.
9: Nem tudjuk ki van szerző mindegy.
10: Teljesen mindegy. Most nem, ilyen értem, nem. Meg nem is válaszkodni akarok, csak szeretem a jelenséget magát jelenteni, elmondani. Hogy képzel azt, amikor, hogy nekem kell lefordítani mindent, nem kapok érte egy vasas, semmit nem kapok. De viszont az a cél, ami egy szép cél, hogy a vajdaság és a Magyarország közeledjen.

0: fog soha. Figyelj, miért? Mert például amikor a Trianonról keserenek a magyarok, azt a szerbeknek is érteniük kell, vagy fordítva.
1: De miért ez?
0: Mert ők is átérezték azt, hogy kinéztek az ablakon.
1: Fél, hány uram? Fél 12?
0: Igen.
1: Nyáron itt lehet így szabadon beszélni, nem?
0: Lehet szabadon beszélni, igen. Ez nem, szabad ország nyugodtan.
1: Szabad ország.
0: Persze, de törődjük semmivel.
1: Várjuk Putyint.
0: Igen.
1: De megismerkedtem egy szebb hölgyem, aki 15 évvel fiatalabb, mint ilyen remek ember. Tehát így plusz szép. Vagy érted? Tehát, hogy így a mindenről el tudtunk beszélgetni, és kiderült az, hogy az apja szebb a rendőr. És kérdeztem, hogy mikor volt a falunkban rendőr. És valószínűleg akkor volt rendőr, amikor én megtámadtam a rendőrösöt. Kb. 100
0: hát ez a nő nem jött össze neked oda.
1: Hát így nem.
0: Így nem, igen. De nem
1: ő miattam, hanem miattam.
2: Igen? Te mondtál nemet?
0: Te voltál ideológiailag makacs?
1: Nem ideológiai, hanem egyszerűen belegondoltam, hogy, hogy ez mi.
2: Kellemetlen lenne a következő vasárnapi vacsora.
1: Hát igen, hát vagy a szombat este, vagy a karácsony, amit nem is akkor ünneplünk.
0: Hanem igen, nehezen lett volna ez egy hosszú távú kapcsolat. Jó, oké, lehet.
1: Igen. Miközben ő kezdett ki velem, és ami a legszörnyűbb, mert azt írtad a program, hogy Vajdaságról és Magyarországról fogunk beszélgetni, nem?
0: Hát igen.
1: Tehát nem rólam, de én sokat tudok.
2: Amiről akarsz igazából, tehát akarsz még ilyen csajokról mesélni, arra?
1: De ez mind összefügg, hogy például az a hölgy is, másképp nem, tehát ez egy képzett több nyelven, angolul is beszél, tehát ami ott azért fontos, több nyelven beszél nő, ott dolgozik.
0: Tehát nem egy vajdasági ribanc, mint amit a magyarok mondanak, a szerbek. A szerbek, azt az Ági mondta nekem, a vajdasági ribanc kifejezés az létezik. A szerbek használják a magyar csajokra.
1: De ez nem szerb csaj.
0: Tudom, mondom, hogy nem vajdasági ribanc ez a nem szép... Vicc volt, egy vicc, ami ilyen szerintem...
2: Egy vicc, ami
1: ezt így csak hirtelen törőjük, mert ezért büntet fog bennünket.
0: Jó.
1: Jó, de érted, hogy legalábbis te neked értened kell, hogy mennyi érzékeny téma ez. És ez a hölgy, mert tényleg így hölgy. Elmentünk színházba, ide-oda, amoda, tehát nem egy butaliba, tehát most senki
0: nem egy vajdasági ribanc.
1: Igen? De szebb. De már a de. És ő nekem elkezdett mesélni arról, hogy mi folyik a faluba. És kedve, tehát ismered a környéket, hiszen a kedvesedet ott jöttetek össze.
0: Azért úgy néz ránk, mint az atya,
2: a aki pupidom.
0: Igen, megáldja ezt a kapcsolatot, igen, folytatjuk.
1: Igen, mert én beszélget, ezt tudjátok,
0: igen, hogy... valóban ezért...
2: Nem, de mondjuk ezt a mellékvágányt, ezt én szívesen meghallgatnám, hogy hol volt.
1: Ez úgy volt, hogy meghívták a drága barátunkat, amikor még sztár volt, és nem...
0: Celeb
1: volt, és nem szalámi lopó. És... Tesco, vagy mi? Meghívták a falunkba, és akkor én beszélgettem vele, mint, és mi volt az? Ez pont így az egyetemista fiatalok számára szervezett akármi.
0: Rengeteg jó nő, gondolhatod.
2: Gond, egyetemisták, falunap, amit akarsz.
1: Ne, hát nem falunap volt, hanem...
0: Falunap, érted? Mondja a csepeli lányban.
2: Jó, hát úgy gondolom, hogy falunap, hogy összetűnnek, esznek, isznek az emberek.
1: Nem. Oda az meghívásos volt, tehát neki meg...
0: De hagyjuk bár a szerelmet. Jó. Sokkal izgalmasabb a...
2: Igen.
1: Csak elmondom, akkor igen. A bakácsot is tegyük itt ki. Rendben. Egy disznót az asztalra.
2: Vágjuk fel.
1: És volt egy hölgy, és ez a hölgy az nagyon kinézte magának őt, miközben én beszélgettem vele, és ez így volt.
0: Igen, így volt, és

0: Kézzel megvan a hangfelvétel, amikor kétszer beszól nekem.
1: Igen?
0: Igen, kézzel, és van felvételünk róla, mert valaki rögzítette magnóval. És fantasztikus az élet azóta, hogy gyermekeket is szült nekem, hogy így előre hajolt, és mint minden szőke, ostoba pszichológus nő föltette a kérdést, hogy ki vagy te? Ezt a hülye kérdést tette fel. Erre mondom neki,
1: ez,
0: hogy...
1: Ez Szerbiában törünk, ez boldogság.
0: Ez az, de kézzel, odafordultam, és van hangfelvétel.
1: De ez biztos megvan?
0: Kérem. Most hülyést kezdve, hogy nem, most kitaláltam, és itt fél egykor kábít alakul.
1: Nem,
2: fél.
0: Mondom, hogy figyelj, ha ezt a kérdést meg akarod tudni, bele fogsz halni. Képzeld, ezt
2: ó, szép tanulni. Kis játék, szép játék.
0: Kézzel, első mondat a szép. Visszamegy a feje. Gondolom, törte a fejét a mondandókon. Majd látom, már megint jön ki a feje, mert én a tudat alatti és a tudattalant rosszul használtam. Uh-huh. És akkor, ne haragudj, de mi az, hogy tudat alatti? És akkor már éreztem tőled, hogy elszúrtam a dolgot, és akkor ráfordultam, és mondtam, tudod mi az? Az a tököm. És az, ez azért nagyon, a tudat alatt mi van? A tököd. Nagyon vicces, szellemes.
1: És ezt mondtad.
0: Képzeld, egy nyilvános tér beszélgetésben kettőnk között kialakult egy olyan kommunikáció, lablabdaha, állati boldog, és kézzel visszahallgatjuk. Tehát kézzel megvan az, amikor megszólítottuk egymást. Ágit kérd nekem, ne engem nyomasszál. De igen.
2: Ez csaj őrzi, ezt persze nem sok Bogács őrzi, meg éveken keresztül
1: ezt. Bogács az nem tudja internetre se használni.
0: De én akkor voltam először.
1: Na, térjünk vissza a komoly témákhoz.
0: Igen, a komoly témák. Figyelj, az, hogy a történelem belejátszik a magánéletünkbe, vagy mire gondolsz? Átjött a Nagyihoz két srác, és csinált egy szekvényt.
1: Most nem tudom, hogy például ti együtt éltek, vagy hogy éltek együtt.
0: Normális, hogy... rendesen.
1: Nem az, de helyileg.
0: Két országban élek most.
1: Két országban? Oké. Okay. De ugye van... Azért a beszélgetést ne vigyük el így teljesen magára.
0: Ő viszi el a fonalat, érteni az irányom, és azt ugye ne vigyük el. Bejön ki a Nagyihoz két fickó, és csinál egy szekrényt. Szép lassan kiderül, hogy ők az árkán tigrisei között dolgoztak, vagy nem dolgoztak, harcoltak. Uh-huh. Ott ülök vele szembe, és komolyan 2015-ben én már nem tudok ezzel már mit kezdeni. Tehát érted, mondod, hogy te a nőt nem bírtad megdugni, mert azért a rendőrös ostroma olyan beleégett a lelkedbe, másrészt pedig azt mondom neked, hogy
1: figyelj, azt mondtam, hogy nehéz,
0: tovább kell lépni a történelemnek, most utáljam azt a két ácsot, vagy bútorasztalost azért, mert árkán katonája volt.
1: Legalábbis megkérdezett tőle, hogy ki volt. Vagy hogy mi volt az élete. Vagy hogy, bocsánat.
2: Mondjad.
1: Hogy például ennek a lánynak nem...
0: Igen.
1: Remélem nem bántom meg. Ezért.
0: Nem bántottam, még szépen beszéltél róla.
1: A húga az egy-két éve fiatal. Ő a most a szerbiai biztonsági szolgálatnak nem dolgozik, hanem azt az iskola, nem tudom, hogy hívják ezt a... De ott tanul. Mit fog róla mi állítani? Vagy ki számtalan szó ilyen helyzikben
0: A Babics nője volt az a énekesnő?
1: Babics.
0: Vagy a Sesejnek volt a nője? Azt van egy híres.
1: Na jó, csak ha még van 5 percünk, csak azért mondom, hogy beszéljünk egy röviden arról a problémáról, hogy miért menekülnek az emberek Koszovóról, miért van ez a probléma, miért van ez a konfliktus. Miért van az, hogy egyszerűen a kettős az új törvény miatt, tehát hogy a kettős állampolgárság miatt, amiről ugye magyar törvényhozás meghozta, miért lehet az, hogy te csak azt mondod, hogy magyar vagy, azt jövök. de úgy jövök, bazd meg, hogy jövök. És ezt a... kiszívja azt meg. Ezt a magyarok, az én falumban már nem látsz élő embert, mert mindenki elment Bécsbe, vagy dolgozni. Én támogatom
0: mindenki azt. Mindenki elment, tudom, én is látom, igen.
1: Én támogatom ezt a törvényt, én most nem akarom magamat igazolni, ott dolgoztam a Telki László intézetbe, mi ott kidolgozzuk ezeket a tanulmányokat, hogy melyik országban ezt hogy oldották meg, stb. Stb. Akkor azt mondták, hogy egy nagy hülyék vagyunk. Jött a Fidesz, 2010-ben kinyomta ezt a törvényt, én addig küzdöttem 18 évig, hogy megkaphassam az állampolgárságot. Fú, de berúgtam. Fasza volt.
0: Végül a Viktor adta meg neked? Végül igen?
1: Hát nap szerint igen, de... de nap szerint igen, de törvény szerint nem.
0: Mert még tudod, mi a politika és a valóság? Én sokat veszekedek ám velük, mert egyre többet beszélgetek a vajdasági magyarokkal, és például... tehát miért vagy ostoba Gyurcsány Feri? Mert tényleg úgy csapódott le, és mindenki azt gondolja a vajdaságban, hogy az Orbán Viktor legalább állampolgárságot adott nekünk. Ez 117-szer hallott.
1: De ezt...
0: Fedi a tényeket,
1: hány percünk van? Hány percünk van?
0: Ja, ne aggódjál, van 20 percünk.
1: Az igazság, hogy mi a Telki László intézetben, ami... ugyanaz a csapat működik most a Magyar Tudományos Akadémia kisebbségkutatójában, tehát kb. Egy csapat vagyunk. Mi mindig végignéztük az országukat, a régiót, folyiratotban ezt megjelentettük, és mindenhol ez volt. Tehát ez nem egy magyar találmány, hogy a sajátjaiknak adtak egy ilyen lehetőséget. Nézd meg a lengyeleket.
0: Tudom,
1: a
0: cseh... ja. De én még egyet is értek vele, félre nehéz. Én egyet értek azzal.
1: A magyarok adtak utolsó.
0: Tudom.
1: Ezért van ez a problematika, hogy
0: egy gyújtja. Azért hogy ostoba a Gyurcsány, hogy nem lépett meg ilyen lépéseket.
1: Persze, én mondtam a Gyurcsánynak személyesen, bazd meg. A magyar narancs bulin mondtam neki, hogy add meg neki, nekünk azt.
0: Igen.
1: Azt hatalmon maradsz.
0: Igen.
1: Ezért, mint egy császár. Ő igen. Azt mondta, hogy nem.
0: Azt mondta, hogy nem. Mindig is azt mondta, hogy nem. Igen.
1: Mert utál bennünket, már valami fogalmam sincs miért.
3: De ezek a szavakkal mondta?
1: Nem így mondta, hát...
2: Persze, majd így belemondja.
1: De fia, ő két méter, én meg 160, hát nem is hallottam.
0: Nem utál, neki előtte nincsen szabad, előtte nincsenek képek, hogy mi az a...
1: Nem, ő nem értette a problémát, a rossz tanácsadói voltak rossz, azt mondta, hogy beszéljünk. Tehát nekem egy magyar narancs bulin volt egy ilyen 5 perc bezeg, pont a népszavazás előtt, és azt mondta, hogy ő nem. De akkor még nem volt eldöntve, hogy nemet mondanak, vagy hogy igent. Én mondtam, hogy mondj igent, és megmented magad. Azt mondta, hogy igen. Tehát ez zavaros. És ugye most az a helyzet állt elő, hogy a valóságból, mivel megadták ezt a magyar állampolgárságot, mindenki menekül.
0: Igen.
1: És ezért van az, hogy hogy a koszovóiak is megindultak, ott van a határon, több ezren. Ezt nem tudom, láttátok-e?
0: Képzeld, én amikor átlépem a határt, akár kocsival, akár vonattal, mindig látom. Tehát már azért nem olyan nagy a határ átkelő terület, ahol én átlépem a határ, de már jobbra-balra...
1: De még soha nem látom, hogy én is...
0: Figyelj, most már látsz. 20-an szaladnak, ilyen, tényleg kicsit ilyen, van némi, én nem is tudom. Hát óhatatlanul ott laknak csomó ismerőseink, és állandóan belebotlanak a kisgyermekes családokba, és akkor nagyon sok szabadkai srác, mindennapos élménye, hogy ilyen menekülteket etetitat. Magyarok
1: nagyon rendesek. Vajdaságban, vagy hol?
0: Szabadkán, a határnál.
1: De azt tudod, hogy magyarországiak még utálják őket.
0: Tudom, oké. Tudom, tudom, csak mondom, hogy úgy látom, tehát találkozom vele.
1: És ja, azért például felhívtak engem hétfőn, hogy nyilkozzak a Lázhín rádiónak, ami egy...
0: Jaj, a kedvencünk volt ott a főszerkesztő, a Gajdics Otto. Úgy szerettük, de szegény már nincs ott.
1: Igen. De most...
3: saját akaratából.
0: Ja, igen, bocsánat.
1: De várj, péntek után, ugye...
0: Na, mit mondtál
1: a ki merne nyilkozni a Lázhín rádiónak?
0: Te bevállaltad keményen.
1: Nem.
0: Nem? Nem? Nem. Azt mondtad, hogy nem?
1: Hát, nem. Uh-huh. Mert nem csak a Simiska miatt, hanem erről az ügyről ez egy kőkemény ügy.
2: És nem akartál benne állást foglalni?
1: Hát azért, mert hogy a mi intézetünk az pont erre lenne való, de nincs rá pénzünk.
0: Hát jó, de mert egy tudományos kutatók vagytok, nem?
1: Hát jó, és akkor most
0: azért. Mikor fogok adni pénzt tudományos kutatásra, nem szólok hozzá velem. Jó,
1: de nem tudok albánul, nem tudok áskali nyelven. Nem
0: mi lesz a megoldás az albán problémának? Ugye nagyon érdekes, mert Ferenc pápa...
1: Jó, de azért, az első... azért vetettem föl, vagy... De ne, ez nem. Itt így... ez egyfelől egy roma probléma, megint.
0: Roma?
1: Roma. Cigán probléma. És a mi intézetünkben...
0: Albán, roma?
1: Nem. Cigán. Az albánok kibaszottul utálják a románokat, és a, úgy lelőnék őket, ahogy csak lehet. Igen. Mert ez ugye a roma...
0: Meg a szerbeket is, nem?
1: Ez nem. És a bárkit.
0: Igen,
1: ezért
0: mondjuk
1: bárkit.
0: Ki, hogy bárkit, jó.
1: Jó. Igen. Hát én is lennék
0: bárkit. Jó, de hát már tudományos kutató vagy, most már te ilyet nem csinálhatsz.
2: Most már neked nem lehet.
1: Igen, ha lenne fegyver, jó, nem.
0: De hogy lesz ennek vége? Vagy
1: nem lesz ennek vége, hanem az albánok egy etnikailag tiszta területet akarnak, amire nem tudom, hogy mit tudtam csinálni gazdaságilag. Ez a probléma. Ezért menekülnek, viszont a cigányok, de az albánság is egy megosztott társadalom, vannak ott katolikusok, muzulmánok, stb. Vannak ott sokféle, ugye az én falumban is, ugye egyiptomiak, áskáli, sokfajta...
0: Micsoda bureket csinálnak, Isten.
1: Na, és micsoda a rabszolgatartók.
0: Tudom, jó, csak most a burekben gondoltam bele, hogy...
1: És,
0: figyelj, Budapesten is mindenütt ők csinálják a bureket, az albánok, ne viccelj.
1: Miért nem burekot?
0: Vagy burekot.
1: És az, hogy ami nagyon érdekes, ugye, hogy ránézésre, te nem tudsz megkülönböztetni albánt, meg egy cigányt, vagy romát. Ugye?
0: Kézzel dézegettem.
1: Ez a rasszizmus, ugye? Tehát, hogy a rassz jegyek. És erről most volt konferencia az intézetben, de erről nem beszéltek természetesen, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt nem veszed észre. Mert látod, hogy én fehéri ember
2: vagy.
1: Hát persze, mert most egy vörös hajú fehér lány vagy. Ti azt hiszem cigányok, nem?
2: Szerintem csak a kalap teszi, tudod.
0: Az Imrára mit mondtál?
1: Te egy kopasz...
0: Kopkeresztény?
1: Nem tudom.
3: De ugye ők ketten cigányok, nem?
1: Persze, összeadjuk.
2: Nem
0: ők
2: sem
0: álljunk. Nagyon jó, hogy nem a Teleki László intézet dönti el ezt a
1: kérdést.
0: Hogy ki jöjjön be, ki nem?
2: Tudtam, hogy érdemes itt.
1: És ez a kérdés, hogy a szerb határőrség hogy tol át téged? Mert ezeket tolják. Ez a baj.
4: És nem...
1: Tessék?
4: Pénzzel vagy ingyen.
1: Hát, majd ingyen
4: is kitologatnak.
1: De őket nem érdekli, hogy albán vagy cigán, nekik ez mind egy.
2: Teljesen minden, mindenkit
1: látnak. És
4: lehet ingyen is, nem?
2: Hát minket kevesebb érdekel.
1: De másképpen beszél. Nem tudom. Akkora ügyben futottunk bele, és én szeretem volna azt, hogy az akadémián ezt kutassunk, és
0: azt mondták, hogy nincs pénz.
1: Hát erre soha nincs pénz.
0: Tudom, olyan helyes.
1: Erre lehetne ott kap pénz, hogy a Medegné Egyesület. Nem, itt arról van szó, hogy, és nincs arról szó, hogy teljesen összekeveredik egy gazdasági menekült, amiről ugye Rogán dumál, és hogy cigányokat meg kurvára utáljuk, és akkor most ezeket hogy keverjük össze?
0: És akkor azt mondod, hogy két legyet ütünk egy csapásra?
1: És a koszovói probléma az egyrészt a koszovói albánok ennél rafkósabb, hogy így mondjam. De ők beállnak koszovói cigányoknak. Vagy nem tudom. De ezt nem ember nincs, csak azért mondtam le a Lánchíd rádiós
0: interjút,
1: mert hogy ezt kutatni kéne. Vagy megnézni.
0: Ez jó. Van egy probléma, amit nem, hogy nem tudunk pontosan átlátni, mert fogalmazni, előbb kutatnunk kéne, és
5: az
0: kutatás kéne. Után
5: kéne.
0: Hú, gyerekek, és közben minden nap jönnek, pénz. És arra sincs pénz.
1: És akkor majd ezek itt ücsöregnek, láthatok a fényképeket, a szegény kis gyerekeket. Én szerintem ezek vagy ugye az Orbán nagyon nem szeretik a cigányokat. Azért, mert nem álltak ki mellettük a 1998-99-es háborúban. Az albánok elválták mindenkitől, hogy rohanjanak nekik a szerbeknek. A cigányok azt mondták, hogy a cigányok és a cigányok, áskali, egyiptomiak, meg mindenki ezt magát nem.
0: Ahogy a románok haragudnak a cigányokra, hogy Marosvásárhelyen kiálltak a magyarok mellett. Mondok egy ellentétes példát.
5: Hát, ez ugyanaz a példa.
0: Igen.
1: De ők meg azt mondták, hogy...
0: Ők azt mondták, hogy...
1: És az albánok kurvára föl vannak.
0: Hát ez Isten büntetése most, hogy összekeverednek pintértábornok.
1: Jó, de ezt nem... De figyelj,
0: szárnyalat.
1: Minden mondatomat most visszavonom. Azért, mert minden mondatom mögött nincs pontos
0: kutatás.
2: Csak erre visszatérünk, hogyha ezt jól kikutattad.
0: 20-30
1: amikor már mindenki meghalt.
0: Igen, már nem lesz mit kutatni.
5: Egyfajta távolságtartás a szemléletszer.
1: Ah, persze, a halál. Olyan.
0: Ma a Szilágyi János és több okos ember is azt mondta, hogy az, hogy emigráció, migráció van, meg mindenki gazdasági térben mozog Londontól Nyíregyházáig, nem olyan nagy baj, mert végül is mindenki hazahozza egy idő után a tapasztalatot. Azért ez visszafelé nem fog történni, ugye soha? Tehát, hogy Szabadka tovább pusztult, ugye?
1: Nem biztos, egy fiatal színdarabom kapcsán, amit mond.
0: Igen.
1: Történt valami pozitív fejlemény.
0: Az erdélyi intelligencia majdnem elpusztult azáltal, hogy Magyarországra, illetve külföldre ment.
1: Ezt se hiszem, mert...
0: Hát az egyet család, mindjárt belemegyek azokat, akiket ismertem, és most Olaszországba hesszelnek. Szerintem semmi hasznuk nincs Erdélynek belőlük.
1: Na jó, de ez olyan, hogy eljössz a Domosfestre indjé felszólani, hogy megpróbáljuk azt, hogy az ennek mellett legyen szociológia. Eljössz?
0: Én, persze. Te lajkolsz.
1: De ingyi.
0: Mikor fizettél engem túl, édes barátom, hogy ilyen kérdéseket tegyél föl? Persze.
1: Igen, de a civil társadalmat kéne újra gondolni, hogy ez hogy megy.
0: Nem tudom, múlt hónapban följött két gyerek Szabadkáról Budapestre, azt látom, minden héten jönnek.
1: De hol?
0: Ide.
1: Pestre.
0: A hülyék. Igen. Köszönjük nekik, Gyuri. írogatsz ide-oda? Néha-néha? Újságíró vagy még? Már nem?
1: Persze, igen.
0: Jó, nem úgy az, nem, mert közben az ember tudós, akkor nem biztos, hogy újságíró.
1: Nem, hogy tudós. Nem.
0: Kézzel, én a Magyar Akadémián unatkoztam állatira, mert
1: mikor?
0: Wittgensteint olvastam. Kérlek szépen...
1: Láttátok őt?
0: 88, 89, és néztem kint az embereket, mindenki vidám volt, villamos jött, nekem annyira tele voltak, hogy tudós lesz belőlem. És akkor jöttek a vágógyek, hogy legyek újságíró.
1: Dokumentozésbe is
0: Magyar Narancsban.
3: Mit veszített a magyar tudomány?
0: Nem azt. Mekkora barom voltam, beszoktam. Érted, a szemiotikai kutatást ott hagytam a magyar újságírásért.
3: Azt mondom, hogy ha nem hagyod
0: ott,
3: a magyar szemiotikai kutatás most...
0: Elfeledett alakja lennék, ami...
1: Hány perc, de figyelj, van még öt perc.
0: Állás
1: most
0: lenne.
1: Én kérdez, hol dolgoztál, meg minek, meg kinek?
0: Én Horányi Özsévnél voltam, kérlek szépen szemiotikából akartam doktorálni, jeltudományból.
1: És hogy fedeztél fel engem 98-ban? Hogy egymás segélyt nyaljuk körülbelül.
0: Elolvastam az írásait, de nekem a régi módszerem, mint szerkesztő, az volt, hogy elolvastam a szerzők írásait. Azt mondják, már nincs ilyen főszerkesztő, aki elolvasta az összes írásokat. Magyar Narancsban elolvastuk az összes írást, tényleg úgy tudtam.
1: De mi az
0: életi egész jó a cikk, ezt nézzük. Így működött. Igen. Ki a Szombathelyi reppel gyerek? Subbase, nem a Subbase Master, hanem a...
2: Szombathelyi.
0: Igen.
1: Na, figyelj,
0: igen?
1: Az a helyzet, mert csak pár percük van, hogy én oké, ott dolgozok. Dolgozok?
0: Igen.
1: Még azt, hogy...
0: Kutatsz, igen?
1: Kutató vagyok, doktorálnom kell, ezt kell csinálni, de ezt már öreg vagyok. A mi barátságunk egy öreg, szeretnénk kísérsen tovább csinálni a Dombos Festet, mindenki meg van hívva, mindenki meg van hívva a Fonóba február 26-án a Szindarambombra.
0: Behívom előtt a bátyádat is, faggatom, jó?
1: Jó, hív be.
0: Behívom, jó.
1: És ami nagyon fontos, hogy természetesen az ember nem áll egy jó lábon, ami legfurcsább, hogy hát én liberális vagyok, vagy annak tartom magam, de a beszélő szerkesztője lettem, ami nagyon furcsa.
0: Mikor?
1: Hát fél éve. Vagy.
0: Tényleg?
1: Tényleg.
0: Beleléptél a Billybe.
1: Billybe vagy a Libibe?
0: Tudod, ki volt itt délelőtt? Aki a Szilágyi Saci. Aki az egészet kitalálta, elkezdte kézedve. Micsoda összecsengések. Mert az a hotilsad a 24 órája, és itt az éjfél. Köszönjük Szárforvágy Gyurinak, hogy
1: be... De még nem fejeztem be.
2: Már elköszönünk tőled.
1: És az átlátóba is beléptem, ami...
0: Igen. És akkor igen, újságíró vagy nem, akkor jó volt a kérdés, hogy még érzed, de mert az átlátszóban akkor újságíróként léptél be. Nem?
1: Hát, vagy szerkesztő újságíróként.
0: Igen,
1: igen. Ott is várjuk a recenziókat, de ott van a Librarius, ami többen olvastak, mint a Literát. Tehát azt gondolom, hogy valamit sikerült elérnünk.
0: Jaj, de szép, ez annyira kedves volt.
2: Igen, mindjárt átlépünk
0: a Valentin napba. Van remény.
1: Arról írtam egy cikket a Librariusra, de azt nem tudom. De te...
0: Na, fiatal.
2: Szűnjünk meg egy kicsit, aztán jövünk a Valentin nappal.
0: Élő koncert jön, ugye?
2: Is, igen.
5: Is,
0: igen, tehát van egy 5 percetek, hogy gyorsan szeretkezzetek, vagy olvassatok könyvet, mert aztán Bárdos Deák Ági bele
2: Csapa lecsóba.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akaró.
0: Jó.
7: Kert akaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kelt a karuba. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
7: Hallgass, hallgass, hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió?
7: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klauser, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, orrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam. Hát hülyének néz. Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt, és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak, kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat gyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mintha beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, így a sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború háta, mint a sakának, ez mégis csak valami elsétált borjúféle. Nálam van durunk, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend.
1: Becserkészte,
0: súgta Abu Ben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal.
1: Bárány, súgta.
0: A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették.
2: Ízlet mindenkinek.
0: Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik.
3: A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek északra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog.
4: Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott.
5: Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel. Ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet.
6: Helyes, csatlakozik Gorcsev.
7: Pullover próféta itt marad Manuelnél. De ha visszajövünk, és akkor kis ujját is megette a betegnek, összeverem.
0: Egy őszvörös keresztes hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
8: Hé! Ordította Dietrich, aki első rangban alakította a csendőrt.
9: Mi baj van?
8: Kiesett egy kerékagy. De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
8: Hát, magát állít katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudata rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katonaszökevé felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangban alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik.
8: Na, mehetünk, öregem?
0: Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele.
8: De mi ellenkező irányba megyünk,
0: szól zavartan a fiatalabb.
8: Mi is? Vagy kísérjük magukat?
0: A szanitész mogorván végigmérte.
8: Merre felé?
0: Nem tudjuk.
8: Az más, mert éppen arra tartottunk volna. Van pénzük?
0: Gorcsev legyintett.
8: Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk.
9: Semmi baj, akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van.
0: Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. 2 beteg. Szerencsére szimulánsok. Húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt. és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek. Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk. Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvás szekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és mélylabúval. Csak még előbb várjanak, mondta a nagy aruszanitész, akit egyébként Bagromnak hívtak. Hozom Teofilt.
10: Kit?
0: A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
10: Ki az a Teofil?
0: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet?
3: Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullóvel prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, Dultan, kezében egy nyakörvel.
10: Teofil, szegény, mi van magukkal?
3: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol.
0: Nem akarom látni. Siessünk!
3: Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullóver a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja.
10: Szegény Teofil, szegény Teofil.
3: De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely éjszak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel Kebir előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így poroszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba.
0: Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona.
3: Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot, és Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek. Tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek! És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pufacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, 2 puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbevágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszórt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva.
10: Nézd ezt meg!
3: A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kicsi eltartja a fejét, aztán bólint.
10: Egész jó.
3: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
5: Így nem jutunk tovább, mondja Sába.
3: Nem kezdhetünk rabló hadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak.
5: Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev.
3: Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a vörös keresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a vörös kereszt, és ápolja a sérülteket.
5: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült?
3: Épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak. A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
10: És miért vagyok én itt?
5: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ.
3: Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig minden csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel. Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trakomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja.
5: Kinél volt a méreg?
3: Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab.
5: Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
3: Igazat beszél, erősítették meg az említett tanuk. Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják.
5: Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is.
3: Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak.
5: És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt.
3: A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagurítottuk.
5: Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál.
3: Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amint szép rendben összeállnak, és előadják a Hörög-Hörög Csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik.
10: És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni.
3: És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a Morhut lángjába, ahol a sejtán örökké nyafogatja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, gondosan megóva a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullarablók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhanc röptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofon röppájáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísérteties élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérosz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. És úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottan, félálmában szájon kapta Hamsút, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdez az egyik. Még pofoznak, Dick. Még pofoznak. Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda.

sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik atik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megtöglött, mint akit villám sújtott. Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, azaz Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Add el nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú itals, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amit csak az utolsó sátánnal cimboráló rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burnusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és Marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakus Mit. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van. Másnap, pihenten és jól ellátva a szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt. Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis. Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé. Hogy ott mi volt?

0: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebirhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak. Tisztára őrült. Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt. Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni! Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
1: Haj, mit csinálnak itt maguk?
0: Kérdezi a karszalagos katonáktól.
1: Látja, ha van szeme? Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk? Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
0: Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik.
1: Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen? Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
0: Na tessék!
1: Sejthette volna. Ez a suhancképű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
0: Gorcsev egyre gorombább a csendőrrel.
1: A helyet, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát. A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón.
0: A csendőr nagyon ideges. Hát én már sok mindent hallottam életemben.
1: Mondja csak, öregem. Nős maga?
0: Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé. Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabumirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kivezényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott sapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, hát fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia vörös keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán Sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezényszavára a hidegre töltött fecskendőikkel
1: lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik síttalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a síttalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni, mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk. Úgy van, mondta Klausner, mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Korcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donáldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavukat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli dombnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való 2-es, 3-as szökevényeknek számít valamit, mert ők 2 gépfegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot 2 rosszkedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban 2 zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll, nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dobott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
2: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
3: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
2: Hát maga örökké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
3: Hát hiszi, süket vagyok. És ha igen? Úgy még hallok, mint maga.
2: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
1: sivított a paprika orrú.
2: Maga azt hiszi, hogy félek?
3: Most még adok, de máskor ne kérjen.
1: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt. Fegyverbe! Kik jönnek? A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz. A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Svetozárral és Krajováccal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport, az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert, és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az őrmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán két embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovács és Svetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Svetozár és Krajovács szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így ha süketen is és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovács szabó kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését, rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van, nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzúdultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vádat vont. Az ilyesmire minek felelni. Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött. A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebiren át szökevényeket nem látott. Halló, halló! A szökevényeknek nyoma veszett. De hogyan veszett nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját, Trovasek növesszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkuzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek. Te honnan szöktél? Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás. Gorcsev gondolkozott. Onnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni? Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam. Gorcsev körülnézett. Sábát kereste.
3: Ide hallgass, a törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel.
1: Miért? Nem tetszik nekem.
3: Azt mondja, a Szirbarútból jött.
1: Nem igaz. Hát onnan ember nem ér ide. Na látod.
3: De hát
1: karavántól szökött?
3: Lehetetlen.
1: A Szahara most tilos karavánok számára.
3: Ezt repülőgépen letették valahol.
1: Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit? Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat.
3: Értelek,
1: felett Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét. Most hirtelen feltűnt Benguz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek. És szája szélé lógott a cigarettája. Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltaképpen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek.
3: Ő is az.
4: Hallom,
1: mondta,
4: hogy egy beteg is van köztetek, aki kortélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyet mást, amihez az európaiak nem értenek.
1: Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev.
3: Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet mást, amit te nem.
1: Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos.
4: Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen.
3: Én a nevét nem tudakolom senkinek.
1: A betegnek sokféle neve van.
3: Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred,
1: de semmi esetre se tudakol tőle. A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment.
4: Kötözködés volt? Kérdezte Sába.
1: Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev.
3: Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban.
1: De mit akarsz ott az Atlasznál?
3: Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hófötte, Cizntiszka alatt. Itt a Hamadasi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló.
4: Mit besélsz annyit? Már láttuk a kaszbát,
1: mondta Schmidt. Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk.
5: Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába?
1: Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés. Vagy beenged, vagy elfoglaljuk, nem probléma.
0: És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt.
1: A Szaharából jelentik.
3: Ilyet még nem pipált a világ.
1: A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában.
0: Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket.
1: Halló, halló, figyelem! A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna.
0: A Szaharából jelentik.
1: Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, hogy miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhib oázist. Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal.
5: Halló, halló!
1: A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak.
3: Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik.
1: A Szaharából jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet.
0: A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokból áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr, továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensuf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés.
5: Halló, halló, figyelem!
1: A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt.
5: A Szaharából jelentik.
1: Mit?
0: Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok.
1: Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Gorcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt.
3: Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte.
5: Abu Ben Igbar.
3: Hallgass meg, Abu Ben Igbar.
1: Ha felmegy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt.
0: Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig.
3: Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene.
5: Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben.
3: Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna.
1: itt a nyugta, aláírok vagy tizet. Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra? Muherzin, utána Joffel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bonyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol 2 napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. 2 ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy 100 rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a 100-at, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a 100 erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Insallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Insallahba, ahol az öccse, egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt fárasztó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon. És sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek 2 hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogy ha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhi tiszt, és egy másik, magas, vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertetőjele. Így aztán egyszerű a rejtély nyitja, hogy a Malbur táján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az atlaszon, Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Insallahnál is délebre fekvő Lugír főnök 2 hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyel gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a rumi kutya urakat. Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért. Nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének 2 hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, 2 kezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csáttó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az Atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva leghosszabb átlójánál a teljes Szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menet teljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy, aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elbetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később 4 szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz hút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszurogy acélja, és láthatja, mint 1/2 méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ugyanígy lepte meg egyszer Tondát, a költőt, vagyis Jódl urat. Ő nálunk lakott, és mert szerencsére tudott festeni, a főnök a számla fejében mindig valami képet kobzott el tőle, és ez a költő egy verseskönyvet adott ki a városkánkban. Jézus Krisztus élete. Ez volt a címe. Igaz, hogy magánkiadás volt, de azt aztán utolsó példányig fölvitte a szobájába, és kirakta a padlóra. Egyiket a másik mellé. Közben állandóan hol levette a kabátját, hol újra belebújt, olyan ideges volt attól a Jézus Krisztustól. És az egész szobát kirakta ezekkel a fehér könyvecskékkel. De a szoba kicsi volt. Hát a folyosón folytatta. Majdnem a lépcsőházig teregette a füzetkéket. És újra levette a kabátját, majd kis idő múltán megint belebújt, attól függően, hogy mennyire izzadt. Vagy a vállára vetette. Vagy ha rázni kezdte a hideg, belebújt az ujjába is, hogy rövid idő elteltével elöntse a forróság, és gyorsan megint levesse. És a füléből állandóan vatta potyogott. Azt is mindig kivette, vagy visszatömte, az szerint, hogy hallani akarta-e az őt körülvevő világot, vagy sem. És ezzel a költővel, aki a kunyóhoz való visszatérést hirdette, és aki nem is festett mást, csak krikonoszei parasztházakat, mindig kibabráltak a vendégeink, mert azt mondta, hogy a költő dolga az új embert keresni. De a mi vendégeink nem szerették őt. Vagyis, hogy szerették, de állandóan kibabráltak vele. Mert ez a költő az étteremben nem csak a kabátjából bújt ki, minduntalan, hogy aztán újra felvegye, de a cipőjével is ezt csinálta. Ahogy 5 percenként változott a hangulata annak az új embernek a keresésétől, úgy húzogatta le föl kalucsniát, a vendégek meg sört vagy kávét öntöttek bele. És ő tele mennydörögte, tele üvöltötte az egész éttermet. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, kunyhóban a helyetek! És aztán könnyezett. De nem ám haragjában, hanem a boldogságtól, mert a kalucsniába öntött sört figyelmességnek vette, hogy a város számít rá, hogy bár nem a tiszteletüket nyilvánítják ki eképpen a polgárok, de magukkal egyenrangú fiatalembernek ismerik el. De a legrosszabb az volt, mikor a kalucsniát a padlóhoz szögezték. És hogy a költő visszabújt bele, és ahogy vissza akart menni az asztalához, hát valahogy nem tudott elindulni, csoda, hogy föl nem bukott. Hányszor esett a kezére, olyan erősen voltak odaszögezve azok a lábbelik, és újra neki támadt a vendégeknek. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, ám rögvest meg is bocsátott nekik, és felajánlott egy rajzot vagy egy verses kötetet, aminek az árát azon nyomban be is kaszírozta, hogy éhen ne vesszen. Nem volt ő rossz. Ellenkezőleg. Magasan fölötte állt a városnak, és én gyakran szinte láttam, hogy, mint a fehér angyal illatszerbolt fölötti angyalka, úgy lebeg a költő a város felett, és integet a szárnyával. És neki tényleg volt szárnya. És én még azt is láttam, de a káplán úrtól nem mertem kérdezősködni, láttam azt is, amikor vetkőzött, öltözött, és szép orcája a papírlap fölé hajolt, szeretett az éttermi asztaloknál verset írni. Én azt is láttam, hogy amint profilba fordul és szeráfi vonásait mutatja felém, a feje fölött dicsfény ragyog. Egy egyszerű kör, amolyan ibolyaszín lángkoszorú a koponyája körül, mint a Primus márkájú főző rózsájának a lángja, mintha petróleum lenne a fejében, s fölötte a sziszegő karika ragyogna, amilyen a bolti lámpákban világít. És mikor végigment a téren, senki sem tudta úgy vinni az esernyőt, mint ez a mi vendégünk. Senki sem tudta úgy viselni a vállán hanyagul átvetett felöltőt, mint ez a költő. Senkinek sem állt úgy a fején a puha kalap, mint ennek a művésznek. Még akkor is, ha fehér vatta csomó nőtt a füléből. S akkor is, ha még mielőtt a téren átment volna, számtalanszor föllehúzigálta a felöltőjét, s minduntalan lekapdosta, és a fejébe nyomta a kalapját, mintha csak köszöngetne. De ő soha senkinek nem köszönt. Csak a piaci kofák meg a boltos asszonyok előtt hajolt meg mélyen. Ilyenkor elemében volt. Ilyenkor kereste az új embert. És mikor locspocsos, esős idő volt, egy fazék pacallevest meg kiflit rendelt. És maga vitte ki az átfagyott öregasszonyoknak. És ahogy vitte át a téren az ételt, az nem olyan volt ám, mintha levest vitt volna. Ő abban a lábosban, én ezt így láttam,
minden anyónak külön-külön a szívét vitte. Emberi szívet a pacallevesben, vagy a pörköltnek készített földarabolt szívét, mint a papa szentségtartót, az oltári szentséget az utolsó kenethez, úgy vitte ez a költő egymás után a lábosokat, és meghatódva könnyezett önmaga jóságától, hogyha hitelbe is, de vitt az aranyprágából azoknak az öregasszonyoknak levest. Nem is azért, hogy átmelegedjenek, hanem inkább, hogy tudják, hogy ő, Tomás Jódl, gondol rájuk, hogy ott él közöttük, hogy húsának, vérének érzi őket, világnézete részének, miszerint most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon. És amikor szétteregette a padlón verseskönyvének példányait egészen ki a folyosóra, hát a takarítónő, ahogy vitte a vödröt a WC-ből, összetaposta a fehér címlapokat. Jézus Krisztus fehér borítóit. Ám Tonda nem üvöltött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék, de minden lábnyomot otthagyott. És dedikálta azt a már-már férfi lábnagyságú nyomot, és a megtaposott Jézust 10 korona helyett 12-ért adta. De mivel ez a könyv saját kiadású volt, csak 200 példányban jelent meg. De Jódl ígéretet kapott, a prágai katolikus kiadó 10 000-et ad ki belőle. Így hát, egész nap csak számolt. Kibújt a kabátjából, majd újra magára öltötte, és 3-szor is orra bukott, ahogy a cipőjét odaszögezték. És, amit majd elfejtettem, 5 percenként valami orvosságot, valami port döntött magába. Mint egy molnárt állandóan ez a por borította be, mintha kiszakadt volna a lisztes zsák, olyan fehér volt fekete ruhája a térdén és a mellkasán, és volt egy másik orvossága, neurasztheninnek hívták, ezt egyenesen az üvegből itta, és ettől sárgás keret vette körül a száját, mintha bagót rágna. És így szórta meg döntötte magába a gyógyszereket, és ezektől a gyógyszerektől érezte 5 percenként, hogy hol a forróság önti el, hol a hideg rázza, és annyira vacog, hogy az asztal is beleremeg. Így aztán az asztalos mester lemérte, hány métert tesz ki a Jézus Krisztus élete a szobában meg a folyosón. És Tonda kiszámította, hogy ha majd megjelenik a 10 000 példány, az annyi könyv lesz, hogy ha a földre terítenék, akkor elég lenne a Császlávból Herzsmálov Mnyesztecbe vívő út kikövezésére. Hogy akkora felületet tenne ki az a sok könyv, hogy beborítaná városkánk egész főterét az összes környező óvárosi utcácskával együtt. Hogyha egyik verses kötetet a másik után fektetnék a földre, szaggatott országúti felezővonalként Császlávtól Jihlaváig érnének. Engem is teljesen meghűített ezekkel a könyvekkel. Már én is csak úgy jártam a városka utcáin, mintha lefektetett könyveken lépkednék. És tudtam, hogy szép érzés lehet minden kockakövön 10 000-szer ott látni kinyomtatva a nevemet, és azt, hogy Jézus Krisztus élete, amiért bizony Tomás még mindig tartozott. Így aztán eljött Kadavá asszony, a nyomda tulajdonosnője, és elkobozta a Jézus Krisztus életét. A könyveket 2 segéd vitte el ruhás kosárban, és Kadavá asszony azt mondta, pontosan ma rikácsolta, hogy a Jézus Krisztus eztán nálam van a nyomdában, és 8 korona fejében mindig átengedek magának egy Jézus Krisztust. És Tonda kibújt a kabátjából, és meghúzta az orvosságos üveget, és kiáltott, és mennydörgött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék.

És köhintettem, de Walden úr ott feküdt a padlón, a szőnyeg mellett. És az egész szőnyeg, mintha 100 korona mintás lett volna. Tel is teli volt zöld bankókkal. És Walden úr végig tekintett ezen a mezőn, ott feküdt elnyújtózva, kövér karja a feje alatt, mintha valami párna volna. Kimentem, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán bekopogtam. És Walden úr kiszólt. Ki az? Mondom, én vagyok a Piccolo, az ásványvizet hozom. Tessék, mondta, és beléptem, és Walden úr most is az oldalán feküdt. Fejét a tenyerébe fektette, göndör haján vastagon állt a brillantin, majdnem úgy csillogott a haja, mint a brilliánsok a másik kezén, és megint olyan mosolygós volt. És azt mondta, nyisd ki nekem egy üveget, és csücs le. És én elővettem a zsebemből egy dugóhúzót, ami sörnyitó is volt, és az ásványvíz halkan sziszegni kezdett. És Walden úr ivott, és ahogy szünetet tartott az ivásból, a bankókra mutatott, és mint az ásványvíz sustorgása halkan kedvesen beszélt. Tudom, én már voltál bent, és én hagytam, hogy kibámészkod magad. Jól jegyezd meg, a pénz megnyitja előtted a nagyvilág kapuit. Így tanított engem az öreg Koref, akinél kitanultam. És amit itt látsz, ezen a szőnyegen, az egy heti keresetem. 10 mérleget adtam el, és itt az én provízióm. Láttál már valaha ennél szebbet? Ha majd hazaérek, akkor így terítem szét az egészet a lakásban. Az asszonnyal együtt szétterítjük a pénzt az összes asztalra, beborítjuk vele a padlót, aztán veszek egy rút szalámit, katonákra vágom, és egész este azt eszem. Nem hagyok másnapra egy falatot sem, mert éjszaka úgyis fölkelnék, és megzabálnám a maradékot. Iszonyúan szeretem ám a szalámit. Egy egész rúddal megeszem belőle. Egyszer majd mesélek neked erről, ha megint erre járok. Aztán Walden fölállt, megsimogatott, kezét az állam alatt hagyta, és a szemembe nézett, és azt mondta, te még viszed valamire, emlékezz erre, van hozzá tehetséged, érted? Csak tudni kell a módját. De hogyan, mondom én, és ő meg, hogy láttalak én téged a pályaudvaron virslit árulni. Én is a vevőd voltam, én is adtam neked 20 koronást, és te olyan sokáig adtál vissza 1.80-ig, míg a vonat el nem indult, és el nem ment. Aztán meg, mondta Walden úr, és kinyitotta az ablakot, és egy marék aprót markolt ki a zsebéből, és kidobta az elhagyatott térre, várt egy kicsit, felemelte a mutatóujját, hogy hallgassam, hogyan esnek le, s gurulnak csilingelve az érmék. És úgy folytatta. Így kell tudnod kidobni az apró pénzt az ablakon, hogy aztán az ajtón százasok sétáljanak be. Érted? És feltámadt a szél, és húzat lett, és az összes százas, mint egy parancsszóra fölemelkedett, ugrabugrált, megelevenedett, és mint egy kupac őszi falevél, a sarokba csúszott. Így figyeltem hát Walden urat, és így néztem meg jól magamnak minden utazó ügynököt, és miután kibámészkodtam magam, mindig arra gondoltam, vajon milyen a fehér neműje, vajon milyen az inge. És mindig úgy gondoltam, hogy mindegyiknek piszkos az alsó neműje, hogy némelyiknek a lába közt meg is sárgult, hogy mindegyiknek koszos az ingallérja, hogy az okniuk mocskos. Szóval, hogyha nem nálunk szálltak volna meg, biztosan az ablakon hajítanák ki azokat az alsó nemüket, zoknikat meg ingeket, ahogy a vendégek dobálták ki az ablakon ezeket a holmikat Károly fürdőben, ahol 3 évig nevelt a nagyanyám, akinek a régi malomban volt egy kis szobája, olyan kis kamrája, ahová sosem sütött be a nap, nem is süthetett volna, mert északi fekvési volt, de azért rögvest a malomkerék mellett. És az a malomkerék oly hatalmas volt, hogy az első emeletről merült a vízbe, és a 3. emeletig is felért. És pont ez a nagyanyám kellett, hogy magához vegyen. Az én anyám leányanya volt, így hát odaadott nevelni a mamájának, mármint az én nagyanyámnak.
és ez az én nagyanyám közel lakott a fürdőhöz. Élete legnagyobb szerencséje volt, hogy megkapta albérletbe azt a kis kamrát a malomban. Hálát is adott mindig a jó Istennek, hogy meghallgatta és nekiadta azt a kamrácskát a fürdő tőszomszédságában, mert ahogy jött a csütörtök és a péntek, ebben a fürdőben fürdőztek a kereskedelmi utazók, ügynökök és más tartós lakhelyen nem rendelkező emberek. És az én nagyanyám már reggel 10-től készültségben volt, aztán már én is alig vártam azt a csütörtök pénteket, meg a többi napot, csak akkor nem röpködött annyi fehér nemű a fürdő WC ablakain. És mi csak néztünk ki az ablakon, és a szomszédos ablakokból szinte percenként ledobott egy-egy utazó valami piszkos ruhadarabot, az egy pillanatra lebegve megállt, megmutatta magát, aztán tovább hullott. Volt, ami a vízbe esett, azért a nagyanyám lenyúlt és kampóval húzta ki, és hogy eközben le ne zuhanjon a mélyben, nekem a lábánál fogva kellett őt tartanom. Vagy pedig az ablakon kidobott ingek egyszerre csak kitárták karjukat, mint a közlekedési rendőr vagy Krisztus Urunk, egy pillanatra így feszültek keresztre az ingek a levegőben, aztán fejest zuhantak a malomkerék lapátjaira, abroncsaira, és a kerék forgott, és az mindig kész kaland volt, ha úgy adódott, az ember a keréken hagyta az inget. És egy fordulattal később az egyik lapát szinte oda szállította a ruhadarabot a nagymama ablakához. Úgyhogy elég volt kinyúlni az ablakon és bevenni. Vagy pedig kampóval kellett a tengelyről levadászni, mert oda tekeredett fel. És minden fordulattal lejjebb csúszott. De ezt is elérte az én nagymamám. És a kampóval beemelte a konyhaablakon, és rögtön mindent egy teknőbe dobott, és este kimosta a szennyes ingekből és alsólemükből és zoknikból a piszok vastagját, és már öntötte is vissza a vizet a malomkerék lapátjai alatt kavargó örvénybe. Aztán milyen szép is volt este, mikor a Károly fürdő klozet ablakából az esti sötétben kiröpült egy fehér alsónadrág, egy fehér ing a malom meredélyének sötét hátterére. Ilyenkor ez az ingecske vagy gatya egy pillanatra fölragyogott az ablakunkban, és nagyanyám a kampójával ügyesen elkapta, mielőtt még a mélybe esett volna, a csillogó és nedves lapátkerekekre. Néha este vagy éjjel, mikor a víz felől a mélységből légvonat süvített, az eső meg a vízpermet úgy csapott a nagyanyám arcába, hogy néha szinte meg kellett birkóznia az ingért a húzattal, de a nagymama mégis előre örült minden napnak. Különösen a csütörtöknek meg a pénteknek, amikor a vigécek inget gatyát váltottak. És mert volt pénzük, hát új inget, gatyát és zoknit vettek maguknak. És a régit kidobták a fürdő ablakán. A nagyanyám pedig ott lesett rájuk a kampóval, és aztán kimosta, kijavítgatta, összehajtogatta, és a kredencbe rakta a ruhaneműt. És utána az építkezéseket járva árulta a kőműveseknek és a segédmunkásoknak. És így élt szerényen, ám mégis jól, úgyhogy még nekem is tudott kiflit venni, meg tejet a teljes kávéba. Azt hiszem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Még ma is látom, ahogy nagyanyó ott áll a vártán, a nyitott ablakban, ami ősszel meg télen egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog. Még mindig látom, ahogy a kidobott ingeket a felfelé törő húzat egy pillanatra megállítja ablakunkban. Az ing széttárja a karját, és nagyanyám egy gyors mozdulattal magához rántja. Mert különben a ruhadarab azonnyomban leesik, mint egy meglőtt fehér madár, le a csörgedező fekete vízbe, és mint a kínvallatot úgy bukkan elő a malomkerékre feszítve, már emberi test nélkül, és lassan vándorol ezen a nedves köríven, és mikor eltűnik a harmadik emeleti ablakok magasságában, ahol hál' Istennek nem emberek laktak, mint mi, hanem a gépház volt, nem kellett hát senkivel sem megharcolni ezekért az ingekért és gatyákért. Szóval aztán ki kellett várni, míg a fehér nemű ezt a körívnyi utat megteszi, és visszatér, és megint aláereszkedik, mert ha lecsúszna, akkor a feketén áramló vízbe zuhanna, és a fekete kis hidak alatt lévő csatorna beszippantaná, és elsodorná valahova a malmon túlra. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom.
a csendességszálló.

Nem is annyira az a frak érdekelt, mint inkább az, hogy hol van az én fölfújt mellszobrom, hogy az én mellkasom hol lebeg. És maga a főnök, aki szintén olyan kisnövésű volt, mint én, mintha megértette volna, hogy én magasabbra akarok kerülni, mint ahol most vagyok, egyre magasabbra, hogy igen fontos nekem, hogy ennek a társadalomnak a plafonján lebegjek, a boltba vezetett. Óriási volt. A mennyezet alatt generálisok és ezred parancsnokok és ismert színészek mellkasa lebegett. Maga Hans Albers is itt varratott frakkot. Ő is ott lebegett a plafon alatt, a nyitott ablakon beáramlott a léghúzat, és azok a mellkasok úgy mozogtak, miként a felhők. Mint bárányfelhők az égen, mikor fúj az őszi szél, és minden törzsről vékony madzag lógott alá, név és címkártyával a végén, és ahogy fújt a szél, a névkártyák vidáman ficánkoltak, mint a horogra akadt halacskák. Aztán a főnök intett, és én elolvastam a saját címemet. És lehúztam azt az én mellkasomat, mitagadás, kicsike voltam, majd elsírtam magam, amikor megláttam a magamé mellett egy altábornagy mellkasát, meg Beránek szálloda tulajdonos úr mellszobrát. Ám aztán fölkacagtam, és boldog voltam, hogy miféle társaságba kerültem. A főnök meghúzta az egyik madzagot, és azt mondta, hogy most erre a babára var frakkot, hogy ez a baba a kultuszminiszter. És még a kultuszminiszternél is kisebb ez a másik itt, a hadügyminiszter. És mindez olyan erővel töltött el, hogy kifizettem azt az én frakkomat, és még 200-assal meg is toltottam az árát egy aprócska pincér apró figyelmességeként, aki elhagyja az aranyprágát, és valahova a Stráncsicsébe, a csendességszállóba megy dolgozni. Ahová a világ harmadik legnagyobb cégének, a Van Berkelnek az ügynöke protezsálta be. Elbúcsúztam hát, és elutaztam Prágába. És aztán kofferestül kiszálltam Stráncsicsében. Délelőtt volt, és egyre zuhogott az eső. Itt nem csak egész éjjel, hanem biztosan több napja esett már. Annyi homok meg sár volt az úton. És a Csalánon, Bojtorjánon és Lapun át csak úgy rohant a megáradt, világosbarna, teljes kávészínű patak. És én csak mentem egyre feljebb ebben a sárban, amerre a nyíl mutatta a csendességszállót. És ahogy magam mögött hagytam néhány villát és néhány derékba tört fát, hát nevetnem kellett, mert az egyik kertben egy érett sárga baracktól roskadozó villámhasította fát kötöztek éppen össze, a kopasz tulaj egy dróttal próbálta szorosra fogni a szerte borzolódott koronát, amit két oldalról egy-egy nő támogatott. Aztán egyszerre csak akkora szél támadt, hogy a drót elpattant, és a két nő személy nem bírta megtartani az ágakat, és azok újra szétrepültek, és létrástul mindenestől felborították a férfit, aki szinte eltűnt az ágak fogságában, és mert a tüskék összekarvolázták, folyt a fejéből a vér, és az ágak úgy gúzsba kötötték azt az embert, hogy úgy feküdt a földön, mint akit odaszögeztek, mint akit a vastag ágakkal keresztre feszítettek. És én ott álltam a kerítésnél, és ahogy azok a nőszemélyek meglátták a férfit, hatalmas nevetésbe kezdtek, üvöltöttek a röhögéstől, miközben az úriembernek a szeme forgott és ordítozott, ti kurvák, ti disznók, várjatok csak, majd ha kiszabadítom magam, mint a szöget, úgy verlek benneteket a földbe. Azok a nők a lányai lehettek, vagy a felesége meg a lánya, én pedig megemeltem a kalapom, és azt mondtam, polgártársam, jó felé megyek a csendességszállóhoz. És a picsába küldött engem az az ember, és rángatózott, de képtelen volt talpra állni. Felejthetetlen látvány volt az érett sárga barack fogságában vergődő férfi, és a két nő kikacagta magát, és kezdték eltávolítani az ágakat, hogy a férfi fölállhasson, aztán sikerült is föltérdelnie, majd fölállnia, és az első dolga az volt, hogy kopasz fejére húzta a svájci sapkát, és én inkább tovább mentem az úton, és láttam, hogy aszfaltozva van, a patkát pedig sárga gránitkockákból rakták ki, és levertem cipőmről a sarat és a sárga agyagot. És aztán fölértem a dombra. Megcsúsztam, egyszer térdre is estem, köröttem felhők vonultak, majd olyan kék lett az ég, mint az ártól megdöntött katánk az út két oldalán, és ott, fönn, a dombon megpillantottam a szállót. Olyan szép volt, mint a mesében.
mint valami kínai építmény, mint valami szörnyen gazdag ember villája Tirolban,

0: vagy valahol a Rivierán. Fehér volt, hullámosan emelkedő, piros, öblös cseréptetővel, mindhárom szinten zöld zsalugáterek, és minden fölsőbb emelet egy kicsivel kisebb volt, míg a legfelső olyan volt, mint egy szép lugas, amit odabigyeztettek az építmény tetejébe. És e fölött, a kis lugas fölött is volt valami csecsebecse. Csupa-csupa zöld zsaluból, mint valami figyelőtorony, mint valami meteorológiai állomás, belül műszerekkel, kívül pedig apró lobogókkal, melyek fölött a csúcson piros szélkakas forgott. És minden emeleten, minden ablakhoz volt egy erkély. És ezekre az erkélyekre ugyancsak zsalugáteres ajtók nyíltak, nyitott zsalus ajtók. És én mentem, és sem az úton, sem az ablakokban, sem a balkonon nem mutatkozott senki. Csendesség volt, csak a szél suhogását lehetett hallani a levegőben. Az illatos szellőjét, amit szinte harapni lehetett, mint valami fagyit, mint valami láthatatlan tejszínhabot. Szinte kanalazni lehetett. Az volt az érzésem, hogy ha vennék hozzá kiflit, vagy egy darab kenyeret, úgy szürcsölgethetném, mint a tejet. És már be is léptem a kapun. A víz mosta gyalogutakat homokkal szórták föl. A frissen kaszált sűrű gyepen bogják sorakoztak, és én mentem a fenyők között, ahonnan egyszerre csak tágas rétet láttam. És a csendesség szálló feljárata amolyan kis hídgyanánt emelkedett ki a környezetből, amiről aztán egyenesen az üvegajtónak tartott az ember. Az üvegajtón volt még egy zsaluajtó is, szétnyitva a fehér falra, mint valami dísz. És ezt a hullámszerűen emelkedő feljáratot fehér korlát szegélyezte. Alatta sziklakert, alpesi virágokkal, és én egyszerre csak elbizonytalanodtam, hogy vajon jó helyen járok-e. Hogy ez itt szálloda-e, hogy fölvesznek-e, és hogy egyáltalán Walden úr elintézte-e a dolgot, és hogy én, a picike kis pincérfiú, jó leszek-e valamire a csendesség szálló főnök urának. És egyszerre csak elfogott a rémület. Sehol egy teremtett lélek, néma csönd, és én sarkon fordultam, és futásnak eredtem a kerten át. De egyszer csak éles fütyszó hallatszott. Olyan határozott, hogy megtorpantam, és még háromszor szólalt meg az a síp, mintha azt mondaná, te, te, te. És aztán egy hosszú fütyült. Úgyhogy megint megfordultam, aztán szaggatottan szólt az a síp, mintha valami kötél vagy sodrony volna, és csévélne, húzna visszafelé egészen az üvegajtóig, amin aztán be is léptem. És ekkor szinte belém hajtott egy tolókocsiban ülő kövér úr, aki az abroncsba kapaszkodva a tenyerével hajtotta a kocsit, és kövér fejéből egy síp állt ki, és aki most olyan keményen markolta meg az abroncsot, hogy a kocsi megállt, és ahogy hirtelen fékezett, a kövér ember előre billent, épp hogy ki nem borult a kocsiból, csak fekete parókája csusszant le kopasz feje búbjáról, a féle álhaj, amit rögtön vissza is tolt a tarkójára. És aztán bemutatkoztam csendesség úrnak, ő meg nekem. És megemlítettem neki Walden úrnak, a Van Berkel cég ügynökének és kapacitásának az ajánlását, és csendesség úr azt mondta, hogy már reggel óta vár, de már azt hitte nem jövök, mert olyan felhőszakadás volt, és hogy csak menjek, pihenjek le, és utána mutassam meg magam neki frakban is, és aztán majd megmondja, hogy mit vár tőlem. És én nem néztem oda. Nem akartam oda nézni, de mégsem bírtam levenni a tekintetem arról a hatalmas testről a tolókocsiban. Olyan kövér volt rajta minden, mint a Michelin autógumi reklámbabáján. Bár csendesség úrban, akihez ez a nagy test tartozott, valami nagy öröm lakozott, úgy gurult föl alá az agancsokkal ékesített előtérben, úgy fickándozott azzal a kocsival, mintha csak valami mezőn szaladgálna, és úgy tudott közlekedni vele, hogy szinte jobban mozgott, mintha járt volna. És csendesség úr újra belefújt a sípjába, de megint valahogy másként, mintha többféle regiszter lett volna rajta, és a lépcsőn leszaladt a szobalány, fekete ruhában és fehér köténykében, csendesség úr pedig azt mondta, Vanda, ez itt a második pincérünk, vezesd a szobájába. És Vanda megfordult, és fenekének két kerekgerezdje szépen gömbölyödött, és jártában, ahogy az egyik lábával kilépett a másik oldalon, megemelkedett a gerezd, és fekete haját konyba fésülte föl, és én ettől a főzőlától még kisebbnek éreztem magam, de elhatároztam, hogy spórolni fogok erre a szobalányra, és hogy az enyém lesz. Virágokkal fogom díszíteni a kebleit, meg a szép hátsóját, és ahogy a pénzre gondoltam, visszanyertem a kurázsimat, ami mindig elhagyott, amikor valami szépet láttam, különösképpen szép nőt. De ez a pincérlány nem az emeletre vezetett, hanem amolyan teraszfélére mentünk ki, hogy aztán épp ellenkezőleg leereszkedjünk a lépcsőn az udvarra, és ott aztán már mindent láttam. Ott volt a konyha, és két fehér szakácssapka. Hallottam, hogyan dolgoznak a kések, és hallottam a vidám nevetést. És két zsíros arc közeledett az ablakhoz, meg nagy, tágra nyílt szemek, aztán újra távolodó nevetés. Ahogy elsiettem a kezemben a bőröndel, amit igyekeztem minél magasabbra emelni, hogy ellensúlyozzam apró termetemet, ha már a dupla talp semmit sem segített, talán csak az segített, hogy kinyújtott nyakamon magasra emelve hordtam a fejem, és átmentünk az udvaron. És volt ott egy építmény, és én csalódottságot éreztem. Az Arany Prágában ugyanolyan szálláson volt, mint a vendégeknek, de itt a mindenes szobájában laktam. Vanda a szekrényre mutatott, kinyitotta, megeresztette a mosdóba a vizet, fellebbentette a takarót, hogy megmutassa tiszta az ágynemű, aztán lemosolygott rám, és elment. És megint, ahogy átment az udvaron, láttam az ablakból, hogy egyetlen, de egyetlen egy lépés se tehet anélkül, hogy ne kövessék, ne lássák a tekintetek. Még azt sem engedhette meg magának ez a szobalány, hogy megvakaródzon valahol, hogy csak úgy poroszkáljon, hogy a kezével törölje meg az orrát. Úgy kellett itt mindig járnia, mint valami színpadon, mint egy üvegfalú boltban, mint nálunk. Mikor virágért küldtek, és ahogy visszafelé mentem, a kacsék kirakatát rendezték a lányok, apró szögekkel tűzték oda az anyagot, és négy kézláb másztak, egyik a másik után, és az egyik kezében kis kalapács volt, és a redőzött seviotot és kortbársonyt szögezte, és mikor elfogyott a szög, hátra nyúlt, és a mögötte mászó kirakatrendező lány szájából vett újabb szeget, és oda szögelte az újabb redőt, és aztán megint újabb és újabb szöget húzott ki annak a másiknak a szájából. Annak a lánynak tele volt a szája apró kis szegekkel. Alig, hanem így mulattak ott a kirakatban, s én csak álltam, kezemben a kardvirággal teli kosár, a földön meg egy másik, az pedig margarétával volt teli, elnéztem ezeket a kirakatrendező lányokat. Négy kézláb másztak, és délelőtt volt, és rengeteg ember. És a lányok biztosan elfelejtették, hogy a kirakatban vannak. Minduntalan megvakarták a hátsó felüket vagy a környékét, és aztán megint a kirakat üveghez másztak, kezükben kis kalapács, lábukon papucska, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és az egyiknek kispicceltek a szájából a szögek, és ők négy kézláb röhögtek, és vicsorogtak egymásra a lányos bujaságukban, mint a kutyák, és elállt a blúzuk, és látszott a mellük, ahogy ide-oda himbálózik, akárcsak a lányok egész teste a boldog nevetéstől, és a kirakat előtt már rengeteg ember állt, és bámult azt a négy harang módjára a kivágás harang lábában himbálózó keblet, és aztán az egyik lány az emberekre pillantott, elkomolyodott, összehúzta magát, és elvörösödött. És mikor a másik kiúszott a nevetés könnyeiből, és az első a kac üzlet előtt összegyűlt tömegre bökött, hát az a másik lány úgy megrémült, hogy két könyökét a blúzához szorította, s ettől hanyat vágódott, és két lába szétnyit, mint az olló, és mindent látni lehetett, még ha divatos csipkés bugyival takarva is. És ahogy az emberek az imént még kacagtak, úgy komolyodtak most el ettől a látványtól. Egyesek elmentek, mások még maradtak, és még akkor is a kirakatot bámulták, amikor rég elmúlt dél, amikor a lányok már nálunk az Arany Prágában ebédeltek. Még akkor is ott álltak a két kisasszony szépségétől földbe gyökerezett lábbal, mikor a boltos segéd lehúzta a rolót. Ennyire képes némelyeket a lánytest szépsége levenni a lábáról. És leültem, és lehúztam a sáros cipőmet, utána a nadrágomat, kinyitottam a bőröndömet, hogy válfára akasszam a frakkot, és egyszerre csak sóvárogva gondoltam vissza az aranyprágára, meg az Édenre. Folyvást ott láttam magam körül a kövekből és emberekből összeálló várost. A zsúfolt tereket. A természetből én 3 év alatt csak azokat a virágokat láttam, amikért nap mint nap szalajtottak. Meg a kis parkot. Ja, és a szirmokat, amelyekkel az Éden kisasszonyainak a hasát díszítettem. Aztán, ahogy belebújtam a frakba, egyszerre csak eszembe jutott, kiféle, miféle is volt az én főnök. Ebbe a 3 évbe foglalva, mint valami pürét, mint holmi eszenciás főzetet, úgy láttam őt és a feleségét. Ez az én főnököm tulajdonképpen még nálam is alacsonyabb volt. És ő is ugyanúgy esküdött a pénzre, mint én. És a pénzéért nem csak az Édenben kapott szép lányokat, de eljárt, sőt, szinte menekült hozzájuk Pozsonyba, meg Brunóba is. Azt mesélték, hogy mire a felesége megtalálta, képes volt jó pár ezrest elverni, hogy mielőtt még belefogott volna a mulizásba, mindig a mellényzsebéhez gombos tűzte a visszaútra való pénzt, és egy kis borravalót a kalauznak, hogy vigye egészen hazáig. És mert olyan picike volt, a kalauz általában a karjában hozta, mint valami gyermeket, és ilyenkor a főnök mindig aludt, és ezektől a muriktól még jobban összezsugorodott, egy álló hétig olyan pici volt, mint egy tengeri csikó. De aztán, 1 hét elteltével újra belebújt az ördög, csak most döbbentem rá, mennyire szerette a nehéz borokat, a portóit, az algírit, a malagát, mindent iszonyú komolyan ivott, és szörnyű lassan. Úgyhogy olybá tűnt, mintha nem is ivott volna. Minden korty után valahogy megszépült, az az én volt főnököm. A bort egy kicsit megforgatta a szájában, és csak az után nyelte le, mintha almát falatozna. És minden hörpintés után halkan kijelentette, a szaharai nap van benne ebben a nedűben. Néha a törzsasztal társaságával együtt rúgott be. Ilyenkor kidőlt, és az emelkedett hangulatú társaság mindig a feleségét hívta, jönne már összeszedni az urát. És az asszony jött is le a felvonóval a 3. emeletről, ahol a főnök lakosztálya volt. Szép nyugodtan jött, nem az ő szégyene volt ez, sőt, mindenki csak hódolt neki, és ahogy a főnök ott feküdt az asztal alatt, vagy a karjára borulva aludt, az asszonyság galléron ragadta, játszik könnyedséggel fölemelte, mintha csak üres kabát volna. Ha megült a főnök, akkor lelökte a székről, de nem hagyta, hogy leessen. Röptében elkapta, és olyan erős volt a karja, hogy könnyedén és nyugodtan vitte az emberét, lebegtette a levegőben, mintha tényleg csak egy kabátot vinne. És a főnök rendszerint fölébredt, és csak verdesett a kezével, már amennyire a lecsúszott kabát ujja engedte, és a neje energikus mozdulattal föltépte a liftajtót, és ahogy fogta azt az én főnökömet, úgy be is hajította, csak úgy koppant a lába, de az asszony belépett utána, és megnyomta a gombot, és mi láttuk az üvegajtón át, hogyan fekszik a főnök a felvonó mélyén. Fölötte meg, ott tornyosul az asszony, és mintha mennybe mennének, úgy emelkedtek föl a 3. emeletre. Azt rebesgették a törzsvendégek, hogy évekkel ezelőtt, amikor a főnök az aranyprágát megvette, a főnökné asszony is lejárt a törzsvendégek közé, hogy itt lenn egy irodalmi szalonféle volt, amiből már csak a költő-festő Tonda Jódl maradt, hogy itt mindenféle diskurzusok folytak, hogy könyveket olvastak föl, meg színházat játszottak, ám a főnökné asszony mindig hajba kapott az urával, méghozzá szenvedélyesen, hogy szinte minden második héten összevesztek holmi romantizmus meg realizmus miatt. Összekülönböztek Smetanán és Janáceken, de úgy, hogy dühükben borral locsolták egymást, sőt, össze is verekedtek. És a főnöknek volt egy spánielje, a főnöknének pedig egy foxia. És amikor gazdáik hajba kaptak az irodalmon, a kutyák sem bírtak uralkodni magukon, és véresre marták egymást. Ám aztán a főnök és a mi főnökné asszonyunk megbékéltek egymással, és sétálni mentek a patak mentén, ki a városból, fejük vagy karjuk bekötve, esetleg felkötve egy nadrágtartóval, mögöttük pedig ott válszorogtak a kutyák, az összemolt foxi, meg a spániel, tépet fülükön flaszterrel, vagy csak lassan alvadó sebekkel a harapós irodalmi bunyó után. Így aztán mind megbékéltek egymással, hogy egy hónap elteltével újra kezdjék. Szép lehetett, de szerettem volna látni. És már ott álltam a tükörben, talpig frakban, az én új frakkomban, kikeményített fehér ingben, fehér csokornyakkendőben, és mikor zsebembe csúsztottam az új, késpengével kombinált nikkelnyelű dugóhúzót, hallottam, hogy megszólal a síp. És ahogy kiléptem az udvarra, egy árnyék suhant át rajtam. Valaki átvetette magát a kerítésen. A fejemre, mint holmi két női mell, két szövetdarab terült, és egy frakba bújtatott pincér ért földet előttem. Fölemelkedett, frakjának két fecskefarka a levegőben úszott, de ő csak rohant tovább, mint akit a síp hangja gombolít föl. Belerúgott az ajtóba, és a lengőajtó szétrepült, és a pincér háta mögött tovább hullámzott, majd megállapodott, és az ajtó kicsinyítve tükrözte vissza az udvart, és az én közelgő, majd végül az üvegajtón belépő alakomat. Csak két hét elteltével jöttem rá, kinek is építették ezt a szállodát. Két hete egyik ámulatból a másikba esem, hogy hová csöppentem, hogy lehetséges-e egyáltalán eképpen élni. Két hét alatt már több ezer koronát kerestem borravalókból, s most a fizetésem a zseppénzem. De 14 napja, még ha egyedül vagyok is kis szobámban, még ha egyedül számolom is a bankókat, mert amint van egy kis szabad időm, már is a pénzemet olvasom, hiába vagyok magamban, mégis az az érzésem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki állandóan néz, miként Zdenyek főúrnak is mindig az az érzése. Annak a Zdenyeknek, aki már két éve itt van, és állandó készenlétben él, hogy fügyszóra átugorja a kerítést, és minél hamarabb az étteremben teremjen. Voltak épp egész nap alig akad munkánk. Ha már kitakarítottuk és rendbe raktuk az éttermet, ami nem tart soká, ha már kikészítettük a poharakat és az evőeszközt, ha már kicseréltük és ellenőriztük a szalvéta és terítőkészletet, lemegyünk Zdenyekkel, akinél a pincekulcs van, előkészíteni az italokat, ellenőrizni, van-e elegendő behűtött pezsgő, 3 decis exportvízeni, a konyakot pedig felvisszük a tálalóba, hogy szobahőmérsékletű legyen. Aztán kimegyünk a kertbe, helyesebben a parkba, s ott kötényt veszünk, s szépen elgerebjézzük a sétányokat, két hetenként felfrissítjük a szalmakazlakat, a régi bognát elviszik, és újat hoznak, frissen kaszáltat, s azt az előre megszabott terv szerint ugyanarra a helyre kell állítanunk, ahol a régi volt. Aztán a kerti utakat gerebjézzük, azaz, hogy általában csak én gerebjézek. Zdenyek, az folyton a környező világban bujkál, ahogy ő mondja, de szerintem nem bujkálás az, hanem a szeretői után jár. A nyári lakokban hétközben magukra maradt feleségekhez, vagy pedig államvizsgákra készülő kisasszonyokhoz. És én gerebézem a kerti út homokját, és elnézem, hogyan fest ez a mi szállunk hátulról, a fák közül, vagy előről, a tágas rétről, nappal olyan, mint valami panzió. Állandóan az az érzésem, hogy a bejárati kapun egyszerre csak leányzók, vagy pedig aktatásás fiatalulak tódulnak ki. Esetleg kötött pulóveres ifjoncok, s mögöttük szolgák viszik a gólfütőt. Vagy kijön egy gyáros, s az inas fonott széket és asztalkát hoz utána, és a cselédlányok abroszt terítenek arra az asztalra, és kiszaladnak a gyerekek is, és a papához dörgölőznek. Aztán meg jön a nagysága, napernyőstül, és szép lassan lehúzza a kesztyűjét, s midőn már mindenki leült, kitölti a kávét. De egész nap nem jön ki azon az ajtón senki, és senki sem lép be rajta. A szobalányok mégis minden nap takarítanak, és 10 szobában friss ágyneműt húznak, és port örölgetnek. És a konyhában mégis olyan sürgésforgás van, mintha valami lakodalomra készülődnének. Temérdek étel, temérdek fogás készül valamiféle nagy lakomára, amilyent én még sohasem láttam, amilyenről én még csak nem is hallottam. S ha mégis, hát csak arisztokrata körökben. Vagy pedig annak a mi aranyprága szállónknak a főpincérétől, aki pincérként dolgozott egy első osztályú luxus gőzhajón, a Wilhelminén. És a gőzhajó pont akkor süllyedt el, mikor a főúr lekéste az indulást, s mi alatt egy szép svéd nővel, akivel együtt késett el a kikötőből, egész Spanyolországon át a hajó után Gibraltárba vonatozott, az alatt a gőzös elsüllyedt. Szóval azok az első osztályú Wilhelmine fedélzetén elfogyasztott lakomákról szóló elbeszélések, azok voltak kissé hasonlatosak ahhoz, amit mi itt, ebben az Isten háta mögötti csendességszállóban szervíroztunk. És bár elégedetnek kellett volna lennem, gyakran bizony féltem. Például a gerebézés után felállítottam magamnak egy nyugágyat egészen hátra, a fák mögé. De alig, hogy ledőltem és föltekintettem a vonuló felhőkre, itt mindig vonultak a felhők, alig, hogy elszundítottam, már meg is szólalt a síp, mintha mögöttem állt volna a mi főnökünk, és nekem a legrövidebb úton rohannom kellett az étterembe, futtomban oltoztam le a kötényemet, átvetettem magam a kerítésen úgy, ahogy Zdenyek is csinálta, és egyenesen az étterembe nyargaltam, és jelentkeztem a főnöknél, aki mindig a tolókocsiban ült, és mint rendesen most is nyomta valami. A felgyűrődött pokróc, amit ki kellett alatta simítanunk. Ilyenkor egy övet kellett a dereka köré csatolnunk, olyant, amilyet a tűzoltók is használnak. Egy tartógyűrűs övet. Akárcsak Radzimszky Molnár úr két gyermekének. Az a két gyerek mindig a malomároknál játszott, és a meredek parton egy Bernát hegyi feküdt. És amikor Harry vagy Vintyirzs, mert így hívták a gyerekeket, közel mentek a malomárokhoz, még mielőtt felmerült a veszély, hogy a vízbe esnek, jött a Bernát hegyi, beleakaszkodott abba a tartógyűrűbe, és elhúzta Harryt vagy Vintyirzst a veszélyes ároktól. Pont így akaszkodtunk mi is a főnök övén lógó tartógyűrűbe, és egy csigával fölemeltük a főnököt. Ha nem is a plafonig, csak annyira, hogy a kocsi kigördülhessen, és hogy megmutathassuk neki, hol is lehetett ez a gyűrődés. És megigazítottuk a pokrócot, vagy újat, esetleg még egyet tettünk alá, és újra visszaeresztettük a főnökünket a kocsijába. Olyan mulatságos volt, ahogy lógott a levegőben, egész testével előre dőlve. Ahogy a nyakában függőlegesen fityegett a síp, mutatván a főnök dőlés szögét. Aztán újra keresztülkasó gurult az éttermen, a kis és nagy szobákon, igazgatta a virágokat. Ez a mi főnökünk szörnyen kedvelte a női munkákat. Nálunk az összes éttermi helyiség leginkább szoba volt, akárcsak egy polgári lakásban, vagy valami kis kastélyban. Mindenütt függönyök, aszparágusok, minden nap frissen vágott rózsa és tulipán, és mindaz, amit az évszak adott, és hozzá mindig jó sok vágott aszparágus. És a főnök olyan szép vázákat komponált, oly sokáig igazgatta a csokrokat, ilyenkor mindig odagurult a vázához, igazított rajta, meg itt hátratolatott, és megszemlélte, de nem csak a csokrot nézte, hanem hogy miként harmonizál a virág a környezetével, és minden alkalommal másféle terítőt tett a vázák alá. És miután egész délelőtt a szobák szépítésével foglalatoskodott, a főnök nekilátott az asztalok csinosítgatásának. Asztalból általában csak kettő volt, az is legfeljebb 12 személyre terítve. És miközben Zdenyek és én szótlanul hordtuk az asztalra a tányérok, villák és késféleségek mindenfajtáját, a főnök csendes lelkesültségtől eltelve igazgatta az asztalok közepén álló csokrokat, és ellenőrizte, vajon a tálalóban elég frissen vágott virág és aszparágusz áll-e a vízben. Amivel az utolsó pillanatban, közvetlenül azelőtt, hogy a vendég leült volna, még feldíszítettük az abroszt. És így, amikor a főnök, ahogy mondani szokta, kiirtotta az éttermet az étteremből, és az egész szállót egy Biedermeier polgári otthon melegével töltötte meg, kocsiján kigördült az ajtóig, amin majd a vendégek érkeznek, és kis ideig ott ült az ajtóban. Így összpontosított egy kicsit, és ahogy hirtelen megfordult a tolókocsival, és elindult felénk, úgy pillantott ránk, mintha idegen volna. Egy vendég, aki még sose járt itt, és csodálkozva nézett szét a halban. Aztán egyik szobából a másikba gurult, és szakértő szemmel vizsgált meg minden részletet, a függöny elrendezését, ki kellett mindent világítanunk, minden villanykörtének ragyognia kellett azon az estén, és amikor befejeztük az előkészületeket, e pillanatban a főnök szép volt. Mintha elfeledte volna, hogy 160 kilót nyom, és hogy emiatt járni se tud. Így gurult végig idegen tekintettel, aztán ezt az idegen tekintetet újra a sajátjával cserélte föl. Összedörzsölte a kezét és füttyentett, megint valahogy másképp, és én már tudtam, hogy rögvest berohan a két szakács, és részletes jelentést tesz a dolgok állásáról, hogy mi a helyzet a homárral, meg az osztrigával, hogyan sikerült a Suvarov töltelék, és hogy áll a Szalpikon. Mikor harmadik napja voltam itt, a főnök lendületből gázolta el a főszakácsot, mert rájött, hogy egy kis kömény magot szórt a gombás borjú szűzérvékre. Aztán felébresztettük a háziszolgát, egy óriást, aki egész nap aludt, és aki mindent megevett, ami az éjszakai lakomákból megmaradt. Szédületes mennyiségű adagokat, teletál salátát, amit sem a szobalányok nem tudtak megenni, azt mind bekebelezte ez a mindenes. Meg is ivott mindent, ami az üvegek alján maradt, és szörnyű ereje volt. Szóval ez az ember éjszakára zöld kötényt kötött, és a kivilágított udvaron apró fát hasogatott. Semmi más nem csinált. Csak aprította a fát. Egész éjjel dallamos baltacsapásokkal hasogatta a rönköket, amiket este fölfűrészelt, de én rájöttem, és hallottam is jól, hogy csak akkor vágta a fát, amikor vendég jött. És hozzánk csak automobilon érkeztek vendégek. Diplomata rendszámú kocsikon, autóoszlopokban. Mindig csak késő este vagy éjjel, és a mindenes aprította a fát. Az illatos gyújtóst, és minden ablakból nézték, és minden ablakból látható volt. És mindez, a kivilágított udvarunk, meg a körös körül szépen elrendezett fahasábok a biztonság érzetét keltette. A két méteres, apró fát hasogató ember, a baltás férfi, aki egyszer agyonvert egy betörőt, három másik nap meg úgy ellátta a baját, hogy utána maga vitte le őket talicskán a csendőrősre. A mindenes, aki ha valamelyik autó defektet kapott, felemelte az első vagy hátsó tengelyt a földről, és addig tartotta, míg a kereket ki nem cserélték. A mindenes, akinek mindazonáltal az volt igazából a dolga, hogy mutatósan vágja a fát a megvilágított udvaron, hogy a vendégeink lássák, mint az elbai vízesést, amit előbb föl kell tölteni, majd megvárják, míg az idegenvezető oda nem kíséri a vendégeket, és akkor fent az adott jelre fölhúzzák a zsilipet, és a nézősereg gyönyörködik a vízesésben. Így volt ez a mindenesünkkel is. De hogy befejezzem a főnökünk portréját. Amikor mondjuk a kertben egy fának támaszkodva a bankóimat kezdtem számolni, rögtön felhangzott a sípszó, mintha ez a mi főnökünk valami mindent látó Isten lett volna. Vagy amikor senki sem láthatott minket, beleültünk vagy belehemperegtünk Zdenyekkel az egyik szénabogjába, és rögves csípolás hallatszott. Amilyen figyelmeztetés volt ez csak, mindössze egy füttyentés, hogy dolgozzunk csak szépen tovább, és ne lustálkodjunk. Így hát mindig a kezünk ügyében hagytuk a vasvillát, a gerebjét vagy a kapát, és így dőltünk le. S amint meghallottuk a sípszót, föltápászkodtunk, és kapáltunk, és gerebjéztünk, hordtuk a vasvillán a borzas szénát, és mikor újra csönd lett, épp hogy csak letettük azt a villát, már szólt is a síp. Így aztán feküdtünk, és fektünkben kapirgáltunk a gerebjével meg a villával, csak hogy valamit csináljunk, mintha láthatatlan madzagok mozgatnák azokat a szerszámokat. És Zdenyek elmagyarázta, hogy amikor ilyen hűvös van, a mi főnökünk olyan, mint hal a vízben, hogy sokkal rosszabb, amikor beköszönt a kánikula. Akkor szinte elolvad, szétfolyik, nem tud odagurulni, ahová szeretne. Folyvást egy hűtött szobában kell lennie a féle jégveremben. De mindig mindenről tud, mindent lát. Még azt is, amit nem láthat. Mintha minden fa tetején, minden sarokban, minden függöny mögött, minden ágon egy spiclije volna. Ez öröklődik, mondta Zdenyek, és elterült a nyugágyban. A főnök apjának valahol a Krükönöse aljában volt kocsmája. Ő is 160 kilót nyomott, és amikor beköszöntött a meleg idő, leköltözött a pincébe, még az ágyát is le kellett vinni, és így csapolta a sört, töltötte a pálinkát, hogy el ne olvadjon, különben abban a rekkenő hőségben szétfolyt volna, mint a vaj. Világos? Így hát felcihelődtünk, és elindultunk, csak úgy vaktában egy kerti úton, amin sosem jártam. A főnökünk apjára gondoltunk, hogy miként költözött le nyáron a vidéki kocsma pincéjébe, nehogy úgy járjon, mint a vaj, miként csapolta a sört, miként aludt ott lent, és az ösvény három ezüst fenyő közé vitt minket. És nekem földbe gyökerezett a lábam, szinte megrémültem. De ez Zdenyek még nálam is jobban megijedt, belekapaszkodott az ingújamba, és így dadogta. Még ilyet? És egy kis házikó állott előttünk. Aféle mézes kalácsház, mintha csak valami színpadon volna fölállítva. Közelebb mentünk, és a ház előtt iciri-piciri padocska állt. Az ablaka olyan piculka volt, mint egy falusi ház kamra ablaka. És a kilincses ajtó, mint egy kis pince ajtó, akkora volt csupán, hogy ha be akartunk volna menni, még nekem is le kellett volna hajolnom. De az ajtócska zárva volt. Így hát megálltunk, és az ablakon néztünk be, és 5 percig csak néztünk. Aztán egymásra pillantottunk, és szinte félni kezdtünk. Libabőrös lett a karom. Ott bent, abban a házikóban minden úgy volt elrendezve, mint a szállónk egyik szobájában. Ugyanolyan kis asztalka, székecskék, minden olyan piciben, mint valami babaházban. Még a függöny is ugyanaz volt, meg a virágálvány is. És minden székecskén egy baba vagy mackó ült, a falon meg 2 kis polc rajta, mint a játékboltban, mindenféle játék. Az egész falat játékok borították, dobok és ugrókötelek, és az egész olyan nagy gonddal volt elrendezve, mintha kis idővel érkezésünk előtt rakta volna rendbe valaki a szobát, készítette volna elő csak is a mi számunkra a meglepetést, hogy megrémisszen, vagy meghasson bennünket. Egy valódi kis babaház tele 100 meg 100 játékkal. És egyszerre csak fölhangzott a fügyszó. De nem a figyelmeztető, hogy ne lazsáljunk, hogy ne heverészünk, hanem az, amivel szorultságában szokott magához hívni a főnök, és futásnak eredtünk, és rohantunk, átvágtunk a réten, és izzadtan vetettük magunkat a kerítésen át. És a csendesség szálló minden este pattanásig feszült várakozással volt terhes. Senki sem jött, egyetlen autó sem érkezett, de azért az egész hotel készenlétben állt, mint egy orkesztrion, amibe egyszer csak bedob valaki egy koronát, és játszani kezd. Olyan volt ez a szálló, mint egy zenekar. A karmester már felemelte pálcáját, minden zenész készenlétben állt, összpontosított, ám a karmesteri pálca egyelőre még nem intett. És nem volt szabad sem leülnünk, sem elernyednünk. Vagy igazgatnunk kellett valamit, vagy könnyedén a tálaló asztalkára támaszkodnunk. Sőt, még a mindenes is a fatuskó fölé hajolva állt a kivilágított udvaron, egyik kezében a baltája, másikban a tuskó. Ő is a jelre várt, hogy szekercéje dallamosan lesújtson, hogy az egész szálló mozgásba jöjjön. Mint a felhúzott rugójú céltábla a lövöldében, amikor nem jön senki, hogy aztán egyszerre, mikor a kuncsaft megérkezik, sörétet tölt a légpuskába és telibe találja a céltáblát, az összes kivágott, festett, szegecselt bádok kép és az összes szerkezet működni kezdjen, most és holnap, csak úgy, mint tegnap, de csak akkor, ha valaki a fekete célpontba talál. Arra is emlékeztetett engem ez az egész, mintha valóra vált volna a Csipke Rózsika meséje, melyben mindenki abban a helyzetben merevedett meg, amiben az átok érte, hogy aztán a varázspálca érintésére az összes megkezdett mozdulat befejeződjék, a születőben lévők pedig elkezdődjenek. És hirtelen a távolban fel is búgott egy automotorja, és az ablak mellett ülő főnök a tolókocsiból jelt adott a zsebkendőjével, és Zdenyek egy érmét domott a zenegépbe, és az a Harlekin millióit kezdte pengetni. Ezt a gépet, ezt az orkesztriont párnák és filcfalak vették körül, úgy rém lett, mintha a zene egy másik lokálból szűrődne át, és a mindenes lesújtott a fejszéjével, és fáradtnak, görnyetnek látszott, mintha egész délután fát vágott volna, és én átvetettem alkaromon a szalvétát, és vártam, vajon ki lesz a mi első vendégünk. És egy tábornok lépett be. Pirosbélésű tábornoki köpenyben, biztosan annál a cégnél csináltatta az egyenruháját, ahol én a frakkomat, de valahogy szomorú volt ez a generális. Mögötte a sofőrre jött, egy aranykardot hozott, az asztalra fektette, és kiment. A tábornok meg végigjárta a szobákat, és mindent szemügyre vett, és a kezét dörzsölte, aztán szétvetett lábbal megállt, hátul összefonta a kezét, és nézte az udvaron a mindenesünket, hogyan vágja a gyújtóst, és eközben Zdenyek kihozta az ezüst pezsgős vödröt, én pedig osztrigát, tengeri rákot, homárt tálaltam föl az ebédlőasztalra. És midőn a tábornok leült, Zdenyek felbontotta a pezsgőt, egy Henkel Brockent. Töltött a pohárba, és a tábornok azt mondta, önök a vendégeim. És Zdenyek meghajolt, hozott még két poharat, és töltött. A tábornok pedig felállt, összecsapta a bokáját, és így kiáltott, prosit, és ivott. De épp hogy csak belenyalt a pezsgőbe, mi ketten fenékig ürítettük a poharunkat, a generális ábrázata viszont eltorzult, és egész testében megremegve és undortól eltelve így küszkölt. Fuj, fuj, fuj! Én ezt nem bírom meginni! Aztán osztrigát tett a tányérjára. Hátravetett fejjel, habosoló szájjal szívta ki a gyönge, citrommal csepegtetett csigahúst, és megint, mintha jó étvágyjal evett volna. De aztán megremegett, és újra prüszkölt az undortól, szinte a könnye is kicsordult. És visszajött, felhajtotta a pohár pezsgőt, és amint kiitta, eképpen ordított. Ezt aztán képtelen vagyok meginni! És föl alá járkált szobáról szobára, és valahányszor visszatért az asztalhoz, mindig vett az odakészített tálakból. Hol egy kis rákot, hol egy levélke salátát, hol egy kis szalpikont, és én mindannyiszor megrémültem, mert a tábornok undorodva üvöltött, meg prüszkölt, hogy fúj, fújjam, fúj, hiszen ez ehetetlen. És megint visszajött, és nyújtotta a poharát, és töltetett, és mikor megkérdezte Zdenyeket, Zdenyek meghajolt, és magyarázatba fogott a vőfklikóról, meg általában a pezsgőkről beszélt, de hogy ő maga azt tartja a legjobbnak, amit kínálni bátorkodott. A Henkel Trockent. És a generális fölérénkülve újra megkóstolta a pezsgőt, de megint csak prüszkölt. Aztán kiürítette a poharát, és visszament az udvart nézni. Mindenütt sötét volt. Csak a mindenes és munkájának eredménye úszott fényárban. A megvilágított falakat szinte teljesen eltakarták a fenyőfa hasába. És a főnök hangtalanul bejött, begördült a szobába, épp hogy csak benézett, meghajolt, és már gurult is kifelé. A tábornok pedig egyre jobb kedvre derült, mintha megszűnt volna az étellel, itallal szembeni undora, mintha megjött volna az étvágya. Aztán konyakra tért át, és megivott egy egész üveg ármanyakot. És minden pohárka után eltorzult az ábrázata, a szája szörnyű átkokat szórt, és hol németül, hol csehül prüszkölte, Diese Schnaps kann man nicht trinken! És a francia specialitásoknál ugyanígy viselkedett, minden falat után úgy tűnt, hogy a tábornok összehányja magát. Esküdözött, hogy nem vesz többet egy falatot sem, nem iszik már egy kortyot sem. Ráfölmet Zdenyekre, meg rám is, hogy mivel etetnek maguk itt engem? Meg akarnak mérgezni? Azt akarják csirkefogók, hogy fölforduljak? Ám azért fölhajtott még egy üveg ármanyakot. És Zdenyek előadást tartott neki arról, hogy miért hívják a legjobb konyakot ármanyaknak, és nem konyaknak. Mert hogy az ármanyak az brandy. Mivel konyak csak azon a vidéken található, amit konyáknak hívnak. Úgyhogy hiába van konyák határától 2 kilométernyire a legjobb konyak, azt már nem szabad konyaknak nevezni, csak brandynek. És hajnali 3-kor, midőn a generális azt jósolta, hogy ő ezt ki nem bírja, hogy 2-kor azzal öltük meg, hogy almát adtunk neki, utána hajnali 3-ra már annyit evett és ivott, hogy egy 5-fős társaságnak is elég lett volna, de azért állandóan jaj veszékelt, hogy nincs étvágya, hogy biztosan lábon hordta ki a rákot, legjobb esetben a fekét, hogy a mája oda van, és a veséjében biztosan homok van, és hajnali 3 körül már spicces volt, és előrántotta a szolgálati fegyverét, és lelőtte az ablakon álló poharat, átlőtte az ablaküveget is, de a főnök csak szép csendesen begördült a gumikerekeken, nevetett és gratulált. és arra kérte a tábornok urat, hogy az ő kedvéért próbálná meg eltalálni azt a csiszolt üvegcseppet a velencei csilláról. És azt mondta, hogy az utolsó nagy mutatványt is itt látta. Schwarzenberg herceg földobott egy 5 koronás érmét, és golyós vadászpuskájával pont akkor találta telibe, mikor az már megint közvetlenül az asztal fölött volt. És a főnök odébb gurult, és mutató pálcával egy lyukra mutatott a kandalló fölött, amit az ezüstösön gellert kapott golyó ütött. De a generális a kupicákra szakosodott. Tovább lövöldözött, és ezen senki sem botránkozott meg. És mikor átlőtte az ablaküveget, és a golyó a görnyet mindenes fölött sivített el, mert hogy még mindig vágta a gyújtóst, a mindenes csak megvakarta a fülét, és tovább folytatta a munkát. És aztán a generális fekete kávét rendelt törökösen, és kezét a szívére téve újfent bizonygatta, hogy ezt a kávét neki meginni nem szabad. És kért még egy kávét, és kijelentette, ha akadna még egy kis sült pulár, abból szívesen enne, mielőtt meghal. És a főnök meghajolt és sípolt, kis idő múlva beszaladt a szakács frissen, fehér sapkában, és behozott egy tepsi sült csirkét. És a generális, ahogy megpillantotta a kakast, kibújt a zubbonyából, kigombolta az ingét, és bánatosan megállapította, hogy neki baromfit enni végképp nem szabad, és fogta, és széttépte a kakast, és nekilátott, és minden falathoz jajgatott, hogy az ő egészsége így, meg úgy, hogy neki nem szabad túl táplálnia magát, hogy ilyen undorítót életében nem evett. És Zdenyek megegyezte, hogy Spanyolországban pezsgőt isznak a csirkehúsra, hogy ez alkalommal a La Gordúnál lenne helyén való, és a tábornok biccentett, és aztán ivott, és falatozott, és minden harapásnál, minden korty után szitkozódott, meg fintorgott, hogy úgymond, diesen Pulár, au dieser Champagner kann man nicht trinken und essen. És 4-kor, mikor már kipanaszkodta és kiajgatta magát, mintha egyszerre csak minden súly lehullott volna róla, a számlát kérte, amely már készen állt, és a fizetőpincér ki is hozta, kis tányéron, szalvétába bugyolálva nyújtotta oda, de föl kellett olvasni a generálisnak az árakat is, és főleg azt, hogy mi mindent evett meg. És Zdenyek olvasta, tételt tétel után. És a tábornok mosolygott, egyre szélesebben vigyorgott, míg fel nem nevetett, és nyerített, és örvendezett teljesen józanul és egészségesen. A köhögése is elmúlt, a derekát is kihúzta, beleigazította vállát a zubbonyába, és megszépülve, szikrázó tekintettel rendelt még a sofőrjének úti csomagot, és ezresekkel fizetett a főnök úrnak, csak is ezresre kerekített föl, itt biztosan ez volt a szokás, aztán letett még egy ezrest a lövöldözésért, a sérült plafonért, az átlőtt ablakokért, és megkérdezte a főnököt, elég lesz-e? És a főnök bólintott, hogy elég. És én 300 korona borravalót kaptam. És a generális vállára vetette pirosbélésű köpenyét, fölemelte aranykardját, feltette monokliát, és távozott. Lépteit sarkantyú pengés kísérte, és ahogy ment, csizmájával olyan ügyesen rúgta félre a kardot, hogy nem botlott meg benne, nem bukott orra. És másnap is eljött a generális, de most már nem egyedül, hanem szép kisasszonyokkal, meg egy kövér költővel. És ezúttal nem lövöldözés volt, hanem iszonyú veszekedés tört ki az irodalmon és holmi költészeti irányzatokon kaptak hajba, oly hevesen, hogy egymás arcába fröcskölték nyálukat, és én már azt hittem, hogy a tábornok lepuffantja azt a költőt, de aztán lehiggadtak, és később egy írónőről kezdtek vitatkozni, akiről folyvás azt mondogatták, hogy összetéveszti a vaginát a kalamárissal, hogy boldog-boldogtalan az ő tintájába mártogatja a szerszámát. Aztán majd 2 óra hosszat egy írót pocskondiáztak, akiről azt mondta a tábornok, hogy ha ez az ember úgy értene az irodalomhoz, mint az idegen vaginákhoz, akkor mind az író, mind a cseh irodalom jól járna. és a költő az ellenkezőjét állította. Hogy ez egy igazi író, akiről elmondható, hogy bár Isten után Shakespeare alkotott legtöbbet, de Shakespeare után biztosan ez a mi költőnk, akiről szó volt. És milyen szép volt, hogy a főnöknek rögvest a társaság megérkezése után zenészekért kellett küldenie, és ezek a zenészek megállás nélkül játszottak. A vendégek meg a kisasszonykáikkal együtt rengeteget ittak, és a tábornok nem csak szitkozódott minden korty és minden falat után, de iszonyúan sokat dohányzott is. S valahányszor rágyújtott, sokáig köhögött, és nézte a cigarettát, és üvöltött, hogy miféle szemetet raknak ebbe az egyiptomi cigarettába. De úgy telefüstölte a szobát, hogy a cigaretta vég félhomályban világított. És szólt a zene, és folyt az ital, és a két vendégen az is föltűnő volt, hogy az ölükben mindig kisasszonyok ültek, és sűrűn fölmentek szobára ezekkel a lányokkal, aztán negyed óra múlva visszajöttek, és nyerítettek a nevetéstől, csak a tábornok jaj veszékelt. Valahányszor fölment a lépcsőn, és kezét a felfelé lépdelő kisasszony combja közé dugta, hogy ugyan kérem, nem való már nekem a szerelem, meg hogy ugyan már miféle kisasszonyok ezek itt, de azért fölment, és negyed óra múlva visszajött, és én láttam, milyen hálás és szerelmes az a kisasszony, és hogy pont úgy járt, mint tegnap az a két üveg ármanyak, mint a két üveg henkeltrokkenpesgő, meg a lagordúna, és újra a poétizmus haláláról beszéltek, meg a szürrealizmus új irányzatáról, ami immár második fázisába lépett, valamint az elkötelezett és a tiszta művészetről, és megint üvöltöztek egymásra, s már éjfél is elmúlt, és a kisasszonyoknak még mindig nem volt elég a pezsgő meg az étel, mintha azt az ételt beléjük tömték, aztán megint kivették volna, akkora étvágyuk volt. Aztán a zenészek bejelentették, hogy vége, nekik haza kell menniük, nem játszanak tovább. És a költő fogott egy ollót, lenyisszantott a generális zubbonyáról egy aranykitüntetést, és odadobta a muzsikusoknak. S azok újra rázendítettek. Cigányok vagy magyarok lehettek, és a generális megint szobára ment az egyik kisasszonnyal, és a lépcsőn most is azt mondta, hogy ő férfiként már kaput, és megint negyed óra múlva jött vissza, és a költővel kisasszonyt váltottak, és ismét csomagolni kezdtek a zenészek, hogy ők már mennek haza. Így hát a költő fogta az ollót, és levágott még két kitüntetést, és odadobta őket a muzsikusoknak egy tálcára, és a generális is ollót ragadott, és lenyisszantotta a maradék érdemrendeket, és odadobta a tálcára a többi mellé, és mindezt a szép kisasszonyok kedvéért tették. És mi ezt a legnagyobb merészségként könyveltük el, amit valaha is láttunk. Zdenyek azt súgta, hogy ezek mind a legmagasabb angol, francia és orosz kitüntetések az első világháború. És a generális mellényét levetve táncolni kezdett. És azt mondta a kisasszonynak, azért teremtette le, hogy vele csak lassan lehet, mert vacak a tüdeje meg a szíve. És kérte a cigányokat, játszanak csárdást. És a cigányok rákezdtek, és rákezdett a generális is. És kisvártatva, mikor kikrákogta és kiköhögte magát, szaporázni kezdett. S a kisasszonynak fürgébben kellett mozognia. És ekkor a generális szabaddá tette a kezét, egyiket a magasba emelte, a másikkal pedig a földet súrolta, olyan volt, mint egy kakas. És egyre gyorsabban ropta, és valahogy meg is fiatalodott, és a kisasszony már nem bírta a tempót, ám a tábornok nem lassított, és táncolt, és közben a lány nyakát csókolgatta. És a muzsikusok körülállták a táncolókat, s tekintetükben megértés és csodálat tükröződött. Látszott a szemükön, hogy a generális helyettük is táncol, és a zene segítségével kapcsolatban álltak a katonával, hol gyorsították, hol lassították a tempót, aszerint, hogy miként alakult a tánc, hogy mennyire bírta erővel a tábornok. Ő azonban változatlanul lepipálta a párját. A lány hangosan szuszogott, arcán egyre nőtt a pír, és fönn a balusztrádon ott állt a kövér költő a másik kisasszonnyal, akivel szobán volt, és hirtelen a karjába kapta a lányt,
1: és fölragyogtak az első napsugarak, és a költő levitte a szép kisasszonyt a csárdás táncolókhoz, és kiment vele a nyitott ajtón, és felkínálta az első napsugaraknak a félig mezítelen, pityókos kisasszonyt, akinek szakadt volt a blúza.
0: Aztán hajnalban, mikor már jártak a munkásvonatok, előállott a generális autója. Egy hosszú, nyitott masina, egy hatüléses Hispano Suiza. Elől szélvédő üveg, hátul bőrhúzatos ülések, és a társaság fizetett, az a költő egy kötetének teljes honoráriumával egyenlítette ki a számlát. 10 000 példány, akár csak jódul könyve, a Krisztus élete. De jókedvűen fizetett, és azt mondta, hogy semmiség, hogy azon nyomban elmegy előlegért, hogy elutazik Párizsba, és ír egy újabb kötetet, még szebbet, mint amilyen ez volt, amit épp elittak. És berakta az autóba a generálist, a tábornok fehér, feltűrt, újú ingben ült hátul a két kisasszonyka között, és aludt. Az első ülésen a költő hajtókájába piros rózsát tűzött, és előtte kivont tábornoki aranykarddal a kezében, könyökével a szélvédőre támaszkodva, a szép, táncos kisasszony állt. A tábornok zubbonya volt rajta, kigombolva, a zubbonyon a lenyisszantott kitüntetések maradványai fityegtek. Kibontott hajának kucsmáján a generális sapkája díszelgett. És így állt ott felvetett fejjel, hatalmas két keblével ez a lány. Zdenyek azt mondta, hogy olyan ez, mint a Marseille szobra, és így hajtatott a társaság a pályaudvarhoz. És miközben a munkások vonatra szálltak, a tábornok gépkocsija a peron mentén Prága felé haladt. És a kiöltött keblű leányzó kivont karddal így kiáltott: Prágára fel! És így vonultak be Prágába. Milyen szép is lehetett. Később megtudtuk, hogy a tábornok a költővel s a kisasszonyokkal, főleg azzal a tépet blúzú két keblét kimeresztő kivont kardúval így hajtott végig a Psikópin és a Narodnyit Sridán. És a rend őrei tisztelettek előttük, miközben a Hispano Suiza hátsó ülésén a generális lecsüngő kézzel aludt. És itt a csendességszállóba jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesít, nem más találta ki, mint ezek az emberek, akik itt egész éjszaka örökben a szép kisasszonyokkal ettek és ittak. Ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én még abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi átok vagy micsoda ül. Hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami átok. Ám úgy látszik ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhókban lakni, ezt is a mi vendégeink találták ki, akiknek teljesen mindegy volt, mennyi pénzt költenek el egy éjszaka, és akik csak úgy szórták a hasas bankókat a négy világtáj felé, és ettől jól érezték magukat. Sosem láttam olyan boldog férfiakat, mint ezek a nagyiparosok meg gyárosok voltak. Mint már mondtam, úgy tudtak rakoncátlankodni és örülni az életnek, mint holmi kis csibészek. Még ugratták is egymást. Kelepcét állítottak egyik a másikának, annyi mindenre volt idejük. És nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra vagy kettőre, netán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apró fát hasogató mindenest nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy a mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere. Elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak. És ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének. Oda volna a boldogság. És ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehénbőröm. Nem tudod, mihez kezdjek vele? És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőrről lenne szó, hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-öt. Erre a másik, hogy 8-at. Kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr, a négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első oda tartotta a tenyerét, és azt mondta, legyen 7. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak.
1: és visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel tovább fogdosták a mesztelen nő kebleit, és a felfésült kis szőr pihedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát ennének, mintha főt, csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették vagy eladták a vonatnyi sertést meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és két kastély is minálunk cserélt gazdát. Adtak itt egy gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő boríték exportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 milliárd koronás kölcsönben valahová a Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó egynéhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel. Pezsgő, kisasszonyok, francia konyak, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított fát aprító mindenesre. Az éjszakai séták alatt a holdfényes parkban fogócskázás és szembekötős

gumiablonsokon szobáról szobára, hogy mindig mindenütt rend legyen, hogy minden kívánságot kielégítsünk, mert a mi főnökünk mindenre gondolt. Ha valaki hajnaltájt megkívánt egy pohár friss tejet vagy hideg tejfölt, az is volt itt mindig. Még az okádáshoz is volt a csempészet illemhelyeken egy berendezés. Aféle egyszemélyes rókázótál, krómozott fogantyúval, meg egy közös rókázó fal, ami leginkább jászolhoz volt hasonlatos, fölötte egy rúd, úgy, hogy a vendégek odaálltak, fogták azt a rudat, és csoportosan hánytak. Így bíztatva, erősítve egymást, míg én, amikor okádtam, szégyeltem magamat. Még akkor is, ha senki se látta, hogyan vonaglom. De a gazdagok úgy rókáztak, mintha az a rókázás is a lakomához tartozna, mintha az is a jó modor része volna. És mikor kihányták magukat, könybelábat szemmel jöttek vissza, hogy kis idő elteltével még nagyobb étvágyjal egyenek, igyanak, akár csak a régi szlávok. És Zdenyek a főúr igazi főúr volt. Prágában, a Fekete Sasban tanulta a szakmát, ahol egy öreg főúr tanította. Ez a főúr személyi pincér volt egy arisztokrata kaszinóban, ahová maga Deszte főherceg is eljárt. Zdenyek úgy szolgált föl, mintha az alkotás mámorában lebegne. Zdenyek egyszerűen vendégnek számított, és meg is vendégelték mindig. Minden asztalnál volt egy pohara, amibe éppen hogy csak beleivott, de azért mindenkivel kocintott. Úgy mozgott, úgy hordta az ételt, mintha álomban suhanna örvénylő mozdulatokkal. Ha valaki az útjába került volna, szörnyű lett volna az ütközés. Tetszetősen, elegánsan mozgott, bármit csinált is, és sohasem ült le. Mindig csak állt, és mindig tudta, kinek mi lesz az óhaja, és már előre kihozta, amire a vendégnek éppen gusztusa támadt. Egyszer elmentem Zdenyekkel mulatni. Zdenyeknek volt egy grófi szokása. Jóformán mindent elvert, amit megkeresett. Úgy rendelte másutt az ételt, italt, ahogy a mi vendégeink őnála. És mindig maradt annyi pénze, hogy amikor hajnaltájt hazafele igyekeztünk taxival, fölébresztette a falu legnyomorúságosabb csehójának kocsmárosát, és megparancsolta neki, hogy hozzon muzsikusokat. És a muzsikusoknak játszaniuk kellett. És Zdenyek házról házra járt, és hívta az alvókat, jöjjenek inni az egészségére, jöjjenek mind a kocsmába. És utána hajnalig szólt a zene, reggelig ropták a táncot, és amikor a vendégsereg már mindent megivott, ami a kocsmárosnak csak üvegben, hordóban volt, Zdenyek fölébresztette a gyarmat és rövidárú kereskedés tulajdonosát, és kosárszám vette a flaskákat, és megajándékozta az öreg anyókat és öreg apókat, és nem csak azt fizette ki, amit a kocsmában megittak, de az összes üveg rozsólist, és mindazt, amit szétosztogatott, és nevetett, és csak akkor volt teljes a boldogsága, amikor már minden pénzét elverte. És az volt az igazi, amikor megtapogatta a zsebeit, és már gyufája sem volt, ilyenkor kölcsönkért 20 fillért megvette a gyufát, és rágyújtott egy cigarettára. Ő, aki legszívesebben a kocsma kályha tüzénél lángra lobbantott, összesodort 10 koronással gyújtotta meg a szivarját. És aztán felszedelőcködtünk, a muzsikusok rázendítettek, és ha még jutott rá idő, Zdenyek fölvásárolta a kertészet minden virágát, és szórta a szegfűt, a rózsát, a krizantémot, és a zenészek elkísértek bennünket a falu határán is túlra, és a virágokkal felkoszorúzott automobil visszavitt minket a csendesség szállóba, mert aznap, vagyis hát azon az éjjelen, szabad napunk volt. Egyszer egy előre bejelentett vendéget vártunk, és a főnök nagyon nagy gonddal készült a fogadására. 10-szer, 20-szor is végiggurult tolószékében az összes termen, és még mindig nem talált mindent úgy, ahogy szerette volna. 3 főt jelentettek be,
de csak ketten jöttek, bár három személyre volt terítve. És egyáltalán, egész éjszaka feltálaltunk mindent a harmadik vendégnek is, mintha bármelyik pillanatban betoppanhatott volna. Mintha valami láthatatlan vendég lett volna, aki itt ül, itt járkál, sétál a kertben, hintál

Dolgozik a hintaszékben, és így tovább. És először egy hölgyet hozott valami szép nagy autó. A sofőr franciául beszélt vele, Zdenyek úgy szintén. Aztán egy másik luxuskocsi gördült a szálló elé, úgy este 9 felé. És maga a köztársasági elnök szállt ki belőle. Akit rögvest felismertem, és akit a főnök úr excellenciás uramnak szólított. És az elnök úr ezzel a gyönyörű francia hölgyel vacsorázott, aki repülőgéppel érkezett Prágába. És az elnök urat, mintha csak kicserélték volna, valahogy megfiatalodott. Nevetett, bőbeszédűvé vált, pezsgőt, majd konyakot ivott, és ahogy így felvidult, áttelepettek a Biedermeier bútorokkal berendezett, virággal földíszített szobába, és az elnök úr maga mellé ültette azt a szépséget, és a kezét csókolgatta, aztán megcsókolta a vállát is. A hölgynek mezítelen volt a karja, újatlan estélyi ruhát viselt, és az irodalomról társalogtak. Aztán egyszerre csak kacagni kezdtek. Az elnök úr halkan mesélt valamit a szép nő fülébe, és ő sikított a nevetéstől. És az elnök úr is nevetett. A térdét csapkodta nevettében, és maga töltötte ki a pezsgőt, és újra egymás felé nyújtották a pezsgős poharakat, a száruknál fogták őket, és vidáman csilingelve kocintottak. Egymás szemébe néztek, majd élvezettel ittak. És az a hölgy gyöngéden a fotel támlájának döntötte az elnök urat, és megcsókolta. Hosszan csókolta. Hosszú, hosszú csók volt az. És az elnök úr lehúnyta a szemét, és a hölgy végig simította a testét. Az elnök úr pedig a hölgy csípőjét simogatta. És láttam az elnök úr brilliáns gyűrűjét, hogyan csillog a francia szépség combján. És aztán, mintha csak álmából ébredne, most ő hajolt a szép hölgy fölé, és a szemébe nézett, és most ő csókolta a nőt. És egy pillanatra mozdulatlanná váltak az ölelésben, és mikor magukhoz tértek, hát az elnök úr a lelke mélyéből édesen felsóhajtott, és a hölgy is akkorát sóhajtott, hogy a hajából kibomlott fült rugózva rezgett a homlokán. Fölálltak, úgy fogták egymás kezét, mint két gyerek, akik épp körtáncot akarnak járni, és egyszerre csak kézen fogva az ajtóhoz futottak, és kiszaladtak a kertbe, el nem eresztették volna egymás kezét, úgy ugrándoztak, hancúroztak a sétányokon, és hallottuk a csilingelő nevetést, meg az elnök úr vidám hahotázását, és nekem ez sehogy sem illett ahhoz az elnöki arcképhez, amit a bélyegeken, meg a hivatalos helyeken láttam. Én mindig úgy gondoltam, hogy az elnök úr efféle dolgokat nem csinál. Hogy az ilyesmi nem való az elnök úrhoz. És mégis. Olyan volt ő is, mint a többi gazdag ember. Mint Zdenyek, vagy én. És most ott szaladt a holdfényben úszó kertben, aznap délután is felállítottuk a szárított szénából a bogjákat, és láttam, hogy a szépséges hölgy fehér estéje és az elnök úr fehér, keményített frakmellénye, meg a fehér manzsettái úgy rajzolódnak bele az éjszakába, úgy szállnak ide-oda egyik szénakazaltól a másikig, mint a fehér porcelán. Láttam, hogy miként érte utol az elnök úr azt a fehér estéit, miként kapta el és emelte föl könnyedén. Láttam a két manzsettát, hogyan emeli föl azt a fehér ruhát, hogyan viszi tova, hogyan törik meg rajta, hogyan omlik rá a fehér estéi, mintha az a manzsetta most emelte volna ki a folyóból. Vagy mint mikor az anya viszi fehér hálóingecskéjében gyermekét a kiságyhoz. Úgy vitte a hölgyet az elnök úr a kertünk mélyébe, az évszázados fák alá, hogy aztán újra kiszaladjon vele, és egy szénabogjára fektesse. De a ruha kicsúszott a keze közül, és szaladt tovább, az elnök úr meg utána, és mindketten vele zuhantak egy szénabogjába, de az a fehér estéi újra felemelkedett, és futott tovább, míg végül elterült egy bogján, és az elnök úr ráesett. Én láttam azokat a manzsettákat. Láttam, hogyan lesz egyre kisebb az az estéi ruha, hogyan tűri a két manzsetta egyre feljebb, hogyan zilálja és forgatja, mint ahogy mi forgattuk a mákvirág szirmait. És aztán csönd ült a csendesség szállókertjére. És én nem néztem őket tovább, és nem nézte őket a főnök sem, lassan leeresztette a függönyt.
Zdenyek a földet bámulta, akár csak a szobalány, aki ott állt a lépcsőn fekete ruhácskában, és csak a hófehér kis kötény meg a sűrű hajában diadémként fénylő fehér bóbita látszott belőle. Senki sem nézett oda, de mindannyian fölizgultunk, mintha mi feküdnénk ott a széttúrt és letaposott szénán azzal a szép hölgyel, aki ennek a szénabogjás jelenetnek a kedvéért aeroplánon repült ide egyenesen Párizsból. Mintha mindez velünk történne. És főleg, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik részt veszünk ezen a szerelmi ünnepélyen, akiknek ez megadatott a sorstól, mely mindezért csak annyit vár el tőlünk, mint paptól a gyónú. Titoktartást. Éjfél után a főnök a babaházba küldött, hogy vigyek oda egy kristálykancsóban hideg tejfelt, egy véka frissen sült kenyeret és szőlőlevélbe bugyolált vajat. És vittem a kosarat, és reszkedtem. Mentem a szerte szét dobált bogják mentén, egyik olyan volt, mint valami nyoszolya, és én fejet hajtottam a széna előtt. Nem tudtam megállni, és belemarkoltam, és beleszagoltam, aztán befordultam az ösvényen a három ezüst fenyő felé, és akkor már láttam a három világító ablakocskát, és amikor odaértem, láttam, hogy a házikóban, ahol ugrókötél, plédob, maci, meg baba volt a polcokon, hogy ott egy kis széken fehér ingben az elnök úr ül, és vele szemben egy pontosan olyan kis széken a francia hölgy. Ekképpen ült ott a két szerelmes, és nézett egymás szemébe. Az asztalon egymásra simulva pihent a kezük, és a házikót egy közönséges lámpás világította meg, és az elnök úr felállott, teljesen eltakarta az ablakot, le kellett hajolnia, hogy kijöjjön a ház elé, és én átadtam neki a kosarat. Olyan nagy volt az a mi elnökünk, hogy meg kellett görnyednie, miközben én állhattam. Olyan picike voltam, és nyújtottam felé a kosarat, és ő azt mondta, köszönöm, fiam, köszönöm. És megint behátrált az az ő fehér inge, a fehér csokornyakkendője kibomlott. A frakjába pedig visszafelé menet baklottam bele. És aztán hajnalodott, és mikor felkelt a nap, a babaházból előjött az elnök úr, meg az a francia hölgy, csak úgy kombinéban. Gyűrött ruháját maga után húzta, és az elnök úr kezében lámpás volt, benne a gyertya, de ez a gyertya csak egy aprócska pont volt az éppen fölkelő naphoz képest. És aztán az elnök úr lehajolt, és ujjánál fogva felemelte a frakkabátot, és húzta maga után a szénával, szalmával, fűszállal tele kabátot. Ekképpen lépdeltek álmodozva egymás mellett, és mindketten boldogan mosolyogtak. És én elnéztem őket, és egyszerre csak megértettem, hogy pincérnek lenni, az nem kis dolog. Hogy nagy különbség van pincér és pincér között, de hogy én olyan pincér vagyok, aki diszkréten felszolgált a köztársasági elnöknek. És hogy ezt igen meg kell becsülnöm. Pont úgy, ahogy egy életen át ebből élt Zdenyeknek az a híres pincére, aki az arisztokrata kaszinóban szolgált föl Ferdinand d'Este főhercegnek. És aztán az elnök úr elment az egyik autóval, a hölgy a másikkal, a harmadikkal pedig senki sem ment el. Nem ment el a láthatatlan vendég, akinek az egész lakomát rendelték, akinek felterítettünk, akinek a főnök úr föl is számolta az étkezést és a szobát, amiben az a harmadik nem aludt.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

1962. február 4-e. 1. 1962. február 4-én reggel 7 órakor mondják, a bolygók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány 7 bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó, és pontosan 90 foknyira a Neptunusz. Az asztrológusok a helyzethez különböző jóslatokat fűznek, és ezek közül egy sem mondható kedvezőnek. A vízöntő az állatkörnek az a jegye, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus születésétől a 20. század 4. évtizedéig a Föld a halakban tartózkodott. Most, 19,5 év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt. Ma is az. Most ez a 62-ben elkövetkező stellium a válságot, mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak. Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magára meredni. Jóslat van, elég. Kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon, a mélyben hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyőződni. A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. 1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont minden valószínűség szerint csődöt mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni. Az öntudatlan messiás várás olyan modern változatáról van szó, amely a nyíltan vallott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mielőtt a hivatalos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állatirasz sajátságaira vezeti vissza, és ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség sohasem volt babonásabb, és egy imaginárius világvég lehetőségében hisz. Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a bajokon való segítésnek tökéletes időszerűtlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszövevénye remekül működik, amíg jó idő van. Mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esik az eső, vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, és pedig nem egyik vagy másik részletében, inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő esetén működik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, válságba kerül. Az egész civilizáció normál időben jó. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ami pedig a vízöntőbe való átlépéskor, főként pedig a stelliumban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem számítható aszály vagy árvíz, vagy olyasmi, amivel a civilizáció nem kalkulált, és ezért most egész létében fenyegeti. Mihelyt valaki eddig eljutott, asztrológiára már nincs is szüksége. Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek,
és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kali-yuga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl, felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták, és sok más. Az asztrológia, a Kali Yuga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán, a keresztény ájonban, a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. 2. Régebben a fejlődés elméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. Az egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy magyarázzák, hogy a közbelső fajok kivesztek. Nem mondom, ez is kényelmes álláspont. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülődésnek ugrásszerű megnyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az élőlények családfáját az egysejtűtől az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak, doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számmal voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán, ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták, hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilyen sokan retúrban, furcsa szédületben visszafordult, és jelenleg retrográd irányban mozog. Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas fejlődés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy mennyivel valószerűbb. A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csak hogy nem minden faj mozog előre, és nem mindegyik mozog ugyanabban az irányban is, egyöntető időben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sőt, ugrik. Vannak stagnáló fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány és cél és mozgás, a mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. A modern fejlődés elméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak. Sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan. Számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal.
Tudták, hogy az átlagos időknek átlagos teóriák felelnek meg. Válságos időkben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni, és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz. 3. Ha a kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rendesen arra az Atlantisra szoktak hivatkozni, amely állítólag 12 ezer évvel ezelőtt az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantis azonban tegnap volt, a világ pedig nem tegnap előtt keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás, nagyvonalúság, ahogy történetüket mérték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levegős távlatokban. Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük 100 000 évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önző, kevés, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt ilyen. Az énről a régiek éppen úgy tudták, ahogy ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció. Üresség. A semmi. Az én felület. Látszat. Ruha. Fátyol. Maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszakad. Érzéketlenné válik, ezért dőfös és konok. Belső világa lassan kiürül, és csak az marad meg belőle, ami látszott. Mindössze a fátyol. Egyetlen vonal. A kígyó. Aki középpontjába énjét helyezi, annak középpontja üres. Maszk és egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, szívtelen maszk, az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A közösséghez úgysem fűzte semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán 100 000 év alatt történt, de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más, csak felület, centrumtalan üresség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Szalag. Fátyol. Felület. Vonal. 4. Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a hangya állam valamikor emberi közösség volt. Ez a közösség lehet, hogy az éhehalástól való félelmében,
vagy vele született örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a munka. Nem volt színház, nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport. Hangya az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szerelem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, beverni, kirakni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztönből, kényszerből, szokásból, szenvedélyből, hülyeségből, kicsapongásból, őrületből folyton dolgozni és dolgozni és dolgozni. Valamely mutáció következtében a munkaállam leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A többi néphez úgy sem fűzte semmi. Nem volt zenéje, csak munkaüteme. Nem volt költészete, csak munkaparancsa. Nem volt vallása, és soha nem nézett az égre. A kígyó énjébe, a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint individum, és mint egyén, és egyedül. A hangya, mint állam és közösség és társadalom merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lába nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és annak megfelelően. Kedélyét elvesztette, és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol lény előtte még nem állott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is leszakadt. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy még ma is, minden évben meg kell ismételnie, hogy a hímeket, akik nem dolgoznak, csak szeretnek, gonoszul és vérszomjasan, egy hallatlan szentbertalan éjszakáján halomra gyilkolja. 5. Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie, most már nem különösebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyó bűnben, az egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel ezelőtt az individuum követett el, és amiért kígyóvá lett. Miért kellett annak, aki a közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részesedett a hangya bűnben, kedélytelen volt és mogorva. Monomániásan dolgozott és futkosott és sürgött, forgott, tett, vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el, és hangyává lett. Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors. Nem csak az egyes ember sorsa, az egész emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van.
A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea, és ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolvergolyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbuzdít, és megőrít és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Mint Odysseus társait Kirke bűbája disznókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabolyá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon. Azt, hogy mi a vágya, mitől fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat. És semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását, és kezdik megérteni, mi történik azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá, és azzal az állammal, amely önmagát hangyabolyjá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolvergolyó varázsolt el őket, hanem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok arretúr, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszabukik. Ez a sokanrütúr minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. 6. Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség. A józanok számára tökéletesen hihetetlen, bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély és különbözés. Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény, és ezért csak nem tilalom. Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne, és éppen ezért ne fertőzne meg. Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen túlzással. Úgy látszik, az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él, és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok. Vagyis a profetikus monomániát követi a szientifikus egzaktság pátosza. Most már nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállja. Belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér.
nem egészen érdektelen, hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az, amire magát oly kínnal kényszeríti, és amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog? Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik, és magát nyilvánosan kitünteti, amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, és biztosan a döntő lépés, ami bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartása a szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Breuer képeit, és gondolkozzék afölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálnak. Szándékát jól elrejtette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kélyes hitegetéseknek felültünk. Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csaknem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. Ha valaki a mai művészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt, vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, Bosch szörnyei és a mai gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös. Csak úgy lehet felőle tudomást szerezni, ha az ember megvizsgálja a tudattalan és közös megnyilatkozást. A művészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit, és azt, hogy mire sóvárog, mitől reszket, és azt, amerre szédül. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komisság elemi kitörése. A viszályok kioldhatatlan világszövevénye. Az embernyúzás technikájának megsemmisítő fejlettsége, és mindez még a rafinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuózitása, mindenről csak a mai művészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is lehet. Grillparzer úgy látszik jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szenvedésében való gyönyörködés. Amelynél nagyobb, csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. 7. Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli,
olyan lényt csinál, amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Bruegel tudott volna leírni. Ma olyan művész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni, és azt fel tudná mérni, sajnos nincs. A mai művészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem rendelkezik. Minden jel arra val, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz, leginkább madárhoz hasonlít, és pedig nagyságban is alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. Amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű karmai vannak. Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek. Tökéletesen értelem nélkül egymást lögdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy lesből egymás fejére ütnek. Egymás oldalából vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csak nem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek természetesen fájnak, a lények ingerültek, és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik. Horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, oda sereglik, víjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek, és így szívódnak tovább. A sokszáz madár, rovar, berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják is. Amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak. Állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a falevelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és kövek. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek, mint oroszlánt vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának, különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja dugni. A többi azonban résen van, és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal véresre püföli. A hím cement szürke. Horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár vagy a géppisztoly. A nőstény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutollaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visít, csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel, és lihegbe sürgölődik a koncert és a nőstényért. Lecsap, beszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg. Szídja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lényfaja rovar, mégis eleven szülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nősténre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja. Az új faj neve Chirihau. Latin, illetve tudományos neve Chirihau communis. Többféle variétásban szerepel. Van Europeus, Africanus, Asiaticus,
Americanus, és itt többféle alfajt különböztetnek meg. A Csirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és észszerű élet. Amit lehet felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, és ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni, és a nőstényt lerohanni, aztán víjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, késóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a Varietas Germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg, és pedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok csirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárny tövön vágják. Akkor nem tud repülni. A többitől lemarad. Az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyon üsse, felfalja. Ezután csürhéjét ismét megkeresi. A csirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság. A többi csak mellébeszélés. Ez a létezés quintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem. Mindenki csak magára gondol, magát biztosítja. Önmagának szerez annyit, amennyit tud. Mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az észszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi rafináltan, és valami trükkel akarja ugyanazt. A csirihau az ilyesmin keresztül lát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar. Zabálni és párzani, és horkolni. A többi tökéletesen érdektelen. 8. Ez a csirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus proféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény. Ez az emberben, mint állatfajban való hitnek, a sokan retournak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége. A várva várt boldogság és az utópiák nagy nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mielőtt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt. És ez volt benne a valóság, amelytől úgy rettegett, és amelyet oly szomjasan várt, amelytől irtózott, és amelybe beleszélt. Ezzel fenyegette, és ezzel kecsegtette magát. Félelmetes duplán.
sóvárogva, akarva és nem akarva, mert amit az ember akar, azt eltaszítja, amit nem akar, azt magához vonza. Most végre felszabadult. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. Ostoba és korlátolt előítélet. Régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy legalább külsőségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie, a dühében zabál és kéjesen marakodik. Mindezt a létért való küzdelem jegyében. Ha íri és gonosz, és pimasz, és hazudik, és vigyorog, és víjog, és vérszomjas, a lesből a másik torkát elharapja. Ha a másik szemébe ganétken, és ha gennyes fekélyekben bájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre. Micsoda felszabadulás. Úgyis mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák. Ember. Álnok hazugság. Álnok hazugság. Bigott képmutatás. Milyen hálásak vagyunk az idealizmus

0: pattant ki a bámuló világ szeme láttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné. Halleluja, Csirihau!
1: 9.
0: E víziónak persze nincs valószínűsége. Nem azért, mert képeit és következtetéseit iráni példára a hagyományból vette, és a hagyomány értelme ma a keresztény ajonban megváltozott. Nincs valószínűsége, mert a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni épp oly kevéssé lehet, mint azt feltartóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hogy egész népek észvesztő sebességgel zuhannak az állati lét alá, és szótlanul megállja? De van olyan ostoba, aki látja, hogy egész népek, mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre 100 000 év alatt kapaszkodtak fel, és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni. Mindenképpen arról van szó, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erőmennyiséget szabadít fel, és ez az erőmennyiség azokat, akik nem merülnek el, valósággal a magasba repíti. Az emberiség így ketté szakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a Yahoo, vagy a robotos, vagy akár a Csirihau, mindegy. A szubhumánus lény. Amelyik felröppen, abból valami fél szellem, fél lélek, fél angyal. Az emberi közép helye pedig üres marad. A helyzet azonban minden valószínűség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. Persze pontosan senki sem tudhatja, de aki esetleg sejteni, óvakodna beszélni róla. Arra a kérdésre pedig, hogy miért, azt kellene válaszolni, mert a jelent már a Csirihau, vagy más féreg, oly inkubációs idejének kell tekinteni, amikor a lény maga ugyan még nem él, de a létrehozásában közreműködő erők rendkívül érzékenyek, s azt, aki az új lényt ócsárolja, elpusztítanák. Ami egészen természetes. Nem lehet büntetlenül a várandó szülők füle hallatára, amíg meg nem született gyermeket szidalmazni. Különösen akkor, ha a terhesség ideje oly hosszú volt, a lény alakja oly féltett titok, és amikor a gyermek megszületésétől az emberiség oly rendkívül sokat vár.
1: 10.
0: Egyszerűen tényként még annyit kell elmondani, hogy nálunk, újkori európaiaknál a művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt, vagy mint a színeseknél, még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizálta, és megbékítette. E régi művészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög, a tolték, az egyiptomi, éppen ezért az orfika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy klasszikus. A mű kristály. A megérintett összes erőket végleges alakban rendezte. A mi művészetünk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi művészeink idéznek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a miénk varázslat. A világ erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A mi művészetünk nem orfikus, hanem mágikus. A zenének és a költészetnek, a festészetnek és a regénynek ezek szerint nálunk egészen különleges fontossága van. A művészet ébreszti fel azokat az erőket, amelyek az emberiséget kormányozzák. A művészet sokkal fontosabb, mint a tudomány. Fontosabb, mint az államhatalom. Fontosabb, mint a morál, vagy mint a vallás. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar,

visszanyitható. A művészet az, ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transzcendens erőkkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívő. A hitről pedig tudjuk, hogy hegyeket mozdít meg, vagyis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő autonóm módon rendelkezik a fölött, hogy milyen erőket idézzen. Milyeneknek adja át a hatalmat. Milyeneket távolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből, amelynek mágusa a művész. Ez a tény kedvező és nem kedvező. Kedvező azért, mert az újkori Európában a magasrendű ember a művész volt. Kimondhatatlan beszélet volna, ha az idéző erők fölött például a gazdasági ember, vagy a tudós, vagy a politikus, vagy a pap, vagyis a hitetlen rendelkezett volna. Veszély azonban azért, mert a művésznek egészen kivételes esetektől eltekintve erről a képességéről sejtelme sincs, és nem is volt. Ilyen kivételes eset kevés volt. Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Bach, Velázquez, Rembrandt, Beethoven, Cézanne. Lehet, hogy nincs is több. A többi sok-sok esetet tekintve igazán alig számít. És ha az újkori Európát ez a néhány művész teremtette volna, úgy élnék, mint a Bach fúga szólamai, és a Telemakolostor tagjai, mint Goethe Itáliában. Olyan egészségesek lennék, mint Sancho Panza, olyan humorunk lenne, mint Cervantesnek is, olyan szenvedélyesek lennénk, mint egy Beethoven szonáta. A többi művész nagymester lehetett, és volt is sok, és idézhetett erőket, amelyeknek nem lehetett ellenállni, de a magasabb tudást tekintve mind kontár volt. Nem tudta, mit csinál. Nem tudta, milyen varázslatot idéz a földre, és életünkre milyen erőket szabadít. 11. A modern művészet, mintha semmi egyéb nem lenne, mint egy féreg létrehívása és apoteózisa. Idézi az örvényt, amelynek úgy látszik legmélyebb fenekéről a legfélelmetesebb erőket kelti fel. E kort szörnyetegeket Porphyrios elementároknak hívta. Később a kabalisták bastardoknak mondták. Állítólag a préta, vagyis asztrál világ legalsó rétegében milliárd számra élnek. A héber hagyomány szerint Nahasznak, a világkígyónak édes gyermekei. Depravált, züllött, a világ minden részéből elűzött és kitiltott söpredék, foszlány és lélekrongy. Intelligencia is, érzés és önálló akarat nélkül. Szégyentelen életmohóságának tehetetlen martaléka. Jóra, rosszra egyaránt tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar. Élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze homályos nyoma. Alaktalan. Ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos késóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, belefurakszik az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába. Feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. Népeket egymásra úszít. Gyűlölködést szít. Pimaszul bemászik az álmodó képeibe, és összerondítja a tiszta szándékokat. Mivel láthatatlan és ritka testű lény, és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden úgy szabad. Egyetlen módon lehet ellene védekezni. Világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, derű, nyugalom, béke. Mindaz,
ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik, írígy, ahol tilosat gondol vagy tesz, valamit elrejt, ott millió számra megjelenik, és az embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül. Beletolakszik a lélegzetébe, vérébe és májába, és elkezdi mérgezni. A bastard csak tiszta gondolatokkal, mély meditációkkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma. Ha a bastard valamely lényt megrohan, azt elfogja a sokan retour, a sötétségbe való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha ideje korán nem védekezik, visszaszédül. Mint az iráni hangyaembernek, elkezd hatlába nőni. Megfeketedik, összezsugorodik, és elkezd futni, és futni, és futni. Mint az iráni kígyó embernek, lesorvad a keze és a lába, elvékonyodik. Vére kihűl, és a hasán kezd csúszni, mint a csirihaunak keselyű csőre nő. Kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul, taszigál, irigy, verekszik, és tele van folytott méreggel. 12. És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Elkerülhető a katasztrófa? Mi fog történni? És végül mit lehet tenni? És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket oly sűrűn, mint ahogy a hó esik, a poklokra hullani. Gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak. Se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját énjének bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl, és nem sokára hasán csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába, elkezd feketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó dolog embernek lenni. Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap, és más esetekben is, de minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti. Az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak, és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Hala de müstai. Tengerbe müstészek. A tengerbe avatottak. Merüljünk el, és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni. És ha jön az ár,
Halade Müstai.

Hénof. A héber hagyomány azt mondja, hogy Hénok Metatron. Metatron. Ez a különös szó, mint a már elkallódott kabala könyvei magyarázzák, rang. Isten után közvetlenül ő következik. Feljegyezték, amikor az Úr Hénokot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta, az angyalok elcsodálkoztak és azt kérdezték, ugyan miféle dolog ez, hogy mi egy halandó emberi lénynek szolgáljunk? Hosszú ideig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. Csak lassan, mi alatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be, tűnik ki, hogy az őskor kivétel nélkül minden vonala és útja kereszteződésében ott áll Hénok, a Metatron, a lelkek világának helytartója, a hierarchiák legmagasabb lépcsőjén. Még az arkangyalok fölött. Néhány lényeges mozzanat. Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv, héberül széfer, körülbelül mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De minden esetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát. A könyvet Ádám elásta. Hénok azonban megtalálta, és így azt, ami a paradicsomban történt, közvetlenül megismerte. De, mint Bőme mondja, az első hat pátriárka után, Ádámtól Járedig, Hénok volt az első próféta. Az apokalipszis küszöbén, a sötét korszak kezdetén ő volt az első éber, mert próféta nem annyi, mint Jós, hanem annyi, mint látó és szóló, mint őrző. Phylax pneumaton, mint Platón írta. Tanúja volt az angyalok lázadásának. Ő volt a követ, aki a bukott angyalok kérvényét az égben az Úrnak átadta. Az egyetlen lény, aki a halál küszöbét teljes öntudattal lépte át, amikor az Úr őt magához emelte. Ő volt az, aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismertette. Törvényeket és szokásokat hozott. Végül, mikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születése előtt saját szemével látta. Hénok lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami a legfontosabb, Hénoknak szemléletes tapasztalata volt Istenről. Ténylegesen látta őt és hangját hallotta. Nem jelképekben, mint Illés vagy Mózes. Nem látomásokban, mint a hinduk vagy az irániak. Nem a mítosz káprázatában, mint a görögök vagy az egyiptomiak. Hanem személyesen és közvetlenül szemtől szemben állt és beszélt vele. Hénok megmutatja, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszilárd bázis és a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénok ezért Metatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezt a tényt ma minden erővel fenn kell tartani, és hangsúlyozni kell. Ma, éppen ma, mikor, mint a Széfer Jecirak mondja, az égnek földi megnyilatkozása nincs. A történet e pontján ma a válság egyre félelmetesebb szorosában. Ma Hénok magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint amit ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. A megrázhatatlan bizonyossága az Úrban. Ma úgy mondanák, hogy az igazság szellemében. Ébernek lenni, ahogy a keresztény vallás mondja, hinni. Mert a hit hűség is. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű. Légy éber. Keresd meg azt a könyvet, amit Ádám elásott. A könyv héberül széfer, tudást és világosságot és értelmet is jelent. Az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Igen, aki a hagyományt olvassa, egészen elcsodálkozik.
Hénok, akinek könyvét a régebbi farizeusok az Ószövetségből oly észrevétlenül kicenzúrázták, hogy tőlük még a maiak is tanulhatnának, Hénok az őskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. Az egyik feljegyzés azt mondja, hogy benne Ádámnak első lelke kelt életre, az a lélek, aki Ádám a bűnbeesés előtt volt. Mikor megkérdezték tőle, mi a neve, azt válaszolta, 70 nevem van, de a király engem csak Kamasznak hív. Kamasz. Gyermek, ifjú. Efébosz, mint Platón, a Fédroszban írta. Hénok az úr kamasza. Ez a tündöklő kölyök, akiről a megváltó később azt mondta, hogy jaj annak, aki nem tud olyan lenni, mint ő. Hénok tudta, mit jelent a sötét nemzedékben élni. Az istentelenek között, az emiták, vagyis a borzasztók, a refaiták, vagyis a gigászok, a giborim, vagyis a hatalmaskodók, a szamszuniták, vagyis a zűrzavarosak, az anaguidák, vagyis a szörnyek, az avidák, vagyis a visszájára fordítottak, a nefilim, vagyis a megrontók között. Elárulták a fényt, írja a hagyomány. Hénok az árulókat és a törtetőket nem gyűlölte. Az Úrral szövetségben állt. Nem gyűlöl, de aki nincs vele, ellene van. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni, nem gyűlölni. Az Úrral szövetségben állni. Az Úr felvitte őt az Araratba, a legmagasabb mennybe, hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Megnyitotta neki a bölcsesség 300 000 kapuját. Az ész, az okosság, az élet, a béke, a hatalom, a bátorság, a kellem, a tanítás, a könyörület, az alázat, az istenfélelem 300 000 kapuját. Adott neki 72 szárnyat. És 365-szörös áldással adott neki 365 szemet. Mindegyik, mint a nap. Olyan székbe ültette, amely az ő trónusához hasonló. Megkoronázta. Testének húsát élő tűzé változtatta, és olyan volt, mint a fákja, és mint a villám. És mint az egyik könyv írja, az emberek nem mertek reánézni, mert arcáról az isteni rettenet sugárzott, és aki látta, meghalt. Az Úr így szólt. Neveim közül 70-et kivettem, és nekiadtam. Palotám előtt ül, és ítéletet tart az égi seregek fölött. A parancsokat a nyelveknek ő osztja el. Nekiadtam a 22 pecsétet, amelyek mindegyikét ujjammal jelöltem meg, és ezek a bélyegek azok, amelyek az ég minden törvényét lezárják. És végül ismét és újra, ő volt a kamasz, az Úr kamasza, a hajnal és a harmad gyermeke, mint Bőme mondja, a paradicsomi lélek. És jaj annak, aki nem tud hozzá hasonló lenni. Mi volt az a bűn, amit a lázadó angyalok elkövettek? És mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénok minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beleépült, és azért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a maiénál minden esetre kisebb volt. Az Antikrisztus korszakában mi, ma, mélyebbre merültünk. Hénok helyzete a miénknél könnyebb volt. Nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás. Mi az oka, hogy mennél inkább ostorozlak, annál inkább dövelitek a bűnt? Talpától fogva tetejéig nincsen-e testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény, siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. És az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.
és meg fog alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom. Kai edoté auto exousia. Siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok csak Azazelt ismerte, és a lázadó angyalokat, a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordítottakat, de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában melléről a szőrt kitépné, mikor a becsapottak milliárdjait látja, az árulást és az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket, és az orgyilkosokat, és a ripőköket, és a mérgezőket, és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített és megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára! Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ó, Hénok helyzete igazán könnyebb volt. De ma sincs más mód, mint helytállni, ahogy Hénok tette. Hénok, aki az úr kamasza volt. Nincs más mód nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az úrral. Ez a kamasság, ez a hűség, a hit. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Ez a megrázhatatlan bizonyosság. Ma, amikor az égnek nincsen földi megnyilatkozása. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siess a dúlásra, siess a prédára. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg. Tehetsz valamit? Feltéve, ha a földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melledről a szőrt kínodban kitépnél, akkor se tudnád tenni semmit. Nem tudnád őket észre téríteni. Nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágják, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és rúddalást, és hazugságot, és ripőkséget, és leköbdösést, és nem térnek észre. Tovább nyüzsögnek. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. Kai edoté auto exousia. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette. Az úr kamasza. A hajnal és a harmad gyermeke. Nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel, Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondja, 666. És hozzáteszi, íme a bölcsesség. Hode hé Sophia Estin. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hodé hé Sophia est. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában, hogy bizonyos. Az Antikrisztus nem személy. Nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember. Inkább szörny. Visszájára fordított. Zűrzavaros. Hatalmaskodó lesz. Borzasztó. Megrontó. De ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt.
de akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés, írja Hénok. Tromos kai phobos. De az Antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel, és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Exousia. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követ el, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Coventry Patmore mondja. The divine is only real. Az Antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet. Történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Tromos kai phobos. De senki se tudja, hogy a föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező, az értelmetlen és a vak, és a komisz és az őrült. Főképpen őrült. És valótlan. Mert értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Sohasem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványok, és pimaszok, és vérengzők, és hazugok, és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy, még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus az apersonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi.
egyedül az Isten a valódi. The divine is only real. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az apokalipszis végső szakasza, a személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg, mégis itt van. E napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma úgy szólván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék áll. Biztos. Akármilyen ügyefogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőröl. Alig kezd el élni, már is csődben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csaknem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre ez érvényes ne lenne. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és reszketés. Ennek a minden jó szándékot és segítést belülről megőrlő és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az Antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs, nem rovar, nem féreg, nem mikroba. Absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek viselkedéséből érthető, akit Proust domptörnek nevez. Ez az állatszelédítő, a cirkusz igazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket. Köteleken és karikákon kell átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni vagy kiabálni, hogy éljen vagy vesszen, halálra áll. Gömbökön balanszírozni kell, és fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domptőr, vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek, és milyen néző közönségnek rendezi? Tűnődve nézünk egymásra. Nekem nem. Neki sem? Nem. Igazán nem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A domptör hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már végre hazamenni, de nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül a semmi és az űr, és a valótlan és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének ez pont a fordítottja. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ legszebb ruháját viseli. Mi itt a semminek komédiázunk, abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy közönség nincs. Vagyis a néző a személytelen, az absztrakt, a nem létező. Ez az absztrakt és nem létező személytelen semmi,
Ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az Antikrisztus. Íme a bölcsesség. Az ágy. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a tóra Édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai Jü volt ilyen császár, és minden bizonnyal Echnaton fáraó. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott. Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földesúri birtok, aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén, vagy világító torony a szirten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghittség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet aranykorából élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió, belül az zaklatottság nem simult el, az óra mindig ketyeg, és a lelkiismeret háborog, de bevonhatja magát egy különös burokkal, a párnára dőlhet, mint egykor nyári délután az árnyékban fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Életünk koordináta rendszere az oszlop és az ágy. Az oszlop az út fölfelé, hajthatatlanul fölfelé, az ébrenlét és az éberség és a tudat és a nappal. Az oszlop tartja az eget a földön, vagy ami ugyanaz, a földet az égen. Gondolkozni annyi, mint merőlegesnek lenni, és a földet az éggel összekötni. Ágyban lenni annyi, mint vízszintesnek lenni, aludni és megnyugodni a kiegyenlítődésben. Visszabújni az éjszakába, az anyába, ahonnan származott. Minden reggel megszületni, oszloppá lenni, és este abban a metamorfózisban, amelynél nincsen természetesebb és rejtélyesebb, újra vízszintessé lenni. Oszlop annyi, mint individuum. Ágy annyi, mint elolvadni a közösben. Házastársakban, amikor egy ágyban alszanak, az eszenciák kicserélődnek. Férfi és nő egymást áthatja. Inkvalálnak, mint Böhme mondja. Az együttalvásban válnak egyre hasonlóbbakká, vagyis egyre egyénibbé. Ahogy Saint Martin írja, az egyesülésben elhatárolódni, és az elhatárolódásban egyesülni. Az ember, ha éjszaka felébred, nem is tud különbséget tenni önmaga is, a között, akivel alszik. Semmi sem érthetőbb, mint a gond, amivel az ember az ágyat megalkotta, ahogy föléje védelmet épített, mert a ház az ágy héja. Ahogy évezredeken át kigondolta a rugót, a matracot, letakarta fehér lepedővel, fosztott lúdtollból készült párnát helyezett el rajta, paplant vagy takarót vagy dunyhát, és nincs érthetőbb, mint a kultusz, amivel az ágyneműt mossák és mángorolják és vasalják, reggel az ablakba teszik a napra és a szélbe. A világ Rupa Loka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az ember a házba lép, rögtön tudja, az ott lakók az aranykorral milyen viszonyban állnak.
A házak és a lakások többségében olyanok, hogy le sem lehet ülni. Egyetlen meghitt hely sincs. Van itt divat, hencegés, higiéné, csak meghittség nincs. Az ágy eltűnt, csak a fekhely maradt. Nem lehet sem nászt tartani, sem szülni, sem meghalni. Az alvásból a biológiai aktus maradt. Intimitás nélkül élünk. A lakás szállás, otthon lenni szentimentalizmus. Kajüt egzisztenciák. Úton vagyunk, de senki sem tudja, hová megy, és nincs utazás, csak közlekedés. Az utcán alszunk, és a kirakat ablakon a függönyt valószínűleg csak álszeméremből húzzuk össze.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 300 kilométer utazás után...
1: 600.
0: Tessék?
1: Hát még vissza is kell mennünk.
0: Tehát 300 kilométer utazás után, megtörve bár, de fogyva nem, eljutottunk ebbe a gyönyörű városba. Már másodszor járunk itt. Először tavaly, mikor én tavaly a Tóték című színdarabbal...
1: Kedves hallgatóink, hálásan köszönjük a bizalmat, mely Önöket idehozta, és köszönjük a sorsnak, hogy épségben érkeztünk mi is Önökhöz. Tehát akkor megkezdeném a műsorunkat, amely...
0: Tisztelt nagyérdemű publikum! Sokat gondolkoztunk, mi legyen a műsor úgynevezett profilja.
1: Először be kell mutatkozni, ne? Illik.
0: Ja, igen. Rutkai Éva, a Budapesti Víg Színház művésznője.
1: Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltán. Hol is vagy te most?
0: Novi Szárdon.
1: Nem úgy értem. Latinovics Zoltán, vándorszínész.
0: Tisztelt nagyérdemi publikum! Sokat gondolkoztunk azon, mi legyen a műsor úgynevezett profilja. Amíg eldöntöttük, hogy...
1: Én úgy éreztem, legjobb lenne, hogyha ez a
0: műsor... Míg eldöntöttük...
1: Kérlek, parancsolj, hát mondd el te, de én úgy éreztem, hogy sok vidámságot és örömet hoznánk, fényt, életet.
0: Honnan?
1: Tessék?
0: Mondom, honnan veszed?
1: Én így nem tudom elmondani, ha mindig közbeszólsz.
0: Bocsánat, én úgy gondoltam, valami komolyat kellene, olyan irodalmi legyen a műsor, olyan mély. Művészi, áhítatos és szomorú.
1: Tisztelt hallgatóság, mondják meg őszintén, az irodalom az nem lehet jó kedvű.
0: Hogy elhozzuk Önöknek a magyar költők egyedi, eredeti, földből és vizekből, fák, misztikus meséiből szőtt, utánozhatatlan, legendás
1: mondják,
0: költészet.
1: Mondják, a művészet fogalomköréhez csak a legmélyebbre szántó gyötrődések tartoznak?
0: Hogy felidézzük halott poétáink vérszíkes földünkből áradó sötét, kísértő szavát.
1: Önök valóban úgy gondolják, mint az esztéták meg a kritikusok, hogy a lenézett könnyű műfaj nem ugyanabból a földből és ugyanabból a közösségből meríti jókedvű nevetését és humorát.
0: Egy szóval arra gondoltam, hozzunk egy olyan ünnepi, fönséges, komor koncertet, ami meggyőzi Önöket arról, hogy a költészet...
1: Nem, hogy kibeszélni. Én szerettem volna az élet jókedvű nevetését, bugyborékolását elhozni, a tavaszi napfény. Legyünk ma este boldogok, mint a gyermek.
0: Kedves
1: közösségünk,
0: kezdjük a mai...
1: Bocsánat. Én neked nem, de nem, nem, te mondtam, hogy én abban nem, de drágám, nem megyek abba bele.
0: Heltai Jenő, Ferenc József korabeli balladácska. Az omnibusz fedélzetén láttuk meg egymást, ön meg én. Tavasz volt a ligetben. Liget, körönd és oktogón, csak néztük egymást olvadón, mi ketten. Amíg a két ló baktatott, önnek a pesti hírlapot diszkréten megmutattam, megismerkednénk komolyan. Ma ez az út már nem olyan szokatlan, és másnap apró hirdeti. Az ember apró hirdetés remél, fél és csodát vár. Megeshetett sok minden ott, hol mint király uralkodott a császár. Hó, várva várt találkozás, beszélgetés csak semmi más, csak hosszú éhesen volt percekig, ön masamód volt, én pedig poéta. Egy este úgy tüzelt a csönd, hogy két karomba zártam önt, az ember meg nem állja. S mindent helyeslő fák alatt szájamra végre rátapadt a száj. Ön masamód volt, hajadon, én friss legény, s egy zöld padon a vénhold fénye mellett két neveletlen rossz kölyök tanulni kezdtük az örök szerelmet. Már nem tudom, hogy ki miatt kihagyta ott a másikat, mikor mi volt a vége, azt sem tudom már, hány hete. Zöld szeme volt a fekete, az volt a régi jó idő. 3 forint egy pár cipő, 19 egy öltöny. Sütött
2: És 40 évig béke volt a föld.
3: Van ennek?
0: Igen. Igen. Van ennek 50 éve is. S a múlt vará a nóta végén bús, akkord, kort ma is még. Természetesen nem vitás, a legszebb földi jónak azik.
2: És nem az átkozás.

0: Heltai Jenő, a feltaláló.
1: Fiatalabb éveimben sokat érintkeztem egy Mazurka Manó nevű emberrel, aki szenzációs találmányai révén az egész Józsefváros ismertünk. Nevezett Mazurka nem volt zárkózott ember. Egy pohár szilvórium ellenében bárkit szívesen megismertetett találmányának titkait. Számos zord éjszakát virrasztottunk át a józsefvárosi kávéházakban, míg nem egy szép napon Mazurka eltűnt, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Évekig nem láttam, de tegnap újra fölmerült a feledés homályából frissebben, üdébben, mint valaha. Mindez pedig a Fülemile utcai Janek kávéházban történt. Zárjel között jegyzem meg, nagyon méltányolom a kávésnak a hazafias cselekedetét, hogy a legjobb magyar zsokéről nevezte a kávéházat. A viszontlátás örömére karbolt ittunk szódával, mert más pálinka már nem izgatta, Mazurka agyonfinomodott idegen. Mazurka egyenesen Bresciából jött, ahol egy nagy repülőgép versenyen vett részt, mint cipőtisztító. Ez nem lepett meg, mert tudtam róla, hogy ő maga is foglalkozott a repülés problémájával. Mikor erre emlékeztettem, csak halványan és mélán elmosolyodott, hogy
2: igen, igen, foglalkoztam vele, de most sokkal okosabb dolgot találtam ki.
1: Na ugyan?
2: Ráér most?
1: Hát hogy ne?
2: Na akkor fizessen is jöjjön, megmutatom a legújabb gépemet.
1: Fizettem és mentem. Sötét utcákon mentünk végig. A legsötétebb Józsefváros legsötétebb utcái. Végre, messze-messze, kint a Bivaj utcában, ahol a Józsefváros már-már a Ferencvárossal ölelkezik. Megálltunk elvonult telefonon, a telken csak egy nyomorúságos tétel.
2: Ott,
1: mondta Mazurka rejtés. Gyufát gyújtott, és bementünk a fészerbe. A gyufa majd a fészerben talált gyertyavilágosságánál megpillantotta a gépet, hatalmas monoplán. Repülőgép, mondtam kellemes meglepődéssel.
2: Még annál is jobb,
1: mosolygott Mazurka, és ravaszul hunyorgott a szemébe.
2: Mindjárt meg fogja látni.
1: Kigurítottuk a gépet a szabadba, ahol jobban szemügyre vettem. Két szárnya volt, hosszú farka, mindenféle motorokkal és csavarokkal ellátva.
2: Üljön be,
1: mondta Mazurka. Hogy beüljek? Kérdeztem bizonyos aggodalommal.
2: Na csak bátran!
1: Biztatott ő is már is elhelyezkedett az ülésben. A nyugalma engem is megnyugtatott, és szó nélkül mellé ültem. Kezébe vett a kormányrudat. Egyet csavart a motoron, egyet motor csavaron. Az alkotmány elkezdett búgni, a motor elkezdett csavarogni, a csavar elkezdett motorogni. Berregett, kattogott, minden fönséges pillanat volt. De a gép nem mozdult. Erre Mazurka eleresztette a kormányrudat, és két karját keresztbe fonta mellé.
2: Nos, mit szól hozzá?
1: Kérdezte diadalmasan. Mit nos? Kérdeztem bambán.
2: Hát, hogy mit szól hozzá?
1: Hát mit szóljak hozzá, ez nem repül. Mazurka fensőséggel kacagott.
2: Hát persze, hogy nem repül. Épp ez a nagyszerű. Hosszas fáradozás után sikerült feltalálnom egy olyan gépet, amellyel nem lehet repülni. Ezzel a nem repülés problémája megvan oldva.
1: Ezt nem értem.
2: Nem érti, pedig a dolog nagyon egyszerű. Mondja, ha ön repülni akar, akkor mibe ül?
1: Hát repülőgépbe.
2: Na látja. De ha nem akar repülni, akkor mibe ül?
1: Hát erre nem tudtam felelni. Mazurka pedig elégedetten dörzsölt a kezét.
2: Ugye, hogy nem tud felelni? Mert erre senki nem tud felelni, illetve senki nem tudott felelni tegnapig, mert a probléma még nem volt megoldva. Holnap már mindenki azt fogja felelni, ha nem akarok repülni, akkor beülök Mazurka Manó nem repülőgépébe.
1: Na jó, de ennek nincs praktikus értéke.
2: Micsoda? Micsoda? Ennek nincs praktikus értéke. Na hát, engedelmet kérek. Mondja, hány ember repül vagy akar repülni? Mondjunk sokat, mondjunk ezzel. Ezzel szemben. Hány ember nem akar repülni? Mondjunk keveset, mondjunk 1000 millió. Tehát egy repülőgépre 1 millió nem repülőgépes. Hát ha ez nem üzlet, akkor nem tudom mi az. És ennek a gépnek még egy nagy előnye van. Ha elromlik, akkor se repül.
0: Gábor Béla.

0: dagli irlandesi, e farò segno di non dare il difeso, il potuto, poco, ma certo che si potrà, che molti suoni, nemmeno, guarda qui, o se ne...
1: Ben fortunato, giorno con Don Henry, senti il vista la mattina, Tudjuk viselni, mit a sors reánk mér. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani vért egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Panasz keserbe kint, elfolytva állni, meg nem jobbni, törzsünkék akármi. Szenvedni néz. És hinni mégis, hogy kiderül a legszörnyébb békét. Reján köszönt a békítő szívára.
0: Ez minden.
1: Tudunk nem csak beszélni. Elmélyülni. Elmondanom, ha tiltok, hogy mit érzek. Hallgatok inkább. És titokban
0: vélek. Ki bűne, hogy szeretek? Ki biztatok? Ki nincs? Érzető hevet keresni ott, hol múra búj sötétségét a fagy? Jártál utánam, meg se láttam. Számodra nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se vagy-e, és ki vagy? Fog szenvedélyed magas ültet, csak hogy rád nehezedett a balterence, ráhúz üvedre a fekete pártól.

pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény.

0: Most pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény. Ne nézzünk most az absztrakt Giottóra, az abszurd Masaccióra, a szürrealista Leonardóra, a naturalista Dantére sem, és még a konformista Fra Filippóra sem. Van mindig egy rés, ahol hite ellenére boldogan kiegyezik az ember. Egy tényező van, ami elválaszt minket, az embert, a homo sapienst, a többi élő és élettelen világtól, és ez az egy pont a mosoly. A humor vértje és fegyvere a báj. Karinti Frigyes mondta, a humorban nem ismerek tréfát. Ebből az következik, hogy a humor és unokanővére a báj, ahhoz a bizonyos tengerszem mélyhez is tartozik, ugyanakkor a víztükör csillogásához is, de mindenképpen hozzá. A Néma Leventéből fognak hallani, ahogy Heltai Jenő derítette fel a sötét középkort. Mátyás király fekete seregének vitéze Agárdi Péter és Zília, bús és agresszív olasz özvegy ritka bájú szerelméről szól a történet, amelyben a férfi hűség győz a makacs női akaraton, és diadalmaskodik a szerelem. Zília először fogadja a Leventét bús özvegységében. A konfliktus ott kezdődik, mikor Agárdi így búcsúzik a szép asszonytól. Itt Piemontban régi népszokás, megható és kedves szép szokás, hogy azt, akit házunkba hoz az útja, csókkal köszöntjük, csókkal küldjük útra. Itt kezdődik a madamma dilemmája, de kivárja magát.
1: Most, a csók után, hogy utadra mégy, kívánom, három évig néma légy, amerre forró ajkam rátapadt, szó, el ne hagyja addig ajkadat, amíg a három év lepergett. Légy néma, hallod? Örömöd, keserved, mindazt mi benned, álom, harag, reménység, tréfa, gond, néma legyen, és senki. Vagy jajongva sírnál. Légy néma, mint a börtön éje, mint elhagyott kút, moha lepte mélye. Légy néma mindig, némább légy a sírnál. Magad mondottad, nem felejtem el. Tudsz tűrni el, csapást viselni bátran. Nem csak beszélsz, de hallgatsz is, ha kell. Most kell! A szájadat lezártam. Kellett a csókom, alamizsna, kegy, hogy véle holnap már eldicsekedj, stódítva ciprát! Kalandos mesény! Hallgatni fogsz! Hallgatni. Három év. Ha állod azt, amit fogadtál, szót, hangot eltemetve, némán gondolsz, keserves három évig én rám, mit csókomért cserébe kértem, a hallgatásodat talán megértem. A hallgatásodat talán megértem. Szebben beszél majd minden ékszerednél. Hallgatni fogsz? Hallgatni fogsz? Levente! Jól felejtél.
2: Elmúlt egy év.
0: Elmúlt egy év, és maga a király is hiába adna kincset, aranyat annak, aki megoldja kedves vitézének nyelvét. Egy éjszaka, mint az a középkorban is általában hagyomány, találkoznak a szerelmesek. A makacsul hallgató, fogadalmat tartó Levente, és a bús özvegy, aki most már szíves örömest odadobná özvegységét.
1: Magunk vagyunk, hát, végre szólhatok, senki se lát most, csak a csillagok,
3: s a hallgatak hold, és senki se hal, csak ez a bústorony, s a bástyafal. Magunk vagyunk az éjben, csak mi ketten, és fent felettünk a megmérhetetlen magasban ő, a mindent tudva látó, mindent megértő, mindent megbocsájtó, irgalmas Isten. Jól tudom, nagyot vétettem, ismét csak asszony vagyok. Rászedtem a királyt meg a királynét, hogy így meg úgy, erőm, hatalmam, egy szóm elég szavad, hogy újra halljam. Nem volt elég. Jaj. Csúnya volt a játék, tudom, tudom, megérdemeltem a büntetést, hogy ajkat szóra nem nyílt. Jó lecke volt, most verd a sem a mellem. Ketten vagyunk most. Cinkosunk az éj, senki se hallja. Szólalj meg, beszélj. Ha nem szeretsz többé, a némaságot fölös teher már, céltalan. Kinek vagy néma, hogyha nem nekem? Magadnak értem, megfogadtad, és három évig győztél, Levente, s a győzők egyetlen, jaj, hogy gyötörsz, makas, szeretsz-e még? Szólj, és legelső szóval mondd, szeretlek. Más már beírni azzal, hogy a szégyen orcámon oldhatatlan lánggal égje neked kevés, ez több. Az életem kell, a vesztőhely a hóhér bárgya reggel. Átgázolnál egy asszony gyönge testén, te a Levente, te a jó keresztény. Arra tanít hitet, hogy megbocsáss. Benned a bosszú ég csak, semmi más. Hát jó, ne mondasz megbocsátok, szidalmaz. Káromolj, gyaláz, oly szót keres, mely fáj és megaláz. Boldog leszek, mikor szemembe vágod, mert szó, a hangot hallom újra, és élek, élek, élek. Jaj nekem, a hallgatáshoz több az erőd, mint sem a szóhoz. Megmondtad egyszer, nem felejtem el. Így mondtad? Így? Te is emlékezel? Te sem felejtesz semmit, soha semmit. Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhít. Neked a távol mindig csak közel. Akkor a csókom sem feletted el. A csókomat, melyet útra valul bús pillanatban adtam. Nagy árat kértem érte, szent igaz, de csók volt mégis, éltető vigasz. Zília csókja, nem a féle olcsó. Özvegy soromban első, és utol. Kelletlen adtam, adnám most örömmel. Engedd, hogy adja. Jó Agárdi Péter, szájadat lezártam vérpiros pecséttel, ezt a pecsétet csókommal töröm fel. Látod, szeretsz még, érzem csókodat. És két karot szorít, mint vasperec. Ne büntess hát tovább, mondd, hogy szeretsz. Ne hangosan mondd, halkan, suttogón, leheld, magad se halld, én halljam, senki más. Na, szólj már, mondd, beszélj! Jaj, megszűnt a varázs, nem szólsz, még most se szólsz. Erőm lebágyod, jóságos Isten! Mit csináljak? Levente! Hamar lelankat ölelő karod. Halálra szántál, vérem akarod. Látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen Bakó elcsapja fiatal fejem. A szíved is néma, nem csupán az ajkad. Állsz csak te, fetét kaján, fekete ördög! Jaj, irgalmaz, ne bánts! Élnem hagyj, könyörgök. Hiába kérlek, nem fog semmi rajtad, nem zeng felém immár a néma zsoltár, melyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél múlt el azóta. Jöttem, eltiportál, és te szerettél, sohasem szerettél. Jóvá teszek mindent, amit elkövettem. Az éjszakában egyedül mi ketten. Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél, Bús életednek jó a gárdihadod, amit álmodtál, vakmerőn reméltél. A tiéd vagyok ma. A tiéd ma nátszál derekam, ajkam, sejmeszök hajamnak. Többet adok, mint valaha kívántál. Kértél evente asszonyodnak, és én nevettem zavarod. Ma éjszaka csókolni foglak. A szeretőd leszek, ha akarod. Akarod, ugye? Mondd, hogy akarod. Csókolj meg. Így. Még. Vedd el az eszem. Szeretsz-e, mondd, nem? Nem mond, nem kérdezem. Te vagy erősebb. Harcom balga harc. Beszélj, vagy hallgass!

történelmi jelentőségének sorrendjében Buda, Pest és Óbuda 1873-ban hatalmas fővárossá egyesült, egy várossá, Magyarország fővárosává, Budapesti. Én 1871-ben születtem, tehát két esztendővel vagyok öregebb testvérvárosomnál, Budapestnél, mert én mindössze csak Pesten születtem, nem Budapesten. És testvéri szeretetem, dédelgetésem, rajongásom elsősorban mindig csak Pestnek szólt, a Duna-Pesti oldalának. A hegyről lenéző Budával, és utána Óbudával később ismerkedtem meg csak. A gyönyörű Duna azonban elmondhatom, hogy egész életemen keresztül folyt, mert később, amikor vidékre kerültem, Bajára, ahol első iskoláimat végeztem, majd Komáromba, ahol katonáskodtam, megint csak a Duna mellett éltem. Pesten az azóta nem tudom hányadik nevét viselő országúton születtem. Onnan hamar a Dunapartra, az Akadémia utcába, a Magyar Tudományos Akadémia mellé költöztünk. Mindig ott is maradtam az akadémia közelében, de nem mint tag. Budapestnek előkelő nyugodt, higgadt vidéke volt ez. Az első elevenebb, újabb kerületek lassan-lassan kezdtek csak épülni, jóval későbben rakták le a villamos síneket, jóval később építették a telefonhálózatot, ami a kívülebb fekvő város részekkel való zavartalan közlekedést lehetségessé tette, és megengedte Budapestnek, hogy terjeszkedjen, gazdagodjon, éljen. De a Dunaparti kerületek, az Akadémia utca környéke, a belváros és a mai eskütérig vezető utcák, szép kirakatai, üzletei, a Vánci utca, a Gizella tér, a Kugler cukrászda, amelyet akkor még nem neveztek Zserbónak, sokáig megőrizték fensőbbségüket, és rendes napi sétája maradtak a jómódú közönségnek, szép asszonyoknak, zeneiskolába siető fiatal kisasszonyoknak, ráérő gavalléroknak. Az asszonyok, a lányok csak ugyan nagyon szépek voltak. Amit ma inkább annak tulajdonítok, hogy akkor magam is fiatal voltam. Ez a Budapest nyugodtan, csendesen fejlődött és gazdagodott a hosszú, békés idők alatt. Egymás után sorra emelkedtek a nagy paloták és lakóházak, sokasodtak az üzletek, szaporodtak a színházak, jöttek a mozik. A külfölddel való állandó érintkezés révén hozzájutottunk az irodalom és a művészet egész terméséhez, az európai kultúra megismeréséhez, de már ez a kultúra is kénytelen volt megismerkedni mi velünk, irodalmunkkal, művészetünkkel, színházainkkal. Voltak esték, amikor Bécs színpadjai, amikor Bécs színlapjai esténként egyszerre 3-4 magyar darab előadását is hirdettünk. A magyar színdarab kedvelt csemegéje volt Berlin és New York színházainak is. Íróink, színészeink, mozirendezőink megállták helyüket mindenütt.
nem lehet Budapest egész történetét elmondanom, és a várossal való családi kapcsolatom minden részletére kiterjeszkednem. De ahogy végig néztem, és mint újságíró, végig harcoltam emelkedését és szépülését, testvériesen végig szenvedtem vele leromlásának a korszakát is. Bujdostam, bujdokoltam, és menekülnöm kellett az elmúlt háború években. A városnak olyan utcáiba és zugaiba kerültem, ahol azelőtt sohasem jártam. Így ismerkedtem meg Budapestnek számomra ismeretlen részeivel, óvóhelyről óvóhelyre menekülve, így szenvedtem át Buda ostromát, rabságot. Akkor is még, amikor Pest felszabadult már. Február 4-én szabadultunk fel a gyászból, akkor jöttek be az oroszok, akiknek a ház nevében én köszöntem meg a megmenekülést ezzel az egy találomra kiejtett francia szóval: merci, köszönöm.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És eddig Heltai Jenőre emlékeztünk. Most legutóbb őt magát hallottátok. Évfordulója van napokban. Színdarabjaiból hallottatok főleg, de azt kevesen tudják, ahogy itt a végén beszélt a moziról, maga a szó is, a mozi szó magyarul, tőle magyarul, tőle származik. További jó vasárnap délután.

0: jó színház nyilván az a színház, amely az embereket érdekli. Az embereket nem csupán szórakoztatás kedvéért érdekli, hanem a színháznak természetesen van valamely népnevelő szerepe, de ez nem szabja meg a színháznak a műfaj lehetőségeit, tehát bármilyen műfajban lehetséges olyan előadást létrehozni, amelyből az emberek valami plusszal távoznak. Tehát a jó színház szerintem az, amelyik a kor emberét érdekli, amikor a közönség bemegy a színházba. Na most természetesen vannak olyan színházak is, amelyek őket kísérletieknek nevezünk, ahova bizonyos rétege megy csak be a közönségnek, aki azt meg tudja érteni. Számomra a legizgatóbb probléma az a színház, amelyiket mindenki megért, nem csak bizonyos rétege a társadalomnak, hanem ugyanúgy szól bármilyen rendű és rangú polgárnak, vagy állampolgárnak, mint a kísérleti színház a vájtfülűeknek. Azt hiszem, ez a titka a színházban, minden korokban ez volt a titka, az a jó színház, amit megnéznek.
1: Nem biztos, hogy én életem végéig színes leszek, sok valószínűleg nem. Más dolgom van, nem akarom azt mondani, hogy több dolgom van, nem akarom kvalifikálni a rendezés, írás és a színjátszás közti differenciákat, de az, hogy én beléptem már egy-két évvel ezelőtt abba a korszakomba, amikor már nem egy szerepet kell játszanom, hanem az összes szerepet, tehát rendeznem kell, és miután ezt kipróbáltam és ment, teljesen jogtalannak és gazemberségnek tartom, hogy engem ettől megfosztanak. Ettől nem én gazdagszom, hanem mások gazdagodnának, és végül a néző gyarapodna tőle. És végső cél az írás, tehát hogy aztán rendezés és írás között marad-e idő arra, hogy én játszom, azt hiszem nem, mert rendkívüli módon terhel engem az, hogy szövegeket kell megtanulnom. Szóval ne jaj, de ezt állnak is tartom, hogy memoritereket tanuljak meg még gimnáziumban. Úgyhogy én azt mondom, hogy magasságokat hagyok ki, az azt jelenti, hogy az én következő magasságom, ha adatik mód, akkor már nem az lesz, hogy játszam, hanem az, hogy rendezzek. És az azon túli magasság pedig, amit szinte lehet csinálni, hogy írjak, de hát még ezt pár év. 6-8 év múlva fog kezdődni. Szóval engem sokkal inkább megnyugtat, kielégít, hogy ha írok, mint ha játszom. Mert hiszen az ember mércéje arra, hogy a pillanat keresztmetszetében a maximumot adja magából, ha úgy érzi, hogy az előadás, amelyben játszik, hiába kap nagyszerű kritikákat, mégis úgy érzi, hogy többet tudott volna adni magából, és mindig benne marad valami. És akkor előadás után hazajönni és hozzáfogni az íráshoz, az megint nehéz ügy. De hát én annak ellenére, hogy nem igen látszik rajtam, javíthatatlan optimista vagyok, és még élek, az leszek, a mi ügyünket illetően, és itt a mi alatt olyan embereket értek, akik szintén avval a bélyeggel járnak kell, hogy összeférhetetlenek. Általában a legjobb színészek gyakran ezt a jegyet veszik magukra, mert azokban a műtársulatokban, amelyek ma vannak, azokkal természetes módon összeférhetetlen az az egészséges színész, aki valamit akar és valamit tud. Hát lehetetlen dolgokban nem lehet részt venni. Tehát én nekem az a vágyam, hogy minden ilyen összeférhetetlen, magányos farkas végre összekerüljön egy csapatba, és akkor kiderülne, hogy vajon magányosak-e, vagy összeférhetetlenek-e, nem pedig abban a kötelékben volt a

Még valamit nem tisztáztunk. Valamit, ami nagyon fontos lenne, és amiben a színház tehetné a legtöbbet. Nem tisztáztuk, mit jelent 1976-ban a magyar név, és nem tisztáztuk, mit jelent nemzet. Pedig csak akkor sorolhatunk be internacionalistának, ha már náció vagyunk. Jóska, szerte a hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget. Nem tudják, mit jelent magyar, ahogyan Adi értette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta kodállyal, Csontvári és Egri festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babics óvta, ahogyan Móricz simogatta, Karinti viccelte, Molnár írta, Radnóti vérezte. Nem tudják, nem értik és félnek attól, ha feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem szabad úgy érteni, ahogy értenék. Hát ezért is kell egy végleges szent szót mondanunk, hogy mindenki büszke is lehessen meleg báránybőr bundájában, szovjet gázzal fűtött lakásában, a tévé mellett is büszke lehessen arra, hogy magyar, hogy itthon maradt.

Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika óra. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fal. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová repül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szól? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komód, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak bolc, hokedli, konyhasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás. A semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nemz, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudás pilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovács. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészet. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez cél, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervetlenségből, a művész kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi célbe, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Feszülnek az izmok, az agy nyugodt. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben, akár a koporsóban.

nem egészen így volt, de ez egy magatartás. Szóval itten majdnem az internacionalizmus és a nacionalizmusnak a kérdését lehetne a mélybe érinteni. Erre is tudok felelni. Aki internacionalista, az Magyarországon elsősorban a magyar népnek a jogait kell, hogy kiküldje, amelyek nagyon sok esetben vitatottak válni. Ma így merném megfogalmazni. Duna medencébe 15 millió magyar él. Ebből 10 millió él az ország határain belül. Tehát minden harmadik magyar kívül van. A felelős politikus nagyon helyesen csinálja, nem is csinálhatja más, nem csinálhat más, még ezt a 10 milliót vállalja, ezért küzd. De a költőnek az a hazája az anyanyelve. Szóval én nékem az országom az a 15 millió magyar, aki olvasóm is egybe, aki megérti, amit mondok. Tehát én nékem a hazám határa kicsit folyékonyabb. Nem is mindig érintkezik, mert mit tudom én, egy nyugati városban egy emigráns, aki magyar verseket olvas, az közelebb van hozzám lélegbe, szóval ide tartani. Tehát van egy anyanyelvi magyarság is, amely üldözöttség állapotában van, szét van szorva a világban. Tehát ez egy külön kötelesség ezekre az állampolgárokra, nyelvi honfitársakra gondolni. Ezt a költészet vállalta mindig akaratlanul. Én ezt majdnem tudatosan merem hangoztatni, hogy ez is egy kötelesség, ha van egyáltalában a költői kötelesség. Legalább ezt nem lehet elítélni. De hát ezek megint, mondom, azért örülök, ezért tartom fontosnak. Ez a nacionalizmus és az internacionalizmus kérdését érinti. Lenin még tovább ment, azt mondta, ilyenkor még az elnyomott nemzetek fiainak több joguk van, mint a nagy nemzeteknek. Szóval azoknak több kivételezettség jár. Így van. Ezt kívánja az erkölcs és az igazság. Mindenkinek joga, hogy a latin szólás szerint változzék az idővel. A művésztől még el is várják ezt. Sőt, azt is, hogy változni tudjon a változó idővel. Élete során megújuljon többször is. Én a nem igen változó közé vélem sorolni magam világszemléletet illetően. Noha a pályafutásom ugyancsak változatos állomásokat érintett. Áll ez a nacionalista, internacionalista elbélyegzésre is. Akik ma nacionalizmus mondanak rám, még a jó viszerűek is, valami olyasmit akarnak mondani, hogy maradi, korszerűtlen, eltévejedett, veszélyes területbe menni. Nem árt tehát kimosdatni ezt a szót, mai modern mosószerrel, szapulóba tenni, akár megöblögetni. A nacionalista szónak ugyanis majd épp úgy, mint bármikor, szigorú osztálytartalma van. Sőt, jobban, mint valaha, ezt érzékelem, mióta eszmélni tudok, eszmékre is, azaz kora diákkorom volta. Aztán századunk legsúlyosabb, legizzóbb társadalmi bajaként tartottam rajta a szemét. Ezt talán már mindenki előtt ma nyilván. Világszerte, ahol háborús tűzfészkek gerjedeznek, négyükön a nacionalizmus megoldatlan problémái gyuladoznak, a vallási, faji és anyanyelvi megkülönböztetésbe burkolt osztály elnyomás alapján. Ismételjen meg, diszkrimináló, azaz kedvezőtlenül megkülönböztető, visszanyomó szándékkal ritkán zsákmányolták ki úgy, mint ma, világszerte magukat magasabb rendűnek érző hatalmak,
a másik szerintük alacsonyabb rendbe osztható színesbőrű idegent, az idegen anyanyelvűt vagy idegen istenhívőt. Ritkán kegyetlenebb és fondorlatosabb szerveket, de nem nyílt szóval természetesen. A nemzeti, a nemzetiségi kérdés erő ezért kettősen fertőző osztályharci kérdésnek bizonyul, ahol csak félretoljuk a frázist. Súlyos eszmei zűrzavar szolgál tehát az, aki annak tisztázása nélkül egyformán a nacionalista szót használja nyelvünkben azokra, akik a nemzeti, nemzetiségi keretet kizsákmányolásra használják, és azokra, akik azzal szemben védekezésre építik ezt a keretet. Noha bárhová nyúlunk, oly kiáltóan az egyforma példa, ahol más anyanyelvük visszanyomják, például ott törvényszerűleg Darwin és Marx törvényei szerint egyaránt a proletárság legalsó szintjére szorítják vissza, műveltség dolgában is. Már-már az írásbeliségtől, irodalmuk és történelmük alapismereteitől is megfosztva őket, vagyis az elemi patrióta jogoktól. Helyesnek tartom tehát az alapjáig megfontolt mondatot, napjainkban nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd. Semmi ellentmondást nem látok abban, hogy a tól, amely egykor a puszták népe védelmére rót betűket, ne végezze ugyanazt a tennivalót a pusztai sorsban élő népek és nemzetek védelmében. Sőt, úgy érzem, az ilyenféle végezni valóra a tól embereinek világszerte fokozottan kellene illennék gondolniuk. A világot nem csak a politika vezeti, hanem hinnünk, remélnünk kell az is, ami magát a politikát irányítja, befolyásolja. Az emberi tudat, a jó köztudat, a helyes közvélemény, arra pedig az irodalom is hat. A politika úgy igaz, ahogy Kossuth mondta, az exigenciák tudománya. Úgy értve a napi követelményeké. De az irodalom is az exigenciákat szolgálja, épp csak hosszabb lejáratra, mint az imént mondtam, ameddig anyanyelvi talaja a nemzet elér és elél. Az pedig, ez a létjoga az egyén fölött is, a nemzet azzal vigasztalja magát és halandó tagjait, hogy örökké akar élni, mint maga az emberi műveltség. Legalábbis ezzel csábítja a szellem embereit, ez sugva nekik, íróknak, politikusoknak, hogy halhatatlan léveljenek halandó mihoztukban is. Az irodalom és az esztétika tele van azzal, hogy bontsa meg a regénynek a rendjét, a mondatnak a rendjét, hogy megtalálja azt a kifejezési formát, ami hitelessé teszi. Tehát az időrendet fölbontják, nem kell elmondani mindent. Én egyre jobban azt látom, igen, különösképpen, és egy mély filozófiai gondolat is lehet, hogy itt egy etikai tényező belemehet az esztétikai kritériumok közé. Vagyis a műnek hitelének kell lenni. Tehát az, hogy magát, egy író, mint jellemet, hogy dolgozza ki, az művére is visszahat. Tehát akármilyen kegyetlen, ha valaki nem jellemes ember végül irodalomban, óriási kárát látja. Kuti Lajos nem volt olyan rossz író, mint amilyen nyomtalanul a magyar tudat kirúgta. Ugye? Pusztán azért, mert elment Bakusárnak abban a pillanatban, amikor ez nemzetáldás volt.
Tehát itt a tudat túl szigorúan is ítél, és ezen számot kell vetni. Tehát aki nem tud maga mögé ilyen erkölcsi erőt gyűjteni, akármilyen nagy művet alkotna is, elmarad amögött, aki akár szerencsétlen sorssal ezt meg tudta valósítani. Na de hát az az ifjú, aki nem vesz számot a helye és a korral, ahol él, az olyan, mint hogyha az anyagát rosszul választaná meg. Tehát mondjuk egy szobrász, aki hóból akarna, a jégből akarna egy olyan művet faragni, amit hogyha márványban megfarag, akkor megmarad. Hát ezek kemény igazságok, és meg vagyok arról győződve, mondom, ezt kell hozzátenni, hogy időnk és nyugalmunk van Magyarországon. Ebben a pillanatban, hogy ezeket a dolgokat világosan tisztázzuk, és fölkészüljünk arra, hogy akármi próba vár munkára, vagy megpróbáltatásra, erre a népre lesz egy egységes irodalom, egy egységes szellemi élet, és egy egységes nemzet.

0: Minden falutól messze eső puszta az, ahol én születtem. Rátszeg, felső Rátszegre, a Simon tornya és Sárszent Lőrinc között. Ott volt az apám egy irodalmi főgépész. Szóval ez, tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a négy nyomorral közvetlenül így érintkeztem, hogy mivel egy vagy 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, vagy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt már a gyerek lépéteknek oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, ugye, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvezve, minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bélkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra, ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösség, vagy életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak és nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a parasztban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert szóval olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű asszony volt, de igen, jó érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és egy nagy kenyérszeletél is kitett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apám. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozorán. Hát mikor én onnan megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát azt mondom, a mesélő kedvem és egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszélni, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy haragoznak. Érted? ezt a nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész, az már apám családja, az Ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Ugye, mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle, és hát apám egy kicsit hát mondjuk kérkedett is. Anyám előtt, akiben élete végig reménytelen szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a tetszett. Tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsenyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például a templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő. A családban a képek, a Calvin képem, szörnyű aszkét a képem mellett az aradi 13-ban. Első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése, ismered ezeket? Ozorán csupa szent kép volt, amit hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolom, hogy a tanyai iskolába első voltam. Hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan rögtön, hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónási imádságot azt kitűnően. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt
1: nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyesen beosztani.

0: edes utaa.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok. És folytatjuk. Bohumil Hrabal Sörgyeri kapricsóját. Figyelem! Előfordulhatnak csúnya szavak. Kérjük, hogy fiatalkorú hallgatók csak felnőtt felügyelete mellett üljenek a rádióról, vagy a számítógépnél. További jó hallgatást!

0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment föl a lépcsőn az első emeletre, vasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönni elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáterlét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövirózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiríz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. kézbe vettem a hajamat, bevontattam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horgant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezében minden éghetőt. Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szórt be mindent a sparheltba. A Schuster csiriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat. A csövek pedig egész a kéményig szürcsölték fel a lángot, a csak nem 2 méteres lángot, mely oly hosszú, mint a hajam. Pepin bácsi legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt. Az egyik oldalról a gyümölcsöstől takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben. A szükségletnek megfelelően negyedhektósok, továbbá félhektósok, hektósok és 2 hektósok, avagy duplások. Valamint nagy, 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászok sörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte, tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
1: Jó, hogy jön, sógorasszony,
0: mondta Pepin.
1: A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mind annak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wuherer ezredesnek: gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira: miféle kolerát tartanak itten?
0: A Pepinkét.
1: Egy szart. Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wuherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, 2 hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek, hát látják, hogy a von Wuherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak, azt mondja szelíden a von Wuherer: hát hová, hová, kis katoná? Azok meg: szabadságolásra. Mondja a von Wuherer: ha valaki szabadságolásra megy, ahol Urlaubszeny kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wuherer meg megkérdezi az egyiktől: hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wuherer a másiktól: hát magát hogy hívják? Simsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, Simsának hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wuherer vezényet, hogy Simsa, zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Simsa elszaladt a Simsával. A von Wuherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Simsa meg a Simsa. A lajstromokban nem volt se Simsa, se Simsa. Akkor a von Wuherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. 2 napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Simsának mondta magát, se azt, amíg Simsának. Hát hogy emlékezhet egy ilyen ezredes a Pepinkére?
0: Sst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
1: Amá igaz! De most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak?
0: Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mintha igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
1: Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündung, miszerint torkolat.
0: Vidék.
1: Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolat vidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brrcú zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
0: A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az irodaablakát, a könyvelésből fehéringben kirohant Francin. Láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztólat szorongat. Mit műveltek már megint, ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kirocsolt egy egész üveg tintát! Kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, bászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
1: A kéményre?
0: Csodálkozott Pepin. A kéményre? Feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehér Inge most bement az irodába.
1: Hát akkor direkción!
0: Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott és azt mondta.
1: Csak ön után!
0: És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek, a kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott.

0: Emelte, és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypáva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében, aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt. Lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi más nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre. Nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndörhaja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egészen a fetkőre feküdt, kiúszta maga alól a másik kezét, és megragadta a fetkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Fölhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette egyik kezét, a másikat meg a szeméhez emelte.
1: A nem jóját, sógorasszony!
0: Mondta elismerő csodálattal.
1: Itt aztán szép beobachtunk, Stelle, avagy megfigyelő állás volna.
0: Mi szerint kilátó?
1: Lófarát! A kilátó a civileknek van. Ha megfigyelő állás, mi szerint beobachtunk, Stelle, meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll, és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzerkapitány, odarittyentene a kardjával és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
0: Pepinke! Egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
1: Menj, dörgös mennykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
0: Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kiserdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vízen át lehet bejutni. Hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe kerülte, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem meg Pepin bácsit, a levegőben suhogó hajamat. Úgy villogott és tündöklött a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odalett szélcsend volt. A folyón túl templom emelkedett. Arcommal egy magasságban volt az óra aranyszámlapja. A templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közök és épületek és parasztházak. Úgy öltötte ki minden ablak a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hídra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hídon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a

0: Csengőbongó tűzoltó oltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? Kérdeztem.
1: Ki mondta?
0: Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A melihár trafikos, feleltem.
1: Hát ott lehet a háborúban egy rokkant trafikos?
0: Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten, kitör a háború. Meséltem, megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon. Hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon. De a fal mentén magas jávor és kő is fák sora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön. Hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton. És úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amaránt.
1: Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
0: Szólt a bácsi. Feküdt tovább és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
1: Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
0: Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve, kettő is, mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri testis oszlopon.
1: Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
0: Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogy ha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával, né, és elkiáltaná magát. Pepin cumír! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és odanéztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágra akasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a melső lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott, villogott az egész tűzoltó verkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kéményseprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált, de Giorgi úr, és minden bizonnyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokné asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekilátnak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Georgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelektek a szekercéikkel, aztán egyszer csak széthúztak egy ponyvát. 6 tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok bricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a bricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorár doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve. Szokása szerint a bakon ülve és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete ményt a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a plüssülésen, mint egy főúr. De Georgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak fel a kéményre. De Georgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre. És jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrű megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent a lábamnál a sisakja. Józsim bácsi! Rázta meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörzsölte a szemét, aztán ilyetten felugrott, és megragadta a villámhárítót. De Georgi úr föllendült a fetkőre, lihegett, levette a sisakját, és zsebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében, mondta, másszol le nagycsasszony, meg a sógor ura is. De Georgi úr nem szédül, mondom. Mondom, a törvény nevében másszol le, ismételte de Georgi úr. Mondom, de Georgi úr elsőnek, mondom. Nem, felelte de Georgi úr, és belenézett a kémény méhébe. Gyakorlatozási okokból lemászok belül a kéményben, tette hozzá. A villámhárítót fogva a kampóra léptem, megfordultam, és fellobogott a hajam. Megint feldúzzasztotta a hajamat az a mélyről jövő húzat. Utoljára tárult szét, mintha tudná. Még egyszer utoljára fellángolt az én aranysörényem a sörgyár kéménye felett. Hajammal, mint egy óriási aranymonstranciával, újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám. Még magát, de Georgi urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát. Egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalauz lyukasztója. Belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint mikor elbégeti magát a megkötözött gide a vágó hídi kocsin. Aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé. Gyorsan húztam le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát. Majd, mintha az ágak közé ereszkedtem volna le, az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édes anyaföldre.
1: Gyönyörű volt, mondta lelkesen Gruntorát doktor úr, de 25-öt érdemelne.
0: A popomra, mondtam. Mi a hét szentséget keresett ott? Kérdezte a doktor. Amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való. Mondtam, és Francin ott állt sápadtan. Mellére billent fejjel, redingotban, fehér manzsettában, kaucsuk gallérban és káposzta levél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kémény ajtót, korom hullott ki belőle. Akkora volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Pepin bácsi leugrott az utolsó kampóról, és így szólt.
1: Újból dicső győzelmet aratott az osztrák katona, igaz?
0: de mindenki a kémény ajában lévő fekete kamrát bámulta. Ő melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede Inhaberje? Kérdezte Gruntorát doktor úr.
1: Freiherr von Wuchere!
0: Szalutált Pepin bácsi. Pihenj! Kiáltotta a doktor, és hozzátette. Mihez érte a bátyja, gondnok úr? Cipész szakmája van, és sörgyárban is dolgozott 3 évig, mondta Francin. Akkor gondnok úr, bátyja urát, fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvöltés ellen a legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr. A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár, majdnem mennyezeténél ennek a koromrugasnak. Kampó után tapogatott, de kampó ott úgy látszik nem volt. Úgy taposott a nadrágszár, mintha biciklizett volna, de Georgi úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltók beszaladtak a kéménybe a mentőponyvával, kifeszítették, és a parancsnok helyettes felkiabált a koromba. Ugorjon le, parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával! De Georgi úr eleresztette a kampókat, előbb bernye meg korom gomolygott ki a kéményből, a kémény elég gomolygott. Koromból való finom göndör kis vakontúrások. Köhögés hangzott fel, és kiszaladtak a már éjfekete tűzoltók, úgy hozva valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a koromból meg a porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete, de Georgi úr nevetett, fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára. Elővette trombitáját, megfújta, és kijelentette. Ezzel a mentő munkálatot befejezetnek nyilvánítjuk. Kilépett a koromkupacból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog peckesen járkált fel alá. És én láttam, hogy de Georgi úr nem csak néhány évig fog élni még ebből a kéménybeli leereszkedésből, hanem egész hátralévő életén át. A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig, akkora szél, hogy csak nem előrehajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva és beleülni az orkánba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamat a széláram, mint a mohó dohányos a cigaretta füstöt. Alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon. A malátagyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy térdre estem, vagy hanyat vágottam. Mégis mindig előre örültem ennek a törülközőkért folyó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezemből a frottírfürdő lepedőt, épp hogy csak ki tudtam nyújtani utána a kezem. A húzat meg jó humorérzékkel curukkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyújtottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de a szél megint egy jó darabot ugrándozott arrább azzal a jókora törülközővel. Aztán, mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a frottírtörülköző, a fehér cikcakot táncoló és a szél ritmusára mozgó törülköző, és eltűnt a malátázó fölötti sötétségben. És mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham, hagyni, hogy mint egy borsmenta cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat. Nekem is egész testemmel neki kellett feküdnem az ajtónak, ám de a jó humorérzékkel rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezuhantam a sötét folyosóra, térdre estem. Egyszer elhasaltam, és feldöntöttem egy aszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartotta az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét. Olaj és kenderszag nyelt el melegen, mint egy teli kád. Becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertyát gyújtottam. A szitáló félhomályban ezüstkört rajzolgatott az óriási vezetőkerék. Olajosan fénylettek és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamok meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlítottak. Az olajozók vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem a melegvizes csapokat forgatva közben. A melegvíz óriási katlamból folyt egy kettéfűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fokádba. A víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvizes csapot. Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam. Csak akkor fekszem le lassan, mikor a hideg víz összekeveredik a forróval. Egészen kinyújtózkodom. Fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű. Nézek magam fölé, bámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán. És álmodom. Álmodni kezdek. Lassan szétolvadok a forró vízben. Úgy lebegek a forró vízben, mint a szappanpehely. Ellazítom minden tagomat. Kibontok minden abroszt és lepedőt, amibe bele van kötözve eddig életem. Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek eljönni látogatóba. A szép, de szintelen képek, melyek csak ebben a fürdőben simulnak ki végleg és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúnyt szemem vásznán mutatom be magamnak. Olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én, aki idáig jutottam. Eddig a fokádig, amelyben fekszem. Szalmasárga copfos kislány vagyok. Kövekkel játszom az út közepén. Keresztbe vetett lábokkal ülök, és újra meg újra szétdobok négy kövecskét. Egyet fölveszek, feldobom, a másik hármat egy kupacba rakom, és még van időm elkapni a lepottyanó elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a négy kavicsot, elsötétedik az ég. Rémes pofák és csatok és gyeplők felettem. Paták ugrálnak át, patkók villognak rajtuk. Becsukom a szememet, megszáradt sárdarabok hullanak rám. Tovább vonul a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult lovak húzta szekeret. Látom a kék eget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje. Kislány vagyok, és kis kövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig hátra vitt inkább a ház mögé, hogy ne essék semmi bajom. Látom, hogy két katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át azon az ösvényen, amelyen játszom. Úgy rohan a két katona, mint két őrült. Hanyat fekszem, nehogy elgázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom magam fölött a Jancsi szögekkel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása is távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patak felé a katonák. Megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva. A katonák magasba emelik kezüket, mint szárnyukat az ágyam feletti őrangyalok. Úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő fényes Jancsi szögeiket. Most eltűnnek az erdei kanyarban. Már régen eltűntek a katonák, de még mindig rájuk gondolok. Most saját magamat látom. Tipegek a patak felé, rálépek a fatörzsre, látom a patakban áramló vizet. Fölemelem a kezemet, és futok végig a fatörzsön, de félúton kicsúszik alólam, és zuhanok a patakba. Tapostam a mélységét, mint anyuka a varrógépet, de nem tudtam megvetni lábamat a fenekén. Először nyeltem a vizet, de aztán úgy látszik, volt már annyi bennem, amennyi a megfulladáshoz kell, csak azt láttam, hogy terül szét a hajam, és lebeg együtt a patak medrével, és folyik egybe a zöld moszattal és a virágtalan vízi virágokkal. Iszonyú alhatnékom volt. Nem tudtam lehunni a szememet, és minden csupa, de csupa fényesség volt, és mintha erős szemüvegen át láttam volna magam fölött az eget. Aztán ébredek, látom, hogy mi szép a vízbefulladás, mint ha otthon lettem volna. Ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a Dunna fölött. A Dunna ugyanolyan ne felejtsek el van telenyomtatva, mint az anyukáé. Szemközt meg ott függ egy őrangyal képe, ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött anyuka, és azt mondta, gyertek, gyerekek, kerüljetek beljebb. És szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik Marzsenkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának és Evicskának és Bozsenkának, Szent képeket tettek a kezem mellé a Dunnára. Annyi őrangyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon. És azt mondta Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál. És még egy szent képet helyezett el, én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? Mondja Hedvicska, ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. És sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szentkép láttán azt mondta, ugyan kislányok, Márzsenka nem halott. Mihálek doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra belelehelte az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk. Sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg. Mert már látták magukat fehér függönyruhában, mirtusszal díszített, nagy, égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a részfúvós zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben, és be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. De most már lőttek a halottas menetnek és a sírásnak. Mindennek az a két nő személy az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavittek. Apukám akkor olyan ideges lett, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka 4 almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezébe nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a szekrény maradványt, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta le az ajtóit, aztán oldalról ripityára törte az egész almáriumot, akár egy gyufásdobozt, és egy fél óra múlva, mire aprófává hasogatta, a mamának mindig volt begyújtani és fűteni valója. Hallottam, hogy kiabál és dühöng a papa, vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet. Úgy megijedtem, kimásztam a Dunna alól, felöltöztem és kiszaladtam az udvarra. Ott állt egy teherautó, fölhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó a kis ablaknál, bemásztam. Meleg volt a hordóban. Elaludtam. És mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy fölálltam, láttam a kisablakon át, hogy már esteledik. És ott van mindjárt a kisablak mellett egy úr sapkája. Oldalvást oda néztem, láttam, hogy Brabec úr az. Bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a füle mögött, és így szóltam. Brabec úr, én vagyok az! Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam. És kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl alá szaladgált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondom, Brabec úr, tényleg én vagyok az! De Brabec úr nyöszörgött, és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakarták a Brabec urat. De még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelenre kellett vetköznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette. Később mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna. Nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdolni egy almáriumot. A csendőr leterített egy bundát, fogott egy madzagot, és a lábamnál fogva az asztal lábához kötözött. Feküdtem és sírtam. Jancsi szöggel kivelt bakancstalpa kimbálóztak fölöttem. Egymáson átvetett lábak. Én meg a lábamnál fogva voltam az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam. És megjelent fölöttem apuka. Két kezére támaszkodva térdelt, mintha a keze is láb volna. Elkötözött az asztaltól, és amikor kézen fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte. És én elsírtam magam, és kiabáltam. Apuka, nem akarom, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sokáig haldokolni a kötélen. Ugyanis a kandúr elette apuka elől a májat. Apuka fölakasztotta érte a macskát egy faágra, és a kandúr csak másnapra múlt ki. Apukám madzag végén vitt a vonathoz, és hazaérve úgy húzott maga után, mint egy borjút, és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka, mert anyuka, amint meglátta apukát, már nyújtotta is neki a baltát. Azt vártam, levágja a fejem, ahogy a pulykának szokta. De apuka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, Úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy kartondoboz, ha széttapossák. Nyakék pálcban teljes egészenben szappanhabban heverek. Szappanozom magam, nem is tudva róla, hogy az idő mélyén heverő képekre gondolok. És emlékezek az állandóan visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó, egymást kiegészítő képekre. 6 éves kislány vagyok. Hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva kék masnikkal a fejem búbján. Egész év alatt egyetlen szekrényt se vert már szét apuka miattam. Vasárnap dél van, egy terecskén sétálok, a nyitott ablakokon át függönyök lengenek, evőeszköz és tányércsörgés hangzik. Ételszagot húz a légvonat. Apuka tegnap matrózruhácskát vett nekem, meg esernyőt. A díszkút előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat. Pénzdarabok csillognak a medence fenekén. Nálunk ugyanis, ha valaki pénzt dob a kútba, teljesül egy kívánsága. A biztonság kedvéért 2 20-as dobtam a díszkútba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazulról, hogy végre jó kislány legyek. Kivárt, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kishalat nyelle. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna a puka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mint a mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lenné. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Kszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém. Szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdalnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ez nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik, és felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. Aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzadt ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mint a postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan haladt felfelé a vállára vetett ingel. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében bidráslapátot, mint a császár a birodalmi jogar. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. Már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klaffogása hallatszott a szérűről. A szerte szórt árpa ritmikus súrogása. És megint az a dal, mint a dagály. A szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsirázott árpa melege. Két hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén háromlábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetkőzött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú aszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi. Szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a berejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelt ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott, ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított. Munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegélyt hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbe tett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt. Jiro úr volt az, a kis aszaló, aki ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott. Francin azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lötték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyúba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinót, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő jirótúr, aki már el is érte a balisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszi igazságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jiro Utka úrral. S amikor kilőtték és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyúddalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akart többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta a szaló. A szerelemnek vége van. Picike volt. Piciám.

0: Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon-e egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben. Zsíros kenyér morzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
1: Do, re, mi, fa, szó, lá, ti, do!
0: Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a karúzó meg a marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
1: Do, ti, lá, szó, fa, mi, re, do!
0: Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Rzsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengelyén a fekete dob pörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt és azt mondta, most még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekeljen József úr a magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, és a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. Egy percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva lihegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrésfödrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. Két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, s énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótok, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még az sem sajnálta magát, aki 2 hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát. Úgy álltott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát, és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kája mellett állt, és antracittal meg kokszal rakta. Fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kája, s a rövid görbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isteregbe. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőzőmester helyettes úr nem szeret. És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és egy mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem meg, jól van-e úgy. És mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sörszíne volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította a zárat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járók elők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg aszaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a Kádár műhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltő nyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádár segéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után, most minden hordó forgott, és úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig a tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem. A pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem. Most aztán színültig tölti. Lehet, hogy félig ászok sört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránáttal, az ilyen vágott sör, az egy olyan dicsérő morgást idéz elő az egész testben. A belga heréltek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyerítettek. A kocsis kijött az erjesztőkamrából, 2 pléjedény volt nála, és mind a 2 lónak adott egyet. Foguk közé vették a pléjedényt, meghúzták a kantárt, és ittak, és ahogy ittak, úgy emelték fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjéig beléjük folyjon a sör. És mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallattak, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól. A kocsis nevetett, és felém bólintott. Az a divat a Herceg Hotelban kezdődött. A katonák valami szerkentyűket hoztak, az iskolaigazgatók már reggel 6-kor összegyűjtötték a tanulói ifjúságot, és csatlakoztak az összes testületek, és az idő haladtával kíváncsiak sora kígyózott befelé a hallba. A katonák olyan kagylót tettek minden polgártárs fülére, mint amilyen a telefonon van, és korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán fúvós zene, folyton az, hogy Colin, Colin, de cseppet sem volt szép az a zene, olyan volt, mint a agyonnyúzott gramofon lemezről szólna. Csak hogy azt a zenét Prágában játszották, és a levegőn át, drót nélkül úgy fűződött be a kagylófokán, mint a cérna, egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratán, hogy egészen el volt kábulva attól a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná a Kmoh Kolini rezes bandáját. És mindenki haladt előre az állampolgárok sorában, abban a sorban, mely átkígyózott az egész téren, egészen a fő utcáig, el egészen a Svoboda úr pékségéig, és aki még nem hallotta a rádiót, és látta, milyen átszellemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánnyal való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, mely kigyúzott befelé a Herceg Hotelba. Herzog úr a divatcikk kereskedő, aki szeretett szórokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánnyal, felállt a staflira, és magyarázta a polgártársaknak. Jó emberek! Az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásba, minden családba ez a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki, hanem híreket is. Nem akarok elébe vágni a fejlődésnek, ám de ez a találmány azt eredményezheti, hogy nem csak Prágából hallunk majd híreket, hanem talán még Brünnből is, zenét talán még Pilsenből is, sőt, ha nem vagyok szerintelen, híreket és zenét Bécsből, harsogta Herzog úr a staflin. A stafli mellett haladt el kordéval és segédjével Zalabá úr, aki a szenet és a fát szállította házhoz a városban, és hogy meghaladta szónokolni Herzog urat, szólt a segédjének, hogy billentse meg a kordét. Felszaladt a spriclédere a tetejére, és Herzog úrra mutatott és mennydörgött. Látjátok a kis polgárt! Csak a kócerájára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok között, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítőtársát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabálta Zalabá úr az ég felé emelve kezét. Segédje pedig a kordér útján állt, és meglátva egy eldobott csikket, nem tudta megállni, hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent, és Zalabá úr a kövezetre esett, éppen csak, hogy el tudtam ugrani. Amint meghallottam a prágai rezesbanda és a Herceg Hotel beli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat, az asztalra tettem, fogtam egy ollót, és térdmagasságban levágtam az anyagot. Annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varrónőm bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlíztem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl. Mindjárt beléptem a tükörbe, és ott láttam. 10 évet fiatalodtam attól a távolság rövidüléstől. Megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, és egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, hogy azok a szép árnyékok a térd alatti inak között, az Istennek azok a barna új lenyomatai nagy meglepetést és lelkesedést lesznek képesek kiváltani, de a polgárok nagy felháborodását is, és főleg a francinét, aki, ha meglát így, a feje bubjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, és felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzat lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz. Sokkal simábban ment a pedálozás ebben a megrövidített szoknyában. Csak az zavart, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most a Horzsátevből jövő országút felől felbukkant Kropácsek úr egy indián motoron. Kropácsek, mint mindig, az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban. Alig, hogy elindult, már ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a Kropácsek úr, ahogy ránézett a kanyarban a mesztelen térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy cseresznyés kertbe. Ebben én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról Kupka igazgató úr kijelentette. Nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem örült volna annak, ami a Herceg Hotelban várt rá, az én térdemre koncentráltak, az én megrövidített szoknyámra. Senki nem nézett többé a hotel bejárata felé, utánam fordultak, Kupka igazgató úr rámutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak: íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta: a gömbölyű női tét a Szentlélek másik neve. Megálltam a cukrászat előtt, mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjon bele a drótokba. A falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navráti úrral 4 krémrólót. Egyet kivettem, és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szórodjon a leveles tészta. És amint mohóna számba toltam a krémrólót, mindjárt hallottam a franci hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrólót. Navráti úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga. A kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navráti úr átadta a kék spárgával átkötött csomagot, fizettem, és Navráti úr kinyitotta előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz. Futott egy kicsit mellettem, míg el nem kapta a hajamat a légára. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoztam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam. Úgy, ahogy a gőzmozdony regulátorának emelkednek fel azok a szép sárga részgömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket. Az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket és azokat a pillantásokat, amelyeket gyűlölettel vetettek térdeimre, melyek felváltva emelkedtek föl, mint a bütykös tengely csuklói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrólót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrólónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrólót. Mucsek tejszínhabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrólónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vonításban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a fark csonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót neki adom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyv felé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából,

0: Légősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánok megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
1: És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait...
0: Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött.
2: József úr! Ne juttassa özvegységre a feleségemet és árvaságra a gyermekeimet.
0: A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
1: Most pedig lássuk, ki az erősebb!
0: Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán, úgy, mint egy kisgyereket, de Pepin bácsi lelkesen kiabált.
1: Én elsöprő győzelmet aratok, mint Fristenszki!
0: A munkás megint letérdelt, és bácsi is túl bukfencet vetett. Csak most vettem észre, hogy mindkét birkózó hosszú fehér alsónadrágban van. A bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral van megkötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira. A fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta.
1: Atyafő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát!
0: De az óriás sörgyári felegyenesedett, elkapta Pepin bácsit a bokájánál meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele. De Pepin bácsi üvöltött.
1: Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert!
0: Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a maláta mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsim bácsi, szóltam, jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében, most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél, a párna alatt mindenféle dobos, pulnit és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott. Megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és kivett belőle egy papírzsákot. Az volt ráírva, hogy Alois Schisler, kalapos és szűcs. És kivett belőle egy gyönyörű fehér tengerész sapkát, aranyzsinórokkal és aranyal odahímzett emblémával, Viribus Unitis.
1: Ezt a Schisler apó varta nekem, másnak nem csinálná meg, csak nekem!
0: Így szólt, és föltette azt a szép fehér tengerész sapkát. És úgy állt ott alsó nadrágban, háta mögött a széthányt ágy a szétrúdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsim bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
1: Várjon, ha akar!
0: Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresnivalóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint aközött a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson,

0: és az én háromszobakonyhám között, ahol Francinnal lakom, a sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi, míg viszont ők mindig aszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istálló sarkain égő villanykörték fénye, mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. Két kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait. Nem sokkal, csak 10 cm-rel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó centiméterrel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
1: Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
0: Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
1: Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony ütött, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? Ha megmondja, hogy elment fatönkökér, a vezető belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinírer rohan a domboldalon, azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok egy óra hosszat győzködte a tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak fél évet kap, a tahinírer eldobta a revolvert, a parancsnok nagygarra a bilincsbe verte, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor 2 hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
0: Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 cm-rel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
1: Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségében kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait. Még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskároló rúgtak be akkor abba a vendéglőbe.
0: Az biztos kutyául fájt volna, mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman magdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
1: De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túróczentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relútumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteher autón Hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajárt. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túrót-Szentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteher autóval egész Csehszlovákián, tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteher autóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteher autójához, és így ért nyáron Hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteher autót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kossuthberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kossuthbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötőte, hogy alig ha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
0: Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm-rel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvadt a szemem. Bementem a konyhába, 1 percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáin át, és 1 perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Jozsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinszki összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 cm, ám de azt a 10 cm-es darabot mindig ugyanahoz a lábhoz illesztettük, és 1 lábot rövidítettük meg 40 cm-rel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszki Parnassziájával.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit sziget platányai között. Margit sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, s a többi, meg s a többi, meg s a többi, meg s a többi csupán.

járta fenn a halász bástyánkon már a nap lement. Esti csókját takarta e árnyával a parlament. Tudja, hogy éjszaka egy árkád mélyen mély sötét. Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még? Góboroljon vélem át egy éjszakát, Pest megér egy este. Ránk villantja minden ház az ablakát, Pest megér egy estet.

0: Szívünk felett az éjszakából csupán a hit nincse világ. Tartson hát össze titeket a hit, remény s a szer. Legyen a szíved egyszerű, ború után jön a derű, a nyár jön a tavasz után, s viszont az ősz a nyár. Akárhogy van, s akármiképp, a vers csak akkor szép, ha szép, piros fedél, fehér anya, és ha nem szép, akkor csúnya. Mert a szívben érzés lakik, az Isten tudja hányadik, s az érzés tiszta dalt kíván. Bizony szép tiszta dalt kíván. Kicsim kunyhóban szeretet, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ünnepén önöknek ezt kívánom. Mert bíbor bársony vendégség, nél jobb egy napi egészség, opász noje van se nagnuti, kéretik nem dohányozni.
1: A költőt kérdik, miért nem ír verset. 1930. szilveszter. Nehánysor elmosódott, aztán az ujjam gémberedett, bal kézzel ezt, a jobbal tartom a kormányt. Nagyon csikorog. A szárnyakról vastag jégcsap. A motor nem tudom bírja-e. Furcsán horkol itt bent, szörnyű hideg. Nem tudom, milyen magasan lehetek, vagy mélyen, vagy messze. Közel, távol, üres. Minden mérőeszközöm befagyott. Az a Lessing-féle súlymérő, meg az akadémi finom szerkezet, meg a Marinetti inga. Gondolom mégis magasan, mert a pingvinek nem kapják fejüket fel, ahogy Ferdén sivít, hasítja a csilingelő északi fényt fölöttük légcsavaron. Már nem hallanak. Itt nincs jel. Lent valami sziklavidék. Új föld. Ismeretlen. Leírták. Kicsoda? Talán Scott, Stringer, Byron, Leopardi? Nem tudom. Bevallom, nem is érdekel. Fázom. Keserű, szörnyű keserű ennek a híd levegőnek az íze. Lehet, hogy az orrom vére eredt el. Éhes vagyok. Kétszer sültem, kifogyott. Valami ismeretlen csillag hunyorít, amerre pislogok éppen. A fókaszelet megromlott. Mi lehet az a csillag? Talán már onnan túlról? Hányadika lehet? Szerda, csütörtök, vagy szilveszter? A tűzhely körül kimelegszik most. Testvérkék, éneklő madarak, érzelmecskék féltett tűzhelye mellett, madár testvérek, az emberszív őserdeje mélyén. Halló! Halló! Senki se hallja kivert varjú társát. Engemet itt. Az imént zörrent valami rádióm rozsdás idegén. Hallom, D. kolléga szép jelzőt talált a banárkikötőben, C. meg új szóvirágot fedezett fel két rím között, a szerelem szorosban jelenti a társaság. Gratulálok. Majd elmondom, amit... Majd, ha leszállok, hazaérek, amit itt éreztem, csak akkor mondhatja el, ha kikerül az utazó. De kikerül-e? Most ezt a pár kusza sort bedugaszolom az üres boros palackba, és a palackot lehajítom. Kockavetés. Tetves gyöngyhalász, ha találja, dobja szemétre törtívű kagylót. De betűt látó tengerész kezébe, ha kerül, ím általa üzenem, itt vagyok, az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken. És kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előtt?

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudó. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltött napjait. Miért, de lomb, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, de lomb, szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből tehénre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengén. Az őrült ágyán bölcs fej álmod. A csillagászat egy vakkoldús asszony candrái léri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnév gyábák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők húnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betiket a sápat levél halotti képek árgoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt csóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalát. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők minde többi rongykereskedővel, ez únt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberi, hol a teremtés ős jogai enéhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják egy dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, gyerekek, hogy a legalsó bór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőlek sors, bármit akar. Ez miért csüggedni nem szabad.
rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építjük egy újabb forbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benézünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevünk. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen. S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldeg éljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemes betért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk érvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság! Férfi munka volt!

Hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhánt rongyai komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenéssel, angyalérzelemmel használni tudnák éltöknak. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogság? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják a dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell.
egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelketen, a nyers fajokba tisztább érzemént, s gyümölcsözőbb eszméket oltam, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni. És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, amely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hörös Marti Mihály, gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, mint tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány napon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette. Csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberi, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzemény, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pól is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Juhu!
Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? TV? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem figyeljenek. Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, és így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja és reszel tovább reszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert ez sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete agyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, tollászkodik a lepedőn. Van, aki letkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire gókat pipacsok borulnak, mint tyúka csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezébe leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hala mikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos, mása egy várnak, s a vendéget várnak, a

És minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. És míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosi te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekeit. S mint régi motoros, vasárnaponként bukó sisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, és közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. És mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, és érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész háznótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájom.

0: Tisztelt hallgató! Az ön lemezjátszóján az első olyan kabaré lemez forog, melyet önök állítottak össze. Talán tudja, hogy a Rádió Kabaré kívánság műsora, a Kabaré Csütörtök minden évben megkérdezi hallgatóit, mely számok tetszettek nekik a legjobban. Ez megtörtént az idén is. Következnek az 1985-ben a legtöbb szavazatot kapott műsorszámok. Boncz Géza híreit felolvassa Sunyovszky Szilvia és Mécs Károly.
1: A Belkereskedelmi Minisztérium a lakosság megnyugtatására közli, hogy a szénhiány enyhítésére a közeljövőben nagy kalória értékű tüzelőkötvényt bocsájt ki.
2: Túlzott buzgóság. A Ferihegyi zöld folyosón a Japánból hazatérő Lázár György miniszterelnök után így szólt Kis Balázs vámtiszt. Uram, egy pillanatra. Mutassa a táskáját. Egy hét múlva saját kérésére áthelyezték a magyar-tibeti határra.
1: Kékestetőtől északnyugati irányban egy elhagyott barlangban egy nyugdíjas találtak, aki 10 éve gumókon és apró rágcsálókon él és forrásvizet iszik. Maugli Zoltán, a fent említett nyugdíjas, elmesélte, hogy nem tudott megélni az átlag nyugdíjából, így aztán remete életet kénytelen élt. A hír hallatára a Társadalombiztosítási Intézet újabb 40 ezer barlangot fedezett föl és utalt ki a nyugdíjasoknak. A barlangok mellé szabadidő központot terveznek barlangvasúttal, amelyben az utazóközönséget postások és gázszámlások ijesztgetik.
2: Ismét Budapestre látogatott a kis karmester, az azóta világhírűvé vált Roberto Benzi. A karmester közelében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos.
1: Eredeti kiadás alapján újra nyomják a révai lexikon. Jó előre fölhívjuk az olvasók figyelmét, ne csodálkozzanak azon, hogy Abesszínia olasz gyarmat, hogy Magyarországnak 63 megyéje van, és hogy a rádiót még Marconi találta fel.
2: Baleset veszélyesnek nyilvánította a Kermi a bolgár elektromos írógépet, a Hermészt. Ezentúl csak földelt titkárnők gépelhetnek egy gyújas kesztyűben, és a főnökök csak világító fázisszeruzával diktálhatnak.
1: Vérhasvírus találtak a békásmegyeri Omszk tóvizében. Sirilla, a bátor jeges árúszó, vállalkozott, hogy kísérő csónakokkal, ami tele lesz vécés nénikkel, átúszza a tavat. A fő díj egy üvegcsével ellátott fadoboz. Sirilla vállalkozott arra is, hogy a tó átúszása után 20 másodperc alatt beszalad a pilisvörösvári erdőbe.
2: Az MTI jelenti. Az NSK kémbotrányból a hazai illetékes szervek is levonták a tanulságot, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Többek között a fegyver- és gázkészülék gyár nevét megváltoztatták, az új név és gázkészülék gyár.
1: Kulturális hírek. Nyáron a szegedi szabadtéri játékok alkalmával bemutatták a János a Vitéz című produkciót. A stáb a századfordulóig még a következő darabok bemutatását tervezi. Muhi a puszta, Mohács a vész, Dózsa a György, Rákóczi a TS, és Néző a hülye. Új sörfajtákat dobott piacra a magyar söripar. Dobozos kőbányai, fesztiválsör, aranyhordó, Holstein. De a legkedveltebb a túlzottan szénsavas Yorkshire sör. A folyadék megivása után röfögve távoznak a vendégek, miközben a pincérek fémtálcával vakargatják a hátukat.
2: Újfajta betegség ütötte föl a fejét. Főként a férfiak és kisiparosok közül szedi áldozatait. Kutatás szerint a betegségnek két csoportja van, aki már megkapta, és aki még nem kapta meg. Lappangás ideje 2 év. Elnevezése 4 betűből áll. ADO, magyarul adó.
1: A Budapest-Nyíregyháza között közlekedő Borsod Express tegnap délután téves váltóállítás miatt időben érkezett meg Miskolcra. A halálra rémült utasokat a tűzoltók távolították el a kocsikból.
0: Mit is írta, hogy is hívják 1985-ben?

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Lawrence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Gálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházba. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűbályos háziasszonyával, Dézikével.
2: Mézi.
1: Kerünk talán beljebb.
2: Törülj el a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipőt?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten. Ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdő.
2: Igen, egy zománcos lavor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel. 120 forint helyett...
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg, akkor talán menjünk tovább. A Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess?
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga huncut. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Meseszép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen. De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy ez borotválkozás előtti, vagy borotválkozás utáni arcvíz.
3: Ravasz ember maga, János. De nem tudott megfogni.
1: Pedig azon vagyok, Klárika.

0: Hál' édes János. Ez borotválkozás helyetti arcvíz. Bekenivel azt a szép arcát, és a szőr az befelé nő, onnan ment egész egyszerűen már csak lerágja.
1: No hát ez igazán pompás, de állítólag remek gázkazánok is érkeztek. Az az igazság, Klárika, hogy én élek halok a gázkazánokért.
0: Ki se néztem magából. Maga kis mohó. Mindent egyszerre, hagyjunk valamit a jövő hétre, és pápi.
1: Na de Mézike, illetve Klárika, ne hagyjon itt. Hát úgy volt, hogy legalább maga mutat nekem egy gázkazánt, olyan szép, nagyot, termosztáttal. Klárika, halló! Ne menjen el! Halló! Halló! Halló, hol vagyok?

0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket, Kern Andrást hallják.
1: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a poslabényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmát. A polonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyány. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumóef. Végül köszönöm, hogy felszögyélhettem a Dézermant, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribám. Éljen a bedő, érjen a törentárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Jó napot, hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki ótépőmbe.
0: Betét?
1: Hideg.
0: Kivét?
1: Jég.
0: Akkor valami más?
1: Forró. Ha mindenáron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
0: Jó.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
0: Mit csináljon a micsodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
0: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
0: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
0: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
0: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magát.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
0: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
0: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
0: Hol?
1: Az OTP-nél.
0: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
0: Miért?
1: Na nekem fizetésem sincs.
0: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
0: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét.
0: Ne. Mi? Maga olyan telejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
0: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajtsd le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
0: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
0: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
0: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
2: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
3: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
0: Inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
3: Igen?
1: Na. Ugye? Felemelték az árakat. És adtak 180 forintot.
3: Igen.
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
3: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
3: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormánytribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
2: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
0: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Na, az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
0: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? De azt mondja, dehogy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még nem. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb 4-szer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember, egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én odarugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan odarughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6. 5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel fölkelek, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
0: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségversenyről.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
0: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
0: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállás haladozott a nyár elmúltának?
0: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
0: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a Magyar Állam vasutak részéről.
1: Pontosabban a Magyar Álló vasutak részéről. Hát azért bajja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
0: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
1: De azért remélem, a Malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Hát ettek, ittak, söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Hát azért tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a télről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist. Sir Kist, mikor ment el Magyarországba?
2: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... Azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: That's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... Akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Ó, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, it was. A segéd a stimmel a ganzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyes, mikor Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést...
2: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
1: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
2: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune, and minden news újság nagyon egyértelműen azt hitták, hogy very primitive, nagyon... Mondták, hogy ez könnyedő, nem izzadság, szóval, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez...
1: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készít?
2: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
2: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
2: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europa.
1: Mi lesz ez a?
2: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik. Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Sir Kist, jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valamit?
2: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, yeah, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
1: nagy. Fogja hozni az országnak?
2: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
0: Ki mit tud? Ki mit tud?

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: November 3-án Moszkva olyan jeleket is ad, mintha hajlandó lenne tárgyalni. Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Figyelem, figyelem! Fontos közleményt olvasunk el. A magyar és a szovjet hadsereg parancsnoksága közös bizottsága ma délben összeült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.
0: Ugyanaznap este 8 órakor a fogságából kiszabadult kardinális Mindszenty József hercegprímás beszélt a magyar néphez és a világ népeihez.
2: Egész helyzetünket az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejére. Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merül fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket. Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot.
0: Ezen az éjszakán azonban a vérben és küzdelemben született magyar reményeket a szovjet imperializmus kegyetlen barbársággal törte össze. Az orosz birodalom vezérei nem tudták elfogadni a függetlenné vált nép baráti jobbját. November 4-én hajnalban a magyar forradalmi kormány miniszterelnöke utolsó üzenetét intézte a magyar néphez.
3: Kedves hallgató, Nagy Imre, a minisztertanács elnöke szól a magyar
4: nép. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
0: A szovjet imperialista haderő elkezdte hadműveleteit a gyarmati rendszer visszaállítására. A Magyar Rádió 2 percenként ismétli Nagy Imre közleményét franciául, németül és angolul.
5: Attention, attention! This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet force. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.

0: A Magyar Írók Szövetségének segélykiáltását közvetíti az akkor még szabad Kossuth Rádió.
1: This is the Association of Hungarian Writers speaking. To all writers, scientists, all writers' associations, academies, scientific unions of the world, we turn to the leaders of intellectual life in all countries. Our time is limited. You all know the facts, no need to expand on them. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. Help, help, help.
0: A Magyar Rádió a lehetetlent is megkísérli. Felszólítás közvetít oroszul a szovjet haderők tagjaihoz, hogy ne lőjenek.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
0: November 4-én reggel 8:30-kor a Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: Itt a Dunabentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója a 36 méteres rövid hullámot. Felhívás! Dunabentele dolgozó népe! Vérei! Magyarok! Ezekben a kritikus órákban történelmi bejelentést teszünk. Az orosz portás a varsói szerződés lábbal kiforva hisztegő módon megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Áll a harc Pécset, Székesfehérváron, Duraföldváron, Veszprémben. A magyar honvédség egy emberként áll ellen a betolatodott orosz hadseregnek.
0: Délután 2 órakor a szép magyar romantikus naivság hangot kap a Dunapentelei Rádión. Angolul kérik, küldjenek ejtőernyősöket a Dunántúlra.
4: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting station. In this state, we request you to continue our call for aid to your broadcast. For the sake of God and freedom, help Hungary!
0: Délután 4:20-kor újabb magyar rádióállomás jelentkezik.

határához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkra. Bár a semlegességet csak két nap hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világból, hogy ezt tiszteletben tartsa. Kormányunk a Varsói szerződést felmondta, a szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a Szovjetuniót! Külső fegyveres támadással! Másodszor! A kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával! Harmadszor, az egyedüli és

0: szabadon kell. Hazánkat külső fegyveres támadás érte. Utolsó mentvárként hozzátok fordulunk. Éjetek nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek meg hazánkat a pusztulástól és rabszolgaságtól. Azonnal és hathatós intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket. Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz. Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
1: November 6-án jelentkezik a Rákóczi Adó Magyarország.
0: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem. Dunapencelei térségében okvetlenül szükségünk van. Gyógyszer,

0: VAR. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Fegyver, lőszer, gyógyszer, köszer, élelmiszer, dobjatok le ejtőernyőre. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Itt Rákóczi Adó, Magyarország.
1: November 7-én reggel a Rákóczi Adó még mindig segítséget kér.
2: Felkívásos Egyesült Nemzetek Szervezetében. Egyiptomban sikerült az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van, és az érzékeny szövezetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendben tartó csapatai tagadnak. A magyar ügyben is azonnali hasonló kisztéskedik a kérdés. A magyar ügyben is azonnali hasonló kisztéskedik a kérdés.
1: 3 órával később az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít.
0: Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhez, kérjük továbbítani Kétli Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat is nem sokára meg fogják sötétíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább venni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk. Egyveres segítséget kérünk Magyarország. Figyelem, figyelem! Kérjük az előbb elhangzott segítségünket Eisenhower elnöknek és Kétli Annának továbbítani. Sürgős beavatkozás kérünk. Adásunkat további figyeljük. Mihely lesz egy kis tő, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, figyelem! Sürgős beavatkozás kérünk. Vége!
1: És végül 50 perc múlva a magyar nép szabadságvágyának agóniája. 1956. november 7-én, csütörtökön, délután 2 óra 53 perckor.
0: Magyarország! A szovjet tankok és légierők támadják Dunapest elé. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Rákóczi Adó, Magyarország!
1: A harc változatlanul továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Itt Rákóczi Adó, Magyarország. És a harc, amit a magyar nép kezdett el 1956-ban, továbbra is folyik Kelet-Európában. Az elnémított, szabad magyar hangok szellemében más népek más nyelven beszélnek. Ezek figyelésére és meghallgatására is kötelez az emlékezés.

Borzongató érzés hallgatni az érzelmektől el-elfúló hangot, a tiszta szívű lelkesedést és a sírnivaló naivitást. Egy budapesti fiatalember szavait, amelyeket 1956. október

0: 30-án vettek hangszalagra a Győri Rádióban. A beszéd nem került adásba, elsinkófálták a bejátszását, azután páncélszekrénybe rejtették. A forradalom leverőinek és későbbi örököseinek volt is okuk rá. Mindjárt meghallgathatják, hogy miért. A hangfelvétel után egyébként Cserjés Lászlóval, a Győri Rádió volt munkatársával beszélgetünk a felvétel körülményeiről. Tehát Győr, 1956. október 30-a, a szovjet tankok már közelednek a keleti határokhoz.
1: Szamogyvári Lajos, a harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz, azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellenkormány, honvédelmi, illetve hadműveleti kormánybiztosságot állítunk föl, honvédelmi és belügyminiszteri hatás és jogkörrel. A hadműveleti kormánybiztosság azonnal intézkedéseket tett, hogy az érünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. Teljesen a birtokunkban van az ország háromnegyed része. Senki nem tett még lépéseket arra, hogy ezt szervezetten is a fegyveres erőnk birtokában, birtokba is vegyük. Tatán és más helyen honvédek rendezett ezrei állnak, ezredei utánpótlással, felszereléssel. Felesküdött kormánybiztos, felesküdött ideiglenes kormány, a lehető, a rendelkezésre álló legjobb magyarokból, színmagyarokból, itt egyetlen egy olyan közöttünk nem lehet, akinek nincs köze 100%-ig a magyarokhoz, aki vérét nem kockáztatja, családot mindent feledve. Nem lehet egyetlen egy közöttünk, aki az elmúlt 12 éves rezsim alatt bármilyen vezető pozíciót vállalt, mert abban a pillanatban fennáll az a lehetőség, hogy közénk van küldve, hogy gépezetünket megakadályozza és megakadta. És ezt a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az utolsó cseppérünkig folytatjuk, és azt a kevés orosz erőt, aki az országban áll, vagy ki fogjuk verni, vagy pedig megfelelő propagandával az oldalunkra fogjuk állítani. Félnek az oroszok, félnek gyerekek, kislányok, benzines üvegekkel meg tudják őket semmisíteni. Nem merik a fegyvert a kezükbe venni. Remegnek az az orosz, aki belátja, hogy ez a magyar népet soha nem bántotta. Ugyanakkor, ha szabadságot egyáltalán ismerik a fogalmát, szeretik, és mellénk állnak, vagy fegyveréket átadják, garantáljuk, hogy szabad magyar állampolgárokként szabad földön élhetnek és köztünk maradhatnak. Minden kísérletet megteszünk arra, hogy a külföldi nemzetektől felrázzuk, felszólítsuk nem csak az ott élő magyarokat, hanem minden olyan állampolgárt külföldi, aki a szabadságot szereti, hogy önkéntes brigádokat, önkéntes szabadságharcos ezredeket szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága. Ez nem ütközik az Egyesült Nemzetek jogi aktusaiba, mert nem egy állam mozdul meg mellettünk, hanem kizárólag szabad polgárok és önálló szabadságharcos brigádjai. Nem kell nekünk, ha a nemzeti szabadságharcunkat kivívtuk. Nem kell nekünk beszolgáltatás. Nem kell nekünk túlfűtött adó. A földet igazságos földreformmal oda fogjuk juttatni a parasztság kezébe. Nem kellenek nekünk olyanok, akik kiuzsoráznak, kizsákmányolnak a magyar államnak, a külföld által nyújtandó segélyekkel, kölcsönökkel és a bauxittal, az urániummal és más természeti kincseinkkel. Lesz annyi erőforrása és ereje, hogy a ti keserves áldozatotok, beszolgáltatásotok nélkül is fent tudjuk tartani, és boldog, gazdag állammá tudjuk tenni Magyarországot. Magyarok, minden csepp érünkkel, szabadságunkért és a hazánkért.
0: Mit tudunk arról, hogy mi lett a sorsa ennek a fiatalembernek?
2: További nem tudunk róla, állítólag nyugat felé távozott. Én beszéltem azért azokkal az emberekkel, akik 56-ot feldolgozták, mármint Győr-Moson Sopron megyeiekért, akkor Győr-Sopron megyeik emlékeznek, nem tudnak Somogyvári utóéletéről, elhagyta az országot, semmi különös jel nem maradt utána.
0: Az elején elmondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem hangzott el.
2: Igen.
0: Mégis hogy került akkor hozzád? Tegeződünk, hisz kollégák vagyunk.
2: Így van.
0: A Győri Rádióban dolgoztál hány évig?
2: 32 évig. Amikor véres ruhában egy mentőút kocsiból kiszáll egy budapesti fiatalember a kollégáival, dobtáros géppisztollyal, október 30-án 1956-ban Győrött, a Győri Rádió stúdiója előtt, ez egy családi ház az akkori Sallai Imre utcában, akkor 100-150 fős tömeg gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, hogy a budapesti ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek. Csete János bácsit, Isten nyugosztalja, idős technikus kollégát talált akkor ott ez a bizonyos Somogyvári úr, és hát követelte, hogy élőben ő most egyből hadd mondja. Jani bácsi erősködött, hogy élőben nem tud kapcsolni, hát a Magyar Rádió Győri stúdiója akkor csak naponta egy órát sugárzott 17-től 18 óráig. Rábeszélte, mondja csak Szalagra, aztán majd többször leadjuk. A Somogyvári bele is mentek, és elkezdték a felvételt. Igazán hevesen, forradalmi hevületben, szinte baki nélkül, le a kalapa, tehát vágva sem volt az anyag, és hát az lett a sorsa, hogy bekerült a páncélszekrénybe, majdan ugye kopogtattak a szovjet csapatok az ő páncélszekrényükbe is, a pártbizottság páncélszekrényébe is, meg hát a Győri Rádió archívumában. Most én ugye, mint említettem, 32 évig ott dolgoztam, 92-ben hallottam először ezt a beszédet. Azért a pártbizottság egyes prominens képviselő ezt meghallgathatták, de mi a rádió munkatársai, hát ugyan miért hallgassuk mi a rádió történetet, tehát nem hallottuk.
3: És végül is ez elhangzott valahol?
2: Igen, körülbelül 2 éve a Muravidéki Magyar Rádió Lengvai stúdiójában hangzott el, de vallom férfiasan az én közreműködésemmel, és nagy örömmel vették az ottani 10-15-20 ezer magyar, aki Szlovénia az egykori Trianon előtti délzala magyar rakta vidékén élnek, hogy bizony ilyen is történt Nyugat-Dunántúlon.
3: Most pedig itt hangzott el ugye a vasárnapi újságban, miért külön köszönet.
2: De természetes, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy megosztani ezeket az emlékeket. Tehát én nem tartom okosnak elzárni ezeket fiókokba, hiszen minden vers, mindenhonnan, mindenhol egy csontváz előkerült, teljesen mindegy. Ez is előkerült, szerintem nincs szégyenkezni valójában senkinek sem. Tehát ugye Jani bácsinak, hadd mondjam a javára, aki egy kipróbált kommunista ember volt, és ő benne megbíztak az elvtársak, azért volt ott technikus, hogy megmaradt, most hallgathatjuk a 21. században. Talán annyit mondanék még, hogy nagyon fontos volt a Győri Rádió az időben, tehát nem csupán a Magyar Rádió Győri stúdiója, tehát mint említettem, Győrött mindig egy órás műsor volt, csak a 80-as években kezdődött az adásidő bővítése. A lényeg az, hogy kritikus helyzetekben a Győri Rádió egész nap sugárzott. Ilyen volt például az 1954-es szigetközi árvíz, vagy ilyen volt 1956. októberre-novembere, annak idején Győrből a Szabad Magyar Petőfi Rádió szólt.
0: Fegyverbe a szabadságért, részleteket hallottak a Budapesti Egyetemisten.

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország TV közönsége előtt jelentse be a kaliforniai Hollywoodban, még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket, meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segélyalapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in a Valley, a Béke a völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's gonna do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. Now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hívekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, küzdben az operában, az oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éjben halokan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe,
néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál.

halotti beszéd. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak virint, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakell a nőt, neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasok, és azt feleli, oké, a pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiált. Az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Mrs. s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, Ripple színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív, marad nyugodt, lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj, tudjad, már él a kis sakel, mely afrikai sírodon 10 körmével kapel, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér, elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakat. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, forongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet,
föltemény, mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, far és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a szépben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kéziratainkban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországon elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy azt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen két-három kötetben úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Te szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból, Nagykanizsáról eljött Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész Nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajost mondjuk, aki bölcsödezett, aki íróvá szentelt, az meg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, én nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészakó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még itt voltak ott, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövök, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve 60 Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írás, amit tetszik valakinek, ugye, akkor minden elkövet érte, hogy az segítse, hogy mellé álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Szépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra, életemnek tulajdonképpen legszebb évek volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is egyetem is nehezen változtattam az életben, azt mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az elmélet, amit később az IÉS-ben fedeztem. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, eléggé jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb., akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökerekverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy versre emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta. És nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története mi az annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországban. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó. egy teljes paraszt közönség elő, akik a gazdakört a teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal, és ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okosága, bölcsessége, hogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is, és ebben láttak osztály elleni izgatás, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre, és ez vett rá arra, hogy elmenjek, de szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Gatáronak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Mihály Sarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.
0: Tamkós Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
2: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben, 1925-26-27-ben Kassákkal a szabad vers rontott be a magyar irodalomba. Kassáknak a képverseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi, azt hiszem, hogy teljesen kívül esett a érdeklődésünknek a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben Franciaországban. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészi élmény volt számunkra. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A Budapesti Hírlapillal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Adi Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről 4 hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyintézetet helyezte nekem kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni vétség, és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és a szerzőnek komoly kellemetlenségei lehettek benne. Így aztán, mikor ezeket az cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi további jövő nincs, elhatáztam, hogy kimegyek Párizsba. Párizsba azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomba, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziós a manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai Art, Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Ervant Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá, Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas
0: művészethez. Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
3: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmárnémeti unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató, és megtette azt, hogy helyettem beült 8 vagy 10 napra a kávéházba telefonos fiúnak, én pedig Bécsbe utaztam úgy, hogy egyetlen szót se tudtam németül, de előre megtanultam, szeretném, ha emlékeznék rá a következőt, hogy bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, úgy mondom most, hogy akkor betanultam. Wo ist in Amalienstrasse? Bécsben a pályaudvaron ezzel fordultam az első emberhez, aki fölkalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, wo ist in Amalienstrasse? Az asszony rám nézett és azt kérdezte, Frau Kassák? Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlő. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt, olyan volt a feje, amilyennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, amilyennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje, rögtön rám támadt, engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osvát, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement az Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú, nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében, mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vöröshajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki meghajtotta a fejét, elismerve, hogy az ellenfele győzött. Emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vörös hajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge-en kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban ugatároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nem igen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című, ma is hiszem, nagyszerű folyóirat, amelyiknek főmunkatársa volt Illés Gyula és Déri Tibor, és hát tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az 5 megjelent számból én 3-ba megjelentem.
4: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
2: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem ez az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundgém, még ezeket, ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a közben való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem volt. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglaló, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesítenek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételünk tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálatképpen, ugye? Úgyhogy Boszké máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus kint, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben ma teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszké ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletöbbve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, de én
5: nem hittem, kasárkmester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kasár köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránitcika, olyan az a kötet.
2: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a mesteremben

0: ugye? Hát azt már megírtam. Hát én nekem körülbelül ötször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai verseny, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet tudom mondani.
1: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
2: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
3: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
2: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
3: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokban. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis

Kopiasta szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

Tilos Rádió. Kelt a kalót, hallottátok? És benne 56-ra emlékeztünk. És az emigráns magyar művészekre. A jövő héten pedig az irodalmi lépegetőben Szőlősi Balázs lesz a vendégünk. További jó tilosozást!

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

0: hogy zsíros tészta van, és akkor én aztán minden bűt csinálom, én nem rendes tápszikba sütöm, hanem gáztápszikba szeretném sütni. Ezt ugye abból több van.
1: És mennyi ideig?
0: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek a kór. Már még aztán főznem is közben, már van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főzeléket meg megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy széllyel van ám az embernek, ott a konyha minden. Szóval az ilyen koronaszerű, de aztán van akkor zserbó, egy zserbó kártya, nem tudom zserbó egyet, azt talán biztos ismerik, az három felekülvegy, három cipóba azt a masszát, és akkor legyváron egyik, hát meg kell jönni, mikor kisodortam. És akkor rádiót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy legváron megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csak, amikor megsült. Akkor teszem azt rá. Na most a zserbó kártya az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írtál a rendes tápszihoz, én meg a vásztápszihoz, ahol dekart veszek. És akkor azt is meg a visján, hogy tudom, tojással gyúrom meg, és cukor, meg zsír, vagy ráma, akármi. És akkor beleteszem a tápszibe, megkenem legvárra, akkor 4 tojás fehérjét fölverek habnak cukorra. Először fölverem habnak, és akkor megszem cukor, tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott a zacskóban most előhoztam, abban a tetejét megfintem szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér ki a gáztápsziből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabban a tápszibe 4 tojással kis kutat sütök, de abban nem kell több, mint egy kupos kanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébe picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsága. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem, azt beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem meg így legvárral, azt az alsó felé, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van szával a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van az is. És akkor ez aztán, hogy el van szárva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szárdió tetején. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, szerintem. Jövő pénteken az ember tényleg, amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajt. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk. A fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magamtól minden. Pedig én is dolgoztam már azt 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, akkor elmentem dolgozni. És 8 évig jártam a vakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a rendőrben. Nem, hát ez 22 évben volt, akkor 7-ig jártam a vakonyművekbe, 15-ig a rendőrben. Innen mentem.

Naukluk az mind, Mangali pedig Naukluk az nagy gyöndörszerű malacok, ami kimondottan zsírsertések. A disznautorval, vagy disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznaunak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favorit, hogy mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírsertés volt, a húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnájad, az olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítós. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor az divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de a férfi, az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kentik meg mindig abba a zsírot, tehát meg a pirítost. Tehát rendes fehér sav szalonnával, levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megtérült a kenyér, és ott gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a pirítosra, olyan szépen, hogy elkopott a szalonna, tehát megzsírozta, de én teljesen a bőrig elkopottak, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a bauti szalonnával megkenni a pirítos. Úgy áll meg, úgy szíján töretedik a kezébe a pirítos, ott a szalonna egy szükszön. Tehát az biztos, hogy esztendeig is így voltak, tehát nem úgy, mint most, hogy hát egy pár hónap alatt felhívott a malac, hanem általában egy esztendeig is voltak a mangalit a malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt annak a kolbásza és a akarmilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába szívja. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek hízak venni, mondta a fia, hogy papám, azt mondják, ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg a tanya, meg a férj, meg ez, meg az, így veszik a hetiből a hízak. Hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, még akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, mert akkor jobban volt mangalit, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízak, jól van, vegyünk. Megvették a ideig, felhívgalták, minden szép is volt, levágták, kolbát fejtöttek, azok is bele nem ugyan szokás, mikor megszáradták, kiköltik a kolbát, megszárad mindet, egyszer egy vacsorán állnak, a kolbát tettek, hát aztán az öreg gazda beleharapott a kolbátba, kitört a foga, és fejtővágta a kolbát, azt mondta, hogy a fenol ilyen disznaut egyen meg a tondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször a tondja, itt most is azt mondja, hogy itt vagytok az oka, mert itt rendnyek voltatok rajta, a fenne ott egy meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányt, mert ezelőtt nem volt ilyen. Valamikor, én is emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a kartagi kolbászot mindig úgy csinálták, hogy abba, amit száraz kolbászot meghattak, meg egyáltalán sem, tehát semmilyen kolbászba paprikát egyáltalán nem tették. Tehát egyáltalán nem tették. Főleg meg azt, amit száraz kolbászot meghagytak, vagy zsírba eltették a kolbászt, megsütötték, mikor már vége volt a disznautornak, másnap lesütötték a kolbászt, zsírba rakták, abból meg megint egyáltalán nem tettek paprikát. Ugyanis mindig azt mondták az én vezetőm, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem vala a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászt, abban meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsírt. Tehát megpirosítja. És abban a kolbászban, amit így eltettek, abban csak sav tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymás. Fokhagymásra, nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a fokhagymás kolbászt. Meg jobban szeretem az olyan, én is jobban szeretem az olyan kolbászt, amelyikben nincsen tapító. Én úgy megszoktam a gyerek trombot. Tehát azért nem tettek a kolbászba paprikát, hogy ne avasítsa, a száraznak marad, ha pedig zsírba eltették, akkor azért, hogy ne fogja meg a zsírt, hogy ne legyen piros a zsírt.

0: Jézus nem született még, akkor is voltak angyalok, az Atya Isten, a drág Isten, aki volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták múltkot, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kezdtek. És akkor az Isten megharagott rég, hát, hogy ilyen szemtelenek lettek. Utána voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tükes olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tükes. És akkor az Isten mind ledobalt őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvette. És abból lettek szentek. És ezek még leanyigálta, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a földből terült ez a nagy föld, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a föld, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a föld, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.
2: Teremtéskor Úristen a fákat teljes simára teremtette, és az emberek bocsánkodtak sokat, hogy nem tudnak oda fölmenni. Isten így csoda volt, az ördög jelenkezett, hogy ő megmutatja, hogy föl lehet menni. Oda ugrott, és mászott fel, hát mint a villanyosoknak a izé megyen. És ahova oda tett a lábát, mindenütt görcs jött ki. A görcsből lettek szép ágak, és így aztán nevezték, hogy ördög lajtorja.
3: Mikor Krisztus úrunk teremtette a népséget, hát a gyakból gyújtja őket, na aztán akkor betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyers legyen. Na akkor mikor betette, elfeledkezett, mert gyújtja a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? Na nem baj, elrossz a népét, mert a fekete van az elégett. Na jó, akkor meggyújtja a másikat, betette azt. Hát van meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de fehértül meg, hát nem szarok meg, hanem inkább a sárga színe lesz. Na, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Hát ugye ebből lesznek a kínaiak, ebből a sárga bőrjek. Na jó, van, gyújtja a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek lesz a fehér bőrjek. Lesznek a magyarok. A fehér bőrjek. Ezért a fekete, a négerek már Krisztus úrunkat azért megsütötték. Na, amikor Krisztus úrunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szállni. No, most akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát is gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz, mi lesz? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem viszont. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok ebbordában tegyvágyak vannak.
4: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárba, s kendi a fejedet. Na hát be is kenni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondolt, hát be is kenni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekenni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Érne épp is a felesége, meg lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor is szép haja lesz. Na hát gondolja, a hónyala is egy kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, és a légyre a szállott elő, és ő hamar a légy, és hozzá csapja a kezit, és azóta lett ott is.
5: Adam és Éva, mikor a paradicsomkárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az ágyat. Egyszer azt mondja Adam, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, a fogja örök időn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csóhén jártak a paradicsomkárban. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai ámoskodni kezdett, hát egy kicsi macskáig volt, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, noha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember egy asszon lesz a földön, örökkétig a fehér népben lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
3: Elment Éva locsolgatni a lovasokat, nézegetni a falkot. De nagy kíjó még ott leselkedett. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva.
6: No, paradicsomban.
3: Paradicsomban, azon van szó. Akkor a kíjó oda amigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almat neked adom, ha ide jössz. Ennyi meg az egyiptakon, még nem volt gyereke. Volt gyereke. No, aztán annyira jó vagyott a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinálta, kíjó, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekeit, az igaz gyerekeit. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyugta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha tehát a lopottakot elgyugja, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak,
6: igen,
3: akkor adok, iskolába is járhattak, azok a kitagadott gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek egy úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
7: Ugye megsokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáldott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek, akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatból hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, három évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak, olyan szárazság volt. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazság volt. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő volt. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, mikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkába nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki, csak akkor, amikor már a vizek fölszáradtak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot. Akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor, még akkor mindig visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt a vihar, az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kijött a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és így maradt légy.
2: Készen vagy a bárkával? Készen. Hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezze. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak 8 lélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Akkor vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor is oly magasa, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint Uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
0: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették,
6: igen.
0: Ugye ima annyira félmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira félmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált annyi nyelvet, hogy egyik így beszélt, a másik úgy, hogy valahogy zavarodjanak még, mert mikor téglát kértek, mortért vittek fel, mikor mortért vittek, akkor téglát kértek, úgy, hogy így nem tudtak ott tovább dolgozni, és így félbe esett.
8: Még az Úristen a világot megteremtette, persze az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorba álltak mind az akkori nemzetek, mind sorba állította őket, mindegynek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, itt beszélgetsz, másnak ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarom, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy minden a komor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lábbal, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma, mind azt mondja, amit hoztam nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűt, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban. Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg az olaszt. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvásznat, hogy abból csinálják maguknak ruhát. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. Az ola először az inget csinálta. Mikor meglátta az ola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy az ola milyen hosszú inget csinált, ő is megjedett, az övét revizelve csinálta. Addig a német a bokorba lesz, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg az ola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a katyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászonborokon megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújják, főszeszkel csapják.
0: Abrahamnak sokan nem volt gyerekek. Ma 100 éves volt a feleségé, mint 110 évén körül gondolom ma, hogy így volt. Azt akkor most ők, hát Abraham el is csapta a feleségét, ezért, hogy ő nem volt, még nem volt gyerekünk, Sáron, hívtak, azt akkor, hogy elcsapta, hát minősült mindig Abraham, azt akkor emlő visszament az asszony, felhajtotta az asszony, az hát neki született Ízsák. Ízsák aztán ő nevekedett szépen, örültek neki nagyon, hát aztán az Isten kérte Abrahamtól, hogy aldozza fel neki azt az egyetlen egy fiat, Izsákot. Nos, akkor, hát az is, ezt ma ugye most Abraham is nagyon-nagyon sajnálta, no? De ma nem is kicsi volt, vitte meg fát is, olyat, hogy akire reatelgetett volna, no? Azt akkor szegény kis Izsák is ment vele az apja után, fejszín alá, hogy ma, de ő nem tudta, hogy hova mennek. Már azt összerakta a kőbaszt, kisolotta a formát, kevésbe korúba a falkot, azt majd ma akkor tergyepül a tettéről a kis Izsákot a fa tetejébe, azt akkor ma a nyakot is ma úgy, hogy sajtotta volna lefelé ma ő, hogy majd ma vágja egy nagy barborban nála. Azt hát akkor egy angyal megjelent, még egy kosforma a gaz közt, olyan gazba, mikor vágta volna, hogy nem azt ne vágja a nyakot, hanem a kost vágja a helyébe. Na, azt akkor így menekült még Izsák.
9: Az anyának nem volt több gyereke, csak ő, és az anya már nem volt fiatal. És azt mondta, hogy jó Isten neki ad egy fiú gyereket, ő vasat nem teszem soha fejére. És tudod, mit jelentett az a vas? Az ollót, hogy nem nyíri le a haját a gyereknek. És nem is nyírta le. Ahol a filisztiusok rátörtek az országra, és ahol ő nagyon erős volt, mert neki az fürtök megnőttek, és minél nagyobbak voltak, annál erősebb volt. És ahol ő szembeszállott a filisztiusokból, kapott, ahogy szaladott, kapott egy szamár álcsontot. És azt az álcsontot felvette, és egész nagy sereg katonaságot legyőzött, tisztekes minden. És a filisztiusok nagyon haragudtak rá. Aztán ő elmenekült, ott hagyta őket. Legyőzte őket, és ott hagyta. A pusztán, a mezőn lakott egy magányos asszon egy házacskába, és oda ment békeredzett szállásra. Vélyes fogadta, olyan árkős, talán asszon volt. Aztán ők ezzel jöttek. No, de hát a filisztusok észrevették, hogy ez a Samson ott tanyázik. És mikor nem volt jelen, akkor oda mentek, és megkérték az asszont, hogy hát valamit csináljon, szolgáltassa ki nekik, mert rengeteg sok pénzt adnak. Nagyon megfizetik. Elég van, hogy az asszony sokáig kellett bajlódjék, ami ezt meg tudta csinálni. Ő aztán kérdezgette, hol jelent mondott, akármit mondott, nem sikerült, mert ha mentek a filisztiusok, akkor ő mindjárt szembe szállott vele, akkor rá kellett fussanak. Na hát, az asszony kezdett panaszkodni. Azt mondja, hát te azt mondja, nem terülsz velem, azt mondja, akkor minek jössz ide? Mikor azt mondja, nem mondod meg, azt mondja, titkodot nem árulod el, nem mondod meg. Hát azt mondja, az én erőm, azt mondja, tiszta új kötelben van, azt mondja, ha engemet azt mondja, megkötnek, azt mondja, ahol az új kötelben, azt mondja, amit még nem használtak, azt mondja, akkor azt mondja, elviszik az erőmet. Az asszony valami altatót szerzett, és altatta, azok hoztak neki kötelet, megkötték. Aztán, akkor megkötték, akkor mentek a filisztiusok, akkor az asszony befutott, azt mondja, Samson, itt vannak a filisztiusok. Az megfogta kötelet, mind a morzsát, szétszaggatta, nagyon erős volt. Hát, nem tudtak használni. No, de hát csak ostromolták az asszont, hogyha nem tudja megvenni, akkor megbüntetik őt. Aztán addig ostromolta, hogy hát mondja meg, miért titkolja egyszer, ha imán oda jár hez, akkor miért titkolja oda udvarol neki. Aztán ő megmondta, hogy neki az erő a hajába van. neki soha még nem volt levágva a haja. És neki a hajában van az ágy. És akkor az asszony állaltatta, és a haját levágta. És akkor oda volt az ereje. Aval, hogy levágta, akkor hírt adott a Krisztusoknak, azok elfogták, és elvitték, mert erőtelen volt. Elvitték, és kiszúrták mind a két szemét. Már sok kárt tett nálik emberbe. És ahol börtönbe dugták. Aztán örvendezett a király, hogy Sámsont megsemmisítették, azt a nagy, erős, híres embert le tudtak győzni. Csináltak ők. Úgy gondolta a király, hogy összehívja a barátokat. Csinál ő egy olyan összejövetel házat. Úgy deszkából, úgy két sosra, és aztán oda összehívja az ő barátjait. Örvendezzenek egy kicsit, hullassanak. Sámson nagyon szépen tudott muzsikálni. És mikor azok összegyűltek, ugye, ott ittak, ettek, hát akkor a királynak volt a kedve, hogy Sámsont hozzák fel, és muzsikáltassák, és kacagták, hogy most nem látsz, most nem tudsz semmit csinálni. Elég, hogy mikor őt felhozták, ő azt mondta, hogy olyan hárra állítják őt, hogy legyen az oszlophoz közel, mert ha nem elesik, ő nem lát. Két oszlopon állott az a valami verend a fajta, ki tudja, mi volt oda csinálni. És ott voltak az idegen királyok, és ahol ezt muzsikáltottak, és nevették. Mikor azok a jogából nevettek, ő érzette, hogy ő két oszlop közt van, ezt is megtapogatta, és a másikot is, hogy tudja az irányt. Aztán megragadta a két oszlopot, összehúzta, mind ott vesztek. Azok a királyok, és azok az urak mind ott vesztek. Ő is meghalt. De megmondtotta, régóntotta. Réta is gusztaltuk, de ő is gusztaltuk.

0: Ötödik szöveg, minta a Palóc régióból. A felvétel a Nógrád megyei Hont községben készült 1996. áprilisában. 75 év körüli nyugdíjas nő, vallás a római katolikus, nevét a felvétel nem rögzítette. A téma a genderfeldolgozás.
1: Először ütünk, kendért vettünk, elvettük a kendért, kinyűjtük, vittük a patakba, beosztattuk. Térdig érő vízbe mostuk a kendért, kitarigettük, mert száradt. Megtörtük, akkor tilótuk, kihűtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba. Főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak, falból volt csinálva, az alagó tévől a szalmából egy csomó, ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. Akkor ment a víz, avult a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővaltuk, olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék, egész napot ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messze arat, gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa, akkor főhúztuk a szatvára, sőtük. Abból lett a vászon. Mikor van az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatva, akkor ma vágta le belőle nekünk. Vártuk a cifra pamukos ingeket, ki díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargalval, koszorókat, szép koszorókat vártunk az ujjára. Megvart az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Az nem tiszta pamuk volt, ez felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le. Ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyót most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkpalkra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férhe ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokat, én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing, az öregnek. Jóval ne beszéltessenek ma, elég volt.
2: Ki volt keményítve a pentőt?
1: Ezt nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig fővennyő szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk. Hát azon volt egy kis csompos cipőcske. Most nem nagyon jutott akkor. Félcipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most, mikor leülök a helemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülötte, most melyet húzzam fő? Akkor mi ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette, főhúzta a másik. Templomba nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe. Mink? 9-en. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5-en maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágta. Nem. Idehaza. Ott őrség volt a mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön a búza vetésen le. Azt visszamen ma előtte akart gyönni. Azt nem hitték el neki, a csehek elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy odavaló. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehek elengedték, a magyarok nem. Azt mentek a kocsmából többi emberek haza, és közéjék ment ő is. Utalnok lőtek, és ki tudtak a többi közül venni, hogy őtet lelőtték. ezt úgy elvágta a galábát. Ugye mi volt az sok apró gyerek, ötön voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.

0: venni. Tavasszal mihest már szántjuk a földet, mert málét is szoktuk akkor már venni. Akkor elveszük a kendert. A kender vetést, mikor elvetettük tovább, akkor szoktunk ránézni, mikor már gondoljuk, hogy már megvan nőjön szép, és sárga ért, már akkor kezd porolni. Mikor már porol a kender, akkor lehet nyűlni. Akkor nekifogunk és kinyűlik. És ahogy kinyűlődik a kender, rögtön azonnal bekössük kélébe. Kélébe tesszük, felpakoljuk a szekélybe. A szekélyre felpakoltuk, és elvittük a vízbe, egy gödörbe. Akkor berakjuk csépkébe, két bot közé, két oldalon kell tenni a csépkét. És akkor leszegeljük, lecövekeljük, hogy el ne menjen sehova. És ott van egy hétünk. Egy hét múlva kiveszünk a vízből, már akkor lássuk, hogy lefele megy a piszka. És akkor rögtön nekifogunk, kimosszuk tisztára. Akkor szétrakjuk, száradjon. Mikor megszárad jól a kender, akkor neki szoktunk menni, és akkor törjük, törőre. És amikor eltörtük, akkor neki fogtunk dörzsölni. Dörzsölőt csináltunk, nagy dörzsölőt jött, szép volt, de úgy volt. És a dörzsölt, megdörzsöltük, akkor kitiloltuk, ahogy ki volt tilolva a kender, akkor nekifogtunk megcsinálni, megdörzsölődött, és akkor nekifogtunk vasecseten, megcsináltuk. Van az a sok sűrű vasecset, úgy hívják. Az abban puszuk, abban van feje, nyira, és van benne göngyű. A göngyű, és van benne csepi. Abban csinálunk olyan csepi pokrócot szoktunk. Régen a régiek itt csinálták.
1: Akkor a legjobb az a...
0: A feje, felmenő. Feje a felmenő, meg a nyira is felmenő. És az aplauszus az a göngyű. Az is jó, mert a buzsákot régen azt csinálták. És akkor ez készen volt, akkor aztán nekifogtunk, szapulóra tettük, kiszapultuk. Akkor aztán kimostuk szépen, tisztára, akkor kilőttük, megszáradt, akkor feltekertük. Vannak a nagy tekerőbak, arra rátettük, és akkor azon, de még azt nem mondtam. Már így mondom, hogy motolálni is kell már az ideig, mikor fogok. Mert motolálni kell, és azon tekerőbakra úgy megyen rá arra, célna. Szépen, célna, szépen. És akkor letekertük, már letekerődött, kóti.

0: gyorsan le szoktuk szedni, hogy löszene, bomoljon. Így megyen a vetés. Akkor összeszedjük, összekössük, és ez így engedjük fel a zesztovátára. A zesztovátára, amikor felkezdjük. Arra lemegyünk, ott van a lábánál egy bot. Hasonló alatt van egy bot kötve. És onnan visszavesztjük, és visszamegyünk, és újra vissza a hasajóra megyünk.
1: Hátusó
0: hasajóra. A hátusó hasajón pedig nem szépen, akkor van ott a közte pártmadzag, ahogy mondtam, a vető. A két fogba van, és az benne van a madzag, így húzva, és azt így keresztül tesszük a hasajót. Mert ki ne csusszon, ki ne bomoljon, mert ha kibomlik, akkor már vége az egész munkának, akkor már nem csinálunk semmit. Ide kikössük a karpára, két karjára. És akkor szépen, itt meg van az a többi, meg itt van oldalt, letéve, láncszemek, takaroson, hogy ki ne bomoljon, össze ne bomoljon. És úgy engedjük befele. Mikor letettük a láncszemet, vagy kibontottuk a láncszemet, de azt a láncszemet is úgy kell kibontani, hogy nehogy hiba legyen. Mert van olyan, hogy keresztül húzta azon a láncszemen a cérnát, és akkor már nem megvan a hiba. Már akkor nem tudja leszedni a láncszemet. Hanem mikor összekötötte azt a láncszemet, ahogy befeleszette, azt engedje kifele, amelyiket rákötötte arra a másik láncszemre. Mert ha nem azt engedi ki, akkor neki nem tudja leengedni az összes cérnáját.

Másnap gerészdel, az maga beleesz. Szürke fékes már vendége, orra kelepes. Befütyül a sehonnai fabábú, nem gyötörhet ma már bú. Amikor egy slágerszöveg értelmetlen mű, úgy érzi az ember, mint az urna egy nagy tű. Könnyű dolog slágereket megírni, de oly nehéz kibírni. Nevetni kell, nem érdekel, ha búsaló, ha búsaló, ha búsaló. Te csuda jó! Te is neves, ne is keres, kibúvod már, ne is.

A faluba, amikor háború volt, szerre jártunk a csordát őrizni. Ugye reggel kicsaptuk a csordát, az erdőbe ment, ott erdő volt csak, aztán szürkületbe hazacsaptuk. Egyszer emlékszem, nagy idő kereködött, úgy őszfele volt már az idő, vagy késő össze, nem tudom. Ott voltam én, mi kis leányka, aztán ott voltak a bátyáim, meg a falubérrel egy pár jó legény. Egyszer csak elsötétedett az idő, csak úgy gombolyogtak a fekete felhők, azt hittem, hogy engem is elvisznek, de hát nem vittek el, csak eső kerekedett. Igen, de akkor még lehetett hallani a farkasokról, és már késő ősszel megjelentek. Ott kinn az erdőn. Hát, ugyan beza, egyszer csak halljuk, hogy orgonálnak. A fekete felhő hideges volt, fáztunk es, nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszer a lovak és az ökörök megtámadták a farkasokat, és eleskergették. Ott már a kutya nem volt jó. Azóta se láttam életemben olyan jelenetet, amikor az ökörök és a mén lovak megvédik a csordát. Aztán emlékszem, amikor tavasszal elkezdtünk dolgozni, eszünkbe se jutott, hogy betegök is lehetünk. Hiába voltunk betegök, szegény édesanyám nem tudott mellettünk ülni. Egyszer aztán én is olyan beteg voltam, hogy majdnem meghaltam. Édesanyámék elmentek a mezőre, én el kellett végezzem a házi munkát, meg a ház körül is. De én úgy szédültem, úgy azt hittem, hogy a fejemet rágcsálja valami, mindig úgy hallottam. Meg aztán, hogy esik az eső. Azt se tudtam, hány óra van, reggele vagy este. De egyszer csak a Jóisten megsegített. Délutánra jobban lettem, és végeztem tovább a munkát. Tudja-e, az úgy van, hogy ahol munka van, eszükbe se jut, hogy betegök legyenek. Vagy úgy is van, hogy csak az tud beteg lenni, akinek ideje van reja. De ez igaz is. Ha észreveszük, hogy betegök vagyunk, és nincs más dolgunk, csak azzal foglalkozunk, hogy betegök vagyunk, itt fáj, meg ott fáj. Bezzeg, kedves angyalom, én mikor asszonyocska voltam, eszembe se jutott, hogy beteges tudok lenni. Nem es voltam én beteg. Kirugott a tehén, a sajtárostól együtt a pajta falának, lekékült a lába, meg a lábujka, de mentem a mezőre. Észre se vettem, hogy fáj, mert muszáj volt csinálni. Ezen csodálkozom én manapság, hogy máma annyian betegök, és síránkoznak, és lenézik azt az embert, akinek nincs ideje beteg lönni. Így van az angyalom. Jobb volt ezelőtt, mint most.
Én úgy látom.

0: Incurore to sitio ho io se mi hai veglia la zelino piat o mai anno o croco mai o scherato io non mi rialenga di me che diva e mi chiano fede so cor se mi hai sotto io alenga di a te bannan tu già sa lenga ta che diva a so come hai neanche quello se mi hai almeno di chi toglio neanche almeno se mi hai a snaki fogot Cino a te gion chi ci sa che erkit, kit caracra, o te ferro cot mindan felit. Gugnoreket, et alt nakia, ozunet, con un diagnolo un kian, turna cupo cot fitit, secartit, firist, mai qual firitzel na vagiak, mindan felit, segat vet vella, Sok mindent elvett vele, mi kellett neki. És elhagyta a házat, mi zártó, elhagyta az házat, és elindult elmenni. Hova ment el? Kiment egy nagy erdőbe, hol ott senki sem járt. Puszta erdőbe. Nagy erdő, nagy fák voltak, hol senki sem járt. És mikor odaért az erdőbe, a nagy erdőbe, addig kínodott szegény, meddig odaért. Az ő szekérje. És ott neki fogott, ásott egy nagy likot a mordba, az erdőbe. Nálunk azt mondják, hogy tunyel.
1: Miféle az a tunyel?
0: Hol menen keresztül a vonat a...
1: Ja igen, igen.
0: Alagú. A hegyek alatt.
2: Alagú.
0: Hát, magiknál úgy mondják, nálunk azt mondják, tunyel. És neki fogott, ásott az ember egy jó nagy tunyelkát, Hordta ki a földet onnétul, vagy három hónapig. Sánt jobbres, tunyelt, sánt borres, panakibes, haját neki. Se, neki fogott vágott le fákot, állosítta, mind a deszka, és csinált valami ajtókat. Csinált több rend ajtót. Hogy azért csinálta azt a dolgot, hogy a személy számítja, hogy nem kapja. Számítja, hogy nem kapja. Neki fogott csinált egy ajtót ide a szívbe, meg két méterig meg egy ajtót, meg két méterig meg egy ajtót, meg két méterig egy ajtót. Csinált meg egy, oda, csinált tunyelt bal kézt, oda is csinált ajtót. Fenek beesás, meg ott hagyott egy győzé, oda is csinált ajtót, és itt hul, ült hul, magállott ő. Számítta ő, hogy nyuguljék ott, hogy csinálta, hagyott neki ilyen minden fákor, minden csant vetést, tudod, mire lefekejék. Oda is csinált két rend ajtót, úgy van nyúsz rend ajtója. Értitek-e? És mikor egyszer bétült a két év, két esztendő, egyszer jösszem Mihály. Hey, como, hey, hon voz. Se hon como. Cinato, zoi tu bene. E mi cinato, mi cianta. Se como, se io sa, mi tomo a gizio. Nam pos mag ittes. Nam pos mag. Hey, como, hey. Ho visto fana chi babuial. Ho l'agno di mea visba. Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul... Hogy mondják ezek, hogy írja...
2: Igen, igen.
0: Oda bújj be, és ott is megkoplak. Én mikor elkovajok küdvel az Istentől, hogy nem vedd el ennek az élőnapját, akkor én oda is bemenek, és ott el kell vennem az élőnapját. Hát ahogy számítod, hogy hát való keresztül vágd ezt a nagy helyet, alulétos menj ki túl, 10 kilométerre kuszik. És mind megkoplak való. Mert nekem nem lehet az, hogy valaki elbújik, hogy ne kopjam meg. No. Mikor egyszer, azt mondja, hajj, menjünk. Azt mondja, még nem tudsz elmenni meg egy 6 hónapra. Azt mondja, nem, azt mondja, ennyit tudtam egyszer. Azt mondja, hajj, vélem, mert nem történik semmi. Ne, nézd meg, te a történet, én tudom, hogy félsz a halálattól, de nem történik semmi. Jöjj, mentsz villám, elviszlek oda, hol kell, minden, lerendezek minden neked, hogy kell, de nem fazél semmit. Belét nem ketül senki, nem semmi. Ott hagyja, hogy hagyjál itt mindent. Biztotta a Szent Mihály, hogy a mai féljen annyira.

0: që jo klasëme, Jezus, vaj, Jezus Kristus o për dhe në jarë. Shudje, ti o të nojtë, minden kina kësobot vetni, buza dhe që kejtë borazdat. Bote gjën, tërë hëtët lanën berhat, ma vajtë borazdat, lehet tërmelni, osu dhe ingo, nem që kejtë gjëtë metin, többet tërmelni, tërmelt is, de aztán egyszer hat eljött Jézus Krisztus, és azt mondja az embernek, hát te miért vettél ennyi búzat? Hogy legyen búza? Azt mondja, szabad mindenkinek, de csak egy borázdat, de te többet vettél, ezután te vesz annyit, amennyit akarsz, és én adok annyit, amennyit akarok, megfogta a kalászunk, mert egész végig fáj volt a búzaszár, megfogta, és így felhúzta, no ezután csak ennyi lesz a termés rajta, és vethetsz, amennyit akarsz. Te vetsz annyit, amennyit akarsz, én adok annyit, amennyit én akarok.
1: Az Úr Jézus utazott valahova, találkozott a lóval, és mondta a lónak, hogy te ló, vigyél el engemet arra a bizonyos helyre. És a ló azt mondta, nem ér közöm, mert ennem kell. És azt mondta az Úr Jézus, no akkor is egyél, amikor nem akarsz. És ment tovább az Úr Jézus, találkozott a szamárval, a szamár evett, és mondta, te szamár, nem viszel el engemet. És elviszlek, azt mondta, és felült a szamár hátára az Úr Jézus, és elvitte őt, ahova ment Jézus. És azt mondta az Úr Jézus, te még a szemétdombon is ki fogsz találni, és ez itt van a szamárnak a hátán kereszt.
2: Hallottam én is régi öregöktől, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a szamár hátán ment valami nádason köröttül, a szamár kapkodta a nádat, és Jézus megharagudott, és akkor megrántotta volna a szamarat, és így elszabadította a nádat, de a fogaheve meglátszik, ezt tartják a legendában, hogy addig látszik a nádlevélen ez a harapás heve.
0: A pap elindult egyszer, hogyha hát ő elmenjen, mert itt nem tetszett neki a kenyér, oda menjen, oda azt a helyet keresi meg, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát ugye Jézus is a földön jár, találkozott vele, és kérdezte, hova menjesz. Mondja, hogy én oda menjek, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát olyan hely már nincsen, ahol a búza kenyérnél jobb kenyerre tegyenek. Által változtatta a haragjába lóvába. Mennek tovább, vezette Péter a lovakot mellette, mert Szent Péter is ott volt, mentek, találkoznak egy ilyen asztalos emberrel, amilyen ilyen bútor darabokot vitt a városba, hogy hát ő azt eladja ott. Hát hova viszed, kérdezte én is, hát viszem a városba, mert családom jó nagy volt, hogy valami kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet. Hát, na azt mondja, többet ne húzd, azt mondja, én neked adom ezt a lovot, de egy három év múlva itt, ezen a helyen találkozunk, és itt visszaadod nekem, de enni egyebet ne adj neki, csak gyaluforgácsot, mert hát ugye a mestersége abbócsak, hogy adjon gyaluforgácsot. Úgy is lett a szegény ember, már az a szegény iparosa megkapta a lovot, dolgozgató csaval, ő milyen jól tudott a gyermekekkel, amit termelt, arra be tudta szállítani a városba, s vitt haza élelmet a családnak, de még mentek tovább, vezette a lovat, egyszer az a szegény ember úgy arra felé járt, ahol a papnak a felesége is lakott. Hát a pap rá is mert a feleségében, lóképibe, hát meg akartuk nyalni, csókolni a ló, de apné megharagult. És hozzáütött, és kitalálta ütni az egyik szent. Na hát így is ment tovább, de a papnak csak agyalú forgácsot kellett tovább egyen, mert ló volt. Nem tudom végni, hát lejárt a három év, és a szegény ember a megbeszélt helyen jelentkezett három év múlva a lóval, és ugyanott találta Jézust, és visszaadta a lóval. Na hát, visszavette a lovat, és akkor hát úgy, hogy a három évre eltart, hát Jézus is visszaváltottatta a papot, ember is. Pap nagy boldogon ment hazas, felesége, mikor meglássad. Te hol csavarodta három évig, nem szégyelled magad, és még valahol verekedtél is, mert a szemedet is küldtél. Hát azt mondja, Hát azt teljesen ki feleségül. Hát én hogy üttem volna kis mikor? Hát 30 évig sem mondta. Hogy üttem volna én ki azt? Aztán elmagyaráz a pap, hogy hát amikor a lóval a szegény ember ment, és ott én meg akartam csókolni, mert én megismertelek úgy, amiért lóvoltam, hát te hozzá, amit te is kivettél. Na hát, így megbékéltek, de azóta a pap is belenyugodt abba, hogy olyan hely nincsen több, ahol búzakegyérnél is jobban tesznek.
3: Egyszer, mikor Úr Jézus meg az ördög menták az úton, aztán egy nagy uraságnak a földjén elmentek, és akkor mondja a cselédasszony a fiának, hogy az ördög bűnnel, mondja az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondott? Ezt nem igazán mondta. Mennek odább, megint ott a napszámosok dolgoztak, kapáltak, mondják, hogy az ördög bűnnel. Hallottad, mit mondtak? Ezt nem igazán mondta. Ment a nagyságos úr kocsin, mondja a napszámosok, ott a munkások, hogy az ördög bűnnel. Mondja neki az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondtak? De ezt igazán mondták.

itten valamikor az emberek gatyába javartak. Úgy mentek aratni, valszongatyába. Masina mellé is úgy jártok. Az asszonyoknak még péntőjük volt. Péntőnek mondtak. Bőrruhat hordoztak. Valszon péntő volt. Akkor gabonát hordtak. Másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt. Azt a fő szokta kötni akkor, mikor csárosnyét szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk itörik a kezem vagy a lábam. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esek. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szöttet óval, mikor leesett. A kötényt osztott mindig fordulta. Akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötény szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezeikláb. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok. Mezeiklábsotort tudtuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, aztán fordultuk. Vászonyja, de mi hozna, megfordultuk. Déve, este elég mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezeiklább úgy tautuk a lábunkat a taróba, hogy ne bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak, minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, meg kellett húznunk, akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor össze szoktak állni kettő-három fogat. Hordták a gabonát kazába, pajtába rakták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, három ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakásokban, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt négy gyereke. Volt itt kovács, kanász, suszter. Mindenféle volt itten, volt lakásuk. Mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebben a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szült gyereket, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek agyú. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszüleinek. Az is elszokott, ilyen több öreg asszony elszoktak gyűnni oda, imádkozni röggel könyörgésre. Volt felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyök, mert a karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomba, hogy én ide el nem gyűjök a templomba, mivel átvitték a szószéköt. Hát nem is voltam a templomba. Én vasárnapunként, mint máma is, megfogadtam a
Isten tisztelete, Debrecenbe veszítek mamó. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb való?

0: Igazából 8 évig minden nap zene, tényleg zeneóra volt, kórusba énekeltem, ameddig meg nem változott a hangom. Aztán én sportoltam, mert a sportos családból jövök én. Apámnak a bátyja is futballozott. Hárman voltak testvérek, akik fociztak, fiúk. Ketten közülük válogatottak is voltak, apám olimpiai bajnok is, Tokióban 64-ben, ő volt a csapatkapitány. De mivel akkor úgy volt még, hogy aki nem játszott a döntőn, az nem kapott érmet. És ő megsérült a döntő előtti meccsen. Úgyhogy nem kapott aranyérmet, de aztán a szurkolók valahogy kiküzdötték, és utána elküldték. Tehát 18 éves koromig voltam ott, arra emlékszem, hogy egyetlen egy zenekarra volt hajlandó lejönni játszani Győrbe. Havonta egyszer jöttek a Mini, Török Ádám és a Mini, az ifjúsági házban játszottak, hát azon mindig ott voltunk. És volt a Rütyi barátom, akinek aztán lemezboltja is lett, ő ilyen nagy regi őrült volt, Bob Marley és nem tudom, ők voltak az istenek. Nagyon komoly hangcucca volt otthon, tehát már akkor olyan lemezjátszója volt, hogy az őrület, tehát így is úgy építették neki is. Yeah. És neki voltak ilyen klubjai néha. Hát meg a Minire elmentünk mindig.
1: És akkor érettségi után?
0: Érettségi után aztán ide kerültem Pestre. Mert aztán én TF-re jártam. Addig, amíg meg nem sérültem. Azt végül is nem fejeztem be. És igazából akkor változott meg, amikor, tehát én itt egy évig a főiskola előtt itt voltam Pesten, itt dolgoztam, és hát az év az nagyon durva volt, mert nem ismertem senkit a városban. Ez egy év alatt az ellenkezőjébe csapott át, ugyanis tehát fölvettek a TF-re, elvittek katonának, és a katona, az volt az utolsó olyan év korosztály, akiket még egy helyre vittek az egyetemi előfelvételisek. Három helyen volt az országban, én Hódmezővásárhelyre kerültem, és tehát ott csak akiket fölvettek, vagy főiskolára, vagy egyetemre. És ott viszont, tehát a 9 hónap alatt annyi embert megismertem, hogy amikor visszajöttünk Pestre, leszerelés után, utána az egész várost ismertem. És emlékszem, hogy filmklubokba jártunk, meg jazzklubokba, meg... Hát ami élet volt akkor. A budai ifjúsági park, Tabán. Tehát Dress Misiék koncertjén mindig ott voltunk, az minden pénteken volt, ők is költöztek mindenfelé. De arra emlékszem, hogy tehát volt olyan hét, vagy volt olyan időszak, amikor minden héten, minden napra jutott valahol egy jazzklub. És olyan is volt, hogy egy este több helyen is volt. Mert emlékszem, hogy a Dress Misi akkor ahol az egyetemi klub volt. A utoljára. Neki akkor ott volt klubja, és emlékszem, hogy szerdán aztán. És végzett a bulival, és utána átment egy másik helyre játszani, még jamelni. Akkor így a kultúra így igazából egybe volt, már annyira kevés dolog volt. Tulajdonképpen még kint volt a Szabadoséknak volt egy klubjuk, a Kassák klub. Az is nagyon komoly volt. De mondjuk az nem, az mondjuk havonta egyszer volt, azt hiszem. Meg a filmklubok, tehát igazából a film és a koncertek. Ez volt, és emlékszem, hogy kijöttünk egy filmklubot, az egyetem színpadon volt, oda jártunk sokat. És közgáz, az később lett, de hogy akkor annyi barát és ismerős gyűlt össze, ott, hogy kijöttünk a filmek után, és ott álltunk, vagy 15-20-an értezünk, hogy most mit csináljunk. Most hova menjünk? Hát és érted, akkor este 10-kor vége volt mindennek. Tehát volt is valami, valahol. De igazából semmi. Aztán Győrbe lettek a Jenőik, a Hartyándi Jenőik, akik most a médiavévet csinálják, és nekik volt mondjuk hát egy évben 5-6 koncert, amit az osztrák határ túloldaláról, mit tudom én, ott voltak ilyen kisebb fesztiválok, és azokról átcsábították, mert Győr oda közel volt, és onnan átcsábították az ott fellépőket, és akkor ott nagyon komoly jazz koncertek voltak, Art Ensemble Chicagótól kezdve, Braxton, tehát mi az összes, akit sikerült áthozni. És különben a Cabánéknál láttam az első DJ-t életemben. Az pedig a Közgázon volt, Közgáz Jazz Club. És nem egyedül volt, többen voltak, Christian Merkley és Elliot Sharp, ezekkel mozgott ott. És aztán amikor a Cabánék csinálták a filmet, akkor én mondtam is nekik, meséltem erről, hogy ember, hát azt ti csináltátok azt a bulit. És hát ez 84-85 körül lehetett. És föl is vették, és mondom, nincs meg nektek valahol, és aztán megkeresték, és mert ott a helyszínen ne, annyi ember volt, hogy én a földön ültem, de nem láttam, hogy ő mit csinál. Csak hihetetlen kütyük voltak felépítve, tehát én olyan monstrum technikát nem láttam előtte. Hegyekbe álltak a cuccok, és akkor igazából most nem tudom én, 20 év után, amikor megnéztem a Cabánék filmjét erről, körülbelül 20 percet vettek föl a koncertből, és ott láttam, hogy ő mit csinál. Tehát volt 8 lemezjátszója, de akkor még nem volt keverő. Hanem az volt, hogy minden lemezjátszónak volt hangerőszabályzója, és azon állította be, hogy éppen most melyik szóljon, és mit tudom én, egy Pepita lemezzel kezdett. Pepita. Gondolom, amikor megjött, akkor szétnézett gyorsan a lemezboltokba, és de hát ő ilyen zaj, tehát mit tudom én, 8 lemezjátszó egyszerre, fölgyorsítva, lelassítva. Aztán, hogy lett a tilos hozzá, az pedig hát a barátokkal mindig, amikor ott álltunk egy filmklub után, hogy már most hova menjünk, akkor oda biztos, hogy sok emberrel is el tudtunk menni, mert soha nem volt senki. Ezek akkor bakony étteremként funkcionált, és egy nagy hodály volt, soha nem volt. Nem 2-3 ember. És aztán egyszer így ott ücsörögtünk, és meg is kérdeztük az ottaniakat, hogy itt ezen a helyen mi van, mert különben az volt minden előtte már, tehát minden. Kurváktól elkezdenem, tehát minden volt már ott, és hát ez 89, tehát akkor volt a... Igazából teljes káosz volt, nem lehetett kideríteni, hogy most ki-e a hely, a önkormányzat, vagy mit tudom én. Tehát ez aztán még 5 év után is, amikor vége lett, se volt még tiszta, hogy jogilag ez hogy van ez a hely, hogy hova tartozik. Volt délpesti, nem tudom. Tehát a papírügyei mindig ilyen zavaros. És igazából azért is tudtunk bejutni, mert akkor ezek a dolgok, tehát nem ezekre figyeltek. És azt így megkérdeztük ott, hogy akkor most mi van ezzel a hely, és mondták, hogy pont váltás lesz, nem tudom, ők elmennek innen. És így aztán sikerült bejutni. Akkor szilveszterkor megnyitottunk, de igazából mi nem gondoltuk azt, hogy ez lesz ebből, hogy mi igazából a barátainknak csináltunk egy helyet, hogy lehessen hol menni.
1: Tehát Palotai Zsolt számolt be arról, aki sajnos most nem tud itt velünk jelen lenni, rádiótörténeti nap, Tilos Rádiós megemlékezés, eljött a perc. Hogyan is keveredtünk el oda, hogy egy Tilos Ozá létrejöhessen? Azt hiszem ez lehet az első kérdés, mert ott van a gyöker a Tilos Rádió.
2: Hát szerintem, igen, szerintem ezt nagyjából a Zsolt elég jól összefoglalta. Ugye már nehezen emlékszünk, de még a 80-as években, ha este el akartál menni, akkor jó ideig volt az FMK csak, utána lett a lyuk, és még nem tudom, egy-két hely, nagyon kevés hely volt, és 89 szilveszter volt a nyitóbuli a Tilos az Ába. Én azon ott voltam, valaki meghívott, tán maga Vova, ugye, mert a, amire aztán majd át fogunk menni a Tilos Rádió kezdeteire, ugye gyakorlatilag a Tilos Rádió alapítói közül nekem egyszer vagy többször évfolyamtársam volt a Csejdi, a Vova, a Kerényi, ki még? A Simó is oda járt, ő alattunk járt valamivel a bölcsészkarra, ki volt még? Csilla is, hát igen, de talán Csilla is, igen. Szóval szinte mindenkit ismertünk, mert tehát valóban a Tilos az létrejött, lett az a hely, ahova az ismerősökkel, ha találkozni akar, telementél, biztos lehetél benne, hogy találkozom. Én mondjuk nagy előny volt, mert én például nem voltam soha az a fajta, aki egyedül lemegy valahova, mert akkor egyedül is maradtam végig. Itt nem kellett egyedül lenni. Ez volt 89 szilveszterétől, akkor nagyon-nagyon felfutott a Tilos az Á.
0: És hogy merült fel egyáltalán maga az ötlet, hogy rádiót kéne csinálni, mert mivel addig ugye a rádió az egy állami dolog volt, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ötlet, még hogyha nem is feltétlenül itt született ötlet, de hát...
2: Hát figyelj, én az én szubjektív históriámat tudom csak elmesélni. Ez ügyben engem egyszer csak felhívott a Csejdi, hogy gyere, találkozunk délután a Tilosban, délután, hát akkor zárva van, azért találkozunk akkor, és valami nagy dolog lesz, muszáj benne lenned. És akkor én lementem, és akkor ott voltak ezek a, most már mondhatjuk, alapító atyák, és a Vováék, Vova és a Kerényi talán őtőlük jött a szó, hogy hát Hollandiában nagyon erőteljesen létezik egy olyan fogalom, hogy kalózrádiózás. Ekkor 91-et írunk, 91 tavasz vége felé lehet talán az idő, és legnagyobb megdöbbenésünkre azt mondta Vova, hogy ez gyakorlatilag semmiből nem áll, kell egy adó, azt hollandoktól tudunk kvázi kölcsönkérni, vagy megkapni a régi adójukat, tehát még szinte pénz nélkül, és el kell indítani. De hát mondtuk, hogy hogyan lesz ez. És akkor most meg fogjuk mutatni, hogy milyen volt, amikor elé. Ez az első adás lesz, Laci?
3: Mert akkor az még egy pár szót szerintem Laci tudna mesélni a holland kalózokról.
2: Hát azt szerintem még sokat fogunk, mert utána vissza fogunk keretélni, mert utána a leggyönyörűbb, tehát a leggyönyörűbb, az egyik nagy gyönyörűsége ennek, amit úgy szeretnek hangoztatni, ez volt a rendszerváltás utáni első, hogy nem tudom, hogy jó szó, ellenállási mozgalom, vagy szabad kezdeményezés, vagy civil kezdeményezés, amikor is nem kérdezünk meg senkit, hanem csinálunk egy rádiót, és kész. A holland kapcsolat az olyannyira erős volt, hogy mi nem sokkal később, 94-ben lehetett talán, vagy még talán előbb is, mentünk tanulmányútra Hollandiába, megnéztük a kalóz rádiók működését, megnéztünk foglalt házakat.
4: 93 nyarán volt, igen.
2: Nem, tél volt. A határozott emlékszem, hogy karácsony előtt voltunk,
4: akkor te
2: nem
4: télen mentél, mi meg a Lakival nyáron mentél.
2: Igen. Na,
3: erről
2: igen,
3: egy picit beszéltek még, mielőtt elindul az adás, mert szerintem a gyökereket túrjuk még egy picit. Tehát
5: ahogyan eljutunk ahhoz, hogy csináljunk egy rádiót.
2: Következő a kép, belépsz a Tilos az Ába délután. Ugye, hogy néz ki egy ilyen hely délután? A Tilos az Á az kimondottan ilyen szempontból olyan volt, mintha nappal elmentél volna egy szeszcsempészes bárba annak idején. Egy ilyen pici ablak volt csak az ajtón. Azon betűzött a nap, annyira előttem van a mai napig, hogy egy ferdén egy ilyen erős fénycsóva van benn. Nem is nagyon gyújtottunk szerintem lámpát, és így asztaloknál úgy üldögélt ez a, hát mennyi ember lehetett, Laci? 10, 15?
4: Szerényen.
2: Igen, nagyon kevesen. Arra emlékszem, hogy ugye már akkor, amikor azt mondtuk, hogy oké, meg fogjuk csinálni, rögtön kitaláltuk, hogy napokra kell magunkat osztani, kitaláltuk, hogy max. 4 órát fogunk tudni adni, mert nyilván az első időkben hát kazettára felvettük a dolgokat. Mindent annak érdekében persze, hogy minél mozgékonyabb legyen ez az egész dolog.
0: És mit beszéltetek arról, hogy mi legyen? Mert ugye hát az első oké, hogy legyen egy rádió, de mi legyen benne?
2: Azt nem kellett arról beszélnünk, hogy mi legyen benne, mert ugye ott volt nekünk például egy Palotai Zsolti, ott volt nekünk egy Mező, ott voltak olyan emberek, akiknek volt lemezgyűjteménye olyan zenékkel, amiket nem hallgathattál konkrétan magyar rádióban. Ne felejtsük el, 91-ben gyakorlatilag a nyugati style megtestesítője a Danubius Rádió, ami
4: és a Kalipszó,
2: nyerje Kalipszó Zoknit, uh-huh. és a nem is tudom, hogy a Danubius akkor még német volt-e, vagy már éppen magyar. Szóval ilyen, tehát ebben a hihetetlen légüres térben vagyunk.
0: Ja, szóval, hogy zene.
2: Nem is, igaziból én lehet, hogy én tévedek, és jó lenne, ha itt lenne valaki, akinek jobb még a memóriája. Hát én úgy emlékszem, hogy nekünk a tulajdonképpen az alapító szándékunk annyi volt, hogy létrehozunk egy mindentől független rádiót, írtunk is egy kiáltványt, ami minden adás elején elhangzott, és ez most is el fog hangzani, ha minden igaz pillanatokban meg fogjuk mutatni, hogy ez akkor hogy szólt. És azt mondtuk, hogy ezt meg kell csinálni, kell egy szabad rádió, hogy aztán ebben mi lesz pontosan, azt nem tudtuk, azt tudtuk már akkor, és tulajdonképpen, ha belegondoltok, megmaradt ez a váza a Tilosnak, hogy napok lesznek, napokért felelős emberek lesznek, akik összeállítják azokat a napi blokkokat. Én az első körben a Kerényi Gyurival és a Palotai Zsolttal voltam, azt hiszem, a hétfő, és akkor mi összejöttünk valahol, bárhol, vagy a Tilos az Ába, vagy valamelyik ismerős lemezboltjába, és összeraktuk a kazettánkat. Ugye, ilyen szempontból talán még azt mondjam, szerkesztettebb volt akkor a Tilos, mint most ugye, mert hát hiszen voltak javítás lehetőségek. Hozzáteszem, hogy az interaktivitás teljes hiánya azért rajta hagyta a bélyegét, tehát itt ilyen
6: átfedések részemről,
2: igen, részemről akár érzelgős monológok is elhangozhattak. Meg,
1: hát ez a hangjáték, ami az imént lement, ugye a Vahorn féle vonalon, inkább ez volt az eleje a Tilos.
2: Egy kicsit ilyenek, aztán igen, voltak riportjaink is, meg nem, de hozzáteszem, hogy mi azért abban, azzal tisztában voltunk, hogy itt maga az, hogy minket venni fognak a tartalomért, az később fog jönni, tehát nekünk most létre kell hozni azt a nagyon mozgékony, tehát tényleg, mint egy könnyű lovasság, olyan fölszereltségű csapatot.
6: Szóval magát a létezés felmutatását.
2: Igen, igen. Gyakorlatilag ugye úgy nézett ki egy nap, hogy mindig máshova kellett tenni nyilvánvalóan az adót, a legeslegelső időkben föl kellett helyezni az antennát, össze kellett dugni a kazettás magnóval, és el kellett indítani. Tehát maga, aki a műsor készítője volt, az ettől kezdve már őrszem volt, és menekülő ember.
1: Még mindig előre szaladunk hozzá.
6: Így van, igen.
4: Hát tegyük hozzá, hogy mindez gyakran akkumulátorról történt, tehát nyilván nem a 8. kerületi, hát a harmadik emeletről,
2: hanem a rajta van a kupak, tudod?
4: Szabadság, egy regényes, romantikus hát, erdő.
2: Igen, tehát szerintem menjünk bele az első adásnapba, az nagyon előttem van. Modor Ádám barátunk kertjében üldögélünk fönn a hegyen, próbaadás, és a próbaadásnak az, hogy meddig megy, tehát ment ez a konzervanyag, valaki, egy ember beült egy autóba, és elkezdett távolodni onnan, ahol voltunk, és visszatelefonálgatott, hogy hall-e még. Hozzáteszem, ne felejtsétek, még nincs mobil.
6: Ezt akartam mondani, hogy telefonált vissza.
2: Tehát hallgatja, kiszáll, telefon, halló, igen, és ezeket viszont élőbe beadtuk, illetve élő dolgokat mondtunk neki, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy hall-e még minket, vicces dolgokat, ha még mindig hallasz, hoz még egy üveg vodkát. Aha. Tehát ilyesmi, szolgálati közlemény, és akkor valami.
1: De ez már élő volt ez az adás?
2: Ez olyan adás. Szempontból volt élő, hogy ment a konzervanyag.
6: Szóval hallatszott.
2: De igen, de rá tudtunk beszélni, de csak egymással, ugye, hogy ilyeneket mondjuk, és ez ugye 1991. augusztus 21-e, azért 21-e, mert 20-án jött a pápa, és azt mondtuk, hogy ne menjünk most bele ebbe a izébe, hogy a pápa látogatás napján elindul egy kalózadás, az mivel járhat, azt se tudtuk, hogy mivel fog járni, ha nem akkor, de elég hamar kiderült, hogy mivel jár.
6: Te még azt mondd meg, tényleg ne szaladjunk, hiszen van időnk, hogy egyáltalán azok az emberek, akik ott ültek, ez a jó 10-15 ember, akiről beszéltek, hogy kerültek oda, kiválasztottak, ki mondta, hogy ez jöjjön, ez ne jöjjön, mert hiszen ebben negatív szelekciónak is lennie kellett, mert nem lehetett mindenkinek az összes barátját meghívni, hogy döntötték el, akik hívtak.
2: Elsőre nem volt szűrés, tehát ha azt mondta a Csejdi András, hogy jó, figyeljetek, hát ott a Kádár, vagy akkor már talán Kis Kádár, mert nem, akkor még nem is Kis Kádár, mert akkor még nem volt a narancs, vagy én nem voltam narancsban. És akkor mondták, hogy oké, és akkor ott voltál, és mondjuk én ott voltál, és mondjuk én is hoztam, akik voltak olyan emberek, akik aztán lemorzsolódtak, DJ-k,

0: adásnak a muster anyaga, tehát csak a hang, amit Palotai Zsolt muzsikája nélkül, tehát itt lesznek ilyen kis szakadások meg szöveg, tehát ilyen üres.
1: Beadod előtt a szignónkat?
0: Hát hogyne, azzal kezdődik. Na, időutazás, média történeti pillanat.
1: Lehúztad a mikrofon?
2: Itt a Tilos Rádió a 95,5 MHz-es ultra rövid hulláma. A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett frekvencián sugároz. A Tilos Rádiót egyetlen állam egyetlen kongresszusa vagy parlamentje sem támogatja.

0: pour nous faire les lire ma par nos chers compatriotes.
1: A kérdés az, hogy mit lehet kihozni egy korai rádió műsorból, többet, mint egy későbbiből. De egyáltalán fölkeltek már? Egyáltalán megtelik a komment fal a novemberi hajnalon? Remélem, hogy igen. Jó reggelt kívánok, Baló György vagyok, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a Tilos Rádió tematikus hírnapjának nyitó műsora. A stúdióban rajtam kívül Konszti és Malkovics, azonnal kezdünk.

0: Nos hát jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk.
0: Itt újra itt a Szexakció hírcsoport.
1: Konstival.
0: És Malkovicssal.
1: És Baló Györggyel.
0: Jó reggelt kívánunk. Nagyon köszönjük, hogy eljött itt a tematikus hírnapon a Tilos Rádióban. Egy kicsit így, nem tudom, néhány szakmai tippet is esetleg tud adni nekünk, hogy indulunk neki ennek a nehéz feladatnak itt a Tilos Rádióban. De azért elsősorban szeretnénk egy kicsit önről kérdezni pályájáról. Legelőször is azt ugye néztük az interneten több helyen, az ELTE bölcsészkarára járt. Annak idén, hogy innen, annak idén hogy jött a tévé? Milyen ötlettől vezérelve?
2: Hát az ELTE bölcsészkarán kellett valamilyen gyakorlati munkát végezni, vagy gyakornoki munkát végezni, mert elmentem a Magyar Távirati Irodához, MTI. És ott a külpolitikai szerkesztőségben dolgoztam, vagy emlékeim szerint egy nyáron át. És aztán az történt, hogy az MTI külpolitikai, nem is tudom, MTI főnökét akkor úgy hívták Pécsi Ferenc, kinevezték a Magyar Televízió vezetőjének, és akkor fölhívott, hogy akarok-e oda menni dolgozni. Mondtam, hogy igen. Ennyi, ilyen egyszerű.
1: Fölmerült bennem, hogy a BTK-t említett, hogy ott volt ez ilyen gyakorlat, ez melyik szakhoz kapcsolódott?
2: Angol-német szakra jártam.
1: Mint a magyar is föl lett volna tüntetve, nem? Nem?
2: Hát, aki föltüntett, az tévedett. Nem jártam magyar szakra, csak angol-német szakra jártam. Ez nyelvgyakorlat volt voltaképpen, mert külföldi tudósításokból kellett, külföldi hírekből kellett magyar híreket csinálni. Több hírügynökség anyagából csinálni egy magyar összefoglaló anyagot. Ez volt a munka.
0: Ma már ugye valószínűleg jön a szakmai etalon, tehát sokaknak feltehetőleg jön a példaképe.
2: Meg másoknak nem, igen.
0: Ne sokaknak, igen, maradjunk most nálam.
2: Köszönöm, nagyon
0: ugyanakkor azt hadd kérdezzem, hogy amikor ön bekerült, akkor ön kit tartott példaképnek? Tehát ki volt akkor olyan a tévénél, akire azt lehetett mondani, hogy őt példaképnek kell tartani, vagy már az ember ilyenkor úgy indul, hogy nem ilyennek és saját stíl?
2: Hát nem volt ilyen igazi példakép. Annál sikem az egész dolog nagyon új volt. Akkor még, amikor én elkezdtem a televízió, mert mennyi idős volt, mikor kezdtem, 70-ben kezdtem el, de azt jelenti, hogy akkor kb. 13 éves volt a televízió. Voltak már persze az akkori kornak is sztárjai, hát közülük mondjuk, ha valaki jó volt, az a Vitray Tamás. De hát voltak ott többen is, akik ütőképes emberek voltak, de mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a kezdete volt ez még.
0: És még inkább a későbbi időkre vonatkozik, amikor már akár több külföldi hírcsatornát is láthattunk, hogy esetleg akár a mai időkből, akár a régiekből külföldit kit tud mondani, aki ilyen, nem is, hogy példakép, de aki ilyen követendő példa, vagy aki...
2: Embert vagy csatornát?
0: Embert érnek el most, de most, hogy mondja, csatorna is.
2: Hát embert nagyon nehezen, tehát annyira én nem ismerem a külföldi csatornákat, hogy nagyon kövessek valakit. Mondjuk volt egy nagyon híres amerikai, hát nem is tudom mi volt, műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Walter Cronkite, aki Amerikában egy etalon volt. Azt mondták, hogy amit a Cronkite mond, az egész Amerika elhiszi. Ő tetszett, egyszer volt Magyarországon, csak csináltam vele egy órás beszélgetést tulajdonképpen még annak idején a Magyar Televízió számára. És ő tényleg tetszett, de ez tényleg olyan volt az ember, hogy valahogy egész Amerikában, amit ő kimondott például, a leghíresebb története az, hogy amikor Lyndon Johnson, aki egy nagy elnök volt, nagyon ellentmondásos, de nagy elnök volt Amerikában, és morfondírozott és gondolkodott azon, hogy ugye elinduljon-e a 68-as elnök választáson. Mert amikor a Kennedy-t lelőtték, akkor ő lett az elnök 64-ig. Aztán egyszer megválasztották 64-től 68-ig, és gondolkodott azon, hogy elinduljon-e. És miután a Cronkite azt mondta egyszer egy szokatlan riportsorozat végén, amiben véleményeket fogalmazott meg, amit nem szokott, hogy az Egyesült Államok el fogja veszteni a vietnámi háborút, akkor ettől a Johnsonnak, aki akkor elnök volt, annyira elment a kedve, hogy akkor másnap közölte, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másnap, hogy ő már pedig nem indul még egyszer az elnökségére.
0: Magyarországon lehet ilyen ember? Vagy van esetleg, hogy volt valami ember, aki, ha mond valamit, akkor egy miniszterelnök, vagy egy elnök azt mondja, hogy akkor ezt ne csináljuk?
2: Nincs. Nem volt, és nincs. Magyarországon nincs olyan, egyáltalán nincs olyan szerepe se a médiának, se a nyilvánosságnak, hogy olyan nagyon különösen hallgatnának rá, vagy néznék, vagy olvasnák, vagy elfogadnák.
0: Csak egy másodperccel kitérnék arra, ugye mondta, hogy ön is készített vele interjút, ugye régen nagyon nagy emberekkel, pont múlt korábban néztük Konstival, hogy ő talán az ENSZ főtitkárával is készült interjú, még a rendszerváltás előtti időkben.
2: Lehet,
0: nem tudom, hogy interjú mikor történt, de hogy lehetett az, hogy a régi időben ilyen nagy embereket meg tudtak hívni, és vagy el tudtak menni hozzájuk, és ilyen nagy interjúkat.
2: Hát egyrészt sokat kellett talpalni hozzá, sokat kellett kuncsorogni, sokat kellett folyosókon állni és várni, De ha az emberek szerencséje voltak, ezt meg lehetett csinálni. Ezt most meg lehetne csinálni, csak már valahogy azt hiszem, hogy Magyarországon erre nincs igény. Vagy azok, akik televíziókat vezetnek, azt gondolják, hogy erre nincs igény. Ezt nem tudom eldönteni.
0: Hát érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni, akkor ma akkor ezt nem lehetne megcsinálni, akkor veszek ma is adott hozzá.
2: Hát azt meg lehetne csinálni, csak az a kérdés, hogy Magyarországon van-e ma külpolitikai újságírás sajtóban, rádióban, televízióban, vagy 1989 óta, vagy 88 óta annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, hogy kevésbé érdekel minket a világ, vagy kevésbé érdekel közönséget a világ, ezt nem tudom.
0: Szóval logikus, hogy megnyílt a világ 89-ben, mi meg úgy épp ezért ennek köszönhetően is zárkoztunk, tehát nem is
2: érdekel. Bölcsnek gondolom ezt a kérdést, sehol nem logikus. De ez van. Nem ez van?
0: Ez van, ezt én is érzem, mert engem úgy nem mondom, hogy a veszedelmesen, de ugye azért jobban érdekel a külpolitika, vagy szerintem átlagnál jobban, és hogy azt látom, hogy nagyon nem nagyon, de hogy mondjam, az nincs azon elém tolva, tehát hogy keresni.
2: Abszolút így van, de azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ez úgy volt, hogy mondjuk a rendszerváltozásig addig saját magunkról nem tudtunk semmit, viszont a világról sokat, relatíve sokat. És a rendszerváltozásnál ez teljesen megfordult. Elkezdtünk magunkról egyre többet megtudni, és a világról értelemszerűen vagy nem, ez egy vitakérdés, egyre kevesebbet. Szóval valahogy, tényleg ez valahogy ellentétesen van. Mióta nyílt a világ, azóta Magyarországot, vagy a magyar közösséget, vagy a magyar szerkesztőket kicsit kevésbé érdekli a külföld.